nem tudom, Grillus Dorkának a bájai a klipben. Az egész annyira jó minőségű volt, hogy mindannyian beleszerettünk. És emlékszem rá, hogy édesanyámnak a kedvenc dala volt, akárhányszor megszólalt a rádióban, akkor mindig föl kellett hangosítani, és aztán ezt kapta akkor karácsonykor ezt a lemezt, és hát ronyra hallgattuk. Én akkor a Queen Made in Heaven albumot kaptam, és azt hallgattuk. Hát ez a két lemez volt rongyá hallgatva. Most már a Queen-t idéztük, akkor következzék Charlie, és az Az légy, aki vagy.

Hát igen, boldog karácsonyt, anyu. Ezt nagyon-nagyon szereti, és hát az légy, aki vagy, hát érezd jól magad, ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember az legyen, aki, és tudja magát jól érezni. Úgyhogy kívánjuk mindenkinek, hogy érezze jól magát karácsonykor. És most pedig következzen valami, ami eddig még nem hangzott el, hiszen lehetőségesen volt. De egészen frissen a nyomdából ma kaptam kész ez a Budapest Jazz Orchestra új lemezét, amelyen négyen közreműködünk, Fehér Adrián, Urbán Orsolya, Mujahid Zoltán és én. Engem Farka Zsábor Gábrielnek hívnak, ez itt a Rádió Bézs, és ha megáll az idő, Madár Tamás segít nekem lejátszani a dalokat, és akkor következzék a Még ma éjjel boldoggá tehetsz fordítású I Can Give You Anything But Love című nóta. Annyit gyorsan hozzáteszek, hogy 1920-as évek, New York. Senkinek nem volt pénze. Igazából a pénz semmit nem ért. Mintha ma lenne. És az embereknek, mivel nem volt pénze, ezért csak nézegették a kirakatokat, de nem nagyon tudtak bemenni, mit megvenni. És a szerző páros éppen egy műzikelt írt, szerzőpáros, hoppá, elment a hang, de már vissza is jött, szóval Jimmy McHugh és Dorothy Fields sétáltak az utcán, és azon gondolkoztak, hogy kéne valami ütős nóta, ami nagyon jó finálé lehetne a zenés darabhoz. És egy úri ember egy hölgyel állt egy kirakat előtt, és a hölgy nézegetett egy ruhát a kirakatban, és az úri ember átölelte, és azt mondta, I can't give you anything but love. Én nem adhatok neked semmi mást, csak szerelmet. Ezek a homlokukhoz csaptak, hazarohantak, és megírták ezt a slágert. Most hallgassák nagyon nagy szeretettel. Még ma éjjel boldoggá tehetsz Budapest Jazz Orchestra és a Quartet.

Bizony. Azt persze hozzá kell tennem, hogy a zseniális fordításnak a végét azt a báró maszkurával alakítottuk át ezzé a formációvá, hogy éjfél előtt ágyban leszünk, éjfél után ágyban leszünk, és holnap reggel ugye akkor úgy énekeltük, hogy hárman leszünk, aztán itt már egy kvártetben voltunk, és négyen leszünk már. És akkor most következzék egy olyan nóta, ami nekem ehhez az időszakhoz kapcsolódik, az első igazán nagy szerelemnek a nótája volt ez, amikor karácsony előtt együtt andalogtunk, és ezt a lemezt hallgattuk, Lou Reed, és ez a dal valahogy nekem nagyon jelenti a karácsonyt, bármennyire is másoknak mást jelent, de nekem nagyon karácsonyi hangulatot ad, a tökéletes nap. Perfect day.

Just a perfect day. Drink sangria in

0: what you sow.
1: Hát, gyönyörű. És akkor most jön egy nagyon-nagyon szép dal, George és Ira Gershwin szerzeménye, nem tudom, tudják-e, Liza Minnelli keresztapja volt Ira Gershwin. És én nagyon szeretem ezt a, azt a nótát. Be kell valljak valamit, ezt most én fogom énekelni, nem itt a stúdióban, hanem egy másik térben, egy másik időben, de Budapest Jazz Orchestrával az Utcanapos oldalán című albumra elénekeltem ezt a dalt, és nagyon meg voltam fázva, ezért megbeszéltük a zenekar vezetővel, hogy én most nem nagyon fogok énekelni. És akkor nézett rám, hogy most mit, miről beszélek, és mondtam, hogy én csak el akarom mondani ezt a sztorit. Úgy, ahogy én gondolom, hogy, hogy lenne jó, Bradány Iván fordításában, száll a perc, amikor átölellek, Embraceable You.

Várom, hogy átölelj már. Ugye, sokan töltik távol a szeretteiktől a karácsonyt. Sokaknak vagy a munka, vagy a betegség úgy hozza, hogy nem tölthetik együtt a karácsonyt. És ilyenkor ugye nagyon nagy szeretettel gondolunk egymásra, és várjuk, hogy átöleljük egymást, és hogy is mondjam, ez a hosszú hétvége, mert valójában egy hosszú hétvége, összesen ennyiről szól, 24-25-26, az emberek úgy készülnek fel rá, mint hogyha visszavonulnának egy téli álomra, egy ilyen három hónapos elvonulásra, és annyi ételt vásárolnak be, aztán mindenki viszi a morzsapart is vándor cirkusza körbe-körbe, és etetik egymást. Gyerekek, még egy kis sósat vegyetek még, abban a kókuszos kockából még egyetek, mert nem fog elfogyni, gyerekek, hát itt fog ránk rohadni. Ez mindig, minden karácsonykor előjön. Igen. Hát és ha már kívántam azt, hogy legyen hó karácsonykor, akkor Frank Sinatra-nak kötelező elénekelni ezt a nótát. Sammy Kahn és Jimmy Van Huysen, ahogyan, mert hogy egy holland úriemberről van szó, ők írták ezt a csodálatos nótát. Let it snow, let it snow, let it snow.

Igen, és akkor gyűrünk egy hógolyót, és dobáljuk meg egymást. Annyira mókás volt Kolozsváron, amikor elmentünk a jégpálya mellett, és a jégpálya mellé ki volt lapátolva a jégről lekotort hó, úgymond, mert ugye ezt a jégkását az valahogy lekotorják róla rendszeresen, és mivel mellé szórják, ezért ott volt a hó, egyáltalán nem esett a hó, de ott hó volt. És ahogy jöttünk a koncert után a jam sessionről a szálloda felé, elkezdtük dobálni a hógolyókat, és olyan jó érzés volt. Na, hát ugye beszéltem a karácsonyi csodáról, és a hópelyhekről, és arról, hogy ez a kristály, ez mennyire szép dolog. A kristály szerkezet. Ahogy a Hamvas Béla is ezt mondja, hogy nem csak a föld, a tűz, a víz és a levegő létezik, mint elemek, hanem a kristály is. Egy külön elem, egy külön elem forma. Hiszen a víz és az ásványi kristály szerkezete tud nagyon hasonló lenni. Ez a tisztaságnak az egyik legszebb formája. És ahhoz csodának kell történni, hogy ezek a tisztaságok, ezek megmaradjanak. Ahogyan egy rendező mondta, színházi rendező Szűcs Gábor, hogyha a világ összes tiszta vizét összehordjuk, és abba egy csöpp szennyvíz belekerül, már szennyvíz lesz. Viszont, hogyha a szennyvízbe a világ összes tiszta vizét beleöntjük, soha nem lesz tiszta. Ezért nagyon oda kell figyelni, hogyha valami tiszta, akkor ne szennyezzük be. Ezért kell nagyon-nagyon figyelnünk. Csoda kell, mesekunyhó, egy puha ágy. Ugye ezt írta Girines György, alias Zsüti, aki idén lenne 100 éves, és a fantasztikus kristály tiszta hangú Cserháti Zsuzsa első nagy lemezén ezt a dalt énekli, a Kutya, akit Bozzi úrnak hívnak, című zenés játék, musical, nem is tudom minek mondjam, mert akkoriban még operetnek hívták, de hát musical valójában, ebben énekelte Cserháti Zsuzsa, hallgassák szeretettel.

Csoda kell, hogy legyen, és csodák bizony történnek. Bizony csodálatos gyógyulások, csodálatos születések történnek. Ugye Jézus születése is egy csoda. És milyen érdekes az is, ahogyan a Bibliában akárhányszor Gábriel arkangyal megjelenik, egy bizonyos felszólítással kezd. Konkrétan Gábriel arkangyal minden alkalommal így köszön. Ne félj! Ne féljetek! Mindig ez az első. A stressz és az aggodalom az egy nagyon érdekes dolog a félelem szempontjából, hiszen aggódni olyasmiért aggódunk, amit nem tudunk, nem ismerünk. Félni viszont meg csak akkor kell, amikor az embernek meg kell, hogy védje magát. Ha az ember fölöslegesen fél, mert aggódik, mert stresszel valamin, amikor azt gondolja, hogy az élete veszélyben van, pedig valójában nincs. Csak a pályája, a kapcsolatai, a valami, amit az ember a saját élethelyzetének gondol, és életveszélyesnek fogja föl, és ezért stressz tüneteket kezd el produkálni, és felszalad a kortizol szintje, az endorfin szintje pedig lezuhan. És ugye nem nagyon tud megküzdeni, mert stresszel. De ezek mind fantázia. Minél jobb a fantáziája valakinek, annál jobban tud aggódni. Ugye nagymamák szokták mondani, hogy vigyázz ne, hogy leessél onnan, vigyázz ne, hogy ide menj, mert akkor ez is ez történhet. De azok nem valós félelmek. Ezért az aggodalmakat félre kell tenni. Amikor ejtőernyővel kiugrottam több mint 4000 magasról, egy tandemugrással, én nem féltem. Én tudtam, hogy Jóisten tenyerén fekszem, és majd letesz. Ha a sors úgy hozza, hogy nem, akkor pedig nem. Akkor úgy én földhöz fogok érni, az kérdés az, hogy élve vagy halva. De rá kell tudjuk bízni magunkat a gondviselésre. Na most jön egy gyönyörű szép dal. Filippa Giordano, Costa Diva, Norma.

És ha a klasszikus zen és az angyalok énekelnek, akkor most jöjjön az én legkedvesebb, pufók szőrös kis angyalkám, akit úgy hívtak Luciano Pavarotti, és most ő fog énekelni nekünk Non ti scordar di me.

Bravo, Pavarotti. Bravo. Pinocchio. Geppetto, Maserati, Ferrari, Pavarotti. Ma bravo, bravo. Nagyon szeretjük az erőködés nélkül való éneklést. Most következzék Lara Fabian, aki jövőre érkezik Magyarországra, az arénában fog koncertet adni, és most a Caruso dalt fogja nekünk elénekelni. Kapaszkodjanak, mert ilyen szép melkasi hangot nagyon-nagyon ritkán hallanak. Tehát klasszikus szoprán éneklés, de nem fejhangon, hanem igazi torok és mellhangon fogja elénekelni, és a kevert hangjai még szebbek. Majd meghallgatják.

Lara Fabian, a Hitman Returns, David Foster hangszerelése és a Caruso. Most pedig következzék Mel Tormé, az én kedvenc Mel Tormém, aki a Christmas songot írta, de itt most egy Stevie Wonder nótát fog énekelni, 1977. Az ő hangszerelése 1977, még egyszer hangsúlyozom. Hallgassák, hogy 1977-ben milyen modern hangszerelésben énekelt el Mel Tormé, Stevie Wonder All in Love is Fair, azaz a szerelemben minden fair című dalát.

Hát ez a Metormi felvétel az az egyetlen egy felvétel, amit hogyha azt mondanák, hogy egy dalt vihetek magam egy lakatlan szigetre, akkor ez lenne az. Karácsony van, kívánok mindenkinek jó egészséget, azt, hogy úgy szeressék, ahogyan szeretnék, hogy szeressék őket. Kívánom mindenkinek, hogy legyen mit enni, legyen meleg ágy, legyen csoda. Éljék át a csodát, azokat az apró csodákat, amiket hétköznap elfelejtünk. Azt, hogy vagyunk egymásnak, hogy egy olyan bolygón élünk, ahol van élet. Éljék át a csodát, hogy nekünk itt, Európában, úgy, ahogy van a föld népességéhez képest. Mi abban a 15%-ban tartozunk, akiknek van mit enni, van hol aludnunk, és fűtés van a lakásunkban. Hogy nincs háború. Hogy tudunk olvasni. Éljék át ezeket, ezek mind ajándékok. És hogyha idő hiányába vannak, akkor ne kérjenek tárgyakat ajándékba. Kérjenek időt ajándékba. Egy percet, öt percet, egy órát, egy napot. Amit a másik önökkel tölt, minőségi időt. A szeretet különböző nyelveit, dicsérő szavakat, kérjenek bókokat. Kérjenek gesztusokat, szívességet. Kérjenek egy ölelést, egy puszit. Ezeket posztitekre rá lehet írni, vagy cetlikre. Tényleg, lehet adni is, ha nincs semmim. Adhatok egy percet, egy öt percet, egy órát, egy hetet. Adhatok egy bármilyen szívességet, amit lehet tőlem kérni. Menjek-e befizetni a csekkeket, menjek-e bevásárolni, vigyem le a szemetet, bármit. Egy ölelést, mondom, az összes ilyet. Föl lehet írni egy cetlire, és lehet adni ajándékba, de kérni is lehet. A többi az mint szimbólum. Egy kis csomagolás a fa alatt, egy kis doboz, benne egy smiley. A többi pedig az rajtunk múlik egy öleléssel. És akkor ezzel kívánok mindenkinek nagyon békés, boldog ünnepeket, és Mahalia Jackson fog imádkozni nekünk, egy igazi gospel énekesnő, hiszen minden évben eljön a karácsony mindannyiunk számára.

És ahogy mondtam, karácsonykor minden előfordulhat. Az, hogy be akarunk tenni egy felvételt, és egy másik indul el, és az, amit szerettünk volna, az nincs ott. De ilyenkor azt mondjuk, hogy na és akkor mi van? Mert nem ezen múlik a karácsony. Ha odaiget a beigli, ja és akkor mi van? Ha ferde a fa, na és akkor mi van? A lényeg, hogy itt vagyunk és szeretjük egymást. Igazából semmi más nem számít, és hogyha most megengedik, akkor a madár urral összedolgozunk, én adok neki egy CD-t, mutatok egy számot, és ha már Meltormé hangzott el az imént, akkor az ő szerzeményével búcsúzunk, amely a Christmas Song című dal, és ugyan nem a teljes fog lemenni a műsoridőből, de ez a kedvenc karácsonyi dalom, amely a gesztenyes ütéssel és a csodával

0: Rádió Bézs.
1: A lágy vonalak hangja.
0: A lágy hangok vonala.
2: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik. A műsor 2020-ban készült.
1: Hetet-hét ország.
2: Akit most hallottak?
1: Juhász Árpád vagyok.
2: Aki hány országban járt?
1: 109.
2: Hetet-hét ország, mint a mesében, Juhász Árpáddal.

0: Hát örülök, hogy ismét köszönthetlek, Árpi bácsi, Fodor János vagyok, és a műsor természetesen Juhász Árpádé, vagyis a tied. Én csak úgy besegítek, hogy otthon maradhass. Parancsol, még mindig Dél-Afrika?
1: Igen. Hát ez egy hatalmas ország, és tele van csodákkal. És ahol legutoljára abba hagytuk, az a Kruger Nemzeti Park volt a Dél-Afrikai Köztársaságban. Ez az, egyébként akkora ez a Kruger Nemzeti Park, mint az egész Dunántúl. Tehát ha valaki elmegy szafarozni, az úgy kezelheti, mint ha mondjuk Nagy-Kanizsa, Sopron és mondjuk Budapest háromszögben cikáz nagyobbra-balra. Hihetetlen, és tele vadakkal. Mi éjjel-nappal szafariztunk, tudnék, ez egy olyan hely, ahol azt is megengedik, hogy éjszaka menjél, és akkor reflektorokkal időnként olyan jeleneteket tudsz látni, amit nappal az élővilágban sose lehet megfigyelni. Több ilyen kemping hely van, különböző táborok, és köztük egészen érdekes ilyen kis kiállítások, például Letaba nevű helyen, ahol agyar és elefánt múzeum van. És ott jön rá az ember, hogy az elefántok mitől pusztulnak el, mikor öregek lesznek, nem egyszerűen csak mondjuk elgyengülnek, hanem

0: elkopnak ezek a hatalmas örlőfogaik, és már nem tudnak tisztességesen táplálkozni. Ugye nem többnyire, ugye faleveleket esznek, füvet jobb hián, és hát bizony elkopik, mint hogy nekünk is, csak nekik nem volt fogorvosuk.
1: Te, és hadd kérdezzek, bocsánat, én életemben egyszer voltam egy ilyen parkban, egy nyitott dzsippel. Nem én vezettem, hanem az egyik ismerősünk, és életveszélyes helyzetbe kerültünk, szerintem persze mi voltunk a csacsik, vagy a sofőr, de mindegy, egy orrszarvú megkergette a kocsit, és majdnem utol is érte.
0: Tehát az orrszarvú az egy rendkívül vad figura, és hát azokkal a hegyes ugye kidövéseikkel a fejükön, ezzel simán át tudnak döfni mondjuk egy átlagos terepjárónak, vagy egy személykocsinak a fém oldalát. Tehát, de hát szegény, ő is közben az a megsérülne, persze, meg letörhetne neki, és így tovább. Hát én nagyon sokszor voltam úgy, hogy terepjáróval bekörültünk egy teljes elefánt csorda átvonulásának az útjába. És ugye hát nyitott kocsikban mi is, tehát nem volt kizárva, hogyha valami rossz kedve támadna valamelyik nőstény elefántnak, akkor ki
1: kezdve. Szóval ez azért veszélyes, akárhogy csűrjük, csavarjuk.
0: Igen, egyébként ugye az elefántoknál az az érdekes, hogy mindig a nőstények, az asszonyok vezetik a csapatot. A bikák azok külön szoktak csavarogni. Az asszonyok azok, akik itt a nadrágot hordják, és ugye, úgy vonulnak eleve, hogy a kis termetű fiatal borjakat, azt ugye a lábuk közé veszik, vagy egymás a felvonuló asszonságok közé fogják be, így a ragadozók ellen kvázi védekeznek, mert még az oroszlánok is tisztelik mondjuk az elefántot, tehát úgy egy elefánt csordát nem támad meg egy oroszlán, vagy egy oroszlán csapat, hogy az úgy zárkózottan egy nagy sorban vonul, mert az számukra is veszélyes. Ők mindig kiszemelik azt, hogyha valamilyen fiatalabb állat lemarad a többiektől, és magányossá válik, akkor szokták lerohanni. Hát ezek egyébként félelmetes jelenetek, amikor 4-5 elefánt, vagyis amikor 4-5 oroszlán kapaszkodik egy-egy elefántnak, egy fiatal elefántnak a hátába, és hiába a hatalmas tömeg, előbb-utóbb ugye elvérzik.
1: Jaj.
0: Na, hát ezek ilyen félelmetes dolgok, de hát a természet tele van. Ugye Darwin nem véletlenül írta meg ezt a könyvét, ugye a lépjét folyóharcról. Itt tényleg a vadonban bele lehet pillantani abba, hogy itt mindenki, mindenkinek valamilyen értelme az ellensége. Egyébként voltunk egy olyan botanikus kertben is, vagy legalábbis úgy illik, vagy úgy néz ki, mint hogyha botanikus kert lenne, amelyikben a legkülönbözőbb, mondjuk ott élő növényfajok össze vannak gyűjtve. Ez egy nagyon szép rész. De hát maga a Krüger part is, ez ugye egy laza szavanna. Tehát úgy kell elképzelni, nem sűrű esőerdő, nem áthatolhatatlan rengeteg, hanem ilyen laza facsoportok vannak, amelyeknek a feje fölé a zsiráfok, ugye nyaka és tetején a fejük, az ugye jó magasra emelkedik. Ugye Teleki Sámol, amikor kényszerűségből zsiráfokat is lőtt, hogy a 200 fős karaványát ellássa hússal, hogy ilyen ne halljanak a terrordok, nagyon le is írta, hogy sokáig gondolkodott, hogy ebben a furcsa alakú testben ő vajon hol lehet a szív, mert ugye azt kellett neki megcéloznia. És hát többnyire el is találta. Egyébként a nagyon érdekes, hogy a zsiráfoknak a latin neve, a Camelopardalus, ez onnan származik, hogy félig ugye a tevékre hasonlítanak, és félig pedig ugye a mintázatuk meg a leopárdékra. Tehát a mintázat és a testalkat ugye együtt sugallja ezt az elnevezést a a latin elnevezést.
1: Valószínűtlenül hosszú a nyaka valóban, és hát nem hasonlítható, legalábbis én állatkertben természetesen Magyarországon láttam zsiráfot közelről is, de egyszerűen méretbéli különbségek voltak, amikor az Egyesült Államokban egyszer valóban közelről egy ilyen zsiráfcsapat közelébe tudtam kerülni.
0: Egyesült Államokban?
1: Igen, ott voltam, és igen, ott voltam egy ilyen helyen, ahol ott volt.
0: De állatkert volt, vagy ilyen?
1: Hát ilyen állatpark.
0: Hát azokat oda vitték szegényeket, mert ugye zsiráfok, azok afrikaiak, tehát új világban nem érnek, és nem is értek, tehát csak oda lehetett szállítani őket.
1: Egy olyan nagy állatpark volt ez is, hát ezért nem értek, hogy oda vitt állatok voltak-e vagy sem, ahol nem voltak ráccsal elzárva, tehát nem úgy, mint a mostani állatkertben szabadabban éltek. Na mindegy, hatalmas állatok, az biztos.
0: Egy biztos, igen. Na, azt még annyit megemlítenék erről a környékről, hogy ott van egy folyó, Olifánsznak hívják, de hát tulajdonképpen ez az elefántszónak az ottani verziója. És mi kibéreltünk ott egy ilyen furcsa kis hajót tulajdonképpen, ami inkább úgy nézett ki, mint valamilyen ilyen szénás szekér, amire valami motort szereltek. És alig, hogy vízre szálltunk, elromlott a motor. Na most ez az Olifánsz folyó, ez tele volt krokodilokkal, és tele volt vízilovakkal. A vízilovak egyáltalán nem olyan békés állatok, mint amilyennek a gyermek olvasmányok alapján elképzeli őket az ember. Ha a teritoriumukra érkezik valaki, akkor keményen megtámadják. Erről én magam egész regényeket tudnék mondani. Na, de olyan vagány volt ez a dél-afrikai, a hajónak a tulajdonosa, hogy lemászott ebbe a folyóba, és miközben sodródott be ez a furcsa vízi jármű a folyónak a közepe felé, ahol ugye mondom, vízilovak és krokodilok voltak, közben szerelte a motort. Elképesztő.
1: Úgyhogy ő a vízbe volt?
0: Ő a vízbe volt, igen, és úszva szerelte az egészet. Hihetetlen látvány volt.
1: Hát, na most, ha megengeded, akkor én elindítanék egy zenét, már csak azért is, mert elképzeltem ezt a jelenetet, hogy ott sodródtok egy ilyen furcsa tákolmánnyal, hogy mi lesz ennek a befejezése, de azt egy zene után mond majd el, jó?
0: Halljuk a zenét!

0: Minél többet hallgatom, minél többet hallgatjuk Juhász Árpádot, annál inkább rá kell, hogy jöjjünk, hogy milyen csodálatos ez a világ, és milyen nagy kár, hogy mi nem utazunk, nem utaztunk annyit, mint te, Árpi bácsi.
1: De még előtted a világ, és a hallgatók előtt.
0: Hát igen. Egyébként a csodálatos világról az jut eszembe, hogyha lesz egy kicsi időnk, ma akkor lejátszom Armstrongtól a csodálatos világot majd, jó? Na, de ez később. Folytasd, kérlek.
1: Hát most egy ember alkotta helyre megyünk, tehát kifele Vadonból. Úgy hívják ezt, továbbra is a Dél-Afrikai Köztársaságban járva, hogy a Napváros. Ezt barátaim csak Gicshalmaznak tekintik, ugye az angol neve az a Sun City. Ez tulajdonképpen nekünk egy ilyen kis lazítás volt. Messze földről ide szállítottak rengeteg homokot, kialakítottak egy tengeri öblöt imitáló részt, ahol mesterséges hullámok, mint a Gellértben mondjuk, csak nem a kőfalak között, hanem hullámok között, a homok mondjuk fodrokon keresztül szaladnak a partra. Vannak bizonyos időközönként a műsziklafalak tövében csinált ilyen hatalmas, tulajdonképpen beton állatfigurák, és ezek mesterséges földrengések hatására elkezdenek rázkódni, mint hogyha tényleg a földrengés rázná meg a talpuk alatt a talajt, és a repedésekből pedig a talajból gőz tör elő, félelmetes látvány. Az ember nem tudná, hogy ez az egész csak egy mesterséges mutatvány, akkor megrémülhetne. A műszikláknak a mélyén pedig játéktermek vannak. Magát nagyon szép élményem volt, hogy egyik este, nem volt egyébként sokan, ez egy nagyon drága hely, én is a saját pénzemen voltam ott. Egy fantasztikus élmény volt, hogy egy ilyen hatalmas térben, ahol mi a karzatról néztünk lefele, egy hatalmas térben egyetlen egy zongora állt, és ott zongorázott valaki igen magas szinten. Ez valami egész varázslatos volt, hogy az emlékeim között keresgélek. Hát mi aztán persze elmentünk a szállodák környékére is. Ilyen mű esőerdő veszi körbe az egészet, tehát mesterséges vízesések vannak, odaültetett trópusi növények, amelyek csak úgy életképesek ott, hogy állandóan locsolják őket. És van egy nagy krokodilfam. Ezek a nagy termetű, erős nílusi krokodilhímek direkt elkülönített medence részekben vannak, hogy ne támadják meg egymást, mert bizony a krokodilok egymást is megtámadják. Sőt, láttam olyat egyébként Ausztráliában, hogy egy ilyen 7 méteres, hihetetlen termetű hím krokodil nekiszállított menyasszonyt egyszerűen elfogyasztotta az esküvői vacsorára. Tehát nem biztonságos dolog feleségül menni egy hím krokodilhoz, ezt csak mondom.
0: De 7 méter az irdatlan nagy, most elgondoltam, hogy egy átlagos lakótele, vagy nem is lakó, egy átlagos szoba méret, az hát 5 méternél nem szokott hosszabb lenni, mondjuk 5-6 méter talán, és ez 7 méter.
1: Csak... Igen, hát ugye hosszú farka van.
0: Igen, és iszonyatos ereje, iszonyatos állkapcsokkal.
1: Hát ugye szabálytalanok a fogai, és azt, amit megmarkolt, azt ki nem engedi. Ugye direkt egy program az ott, hogy meg lehet nézni ezeknek a krokodiloknak az etetését. Sose adnak nekik élő táplálékot, mert az ugye növelni az agresszivitásukat, de azt lehet látni, hogy még ilyen döglött csirkéknek a lóbálásával hergelik a hatalmas állatokat, hogy azokat a látogatók előtt produkálják magukat, nagyokat ugranak föl a francba. Ilyen légi parádét vagy némikálva. És amikor félelmetes hallani azt, hogy ilyen kuszán nőtt fogaik összecsattannak, az ember ugye elképzelni, hogy az én lába között, hogy a krokodil fogai mondjuk az én lábamat fogják körbe, az elég félelmetes. Egyébként Tájföldön láttam olyat, hogy egy idomár egy medencében a krokodilnak a kinyitott száján, amit valamilyen módon ilyen mágikusan elvarázsolt, végig bedugta a karját, sőt a fejét betette a krokodilnak a szájába. Tehát vannak olyan módszerek és olyan emberek, akik ezekre a fantasztikus állatokra is ilyen mágikus erővel tudnak.
0: Jó, hát egy ideig vannak, aztán nem lesznek ezek az emberek, mert leharapják a fejüket. Én meggyőződésem, hogy az életükkel játszanak ezek az emberek, csak hát mi ezt nem tudjuk. Kiszámíthatatlanok ezek a vadállatok, azt gondolom én legalábbis.
1: Igen, de látod, hogy van valami trükk, ugye általában például mondjuk az ilyen kisebb hüllőknek és kétértőek között is vannak olyanok, amelyek például hátukra fordítva egyszerűen attól pillanattól kezdve megmerevednek. És vannak olyan, nem csak idomárok, hanem az idomár átadja a látogatóknak, vagy a turistáknak is a kezébe, vagy esetleg a feje tetejére teszi ezeket a teljesen ilyen bénultság állapotában levő állatokat, amelyeket egyetlen egy mozdulattal tudnak így lemerevíteni.
0: Milyen éghajlat jellemző Dél-Afrikának erre a részére, ahol itt a Safari Parkban is voltatok, meg a mikro...
1: Ezek a szavannáknak a régióban tartozik, ugye? Tehát ez, hát különböző, ugye nagy távolságok vannak. Délen ugye a Fokvárosi környék az körülbelül olyasmi, mint Dél-Európa, csak ugye a déli félgömbön. És hogyha jössz fölfele, északfele, több ezer kilométert is, akkor fokozatosan átmegy ilyen szavanna jellegű területre, mint amilyen az afrikai sivatagokat és a trópusi esőerdőket Afrikában fogja közre. És akkor, hogyha most már tovább mennénk, például nyugatra, az Indiai óceán partjára, ott pedig belekerülnénk már egy olyan területre, ahol trópusi légáramlások és hatások vannak, úgyhogy sokkal dúsabb a növényzet, sokkal melegebb a tengervíz. Ugye nagyon érdekes, hogy az Atlanti, tehát hogy a déli sark felől északfele áramló nagy víztömegek, ezek az útjukba eső kontinensek különböző oldalait másképp melegítik föl. Tehát gondolj például Dél-Amerikára, ha ott a partokat követed, akkor a Humboldt áramlás az Antarktisz felől az egészen följön Ekvádorig, az egyenlítő magasságáig, teljesen lehűtve a partvidéket, egyrészt sivatagokat is okozva, mert a tengernek a párolgását megakadályozzák, tehát ott igazából nem tud eső keletkezni. És ez egyébként egy élőlényekben, ilyen mikrolényekben rendkívül gazdag tápláló tengervíz, amin halászmadaraknak a milliói élnek, versenyben léve az ott élő halászokkal, akik szintén ezeknek a mikrolényeknek a fogyasztásából létrejött halakra ugye, fenik a fogukat. Na de Dél-Amerikának az Atlanti-óceáni partvidéke, az meg 5-10 fokkal melegebb az azonos szélességeken. Tehát ha arra gondolsz, hogy mondjuk Chilének, Perúnak a partvidékén ilyen a legnagyobb nyári kánikulában is a legelegánsabb chilei fürdőhelyen Valparaisóban például. Ott ilyen 16-17 fokos a tenger, de fürdenek benne egyébként a chileiek, és akkor átjössz erre az oldalra, mondjuk Rio de Janeiroban, még ugye a déli szélességnek a 23. fokán van, és rendkívül meleg, ugye 24-25 fokos Atlanti-óceáni vízben tudsz fürdeni. Tehát ott meleg áramlás jön, tehát a hideg az a dél-amerikai kontinensnek csak a csendes óceáni partvidékét hűti. De most teljesen mondjuk hasonló a helyzet az afrikai kontinenssel. Ezt ugye ott is, amikor az Antarktisz felől jönnek az áramlások, akkor annak a hideg része az Afrikának a nyugati partvidékét hűti le, míg a nyugati oldalon sokkal melegebb a víz. Tehát, hogyha például az Afrikai Köztársaságon belül elmész Durbanbe, ott már teljesen trópusi az élővilág a tengerben, rengeteg ott a cápa, és óriási ilyen védőhálókat kellett telepíteni mindenütt a vízbe, hogy a turizmust nehogy tönkretegyék a cápa támadások.
0: Tényleg fantasztikus ez a világ, énekeljük is meg, jó? Azaz nem mi, hanem Louis Armstrong.

0: és Juhász Árpád csak mesél, mesél, én meg csukott szemmel egy kicsit úgy érzem magam, mint az unokáim érezhetik magukat, amikor én mesélek nekik. Mi képzeletben be szoktunk mászni, ugye egy szekrénybe kinyitjuk a hátsó falát, és világgá megyünk, és közösen alakítjuk a zuhanásainkat, vagy az emelkedéseinket, vagy a tengeri vadászatainkat. Hát most én vagyok itt, csukom be a szemem, és hallgatlak téged.
1: Na, te nagyon fiatal nagypapa, hogy azért megkérdezem, hogy nem voltál véletlenül már akkora nagy, hogy a Népstadionban valamikor, mikor itt volt Armstrong, ellátogattál esetleg?
0: Nem, itt nem láttam. Ó, itt volt el Fitzgerald, és tudom.
1: Olyan tömeg volt, hogy nem közlekedtek a villamosok, semmi. Emberek, nem viccelek, 10 000-ei vonultak a Rákóczi úton a koncert után, ugye?
0: Hát ez a 60-as évek elején volt, hogyha jól tudom.
1: Igen.
0: Ott lehettem volna éppenséggel, ha elvisznek a szüleim, de nem vittek.
1: Hát én ott voltam. Óriási élmény volt. Óriási élmény.
0: És hát tényleg gyönyörű ez a világ.
1: Igen, de ezt tudod, ha jól emlékszem, ő ezt ugye vietnámi háborús katonák előtt adta elő.
0: Hát igen, és azzal a filmmel robbant ugye be, igaz, hát jó túlzás azért ez, de abban a filmben szerepelt a Jó reggelt Vietnám című filmben,
1: igen,
0: amelyben Bajor Imi, hát sajnos már nincs közöttünk, elképesztő szinkronhangon üvöltözte azt, hogy Jó reggelt Vietnám, és egy rádiósat játszott a főszereplő, aki azóta öngyilkos lett, de most nem ugrik be a neve.
1: Igen, a filmet én is láttam, persze.
0: Hát, Dél-Afrikába vissza.
1: A világ tényleg szép, és ezt, hát, ilyenkor derül ki, hogy egy embernek a személyisége az milyen hihetetlen túl tudja nőni az átlagos emberi dimenziókat, hogy egy kis alacsony termetű fekete ember tényleg az egész világnak a szívébe tulajdonképpen belelopni magát. És itt nincs bőrszín, meg nincs semmi más. Csak az, hogy úgy tudott mosolyogni, úgy tágultak szemei, miközben ezeket reket hangján előadta. Szóval elementáris hatás, amire emlékszem ott az akkori Népstadionban.
0: Jó, hogy fölidézted ezt is. Igen.
1: Na akkor most már érkezünk meg egyúttal, akkor Durbanbe végleg, az Indiai óceán partjára, még mindig ugye a Dél-Afrikai Köztársaság területén. Már a repülőtéren is zulu táncosok fogadtak minket, amikor kiléptünk a repülőgépből. Ez azért kellett, mert ez 2001-ben volt. Tudnék, annyira rossz lett Dél-Afrikában általában, de Durbanben különösen a közbiztonság, hogy az idegenforgalom hatalmas mértékben visszaesett, és akkor a helybeli, ugye, hát hogy így mondjam, önkormányzatok, azok próbáltak mindenféle trükköt bevetni, hogy visszacsalogassák oda a turistákat, és egy ilyen fogás volt az is, hogy az ember kiszáll a repülőgépből, és ott ilyen izmos zulu fiatalok táncolnak a repülőgépnek a előtti térnek a betonján.
0: Hát ha már a táncot említed, és itt a én unokáimat szóba hoztuk, akkor hozzuk szóba a tiedet is. Egy kislány, most láttam egy felvételt, hogy táncol, hát lenyűgöző. Lenyűgöző, gratulálok, nagypapa.
1: Hát köszönöm szépen. Ő az Amáta unokám, aki egyébként táncos is, és koreográfus is. És tényleg én is néztem ugye ezt a posztot, amit ugye én felraktam, hogy hát az övét osztottam meg, hogy mintha gumiból lenne. Hihetetlen.
0: És milyen ritmus érzék.
1: Igen, hát...
0: Volt kitől örökölni,
1: nem,
0: te is jól táncoltál,
1: nem? Nem tőlem örököltem, mert én olyan vagyok, mint a volt felségem, hogy papa, olyan merev vagy, hogy jó, hogy el nem törsz.
0: Na... És akkor, igen, csak hogy jó, ott fogadnak a táncosok, és azt hitték, hogy akkor kevesebb, vagy akkor nagyobb lesz a bizalom, vagy nem fognak félni bemenni a városba, hát a közbiztonság...
1: Minden vonzó erőt igyekeztek bevetni, minden olyan elemet, amivel kedvet csinálnak a látogatást.
0: De miért zuhant meg annyira a közbiztonságot?
1: Hát nézd, Dél-Afrikában tulajdonképpen rengeteg olyan hely van, ahol olyan annyira felerősödött, de ott nem mafiáknak hívják őket, hanem bandáknak, olyan erős banda szövetségek jöttek létre, hogy vannak városok, de akár a fővárost tesszük, ahol már az emberek réges-rég nem az önkormányzatoknak adóznak, vagy nem az államnak adóznak, hanem a helyi bandáknak fizetik meg a lakbért, meg a vizet, meg a mit tudom én, a villanyáramot. Ilyetett. Tehát itt Durbanben is megmondták, hogy a szállodából az óceánpartig vezető ilyen sétány, az igen, az járható, már azért este egyedül ott ne sétáljon senki, de mondjuk már egy utcával távolabb a parti sétánytól senki ne merészkedjen el, főleg egyedül nem, este meg kivétel, soha-soha. Egyébként érdekes szerepkörön volt, amikor a foci világbajnokság Dél-Afrikában volt, és Várkonyi Attila volt akkoriban a köztelevíziónál, aki meghívott engem ilyen másodkommentátornak a világbajnokság apropóján, és tulajdonképpen nekem akkor azokat a korábbi élményeimet kellett elmesélnem, amelyek Dél-Afrikának a közbiztonságában voltak kapcsolatosak, mert én többször jártam ott, és én tudom, hogy ott döbbenetes dolgok történnek meg. Hát van, hogy volt olyan, hogy a társaim egy előkelő szállónak a haljában vártak, gyülekeztek éppen. Egyszer csak bejött egy fegyveres banda, pillanatok alatt kiraboltak mindenkit a barátaim közül, nem csak a pénzt, meg útleveleket, hanem mindent, amit mozgott, a fényképezőgépet, kamerákat, egyebeket, pillanatok alatt elvittek. Még lőttek egyet a levegőbe, a csillárba, és utána elmentek.
0: Te magad voltál olyan életveszélyes helyzetben, ami... hogy mondjam, ez finoman és elegánsan, szóval ahol féltél?
1: Hát igen, ez velem elsősorban Perúban esett meg, amikor 1988-ban kitört egy hegyi indián felkelés. Tulajdonképpen először csak egy országos sztrájk bontakozott ki, és aztán ez regionálisan különböző méreteket öltött. És akkor fent voltunk egy Huaraz nevű kis városkában, 36 ezer lakosa van, fent az Andoknak a két hegylánca között. És a rendőrök lelőttek két indiánt, és ebből aztán egy óriási konfliktus alakult ki. A hegyi indiánok barikádokkal körbevették ezt a várost, és ilyen rendkívül feszült robbanás előtti hangulat volt. Úgyhogy a rendőrfőnök azt mondta, nem tudja biztosítani, garantálni a biztonságunkat. Rendel nekünk egy repülőgépet onnan egy olyan 20-30 kilométerre, egy hegyi repülőtérre, Korpák, úgy hívták ezt a hegyi légi szövetséget, ahol a kis repülőgépek fogadására alkalmas repülőtér is volt, és adtak mellénk két civil ruhás rendőrt, hogy azok kísérjenek ki hajnali szürkületben minket Huaraz városából. Hát arra a hajnalra, arra sokáig fogunk emlékezni, mert mindenütt a hegyoldalban tüzek lobogtak, maga az út el volt barikádozva hatalmas szikla kövekkel és keresztbe döntött fatörzsekkel. És ugye akkoriban a televíziós felszerelések hát nem ilyen kis könnyű szerkezetek voltak, mint amik ma vannak. Eleve a ládák, amiben például leforgatott nyersanyagot vittük, azok súlyos ládák voltak, amik kis vékony nyelük volt az embernek a kezét egy 10 perc alatt teljesen szinte elvágták. Ugye és egyikünk se igyekezett utolsó lenni, közben mindenfelé vészes kiáltások hallatszottak, szóval félmetes volt, és akkor elérkeztünk egy híthoz, ahol már nem lehetett mást választani, mint azon át kellett valahogy menni, de az is el volt barikádozva. És akkor ott váltságdíjat kértek tőlünk, hosszú ideig ment az alkudozás, hogy mennyit fizessünk. És amikor átértünk ezen a hídon, hát ők át kellett mászni ezeken a fatörzseken, akkor belekerültünk egy ilyen őrjöngő egy indián tömegbe, ahol ők ugye mindig kokkalevelet rágnak, és arra isszák a piszkó nevű rendkívül erős pálinkájukat. Ettől teljesen beszámíthatatlan állapotba kerülnek, rendkívül agresszívek lesznek. És akkor nekünk egy ilyen folyosót hagytak, ott bukdácsoltunk előre ezekkel a nehéz cuccokkal. Ott tényleg egy pillantás elég lett volna arra, hogy kést ráncsanak és belénk döfjék, vagy valami. Úgyhogy keresztül tudunk jutni ezen a részen, de még utána szembe jött az egész völgyet kitöltő, szinte hömpölygő indián tömeg, akkor már nem tudtunk mit csinálni, a hegyi folyóban, amelyek egy gletszer olvadékból táplálkozott, tehát jéghideg volt, abba ültünk be, és a fejünk felett tartottuk a televíziós felszereléseket, meg a nyersanyagot, és megvártuk, amíg ez a tömeg elvonul, akik közben gyújtották fel ott a házakat sorba. Hát még ez egy hosszú történet lenne, nem akarok Afrika helyett Dél-Amerikára most ilyen beszélni, szóval voltam hasonló veszélyes helyzetekben, több alkalommal is életemben.
0: Jaj. Na jó, pihentettől egy kicsi muzsika. Ez már sokkal vidd.

0: Juhász Árpád tovább mesél, de a krimi nem folytatódik. Békésebb vizekre vezes minket. Ugye a zene előtt elmesélted a saját veszélyeztetett helyzetedet, meg a csapatodét, és tulajdonképpen onnan jutottunk oda, hogy Dél-Afrikában hát bizony nem túl erős, vagy nem túl nagy, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondanom, a közbiztonság. Kérdés persze, hogy most is így van-e, mert amikor te ott voltál, azért annak már jó néhány év eltelt az ott.
1: Általában romlott a helyzet. De érdemes majd később kicsit visszatérni. Itt még annyit hagynök el, hogy ez a repülőtéri tánc, amivel ugye itt debütáltunk Durbanben, ez rendkívül mutatós. Ugye ezek harci táncok tulajdonképpen, olyan mozdulatokkal, amik nagyon ősiek. Ugye a zuluk az a legnagyobb populációjú, és legenergikusabb, félelmetesebb fekete népcsoport Dél-Afrikában. Minden más szomszédos fekete törzs régen is félt tőlük, és most is félnek. Nekik van a legnagyobb tekintélyük. Ez azt jelenti viszont, hogy ugyanakkor mondjuk a rendőrségben, a katonaságban, meg ilyen helyeken is, hogy előszervek biztonsági őrökként előszeretettel használnak zulukat, mert a vérükben van az, hogy a legnagyobb veszélyes helyzeteket is kezelni tudják. Durbanről egyébként azért el kell mondanom, hogy hát nem csak tánc van itt, hanem ez a Dél-Afrikai Köztársaság a legnagyobb indiai-óceáni kikötője. Úgynevezett Matalöből az, amelyikben itt a kikötőt létrehozták, nem volt egyszerű, mert egy ilyen zátony zárja el az óceántól a medencét, és ezért erős az iszapfeltöltődés, és a nagy hajók fogadásához szükséges vízmélységet csak mesterséges úton lehet biztosítani állandó kotrásokkal. Ennek ellene itt van az egész dél-afrikai kontinensnek a legnagyobb szénexportot lebonyolító kikötője, meg hát mindenféle más iparnak egyúttal itt van a kikötője, tehát itt rengeteg ilyen teherhajót, rengeteg darút, rakodót, egyebet lehet látni. Vegyipari, hajó, repülőgyártási, élelmiszeripari, cukor, malom, gyapjú feldolgozó termékeknek itt az exporthelye. Azért válhat, hogy jelentős várossá mi Durban, mert a Dél-Afrikai Köztársaság kikötői közül ez fekszik legközelebb a nagy kőszínbányákhoz és a szénen alapuló nehézipari központokhoz. Durban volt régen a déli tengereken üzött szetvadászatnak a központja is. Volt idő, amikor Nagy-Britannia évente 30 ezer tonna bálna és sperma olajat exportált. Tehát el lehet képzelni, hogy csak a bálnákból nyert olaj 30 ezer tonna lehetett. Hogy hány állatot kellett megölni? Hány bálna esett áldozatul ezeknek az időknek? És ma már ugye a világ nagyobb túlnyomó többségében ugye betiltották a bálnákat, szeteknek a vadászatát, de hát vannak országok, amelyek fütyülnek erre. Például ilyen maga Japán, amelyik olyan ősi szokásnak tartja a delfinhúsevést, ezeknek a vadászatát, hogy a nemzetközi tiltakozás ellenére se akarnak erről egyáltalán mondani.
0: Hogyha már az evést szóba hoztad, akkor azt kérdezi meg, hogy mondjuk, amikor te Dél-Afrikában voltál, akkor valamilyen jellegzetes, speciális dél-afrikai kosztot megkóstoltál?
1: Hóhó, tehát például a legnagyobb ínyenség volt egyébként, hogy krokodil pecsenyét ettem. Méghozzá nem akárhogy, hanem volt egy ilyen nagy, tulajdonképpen luxus bungaló telep az indiai-óceán partján, ahol történetesen egy magyar szakács dolgozott. És akkor ő elvitt minket, a tévének a forgatócsoportját, egy olyan farmra, ahol tulajdonképpen a krokodilokat tenyésztették. És akkor nekünk kellett megmutatni, hogy melyik krokodilt vágják le ahhoz, hogy abból nekünk megcsinálja a pecsenyét. És ott voltunk a konyhába, ilyen teljesen fehér, és megkóstoltuk így, csak olajjal átsütve, még mindenféle fűszerezés nélkül, ilyen semmilyen íze volt. Engem a kígyó evéseimre emlékeztetett, mert én ettem kígyót is. méghozzá Kubába, amikor barlangászokkal felvoltunk az Esztrambai hegységbe, és egy Santa Maria nevű kígyót ott elfogtak a kubai barlangászok, és ott megfőzték. Előzőleg, ugye ez egy nem mérges kígyó, ugye Kubában a természetes élőhelyen soha nem volt mérges kígyó. Tehát ez csak egy nagy termetű, félelmetes kígyó, amit aztán, amikor már fölvágták a bőrét, és lehetett látni ezt a fehér húst, tehát azt szedték ki, és azt főzték meg. És annak volt ilyen sejíze. De ebből a krokodilból viszont ez a magyar szakács különböző fűszereknek a segítségevel, ami egészen különleges lakomát csinált nekünk. Úgyhogy összecsordul a szájam, mert a nyár komolyan vissza gondolok erre.
0: És olyan volt, amit azt mondtad, hogy köszna, ezt nem?
1: Hát volt. Hát a legélemetesebb gasztronómiai emlékem az egyébként Mongóliához fűződött, ahol én előadásokat tartottam valamikor Magyarországról, és többek között egy Baron Urt nevű helyen, amelyik ott már a Kóbis-hivatag peremén levő Sztyeppe központ, hát meghívtak egy, és ott is aludtam egy ilyen családnál. És akkor másnap egy kecskét levágtak, úgyhogy tulajdonképpen a belsőségeket kiszedték, utána tűzön előre melegített forró köveket tettek bele a kecskébe, és az egészet összevarták. Na most, mikor ezt már nyárson tovább sütötték, akkor behozták a jurtába. Nekem, mint vendégnek kellett egy nagy késsel fölvágni a kecskének a hasát, ezt a varrat vonalat. És akkor egy nagy ontálon, csak nekem, mint vendégnek, a fagyút fölhalmozták egy egész púbos toronykőszerű formában. Hát már ránézni is rosszul volt az ember. És tényleg ebből csak úgy tudtam kisebb darabokat egyáltalán lenyelni, hogy utána mindig ittam egy stamperli mongol vodkát, amit archinak hívnak. És hát hihetetlenül berúgtam. Szóval én soha életemben nem voltam ilyen állapotban, mint akkor, de ez egy kényszerívás volt, mert meghaltam volna, hogyha a fagyú darabok után nem iszom mindig egy stamperlit. És emlékszem, hogy annyira részeg lettem, hogy ilyen, én naplót vezettem végig, az egész előadás úgy ment, hogy én németül tartottam előadást, amit egy MDK-ban tanult mongol tolmács németről fordított mongol nyelvre. És csak azért mesélem, hogy az egésznek a szervezése tehát németül folyt, és én itt ebben a jurtában, miután ezt a rengeteg mongol vodkát már le kellett nyelnem, jegyzeteltem németül. De annyira önkívületi állapotban voltam, hogy nem tudtam irányítani a kezemet, és egy A4-es papír általában 4-5 betűt tudtam ilyen nagy ákombákomokat fölfirkálni. Valahol ma is megvannak ezek a napló töredékek, ilyen A4-es papírokon a teljesen ilyen kába állapotban született betű kompozícióim.
0: Élvezett ez a család látványt, hogy fejrálsz ettől a sok alkoholtól.
1: De hogy búcsúztattak el, János és kedves hallgatók? Hát ugye én életemben nem lovagoltam, illetve hát nagyon keveset, néha. Na hát, mikor már teljesen tehetetlen voltam, elbúcsúztatott a család, fölraktak egy lónak a hátára, két lovast balról, jobbról még mellém állítottak, és elindultunk a pusztába, a végtelenbe. Míg aztán egyszer csak látóhatáron, ott rendkívül messzi lehet látni. 200 kilométerre lehet látni, olyan tiszta levegő. És az ember megy akár egy zsippel is órákig, és mindig ugyanannan messze vannak a hegyek. Na de itt a lovakkal ugye lassan ügettünk, és egyszer csak föltűnt három ló, kettőn ültek egy üresen. Hát kiderült, azt nekem szánták. Tehát a következő vendéglátó helyemnek a küldöttsége jött előttünk oda a pusztába, átemeltek erre az üres fölnyergel, de senki által meg nem lovagolt lóra. Megint közrefogott két derék mongol. A búcsúztatás emlékére még ott a lóháton meg kellett mindkét oldalon egy-egy kupica archit inni. és így vonultam a következő ilyen központba. Mert a gasztronómiai élményeim közül ez volt a legszörnyűbb, amire visszatok emlékezni.
0: Egy rövid zene, nem is biztos, hogy végighallgatjuk, és azután van még egy 3 percünk, 4.

azon somolygok itt magamban, hogy Juhász Árpáddal valószínűleg még jövőre is Dél-Afrikában járunk, mert mindig kikitérünk, és elmesélsz egy-egy újabb rémizgalmas vagy kedves emléket.

0: ott hagytam én abba, hogy somolygok, mert Dél-Afrikánál tartunk így még sokáig, hála jó Istennek, mert kalandozunk rendesen.
1: Hát itt még Durbanről azért el kell valamit mondani, hogy rengeteg cápa van ott az Indiai-óceánban. És mint említettem, milyen cápa hálókat szereltek fel a tengerben, és emiatt viszont a cápák bele gabajodnak ezekbe a hálókba. A becslések szerint évente 1500 cápa pusztul el. Egyébként világszerte a cápákat csak azért ölik meg, hogy az uszonyokból leves csináljanak. Szóval jó, az ember fél a cápától, hogyha mondjuk tengerben van, óceánban van, de hát ugyanakkor mondjuk arra gondolni, hogy egy állatot csak az uszonya a véget megöljenek, ez megint egy teljesen abszurd emberi felfogás.
0: Mint annyi minden más.
1: Igen. Egyébként ugye Durban, az ugye Afrikának így a keleti partvidékén van, és egész ugye Afrikának a keleti partvidékén rengeteg az indiai, a bevándorló. Az indiaiak ugye nagyon jó kereskedők, tehát ha mész fölfele, ott akár Tanzániában, vagy Kenyában, ezekben az indiai óceánparti országokban mindenütt a kereskedelem az általában az indiaiak kezében vannak. De az utóbbi évtizedekben Kína az, amelyik óriási mértékben vándorol be és veszi kezébe a kereskedelmet. Tehát nagyon nagy az eredeti fekete lakosság hátrányára bevándorló népcsoport, akár Indiába, akár Kínából. Körülbelül a durbani lakosság 50%-át teszik ki az indiaiak, és többségük nagyon jó életmódot folytat, vagyonos kereskedő, saját ültetvényeik vannak, és főleg ezt az egész tartományt, ezt a Natal tartományt, amelyhez Durban is tartozik, nagyon sok indiai lakja. Ugye Magyarországon 110 ember egy négyzetkilométeres lakosságszám, vagy lakosszám, de most itt Durban környéken ez a Natal tartomány azért még ettől elmarad. Itt körülbelül 70 fő négyzetkilométerenként. Hihetetlen kevés a fehér lakosság, olyan 3-4% körüli. Nagy a munkanélküliség, nem nehéz, tehát mondjuk fizikai munkára munkaerőt találni. A riksák ott sorakoznak például a sétányon. Nagyon sok ember egyszerűen csak azért, hogy ezt a kis formáját a sétányon való frangálásnak válassza. Ilyen kis fiskákkal járja be a partvidéket ezzel a régi tradicionális eszközzel.
0: Hallatlan érdekes, amit mesélsz, és annyi árnyalat van, és annyi táj még Dél-Afrikában is, és annyi történet, hogy reményeim szerint ugye ezt folytatod majd a következő alkalommal. De hát lassan-lassan véget ér ez a műsor.
1: Igen. Hát a következő alkalommal is még szeretnénk Dél-Afrikába maradni, és akkor viszont a zulukról szeretnék részletesebben is beszélni, mert hihetetlen érdekes népcsoport, és van itt egy Shakalang nevű skanzen, ahol mindenféle mondjuk régi, hagyományos népművészeti tevékenységük be lehet tekinteni. Ez eredetileg aféle filmvárosnak épült, ma a lényegében tehát az életmódot bemutató skanzen.
0: Igen, bocsáss meg.
1: Hát csak annyit, hogy a legnagyobb királyukról, Sakáról kapta a nevét ez a skanzen, aki a 19. században uralkodott.
0: Mára ennyi, Juhász Árpád, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Folytatjuk akkor legközelebb. Én most tisztelettel elbúcsúzom tőled és a hallgatótól.
1: Minden jót kívánok!

keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta emberi hang, ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Cherchez la femme.
1: Keresd a nőt.
2: Elle, c'est le nom toujours gravé dans mon cœur, il en est.
0: Én keresem. Azt a nőt keresem, aki sikeres, érdekes, különleges.
1: Cherchez la femme.

Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Rádió B stúdiójából, Ungár Anikó vagyok. A műsor címének magyarra lefordítva, tehát a Sersél a fám magyarul, a Keresd a nőt azzal a szándékkal indítottam, hogy olyan nőket mutassak be Önöknek, és persze távol tartva magunkat a férfiakkal szemben való összehasonlítástól, hiszen mindkét nemnek megvan a lehetősége egy egészséges modern társadalomban, hogy a nemi identitásától függetlenül érvényesíteni tudja a tehetségét, illetve bármilyen üzenetét. Szóval a tehetséges nőket szeretnék Önöknek bemutatni, és persze szerencsére sokan vannak, akikhez nem kell komoly kutatás, hogy megtaláljuk őket, hiszen jelen vannak az élet több területén is. Mai beszélgető partnerem már régóta tervezzük, hogy találkozást teszünk itt a stúdióban, de sűrű elfoglaltságai miatt nehezen tudtunk időpontot egyeztetni. De most végre sikerült. Hullan Zsuzsa, színművész, fotóművész, tipikusan az, aki emberi anyagában hordozza a tehetséget. Teljesen mindegy, hogy milyen művészeti ágban mutatkozik meg, annak jelenléte, üzenete és értéke van. Tehát a következő egy órában Hullan Zsuzsával beszélgetünk.

0: Hát szervusz, Zsuzsa.
1: Szervusz, Anikó. Az intróban hallottam három olyan jelzőt, amitől fülig pirultam, és aztán utána meg olyan szépeket is mondtál, hogy mondtam is, mikor itt elindult ez a zene, ami egyébként az én életemben is egy nagyon fontos, emblematikus dal, és elindult, és mondtam, hogy oké, akkor én mehetek is haza. Nem is kell, hogy beszéljek többet.
0: Én meg pont fordítva, én azt gondolom, hogy olyan várakozás teli azok a dicsérő, illetve valódi jellemző gondolatok rólad, hogy ez azért egy kíváncsiságot is hordoz magával, tehát szerintem a hallgatók kíváncsiak arra, igen, hogy ki remélem. Is van-e mögött.
1: Remélem.
0: Igen. Nagyon örülök,
1: hogy eljöttél. A hallgatókat is, bocsánat.
0: Igen, én is természetesen, és az az igazság, hogy már régóta tologatjuk jobbra-balra, de végre sikerült. És az az érdekes, hogy mi tulajdonképpen mindig is ismertük egymást ugye a szakmában, a színházi előadói szakmában, de sokat nem találkoztunk, viszont amikor találkoztunk, akkor mindig egy nyelven beszéltünk.
1: Igen, én arra emlékszem, hogy ugye nekem volt itt egy műsorom, ami most jelenleg felfüggesztés alatt áll egyéb elfoglaltságaim miatt, amik bejöttek az életembe, és én mindig olyan emberekkel szerettem volna beszélgetni, ahogy te is mondtad, hogy akik érdekesek, akik számomra képviselnek valamiféle nívót, mindenféleképpen értéket, és én is kíváncsi vagyok rájuk. És azt hiszem, hogy abban a műsorban, amikor először ültünk le beszélgetni, akkor mondtam is, hogy én féltem tőled. Tehát sokszor találkoztunk mindenféle ilyen partikon, meg összejöveteleken, meg premiereken, tehát ilyen művészi eseményeken, és valahogy volt bennem egy olyan érzés, hogy hát az Ungár Anikóhoz nem lehet oda menni szólni neki, hát nem hogy én beszédbe legyedjek vele, mert az biztos, hogy az nem venné ki jól magát, és aztán amikor leültünk, akkor én is azt éreztem, hogy olyan, mintha gyerekkorunk óta ismernénk egymást, abszolút. És abszolút egy nyelvet beszélünk.
0: Igen, igen. Pedig ritka, tehát lényegében hiába beszélnek emberek egy magyar nyelven, szerintem kevesen értik igazán, hogy mit mond a másik.
1: Igen, igen, ezzel én is szoktam találkozni, igen. Hogy ami számomra mondjuk teljesen egyértelmű. Igen. És vitatárgyát nem képezheti, mert vagy azért, mert egyenesen fogalmazok, vagy azért, mert van egy olyan minőség, vagy egy olyan tartalom mögötte, amihez nem férhet kétség is, és beleszoktam én is abba ütközni, hogy nem is értik, hogy miről beszélek. Igen. Én meg nem értem, hogy nem lehet érteni.
0: Igen. De aztán a másik, amit mondjuk magunk felé beszélem most azt, amit mondanék, illetve mondani is fogom, hogy ezt észrevettem, hogy a színpadi emberek, akiknek az életük abból áll, hogy most is megismételhetetlen pillanatokat kell, hogy produkáljanak, tehát ott legyenek, jelen legyenek, azoknak egy egészen speciális ritmusuk van. Sokkal felfokozottabb, sokkal gyorsabb, és a befogadás a valami revelációra, az sokkal hamarabb adaptálódik belénk, mintha nem éreznénk ezt a determinust. Nem gondolod?
1: Ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert én alapjáraton is egy gyors embernek gondolom magam. Igen. Tehát nekem azt hiszem, hogy sokkal gyorsabban jár az agyam, mint mondjuk a környezetemben lévők nagy többségének. Nagyon gyors is tudok lenni, nagyon föl tudok pörögni. Most is koncentrálok, hogy ne tollódjanak a szavak. Igen, tehát nagyon föl tudok pörögni, nagyon sok mindent tudok egyszerre csinálni, egyszerre sok mindenre tudok koncentrálni, és soha nem érzem azt, hogy ez mondjuk a minőség rovására menne, vagy kizökkennék az időből, hanem tudom koordinálni ezeket a dolgokat. De nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy ez sok is tud lenni.
0: Pontosan úgy fogalmazol, mint ahogy én most mondtam volna magamról, mert én is úgy érzem, néha bizonyos környezet, mondjuk egy egymással való létezéssel veled, tehát az azonos ritmusú embereknek nem sok a másik.
1: Igen, valószínűleg így van ez, és nekem két teljesen különböző habitusú lányom van, és a nagyobb lányomnak nagyon hasonló a temperamentuma, mint amilyen az enyém. És nagyon sokszor van az, hogy a kívülálló azt láthatja, hogy mi veszekszünk egymással, mert mondjuk úgy vágunk egymás szavába, hogy a másik nem fejezi be a mondatot, de ez nekünk soha nem okoz problémát, mert pontosan tudom,
0: hogy mi lesz a vége.
1: Hogy a mondat vége az, hogy hangzana, és ő sem akad fönt azon, hogy én már előre gondolkozva tudom, hogy majd mit is kell arra válaszolni, de ennek van egy ilyen nagyon érdekes aurája egyébként, és egy nagyon érdekes ritmus, és amit a ritmusról mondtál, az szerintem egy rendkívül fontos dolog, és mostanában kezdtem el azon gondolkodni, hogy az életemben milyen sok helyen szerepel az, hogy milyen fontossága van a jó ritmus érzéknek.
0: Abszolút.
1: És a te szakmádban, vagy hát a te hivatásodban, hát ott ezred millimétereken és ezred millimásod, hogy mondják ezt, másodperceken múlik az, hogy működik-e a trükk, és hogyha említetted a fotós létezésemet, hát ott is, hát nem lehet az, hogy egy 10 másodperccel később exponálok, mert már rég elment a történet.
0: Ez így van.
1: És a színpadon meg egy poénnál is ugyanez, hogy igen, nagyon jó ritmusérzékkel kell tudni, igen, érezni azt, hogy mikor kell mondani azt. Na a szót, azt a poént hol kellett tenni.
0: Végül is arról beszéltél, amit én aztán később majd, amikor már a pályádról itt beszélgettünk, mert azért szeretném, ha a hallgatók tudnák, hogy mi mindent csinálsz, és hogy miben voltál benne, és hogy mennyire benne van, vagy a sűrűjében a színházi életnek, a fotográfiának, hogy tulajdonképpen párhuzama van, tehát nem véletlenül, hogy a fotográfus, ugye ahol a fotó tulajdonképpen a pillanatot örökíti meg, és a színpadon te szintén a pillanatot örökíted meg a néző felé, és annak tökéletesnek kell lenni egy szerep megformálásában. Mint ahogy te meglátsz valamit a kép, az objektíveddel, a szemeddel, és azt mondod, hogy hú, ez az, és azt ott akkor kell.
1: Igen.
0: Mint ahogy a mondatnak is ritmusban, a színpadon akkor kell elhangoznia.
1: Igen, ez azért nagyon érdekes, mert talán ennyire tudatosan nem is fogalmaztam még meg magamnak, de igyekszem úgy csinálni a színpadi létezésemmel ezt a szakmát, amit választottam, vagy amire kiválasztott engem az élet, hogy van egy olyan alapszabály, hogy szokták mondani, hogy aki ír, és a fiókjának ír, hát az tök jó, de hogy fog eljutni majd azokhoz, akik olvassák. És a színházban is így most fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, hogy hát lehetek én akármilyen tehetséges, ha a közönség pont nem engem néz. Tehát hogyha ott van a Vígszínház hatalmas színpada, és hogyha az adott pillanatban, amikor ugye fókuszáltan nálam van a labda, és rólam kell, hogy szóljon az a pillanat, hogyha én azt nem tudom megteremteni akár egy csenddel, akár bármilyen olyan szakmai eszközzel, amit nyilván meg lehet tanulni, de egyébként ez egy belső kisugárzás, vagy egy karizma kérdése is, hogy tudod-e a nézőt úgy irányítani, hogy rád figyeljenek, hogy én lehetek akármilyen tehetséges abban a pillanatban, amikor azt kell megmutatnom mondjuk, hogy pont valami, ha valaki más érdekesebb, valaki mást jobban esik nézni, vagy ő sokkal jobban tudja azt, hogy tud róla szólni ez a pillanat. És ennek egy csomó összetevője van, és a ritmuson is nagyon sok múlik.
0: Nagyon sok. Na de te ezért már azért díjazott is lettél. Ezért, hogy jelen vagy, és nagyon is ott vagy, az a rengeteg epizód szerepben, amit játszottál a Vígszínházban. Immár mióta vagy a színház tagja?
1: 35 éve, igen.
0: Igen. Tehát, hogy ott ugye...
1: Kimondani is sok.
0: Igen, tehát ezt a szerepedet, amit azt mondod, hogy mennyire fontos. Előre rohanunk, mert én ezt egy kicsit későbbre datáltam volna, de teljesen mindegy a beszélgetés. Attól élő egy műsor, hogy az ember belekapaszkodik egy gondolatba, amit te kimondtál, és nem kell ezt kronológiailag, ahogy én elképzeltem, felvezetni. Szóval a lényeg az, hogy azért ezt a fajta jelenlétedet a színpadon, hogy te mennyire csodálatosan tudtad megteremteni és megformázni ezeket a karaktereket. Úgy tudom, hogy egy színházi előadáson belül több karaktert is csináltál, tehát, hogy volt ott fiú, volt ott egy, de azt hiszem a Liliomba voltál, a Diktátorban?
1: A Diktátorban, igen, igen, igen,
0: ott voltál, azt láttam is, igen, veled.
1: Egyszer még a pályám elején azt mondta nekem az egyik tanárom, hogy neked soha nem lesz problémád, mert te karakterérzékeny színésznő vagy. És én szeretem ezt a kifejezést. És ugye játszottam nagy főszerepeket a pályám elején, de sose voltam az a tipikus naiva, ami mondjuk a fenékigérő szőkehajam és a kék szemem, meg a 48 kilóm által mondjuk elképzelhető lett volna számomra, és mindig is izgattak engem, még a főiskolán is nagyon izgattak azok a szerepek, ahol nem csak nézni kell, meg szépnek lenni, meg szerelmesen a másikon csüngeni, hanem ahol sorsokat, vagy olyan jellembeli, vagy életbeli változásokat lehet megmutatni, amitől tényleg ember az a karakter, húsvérember lesz az a karakter. Úgyhogy én szeretem, hogy én karakterszínésznő lehetek, és valóban volt olyan előadás, az még nagyon-nagyon régen volt, ahol mindannyian nagyon sok szerepet játszottunk egy előadáson belül, az Ösztánc című előadásunk igen. volt, ahol tényleg az idős nőtől a tinédzserig, a nem tudom én, a nagymamától a parasztasszonyig mindenfélét bele lehetett tenni abban az egy előadásban, abban a számtalan karakterben. És még valamit nagyon fontosnak tartok, és nagyon-nagyon örülök, hogy egy ilyen karakterre kaptam egyébként a Kis Csillag díjat, amit rajongvémádott színésznő kollégánk, Szatmári Lizike,
0: igen, igen, igen,
1: az
0: igen.
1: ő férje emlékére alapított, ami a...
0: Szatmári István színész.
1: Igen, igen, a Szatyi.
0: Igen.
1: Emlékére alapított, ami a Svajdának a Csoda című előadása, előadásában az én szerepem, az én karakterem, a Bíborka karaktere volt, akit úgy játszottam, hogy gyakorlatilag azt vállaltam, hogy azzal az arcommal, azzal a karakterrel, azzal az alkattal, ami nekem most van, azon semmit nem szépítünk, semmit nem változtatunk, sőt, ha lehet... a jelenléttel még lefoszlottabbá, még lekoszlottabbá, még csúnyábbá, még meggyötörtebbé lehet tenni ezt az embert, de egy ceruzavonás, egy alapozó semmi nem volt rajtam, és azt megélni, hogy én magam is úgy érzem, hogy egy előadás alatt, 7:30-9 tart ez az előadás, és sajnos már csak kétszer fogjuk játszani, mert a színházban lekerül a műsorról. Azt megélni, hogy én magam is úgy érzem, mert hogy belülről formálódok át egészen lepusztult, reményvesztett nőből egy kiragyogó, szeretett emberré, hogy úgy, hogy semmi nem változik rajtam külsőreg, vagy külső eszközök segítségével belülről tudom megteremteni ennek a nőnek azt a ragyogását, amit a szeretet által megkap, és ahogy szépé válik, ahogy sugárzóvá válik. Szerintem ez egy óriási dolog, és nagyon-nagyon büszke vagyok, és hálás vagyok, hogy ezt látták a kollégák, és
0: hát
1: értékelték
0: annyira,
1: is.
0: Hát hogy a Gobbi Hilda által létrehozott az ő hagyatékában benne volt, hogy egy ilyen díj feltétlenül legyen, ez pedig az Ózs díj.
1: Az Ózs díj, igen.
0: Az Ózs díj, és hát ez a kifejezetten az epizódistáknak levő díj, és hát a Kis Csillag is csillag, amit te
1: igen,
0: már elmondtál.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Tehát ez nem véletlenül, hogy ezt te kaptad. De hallgassunk most zenét, és beszéljünk utána tovább.
1: Remek.

0: Arról szeretnék egy kicsit kérdezni, mert talán azt nem tudják rólad, hogy te milyen családból, milyen közegből jössz, hogy te erre vágytál, mert úgy jól tudom, akkor te pedagógus is vagy, tehát te egy tanárképző főiskolát is elvégeztél, és csak ezután mentél le segédszínésznek
1: Szolnokra. Igen.
0: Hogy ez hogy jött?
1: Hát szoktam mondani, hogy voltam már minden, csak akasztott ember, nem is biztos, hogy szándékozom az lenni, de hogy végig gondolva így az eddigi életemen valahogy talán úgy tudnám összerántani a gondolataimat, hogy velem úgy mindig történtek a dolgok. Tehát, hogy én viszonylag kevésszer mentem elébe bárminek is, hanem azt is szoktam mondani, hogy későn érő típus vagyok. Hát a fotózással 6-7 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni, és hogy mindig azt érzem, hogy úgy, hogy mintha a 30-as éveimben lennék, mert hogy még annyi minden kell, hogy előttem legyen, vagy úgy érzem, hogy még annyi minden tervem van, meg gondolatom van, hogy nagyon sokáig kell majd élnem, hogy ezt mindent meg tudjam csinálni, mert mindig csak azt érzem, hogy így futok a dolgok után, amik így történnek velem. És ez az egész pedagógusi történet is, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok már így visszatekintve az életemben, hogy annak ott volt a helye, és kellett, hogy megtörténjen velem. Az is egy teljesen véletlen önnek a folyamánya volt, mégpedig az, hogy én balerinának készültem, a Pécsi Balettiskolájába jártam. Eck Imre, Urik Dóra, Majoros István, Hetényi János, hát a nagyokat sorolhatnám, ők tanítottak engem. És az égiek mást akartak, ugyanis a legutolsó, a koncertvizsgánk előtt nagyon-nagyon kevéssel nekem egy olyan nagyon súlyos bokaszalag szakadásom lett, ami után én gyakorlatilag majdnem egy éven keresztül menni is alig tudtam, nemhogy táncolni. És gyakorlatilag ez keresztbe vágta, vagy derékba törte a táncosi terveimet és álmaimat, és nagyon erősen gondolkoztam, hogy ha az nem, akkor mi fog velem történni, és semmiféleképpen nem akartam olyan, megpróbálom befogadhatóan megfogalmazni ezt, tehát nem akartam olyan szinten csinálni, vagy olyan színvonalon csinálni a táncot, mint ahogy ezzel a handicapes lábammal vagy történetemmel lehetett volna, és azt mondtam, hogy ha úgy nem lehet, hogy szeretném, akkor nem akarom sehogy. És csapott papot ott hagyva, azt mondtam, akkor vége van a művészi pályafutásnak, nem leszek balerina, akkor hagyjuk az egészet. És a tanáraim nem pontosan így gondolták, Eck Imrével meg a balettmesternőmmel is nagyon sokat beszéltünk erről, és ők megpróbáltak mindent annak érdekében, hogy én maradjak a művészi pályán, és én megmondtam, hogy nem. Nem is tudom, honnan volt bennem ez a bátorság.
0: Voltál akkor? Hány éves?
1: Hát akkor voltam 18.
0: Igen.
1: És makacs is vagyok, és konok is vagyok, és azt mondtam, hogy nem, én ezt nem szeretném úgy csinálni. Voltak különböző lehetőségek, olyanok például, amikre azt hiszem, hogy rajtam kívül az országban majdnem mindenki, aki a színház közelében szeretett volna lenni, az vágyott. Többek között Kaposvárra mehettem volna az akkor induló, éppen a csodálatos időszakát elindító, és azt azon az első lépéseket megtevő társulathoz, és én az Eck Imrének mondtam azt, hogy nem akarok oda menni. Nem tudom miért, egyszerűen intuitív ember vagyok, és az volt az intuícióm, az volt a megérzésem, hogy nekem ott nem lesz jó. És azt mondtam, hogy akkor elmegyek, hova menjek. Gyerekek, pedagógia érdekelt, azt se tudom megmagyarázni, tehát nem volt ez sem egy tudatos dolog, de azt éreztem, hogy ez nekem jó lesz, és így jelentkeztem Kecskemétre, ami csodálatos időszak volt. Fantasztikus emberekkel találkoztam ott, és volt ott egy olyan pszichológia tanárom, aki azt mondta, hogy Zsuzsa, magának úgy vissza a színpadra. Tehát, hogy eszébe ne jusson, hogy pedagógus akar lenni, hanem menjen szépen csak vissza a színművészeti főiskolára.
0: A tanári pulpitus helyett téged a színpadra.
1: Igen, és hogy
0: terelt.
1: Hogy valahogy ez így volt, hogy úgy mindig jókor, visszagondolva tényleg azt tudom csak mondani, hogy jókor jó emberekkel találkoztam, akik jó irányba indítottak el engem. A színművészeti főiskolára sem akartam jelentkezni. Az osztályfőnököm, Csete Éva néni hívott el magához, és mondta, hogy beadjuk a jelentkezési lapodat. És mondtam, hogy hát jó Éva néni, ha így gondolja, akkor igen. És a Babodi Béla nevű pszichológia tanárom Kecskeméten mondta, hogy azonnal menjen vissza felvételizni. És hogy így mindig voltak így ilyen emberek, akik így jöttek, és akkor mondták, hogy akkor csináld ezt, és akkor vagy azt mondtam, hogy nem, vagy azt mondtam, hogy igen. És így terelődtem valahogy ezekben a történetekben, egyébként, meg helyzetekben. Hát mondjuk az X évtizeddel ezelőtt, amikor ebben az egész dilemmában voltam, meg hát sok ilyen dilemma volt természetesen az életemben, ahol döntést kellett hozni, hiszen állandóan döntéseket hozunk a nap minden pillanatában szinte, de mondjuk ezeknél a nagyobb fordulópontoknál is mindig megtapasztalt, és azt hiszem, hogy adekváltam mindig, tehát, vagy mondjam inkább azt, hogy nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy amikor nem hallgattam az intuícióimra, a jobbik énemre, aki ott kopogtat hátul, akkor az esetek nagyon nagy többségében rossz felé mentek a dolgok. És ez nekem egy nagyon nagy feladat egyébként, hogy hagyjam, hogy az intuícióim azok fölül tudják írni a racionalitást, mert szoktam mondani, hogy én egy ilyen emocionálisan racionális ember vagyok, és ugye billeg ez a két döntési helyzet ott bent a lelkemben, és rá kell mindig magam döbbenteni arra, hogy akkor vagyok önazonos, akkor tudok jobban dönteni, hogyha átrágom magam rajta, hogyha átengedem az elmémen, a racionalitásomon mindazt, ami pró és kontra, de mégiscsak a lelkem kell, hogy a végső szót kimondja. Látom, bologatsz, akkor te is így
0: abszolút. Működsz. Abszolút. Igen, akár te is kérdezhettél volna engem erről, még amikor te is műsort csináltál, illetve lehet, hogy még fogsz is csinálni. Azért azt el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, hogy mindezzel az anyaggal, amilyen a Hullán Zsuzsa, 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Aranyérdem keresztet is.
1: Igen, ez is igen.
0: Mert hogy azért ezek olyan elismerések és olyan odafigyelések rád, hogy te nagyon jelen vagy, nagyon jelen vagy.
1: Érdekes, mert pár nappal ezelőtt beszélgettem valakivel, itt egy emelettel följebb, és ő is ezt mondta, hogy ha megnézzük, akkor a te életed egy sikertörténet, és én soha nem láttam.
0: Mert
1: így.
0: Igen, egyébként nagyon érdekes, és ne haragudj, hogy megint ezt mondom. Azért nem, mert a világ legtermészetesebb dolgát csinálod, ami belülről fakad, és abszolút harmóniában vagy azzal, amit csinálsz, és ami te vagy. Ezért nem érzed ezt siker, mert ez a te utad, ezt csinálod te?
1: Igen, lehet, hogy ebben van valami igazság, mert ha már itt ilyen önelemzésbe megyünk bele, hogy azt is gondolom magamról, hogy egyrészt én egy feladat és megoldás orientált ember vagyok, tehát viszonylag rövid időt szoktam azzal tölteni, hogy a sebeimet nyalogatom, ha valami olyan történik velem, vagy beleülök azokba a pocsolyákba, ahol úgy lehetne dagonyázni, hogy szegény én. Ez rám egyáltalán nem jellemző, talán genetikusan is, meg hát ezeket az adományokat kaptam, mikor megszülettem ide erre a földre. Tehát én nagyon szeretek előre felé nézni. Ami hátul van, azzal, ha dolgom volt, azt megpróbáltam rendbe tenni, azt a legjobb képességeim, a legpozitívabb lelki hozzáállásom mentén igyekszem a hátam mögött lévő dolgokat úgy magam mögött tudni, hogy abban ne legyenek szálkák, ne legyenek benne olyan sérülésre okot adó dolgok, amikkel az előremenést tudnám akadályozni. És igen, én szeretek előrefelé nézni, szeretem a feladatot látni, szeretem ahhoz beindítani a fantáziámat, a minden sejtem elkezd mozogni és működni, akkor, amikor valamire megoldást kell találni, és talán ezért nem is szoktam így összegezni, meg nem szoktam azon gondolkodni, hogy most éppen hol tartok, meg milyen vagyok, meg mit gondolnak rólam, meg milyen a világban rólam kialakult kép, de érdekes így szembesülni, amikor valaki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen tök jó dolgokat csinálsz, légy rá büszke, büszke vagyok, szó se róla. Tehát tényleg, ha most elkezdenék így visszafelé menni, 7 éve kezdtem el fotografálni, és éppen azt számoltam ki, hogy több mint 20 kiállításon volt
0: na,
1: ez
0: akkor
1: alatt az idő
0: alatt. Beszéljünk a fotográfiáról, tessék. Beszéljünk. Illetve hát a te személyiségeddel kapcsolatban éppen azt gondoltam, hogy ugye én a nőt akarom bemutatni, hogy milyen a nő karaktere, és hogy milyen fantasztikus egy nő, mennyi mindenre tud koncentrálni, és mennyi mindent tud magából kiadni anyaságon túl.
1: Bár az is fontos.
0: Az is fontos. Nem, és az anyaságon túl, azt azért mondtam, mert hogy neked két lányod van.
1: Csodálatos két lányom.
0: Csodálatos 30-as éveiben két gyönyörű lány, akikről az a kérdésem, hogy mindazt, amit te természetesen, ösztönösen, kreatívan, ritmusban, önazonosan megélsz, hogy biztos vagyok benne, hogy ők ebből nagyon sokat profitálnak a saját maguk karakterét formálóan.
1: Fú, tudod, mi az érdekes, Anikó, hogy én azt látom, hogy én tanulok tőlük nagyon sokat. Azt tapasztalom. Nyilván lejárt annak az ideje, amikor arra lehetett hivatkozni, hogy én vagyok az idősebb, és akkor tessék neked tiszteletben tartani azt, hogy én előbb születtem. Nekünk ez, vagy nálunk ez soha nem is volt. És mi négyen valahogy az édesanyám, hál' Istennek még él, és jó egészségnek örvend, és ugye ez a négy nő, akik mi így össze tudunk kapaszkodni, szerencsére ez egy olyan fúzió, és egy olyan nagyon szoros kapcsolat közöttünk, ami abszolút az egymás elfogadására, de nem a feltétel nélküli elfogadására, hanem a kritikával is illethető együttműködésre alapul, és egy ilyen nagyon dinamikus, nagyon jóféle energiaáramlás van közöttünk, így a három generáció között. És én azt érzem, hogy még az édesanyám is nagyon sokszor mondja azt, hogy mennyit tanul a gyerekeimtől, és én is azt érzem, hogy egy olyan kölcsönösen jó irányú, meg jó energiájú egymás közötti áramlás van, ami oda-vissza működik. És én ezért végtelenül hálás vagyok, mert két tényleg fantasztikus gyerekem van. Annyira csodálatosan is jól gondolkodnak, és annyira nyitnak engem is, és a 85 éves édesanyámat is, hogy ez egy égi ajándék. És szokták mondani, hogy mennyire inspiráló például számukra az, hogy én itt vagyok X évesen, és hogy olyan dolgok történnek velem, ami ilyenkor már többnyire mamókák szoktak otthon ülni, és azt
0: na
1: mondják,
0: ne,
1: hogy erre a kis
0: na
1: időre.
0: Na ne.
1: De hát látunk ilyet is.
0: Igen, hát igen.
1: De te
0: igen.
1: Sem vagy ez a típus.
0: De drágám, én se, de azért vagy itt. Hogy arról beszéljünk, hogy mi példákat mutassunk, hallgassunk zenét, Zsuzsa.
1: Ja, ó, most meg zenét kell hallgatni.
0: Igen, jó. Már csak azért is, mert hogy ezek a zenék, amiket én általában itt prezentálunk a Liszkai Ági kolléganőmmel, aki nekem itt segíti a technikát, mert hogy
1: köszönjük,
0: én ehhez
1: Ági.
0: Analfabéta vagyok. Tudja, és hát a hallgatók is tudják, hogy én mindig a meghívott vendégtől kérem a zenét, mert biztos vagyok benne, hogy tükrözi őket, jellemzi az ő habitusukat, és a zenei ízlésüket.
1: Igen.

0: Hullan Zsuzsával beszélgetek, színművész, fotográfus, és fantasztikus életutat tett meg úgy, hogy nem is ő akarta, hanem megtörtént vele, illetve jöttek felé a dolgok, amikben ő mert bele állni, mert hogy úgy érezte, hogy van köze hozzá, és ez egy nagyon egészséges út. Beszéljünk a fotó kapcsolatodról. Hogy indult a fotográfia?
1: Hát ezzel is úgy vagyok, hogyha visszagondolok, akkor talán mondhatom azt, hogy ugyanúgy, ahogy a színháznak a szeretete, meg a színházi iránti vonzódásom is talán mindig is bennem volt. Tehát valószínűleg így születtem le. Mert még ha nem is volt gép a kezemben, mert ahogy mondtam, 7 évvel ezelőtt kezdtem el ezzel foglalkozni, de vagy hát komolyabban foglalkozni, és drága, boldog emlékű Keleti Éva bíztatására úgy gondoltam, hogy...
0: Ami az első kiállításodon hangzott el, igen, amikor igen. Az első fotókiállításod
1: igen,
0: volt.
1: Igen, azt mondta az igen. Éva, hogy neked ezt csinálni kell, és a Keleti Évának nem mondunk nemet.
0: Keleti Éva, aki korunk egyik legnagyobb fotográfusa, Kossuth Díjas, és
1: igen,
0: nemrég, és
1: most nemrég veszítettük el. Igen. Tehát Kelet Évának nem mondunk nemet, és ez így előhozta belőlem azokat a régi emlékeket, hogy még ha nem is volt gép a kezemben, de hogy mindig arra emlékszem, hogy mindig úgy néztem a világot magam körül, hogy hú, ha ezt meg lehetne örökíteni, ez milyen érdekes lenne. És hát millió más dolgom volt az életben, mint hogy ezzel foglalkozzam, hogy veszek magamnak egy fényképezőgépet. A lányomnak egyébként előbb volt komolyabb fotográfus berendezése, vagy hogy mondják ezt? Fotográfus felszerelése, mint nekem. Ez is jellemző egyébként, tehát ugye a sor végére soroljuk magunkat, mert mindenki más fontosabb nálunk. Hú, nagyon sok mindenről tudnék még itt beszélni, hogy ez is mennyire fontos, hogy ezt a helyére tegyük magunkban, hogy nem mindig a sor végén kell kullognunk, hanem bizony elő kell vennünk azt a jó érzést, hogy azért vagyok itt a világon, hogy rólam is szóljon a saját életem, és ne csak mindig másról. Szóval, hogy a fotografálás, vagy a fotográfus szemmelnézés is azt hiszem, hogy úgy mindig benne volt az életemben, és minek után az Éva tényleg nagyon erőteljesen és kritikával is élve, tehát ő azért nagyon keményen meg tudta mondani a véleményét egy-egy képről, de azt mondta, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell, és onnantól kezdve azt éreztem, hogy ha egy ilyen ember, egy ilyen szakember, mint a Kelet Éva azt mondja, hogy nekem ehhez van szemem, van ehhez affinitásom, akkor elkezdtem elhinni, hogy tényleg érdemes ezzel foglalkozni, mert mondjuk önbizalom szempontjából sem vagyok éppen a csúcson.
0: Nem.
1: Nem, nagyon nem.
0: Egyébként ez érdekes, hogy én azt gondolom, hogy ha kritikával illetnek egy produktumot, amit csinálunk, amit alkotunk, az azt jelenti, hogy az jó. Mert ha valami gyakorlatilag nem is mozgat meg, hogy bármit is mondjunk róla, hát az észrevehetetlen. Tehát az kuka. Úgyhogy én mindig így gondolkodom, hogy kritikát kapni, vagy mondani, az mindenképpen egy olyan alapra, vagy egy olyan dologra épül, ami már ott valamit
1: igen,
0: akar mocorogni,
1: igen,
0: valami
1: van
0: jó.
1: Van ott valami kis érték, és
0: van,
1: a kritika arról szól, hogy hogy lehetne azt még jobban
0: így
1: megcsinálni.
0: Van. És hogy van értelme.
1: Igen, igen.
0: És neked nagyon... mondani ezt, igen. Tehát ő pontosan értette, úgyhogy jól érezted, hogyha az Éva azt mondja valamire, hogy igen,
1: igen
0: ez
1: és
0: kell.
1: Ez olyan csodálatos volt megélni, hogy nem sokkal ezelőtt, mielőtt elveszítettük, voltam fönt nála egyébként többször is, ahol ő lakott, és akkor mindig vittem neki képeket, mert mondta, hogy hozzad, nézzük meg, ha akár egy pályázatról volt szó, vagy akár kiállítási anyagról, akkor mindig segített, megnézte, együtt válogattuk, véleményezte a képeket, és olyan jó volt azt megélni, és most ez biztos nagyon fellengzősen hangzik, hogy nagyon sokszor láttam valamit a képen, amitől azt éreztem, hogy ez nem annyira nagyon jó, nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mitől, és hogy ahogy ez Éva elmondta azt a mondatot, pont erre gondoltam, hogy te látod azt, hogy azt ne úgy vágd meg, mert van rajta olyan rész, ami teljesen fölösleges, azt vedd le róla. Mondom, igen, éreztem, hogy lehet, hogy ez lenne erre a megoldás, de nem mertem megcsinálni. És ezek olyan jók voltak, ezek a visszajelzések, hogy az irány, amerre felé gondolkodom, az nagyon paralel volt azzal, ahogy az Évától a visszajelzéseket kaptam, és azért annyira hálás vagyok, hogy ezt nem tudom elmondani, rettentesen hiányzik.
0: Gondolom. Egyébként én egy fotográfussal éltem, egy fotoművésszel éltem 8 évet, a Szebeni Andrással. A Keleti Éva mondott búcsú beszédet a temetésén. Amiről te most beszéltél, hogy hol kell megvágni egy képet, hogy mennyire fontos az, hogy abban a négyzetben, amit te meglátsz, hogy mi az, ami felesleges, mi, igen, amit jobban ki kell nagyítani, hogy nem a kész kép van készen, hanem amikor lefotóztad, akkor vetted észre csak, amit te szabad szemmel láttál, és többet láttál belőle, hogy ezt mennyire jobb lenne zanzásítani, tehát hogy megnagyobbítani, igen.
1: Igen, ez is, igen, benne van, de igen, egyébként meg én azt szeretem nagyon a fotózásban, hogy mint a sas, amikor repül, valahogy ahhoz tudnám analogiába helyezni, hogy ott van nagyon magasan, és azt gondoljuk, hogy az egész mezőt befogja a tekintete, és közben ő nagyon egy pontra fókuszál, oda, ahova majd le fog szállni. Uh-huh. És szerintem a fotográfiában is van ez a varázslatos dolog, hogy egyszerre látom az egészet, igen, és ugyanebben az egységben látom meg azt az egy pontot, amiről azt gondolom, hogy azt az érdekes.
0: Igen.
1: Hogy arra kell fókuszálni, igen, azt kell a középpontba helyezni, vagy arra kell az egész képet kihegyezni. És én nem tudom, hogy a hallgatók valaha is nézték-e ilyen szemmel a világot maguk körül, de szeretném őket buzdítani arra, hogy próbáljanak meg olyan pillanatokat, olyan helyzeteket, olyan pontokat megtalálni a nagy egységben, amin így meg tud pihenni a tekintetük, mert egészen másfajta világlátást eredményez az, hogyha a nagy egységben ezek a pici kis érdekességek így fölvillannak és exponálódnak.
0: Igen, én ezt úgy szoktam mindig fordítani, hogy nagyon a mába kell élni, és nagyon, nagyon rögzülni kell azoknak a pillanatoknak, amelyek jók. Zsuzsa, szeretném, ha hallgatók tudnák, hogy nem olyan régen volt, 2025. októberében volt Bukarestben egy kiállításod.
1: Igen, igen.
0: És ez a Nemzeti Színház Fesztivál idején volt,
1: igen,
0: ahol szintén nagyon komoly elismerésed volt. És hát ugye a legnagyobb nemzetközi sikered egyike a CEVE Photo Award, igen, ahol a legjobb 1000 kép közül neked kettőt, igen, kiválogattak.
1: Igen, a kiállításról éppen tegnap vittem hozzá azt a két, igen, fotót.
0: Egyébként jól tudom, mert hogy én még a Andrásra, a férjemre visszamerek, hogy itt havonta is szokás kiemelni egy-egy fotográfust, amelyik, igen, fantasztikus,
1: igen,
0: és díjazni.
1: Igen, és voltam havi nyertese is ennek, igen, a CEVE pályázatnak. Igen. Ott a magyarországi régiós pályázaton első helyezést értem el abban a hónapban, és még az egyik zene előtt kezdtük el ezt beszélni, hogy ez egy borzasztó nagy büszkeség számomra, és a gyerekeim szokták ezt mondani, kicsit visszakanyarodva arra a gondolatra, hogy milyen inspiráló az, hogy újra és újra olyan dolgokkal szembesülnek, hogy ahelyett, hogy ülnék a fenekemen, még ebbe is kezdjünk bele, meg azt is csináljuk, meg újabb és újabb ötleteim vannak, és csodálatos fúzió van a kisebbik lányommal, aki a kurátorom egyébként, akinek az összes...
0: És rendezi neked a kiállítást.
1: Hát ő, neki ez a tanult szakmája, és csodálatosan lát dolgokat, és nagyszerű az ízlése, és az egész művészi hozzáállása ehhez az egész vizuális kultúrához, ez lenyűgöz engem, és olyan csodálatos installációkat tud létrehozni azokban a terekben, ahol előfordulunk. De az első külföldi kiállításon például, amit szintén a Vera kurált, az Brüsszelben zajlott, és annak most még mindig keresem a helyét itt Magyarországon, mert azt az anyagot még nem sikerült bemutatni, az egy nonfiguratív kiállítási anyag, csodálatos kiállítás volt belőle Brüsszelben, és az is egy óriási büszkeség, hogy a színházi képeimből volt ugye Bukarestben ez a kiállítás, de Észtországban például egy nemzetközi fotófesztiválra úgy kerültek ki ezek a képeim, ez a Színház az egész világ című kollekción volt, hogy nem tudtuk megoldani a kiszállítást innen Magyarországról, és Észtországban, Pernuban volt ez a nemzetközi fotófeszt, azt mondták, hogy ez nem létezik, hogy ez az anyag ne kerüljön ki erre a fotófesztre. Úgyhogy ők legyártatták az anyagot, hogy a falra kerülhessen.
0: Igen. Zsuzsa, ez a szenvedélyed, ez az abszolút jelenléted.
1: Jó, felgyorsultam megint.
0: Igen, ez hihetetlen, és hát itt mesélhetnénk még annyi mindent, hogy mennyi mindent csinálsz még, ugye vannak neked a Víg Szalomban különböző előadásaid, de találkozunk még egyszer, és beszéljünk egy kicsit részletesebben arról, hogy hol tartanak a kiállításaid. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan nőt most bemutatnom általad, hogy nincs az a kor, amikor abba kell hagyni valamit, mert nincsenek determinációk.
1: Sőt, így van.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a meghívást, és jövök bármikor.
0: Rendben.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétósó Bétót Lászlóval.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Bézs hallgatóit, és hát persze a poptarisztja.hu hallgatóit is. Az újakat vagy azokat, akik már régebben itt vannak velünk. A Ramrose együttes klasszikusa ez. Ez a Ghost Riders in the Sky.

hogy ennek a dalnak az eredetie kihez vezethető vissza, meg nem tudom mondani. Azt viszont igen, hogy közel 40 változata készült ennek a dalnak. A 40

Ez volt a Banándal és a Calypso Band. Ez a Blood, Sweat and Tears. Gotta get you into my life.

Ez volt a Blood, Sweat and Tears és a Got to Get You into My Life. És ez már a Black Slate és egy igazi klasszikus reggae.

Ez volt az Amigo és a Black Slade. Már régóta sajnos az egekben nyomják mindenki nagy örömére. Komár Laci és Alfonzó következik. Hé, papa!

Ez volt az Echo. Ő pedig Fenyő Miklós. Fiatal a nyár.

0: Ez volt Fenyő Miklós klasszikusa, Fiatal a nyár. Utazni gondolom mindenki szeret, és vannak különböző útvonalak, különböző városok és országok, amit szívesen meglátogatna az ember, sőt egy olyan túrán is részt venne, amely indul mondjuk New Yorkból, a következő állomás Rio, a vége pedig Tokió, és ami közötte van. A Trio Rio nagyszerű dalának feldolgozása a Happy Gang nevéhez fűződik.
1: Köszöntünk mindenkit a Happy Gang New York Rio Tokió járatán. Jó utazást kívánunk!
0: Ez a Happy Gang.

0: Curry és a Happy Gang, ez volt a New York Rio Tokyo. Együtt a Rádió Bézs és a
1: Pontarisznye.hu
2: Beto Show.
3: Listen to my radio.
0: És ez már a Bee Gees. Stayin' Alive.

Már bőven az Animals és a filmes korszak után szóló albumainak egyikéről szólt a dal. Ez volt a San Francisco Night. Maricanti. És a jeke-jeke.

A most következő dal kapcsolódott felejthetetlen kollégám Déri János nevéhez, hiszen a Kalipszó Rádióban ez a dal mindig megszólalt, hogyha Déri vezette a műsort, és bizony, amíg élt, ott volt mindig velünk a rádióban, a Kalipszó Rádióban, és szólt Janis Joplin dala, a

Maradandót alkotott rövid földi pályafutása alatt Janis Joplin, aki 1967-ben vált ismerté, és utolsó albumát már halála után 1971-ben adták ki. Elsősorban erős a blues zene hatását tükröző hangján, illetve stílusával vált emlékezetessé. Janis Joplin és a Crybaby után. Ez az Aqua. És nem a Barbie Girl, hanem egy másik dal. Ez a Turn Back Time. És az Aqua.

0: Ez volt az Agfa, és ez volt a Turn Back Time. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: És ez már a Softcell. 1981-ben készült a dal, ez a Tainted Love.

Ez volt a Tainted Love, és ez volt a Softcell. A Softcell után a diszkó korszak egyik klasszikusa következik. Ez az Arabesque és a Hello Mr. Monkey.

0: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisszja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Búcsú a Bés hallgatóitól. Egy hét múlva folytatjuk. A legvégén a Joy. Októberben itt lesz Magyarországon, és hozza magával, gondolom, ezt a dalt is. Ez a Valerie és a Joy.

Keresed a hangot, ami a te hangod is. Ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes. Ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes. Ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: Történetek.
2: Mindennek, mindenkinek van egy története.
1: Legújabb, hetente jelentkező műsoromban érdekes emberek izgalmas történeteit ismerhetik meg.
2: Történetek.
1: A műsorvezető és kérdező Macmane.

0: A műsor 2025-ben készült.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióbés hallgatóit, a mikrofonnál Macmarnál Kriszta. Ma mai történetünk egy érdekvédelmi szervezetről fog szólni, konkrétabban a szakszervezetekről. Reményeim szerint megismerjük a szakszervezeteknek a múltját, jelenét, jövőjét, és aki ebben segítségemre lesz, az a pedagógusok szakszervezetének egyik alelnöke, Tóth Tünde.
2: Köszönöm szépen, szervusz!
1: Ugye, amikor szakszervezetre gondolunk, vagy asszociálunk, valószínű ez már koromnál fogva is, nekünk mindig a szotüdülők jutnak eszembe, egy kicsit az idősebb emberek összejönnek, beszélgetnek, május 1-én felvonulnak, viszont te egy nagyon fiatal vagy. Hogyan kerültél te ilyen fiatalon a szakszervezetbe?
2: Én a 2019-2020-as tanévben kezdtem tanítani. Korábban is egyébként aktív voltam így a közéletben, részt vettem a korábbi pedagógus megmozdulásokon is. Amikor elkezdtem tanítani, akkor szembesültem azzal, hogy ténylegesen milyen munkakörülmények között dolgoznak Magyarországon az oktatásban dolgozók. Nálunk egyébként nagyon erős PS alapszervezet volt. Az alapszervezeti titkárnak az volt a véleménye, hogy hát azért a pályakezdőket, új kollégákat az első tanévben még nem támadja le rögtön, hanem hagyja őket egy kicsit aklimatizálódni, és utána megy majd oda hozzájuk, hogy egyébként tudtál-e arról, hogy az iskolában van szakszervezet, mi a véleményed a szakszervezetről, van-e kérdésed, szeretnél-e csatlakozni. Én azon kevesek közé tartoztam, akik nem várták meg ezt az aklimatizációs időszakot, tehát nem vártam meg, amíg az alapszervezeti titkár jött oda hozzám. Ugye a 19-20-as tanév volt az, amikor a Covid berobbant, tehát ott márciusban egyik napról a másikra ott ugye online oktatásra kellett átérni, igen, gyerekeket is ugye otthonról próbáltuk meg tanítgatni, nevelgetni, oktatni, és nem is mentünk már vissza abban a tanévben egyébként az iskolába. Viszont a következő tanévemet azzal kezdtem, hogy én magam mentem oda a PS titkárhoz, hogy most akkor eljött az ideje annak, hogy belépjek, szeretnék belépési nyilatkozatot kérni, úgyhogy így lettem én szakszervezeti tag.
1: És akkor ezek szerint elég hamar eljutottál egészen odáig, hogy az alelnöki pozíciót is ezt kérvényezni kell, vagy jelöltetni magad? Hogyan működik ez most?
2: Hát ugye alapvetően onnantól kezdve, hogy beléptem a szakszervezetbe, mivel fiatal is voltam, ezért az alapszervezeti titkár rögtön kvázi kinézett magának, és ő elkezdett felkészíteni engem arra, hogy majd egyszer valamikor az utódja legyek, hogyha ő nyugdíjba vonult. Ő egyébként kerületi titkár is volt a

0: kőbányai kerületi titkár. Tehát az alapszervezet és a kerület ügyeinek a képviseletére szemelt ki engem, mint lehetséges utódját. Ez ugye azt jelentette, hogy ő engem elkezdett mindenféle képzésekre beiratni a szakszervezetek együttműködési fórumának, a szakszervezeti konfederációnknak, aminek a PS is a tagja. Akkor indult egyébként a képzési programja. Úgyhogy én is az elsők között voltam, akik erre jelentkeztek, alapvetően az alapszervezeti titkárom javaslatára, de egyébként a titkár volt az, aki javasolta nekem, hogy vegyem fel a kapcsolatot a PS ifjúsági tagozatával. Ott is nagyon korán bekapcsolódtam a munkába, és aktívan részt vettem a tagozati munkában. Úgyhogy így szépen lassan készítgetett fel engem arra, hogy majd az utódja legyek. Időközben felfigyeltek rám, ugye a PS jelenlegi elnöke Totyik Tamás, és az alelnök társam Gosztonyi Gábor is, és egyébként ahhoz, hogy valaki országos tisztségviselő legyen, a legfőbb döntéshozó szervünknek, a kongresszusnak kell őt megválasztania, és a jelölteket előzetesen a jelölési időszakban kell a megyei tisztségviselőknek, a megyei szervezeteinknek javasolnia, úgyhogy engem is több megyei szervezet jelölt az alelnöki tisztségre, és végül ugye 2023 májusában megválasztották a triónkat, Totyik Tamást PS elnöknek, engem is Gosztonyi Gábort pedig PS alelnöknek.
1: Ugye említetted, hogy téged is kinéztek, mert hogy fiatal vagy, akkor megállja még az a helyét, hogy a szakszervezetekben inkább az idősebb generáció képviselteti magát? Vagy ők ismerik talán jobban magát, hogy mi az, hogy szakszervezet?
0: Igen, ugye van az a korosztály, aki nagyon-nagyon régóta tag. Én egyébként azt tapasztalom, és felmérések is szóltak arról, hogy a fiatalok többsége azért nem szakszervezeti tag, mert még soha senki nem ment oda hozzájuk beszélgetni velük arról, hogy mi az a szakszervezet. Éppen ezért is kezdtünk el abba a szemléletváltásba belevágni, és ezt a szemléletformálást és edukációt végezni a tagjaink körében és a pedagógusok, oktatásban dolgozók körében, hogy minél többen ismerkedjenek meg a szakszervezeti mozgalommal. Én egyébként hiszek abban, hogy ez valóban egy mozgalom, és azon is dolgozom, hogy mert ahogy te is említetted, szakszervezetekről a szotüdülő jut eszébe az embernek, ilyen-olyan szolgáltatások és kedvezmények. Én azon dolgozom, hogy a szolgáltató modellről, ugye alapvetően két típusú szakszervezeti modell és működés van. Az egyik a szervező, a másik a szolgáltató. A szervező modell az arról szól, hogy a tagság minél inkább kezdeményező, proaktív, folyamatosan felvett problémákat, ügyeket, a tagság ezeknek a megoldásán gondolkodik, és ugye természetesen egymást segítve érik el, vagy hát éri el a tagok közössége az adott problémáknak a megoldását. Ez nem azt jelenti, hogy az üdülési kedvezményeket és az ilyen-olyan, nem tudom, libri vásárlási kedvezményt, ami egyébként a szakszervezeti tagsággal együtt jár, ezeket nem dobtuk ki végleg az ablakon, de ez csak hab a tortán. Tehát alapvetően szerintem a szakszervezet nem egy italautomata, ahova bedobom a tagdíjamat és megnyomom a megfelelő gombot, akkor kijön a Cola Zero, hanem a szakszervezet az akkor működik jól igazán, hogyha a tagság aktív, folyamatosan felvetik a problémákat, és a közösség, mert a szakszervezet nem más, mint a munkavállalók önkéntes alapon szerveződő érdekérvényesítő közössége. Tehát akkor működik mindez jól, hogyha ez a közösség együtt gondolkodva, együtt cselekedve szervez akciókat, megmozdulásokat és egyebeket a problémák megoldása érdekében.
1: Ha én most egy fiatal pedagógus lennék, és ugyanúgy érdeklődnék, akkor mit gondolsz? Mi az, amivel odaállnál elém, és azt mondanád, hogy miért fontos az, hogy én is megismerjem a szakszervezetet?
0: Alapvetően nem egy ilyen porszívó ügynökként tekintek magamra, tehát amikor a kollégákkal találkozom és beszélgetem, elég gyakran járok intézményekbe is, akkor sosem azzal nyitok, hogy miért éri meg szakszervezeti tagnak lenni. Engem alapvetően az érdekel, hogy a kollégák milyen nehézségeket tapasztalnak, és mit hajlandóak megtenni a nehézségeik és problémáik megoldása érdekében. Tehát alapvetően nem a szakszervezetet próbálom meg eladni, hanem én, amit tudunk magunknak közösen elérni, kérdésre keresem a választ.
1: És nem gondolod azt, hogy manapság olyankor élünk, amikor mindenki a saját maga nehézségeivel próbál megküzdeni, és kevésbé tudja ezt így közösen elmondani?
0: Nem mondom azt, hogy nincsenek lemaradásaink ezen a téren, de tapasztalataim szerint egy elég komoly szervező munkát kezdtem el szeptemberben a PS Berkein belül végezni. Én azt tapasztalom, hogy az embereknek igenis van igénye a közösségre, van igénye a személyes találkozásokra, van igénye a közös beszélgetésekre, a közös együtt gondolkodásokra, úgyhogy én hiszek abban, hogy szolidaritást lehet építeni, közösséget lehet építeni, és az pedig csak megerősít ebben, hogy a közösséghez való tartozás igényét egyébként látom is a mindennapokban a kollégákon.
1: Ha most jól veszem ki a mindennapjaidat, akkor te egy nagyon aktív alelnök vagy.
0: Igen, nagyon fontos, hogy a szakszervezet nem én vagyok. A szakszervezet nem a Totyik Tamás, Gosztonyi Gábor, Tóth Tünde hármasa. A szakszervezet nem más, mint a munkavállalók közössége. Ez az, amiről egyébként beszélgetni szoktam a kollégákkal, amit elindítottam a PSM belül, mindezt egyébként a SZEF képzési programjának hatására kezdtem el ezt a szervező munkát, és az ott tanultakat használom egyébként a mindennapokban is, és a PSM belül is. Szervező munkát kezdtem el. Ez azt jelenti, hogy több munkáltatónál, főleg tankerületeknél, egyes esetekben például az óvodák esetében önkormányzatoknál, de alapvetően tankerületeknél indult meg a szervező munka. Ez azt jelenti, nem csak budapesti tankerületek vannak egyébként azon tankerületek között, ahol sikeresen el tudtunk indulni, hanem vidéki tankerületek is, úgyhogy valóban keveset tartózkodom az irodában, mert a szervezési folyamatot mindig egy kis felkészítővel kezdjük el, egy közös gondolkodással, egy kis workshoppal az adott tankerületnél megtalálható alapszervezeti titkárainkkal. Tehát egy ilyen kis képzés keretén belül beszélgetünk arról, hogy mi is a szakszervezet, mi az a szervezés, milyen egy jól szervezett munkahely, milyen jellemzői vannak egy jól szervezett munkahelynek. Arról is beszélgetni szoktunk, hogy a kollégáinkhoz hogyan érdemes fordulni, tehát a kommunikációval kapcsolatos témák is mindig felmerülnek, és a kis workshop végén egy papíralapú kérdőívvel indulnak meg a titkárok a saját intézményükben. Ennek a kérdőívnek az a célja, hogy minél inkább felmérhessük, hogy milyen kérdések, nehézségek, problémák mozgatják az oktatásban dolgozókat, hiszen minél jobban megismerjük az emberek problémáit, annál hatékonyabb választ tudunk majd adni mindenre, és annál hatékonyabb megoldásokat tudunk kitalálni a munkavállalókkal közösen a problémák megoldására. Ezen a kérdőíven egyébként két kérdés szerepel. Mi az a három legfontosabb kérdés vagy nehézség, amely a munkáddal kapcsolatban foglalkoztat? A másik kérdés pedig, ha ma megváltoztathatnál valamit a munkahelyeden, mi lenne az? Ez alapján próbáljuk felmérni azt, hogy egy adott területen, egy adott munkáltatónál mik azok a fő problémák, amelyek köré, tehát megoldása köré, majd a kollégákat meg tudjuk szervezni. Mindezzel egyébként nem csak a szakszervezettel ismerkedhetnek meg a kollégák, mert ugye a papíralapon ott van a kis PS logó, tehát a személyes beszélgetések során a szakszervezetről is mesélnek a titkárok a kollégáiknak, de alapvetően ezzel közösséget is építünk, illetve hát a célunk az az, hogy meg tudjuk oldani közösen a saját problémáinkat. Tehát azon is gondolkodunk, hogy a problémákra milyen megoldás létezik. Természetesen az is nagyon fontos, hogy a kollégák mit hajlandóak megtenni a problémájuk megoldása érdekében. Úgyhogy ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat. Ez egy hosszadalmas munka. Sokszor pont amiatt, amit te is említettél, azért a pedagógus pálya erősen elöregedőben van, tehát a szakszervezetekről nem feltétlenül hasonló tapasztalata van, meg véleménye nekem és a nálam idősebb kollégáknak, tehát az a szemléletváltás és a szervező modell szerinti működés, jól tudom, hogy nem egyik pillanatra a másikra fog majd beérni, de látom már, hogy elindult a változás a szakszervezetünkön belül, úgyhogy nagyon pozitívan értékelem az eddigi tapasztalatokat, amiket így szereztem.
1: Ahogy említetted, iskolákon belül töltik ki ugye ezeket a kérdőíveket, én úgy gondolnám, hogy vannak olyan problémák, ahol szinte mindenhol ugyanaz, vagy felmerül ugyanaz a kérdés, és viszont vannak olyan problémák, amik pedig gondolom teljesen helyiek, hiszen függ attól is, hogy a fenntartóval milyen a kapcsolat például, vagy milyen az az épület, mennyire régi, milyen problémáik vannak, mennyire elszegényedett településen van az az iskola, óvoda. Hogyan lehet mindezt, mindenre figyelni? Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon összetett probléma és megoldandó dolog.
0: Igen. Egyébként alapvetően azért kezdtünk el helyi szinten szerveződni, mert ugye látjuk, hogy az országos érdekegyeztetési fórumok hogyan működnek, vagyis hát hogyan próbálja meg nem működtetni őket a kormány. Tehát alapvetően jelen pillanatban az országos érdekegyeztetési fórumokon nagyon nehézkes a munkánk, viszont a kollégákat, ha helyben tudjuk aktivizálni, akkor az adott munkáltatónál meglévő problémák azok belátható időn belül megoldásra kerülhetnek, így én hiszek abban, hogy ha a helyi szintű sikereket sikerül elérnünk, akkor az majd motiváció lesz más területeken is, mármint földrajzilag más településeken, más tankerületnél dolgozó kollégák számára is. Ha jól számolom, talán 12 tankerületben indultunk meg ezzel a kérdőívezéssel, máshol és máshol tartunk ebben a folyamatban, hiszen akikkel már szeptember elején el tudtunk indulni, ott már több kérdőív is lefutott, és a kollégák véleményét alaposabban is megismerhettük, és vannak olyan területek, ugye hát nem tudok egyszerre mind a 20 megyében jelen lenni, sem mind a 60 tankerületnél, tehát vannak olyan munkáltatók és területek, ahol pedig most indultunk, az első kérdőív fut, vagy éppen indul majd hamarosan, úgyhogy munkáltatónként változó, hogy hol járunk éppen ebben a folyamatban. Alapvetően nem egyedül végzem ezt a munkát. Nagyon nagy segítségemre vannak egyrészt a megyei elnökök, akikkel együtt dolgozom. Alapvetően a szakszervezetünk így területi alapon szerveződik, és hát akik a legnagyobb munkát végzik ebben a folyamatban, azok nem mások, mint maguk az alapszervezeti titkárok, akik egy-egy intézményben ott vannak, és akik a valódi oroszlán részét végzik ennek a munkának, mert ők azok, akik végig kérdőívezgetik a 120 fős tantestületüket is akár, úgyhogy nagyon sok segítségem van ebben a munkában, sőt, szerintem én inkább egy ilyen koordinátornak tartom magam ebben a folyamatban, mindenhol próbálok segíteni, és a kollégákkal közösen gondolkodni, de alapvetően ezért vannak azok, akik helyben is viszik a munka nagy részét.
1: Akkor elmondhatjuk azt, hogy te vagy az, aki belököd egy picit a motort, és utána a helyi szinten, akik helyben ott vannak és dolgoznak, ők azok, akik elvégzik a munkát, és talán amikor látják azt, hogy mi annak a munkának a gyümölcse, akkor majd így lesz új szakszervezeti tagok.
0: Igen, egyébként az egész szervezési folyamat, ha bár együtt jár azzal a pozitív hatással, hogy a taglétszámunk is növekszik, alapvetően nem ez az elsődleges célja. Én mindig azt mondom, hogy a taglétszám az inkább egy eszköz arra, hogy mondjuk kollektív szerződést tudjunk kötni, vagy a kollektív jogokat tudjuk érvényesíteni, de alapvetően nem az a fő cél, hogy a taglétszámunk, nem tudom, hasonló ütök, 20 ezer fő legyen, vagy nem tudom, átlépjük a szegedi tankerületben a 3500 főt. Nagyon jó, hogyha ez megtörténik, mert ha megvan a megfelelő szervezettségi szintünk és taglétszámunk, akkor egy rakás eredményt el tudunk érni, akár például a kollektív szerződéskötéssel. nagyon-nagyon nagy hálával tartozom minden olyan titkárnak, aki már ebbe a folyamatba becsatlakozott. Azzal sincs baj, hogyha egyébként még valaki nem csatlakozott a szervezési folyamathoz, mert ez valóban nagyon sok munkával jár, és pontosan jól tudom, hogy mindenki állandóan rohan a saját intézményében, szünetre alig van ideje elmenni, alig tud elszabadulni, hogy mondjuk egy mosdószünetet tartson, és kilépjen arra az időre akár a gyerekcsoportból, akár az osztályból. Tehát hatalmas nagy munkát végeznek az alapszervezeti titkáraink. Én pedig abban tudom támogatni őket, mert egyébként akkor működik mindez jól és fenntarthatóan, hogyha folyamatos képzésekkel segítjük a titkárainkat ebben a munkában. Én ebben tudom őket támogatni.

0: Tóth Tündével, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével beszélgetünk a szakszervezetnek a jelenéről. Picikét térjünk át a múltra. Ugye, mint említettük a műsor elején, hogy mi jut eszünk be a szakszervezetekről, és említetted, hogy milyen szemléletváltáson megy át a szakszervezet. Amennyire én értettem, amiről beszéltél, én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen ti valahol a gyökerekhez szeretnétek visszatérni, ha jól értem.
1: Igen, ugye a szakszervezeti mozgalmat azért nevezzük mozgalomnak, mert valóban így alakult. Ugye az egy adott munkát végzők, vagy egy adott munkáltatónál dolgozók azért, hogy javítsanak a saját munkakörülményeiken. Összefogtak, közösen gondolkodtak, együtt gondolkodtak a problémájuk megoldásán. Ugye ezt azért valamilyen formában hivatalossá is kellett tenni, tehát megalakultak az első érdekvédelmi szervezetek, az első szakszervezetek. Hát ugye mitől lesz minden nagyon hiteles, meg bürokratikus, meg igazán kvázi jól struktúrát, hát ugye elkezdték a tagdíjat szedni, elkezdtek jönni a különböző olyan szolgáltatások is, mint például jogi segítségnyújtás, tehát embereknek fizetést is kellett valamiből adni. Viszont azért itt, hát főleg Közép-Kelet-Európában ugye a szakszervezeteket áttolták teljesen ebbe a szolgáltató irányba, amikor valódi érdekérvényesítésről nehezen lehetett beszélni, ám de a szakszervezeteket használták arra, hogy bizonyos szociális funkciókat, feladatokat elvégezzenek, úgyhogy akkor mindenki szakszervezeti tag volt. Segélyigénylés, segélyosztás és egyebek is a szakszervezetekhez kerültek. Mi most valóban azon dolgozunk, hogy visszatérjünk a valódi mozgalmi gyökerekhez. Tehát a dolgozók mondják el az egy adott munkavállalóknál, vagy bocsánat, munkáltatónál lévő munkavállalók mondják meg azt, hogy mi az ő problémájuk, velük közösen alakítsuk ki azt, hogy ők mit hajlandóak megtenni a probléma megoldása érdekében. Természetesen minden segítséget megkapnak a szakszervezetünktől, de a szakszervezet az nem más, mint a tagok közössége, tehát akkor működünk jól, és akkor tudunk visszatérni ehhez az igazi mozgalmi szemléletmódhoz, hogyha minél többen mondják el a véleményüket. Akár csak annyival, hogy kitöltik például az előbb emlegetett papíralapú kérdőívünket, vagy szánnak egy órát arra, hogy eljöjjenek egy közös gondolkodásra, és ott megosszák velünk a véleményüket. Ráadásul a szervezés során mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak a tagokhoz jussunk el, mert minden egyes munkavállaló véleménye egyformán számít és egyformán fontos számunkra, úgyhogy igyekszünk mindenkit bevonni ebbe a folyamatba. Persze bizonyos esetekben, például a kollektív szerződés kötésnél nem árt, hogyha a taglétszámunk is eléri a megfelelő szintet, de alapvetően az a célunk, hogy a régi mozgalmi gyökerekhez visszatérhessünk.
0: Említetted te is Közép-Kelet-Európát, hogy itt egy picikét módosult a szakszervezet, így belegondolok, mondjuk Franciaországban, vagy amit még jobban ismerek Ausztriában, hogy hogyan működik a szakszervezet, ott bizony annyira erős, hogyha a véredben bármiféle eltérést tapasztalsz, akkor 3 nap alatt ezt a szakszervezet elintézi, vagy például, amit te is szorgalmazol, hogy a munkáltatókkal ott valóban van egy folyamatos kapcsolattartás. Ugye sokan nem gondolnak bele, hogy a szakszervezet arra is nagyon jó, hogy nem nekem kell odaállnom a főnök elé, hanem valaki oda teszi az arcát helyettem.
1: Igen, tehát ugye vannak azok a tisztségviselők, akiknek ha, mert ugye az a célunk, hogy meglegyen a megfelelő felhatalmazásuk, meg meglegyen a kvázi legitimitásuk a tárgyalásra, úgyhogy ezért is fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket, hogy azoknak a munkáját például segítsék, aki mint alapszervezeti titkár, például az intézmény igazgatójával elbeszélget a problémákról és ezek megoldásáról, vagy a dolgozók követeléseit az intézményvezető elé tárja, vagy például egy tankerület összekötő szempontjából, ha nézzük a dolgokat, hogy neki meglegyen a megfelelő felhatalmazása a tankerülettel tárgyalni. Úgyhogy ezek mind-mind nagyon fontos dolgok. ezért is buzdítunk mindenkit aktív részvételre. Ha körbenézünk egyébként Európában, sőt, ha kitekintünk a tengeren túlra, akkor azért számos más jellegű szakszervezeti működéssel is találkozhatunk. Például vannak olyan országok, sőt Amerikában is bizonyos államokban szokás volt az, mert ugye, hogyha a szakszervezeti tagok közössége elér egy eredményt, akkor az általában nem csak a tagoknak lesz jó a jövőben, hanem az ugye minden munkavállaló részesül belőle, tehát minden munkavállalónak érezhető lesz a szakszervezeti tagok közössége által elért sikernek a hatása és eredménynek a hatása. Voltam egyébként egy képzésen Amerikában, az Egyesült Államokban. Ohio államban töltöttem el egy szakszervezetnél 4 hetet, ott voltam szakmai gyakorlaton. Ohio államban is szokás volt, hogy azok, akik nem szakszervezeti tagok, nekik is kötelező volt befizetniük a, hát nem a teljes tagdíjat, de egy ilyen szakszervezeti hozzájárulás, mondjuk a tagdíj 70%-át minden munkavállalónak kötelessége volt befizetni, pont azért, mert hogyha a tagok közössége elér valami eredményt, ő hiába nem tag, rá is érvényes lesz az az eredmény, és rá is pozitív hatással jár majd, tehát egyfajta hozzájárulást kellett fizetni a munkavállalóknak. Ezt egyébként már egyre több helyen kezdik eltörölni. Ahol én voltam, szintén egy pedagógus szakszervezetnél voltam, Toledo városában, Ohioban, Toledo olyan, mint egy kis mini Detroit, hasonló problémákkal egyébként, meg hasonló összetételű lakossággal. Ohio államban már eltörölték ezt a hozzájárulási díjat. Kérdeztem is a szakszervezet vezetőjétől, hogy tapasztalt-e bármilyen változást a taglétszámban, történt-e mondjuk jelentős kilépés ennek hatására, és azt mondta, hogy szerencsére nem történt ilyesmi. De épp azért nem, mert ő már pár évvel korábban, amikor megválasztották a szakszervezet elnökének, ugyanezt az alulról építkező szervező munkát kezdte el csinálni, és mivel a szakszervezeti tagok addigra már látták, értették, hogy miért fontos szakszervezeti tagnak lenni, és hogy miért a szakszervezet a leghatékonyabb módja annak, hogy az érdekeinket érvényesíteni tudjuk. Így ez az intézkedés például nem járt tag létszámcsökkenéssel a szakszervezet számára.
0: Hallottam már én is hasonlót, hogy miért én vigyem el a balhét, miért én fizessek mindenkiért. Nem erősebb itthon ez a fajta gondolkodás?
1: Megmondom őszintén, hogy ha össze kellene hasonlítani, ugye az előbb Amerikáról beszéltünk, azért Amerikában máshogy működik egy kicsit a társadalom, ott rendszeresen megkérdezik az embereket, akár mondjuk az adójuk felhasználásáról évente szavaznak, hány százalék menjen az iskoláknak, hány százalék a közparkoknak a felújítására, és a többi, és a többi. Tehát ott a részvételiségre több fórumon, több oldalon keresztül buzdítják az embereket, de én abszolút látom itthon is ennek az esélyét, már csak a saját tapasztalataimból kiindulva is. Vannak olyan tisztségviselőink, akik például a kérdőívvel a hónuk alatt elkezdték körbejárni a saját intézményeiket. Itt is pár új belépő, ott is pár új belépő. Jaj, de jó, hogy jöttetek, tök jó, hogy tudtunk beszélgetni a szakszervezetről. Tehát én úgy gondolom, hogyha egyre többet és többet kérdezzük meg a kollégák véleményét, akkor a szolidaritást is tudjuk építeni a kollégák között.
0: És talán így az ő közösségük is egy kicsit jobb lesz, vagy nagyobb lesz, vagy elfogadóbb lesz.
1: Igen.

0: Még mindig a szakszervezetekről beszélgetünk, ugye főként most a pedagógusok szakszervezetéről, és nagyon sokan biztosan hallották, ugye a pedagógusoknál most történt végre egy jelentős, ha mondhatjuk, jelentős béremelés. Pontosabban igazából te tudod megmondani, hogy mennyire történt meg ez a béremelés, és milyen része volt ebben a szakszervezetnek?
1: A béremelés egy kicsit csalóka kifejezés, mert itt bértömeg emelés történt. Alapvetően egyébként, hiszen azt is kérdezted, hogy milyen szerepe volt ebben a PS-nek. Alapvetően a kormány az intézmények felújítására adott be pályázatot az Európai Bizottság felé. Ezen a jogcímen lehet egyébként a legtöbb pénzt egyrészt kézen közön zsebekbe elcsorgatni, másrészt megint nem a pedagógusok közvetlenül érezték volna meg ennek a hatását.
0: Tehát magyarul akkor ez az intézmények felújítására ment volna.
1: Alapvetően igen. Amit sikerült elérnünk, ebben a PS-nek nagyon komor háttérmunkája is volt, az Európai Bizottság felvette velünk a kapcsolatot, és több fordulóban egyeztettünk velük, és próbáltuk azt bemutatni, hogy pontosan mi is a helyzet a magyar közoktatásban. Például általános iskolai kollégákat, óvodapedagógusokat, gimnáziumokban dolgozókat, akár egymikben dolgozókat, például gyógypedagógus kollégákat is meghívtunk ezekre az egyeztetésekre, hogy ők maguk mondhassák el, hogy mit tapasztalnak az intézményekben. Mindezekre az egyeztetésekre egyébként ugye közben megérkeztek a tiltakozó akciók, amiben nem csak a pedagógusok, hanem a szülők és a diákok is kivették a részüket, és mindezek hatására sikerült elérni azt, hogy a kormány végül kötelezettséget vállaljon a bizottság felé, hogy csak és kizárólag pedagógus bér emelésre fogja fordítani azt az összeget, amelyet a részben az Európai Bizottság, részben pedig a kormány beletesz ebbe a projektbe. Azért mondtam, hogy csalóka a béremelés kifejezés, mert itt ugye bértömeg emelés történt. Ez azt jelenti, hogy bizonyára a hallgatók is olvasták a számokat, hogy az előző évben a pedagógus átlag béreket kellett felzárkóztatni a diplomás átlag bérek 72,2%-ára, idén pedig ugye a 80%-ra. Ám nem egyforma mértékben részesül mindenki ebből a béremelésből, mert az egész bértömegbe beleszámítanak például a mindenféle pótlékok, mondjuk osztályfőnöki, munkaközösségvezetői, beleszámítanak azok a plusz százalékot, amit például a törvény szerint hiányszakokat oktatók és tanítók kapnak, beleszámít például a 20%-os esélyteremtési illetménypótlék, tehát minden is beleszámít ebbe az átlagba. Ezért fordult az elő, hogy nem mindenki 22%-os vagy 21%-os béremelést kapott, hanem mondjuk a pedagógus 2 besorolásúak 19%-ot, mesterpedagógusok már csak 13,7%-ot, kutatótanárok pedig 12%-ot. Tehát azért pedagógusokra lebontva a helyzet nem annyira rózsás, mint amit ugye a nagy átlag alapján hallunk a hírekben. De egyébként az egy valóban nagy eredmény, hogy mert azért minden egyes pedagógusnak sikerült érezhető mértékben egyébként a bérét emelni, amit egy hatalmas nagy eredménynek tartunk. Látjuk, hogy nem tökéletes ez az egész, hiszen ugye nagy bérfeszültséget is szült a tantestületekben, nevelőtestületekben a béremelés. A pedagógusok új életpályáról szóló törvény bevezetésével például a bértábla megszűnt, tehát az egyes besorolásokban dolgozóknak a bére is összecsúszott, illetve az oktatásban dolgozóknak van egy jelentős hányada, aki pedig egyáltalán nem részesült a béremelésből. Ők a nevelést oktatás közvetlenül segítők, akik nem rendelkeznek pedagógus végzettsége, vagy pedagógus diplomával. Az ő fizetésük egyébként a garantált bérminimum plusz 7%, és még plusz 3%-ról dönt a munkáltató, hogy megadja a kollégáknak, avagy sem.
0: A szakszervezetekben nem csak a pedagógusokat képviselitek, hanem az úgynevezett noksosokat is. Tehát akik ugye a nem pedagógusok. Az ő munkájuk valahol ugyanolyan fontos, mint a pedagógusoké, és amennyire látjuk, meg érzékeljük mindazok, akik szülők vagyunk, és tudjuk, hogy mennyit dolgoznak a tanárok, ugyanolyan szükség lenne rá, sőt, sokkal nagyobb szükség lenne még több segítő pedagógusra, vagy pedagógus asszisztensre.
1: Igen, ugye a pedagógusok szakszervezete minden oktatásban dolgozót képvisel, nem csak a pedagógusokat, hanem a nevelést oktatás közvetlenül segítő, sőt a technikai dolgozókat is, úgyhogy a tagunk nem csak pedagógus kolléga lehet, hanem bármely oktatásban dolgozó. A pedagógusok szakszervezetének vannak szakmai tagozatai. Ebből a legfrissebb és legújabb az nem más, mint a NOKS tagozat, amelyet pont azért hoztunk létre, mert mi is érezzük ezt a bérfeszültséget, és érezzük a kollégák elkeseredését. A tagozatnak egyébként a célja az, hogy maguk a NOKS-os kollégák legyenek azok, akik megmondják, hogy mi az ő fő problémájuk. Szeretnénk, hogyha ők maguk döntenék el, hogy milyen követeléseik legyenek. Mi természetesen kihangosítjuk ezeket a követeléseket, és minden egyes fórumon képviselni fogjuk az ő észrevételeiket. Viszont én úgy gondolom, hogy nem nekem, egy fizika tanárnak kell a hasamra ütnöm és megmondanom azt, hogy az iskolatitkár, vagy a dajka, vagy a pedagógiai asszisztens, vagy a rendszergazda mekkora fizetést érdemel. Maguk a NOKS-os kollégák legyenek azok, akik elmondják a véleményüket, elmondják, hogy mit szeretnének, és ugye egymással ki tudják alakítani azt a konszenzust, amit aztán mi az érdekegyeztető tárgyalásokon tudunk majd képviselni.
0: Már csak azért is, mert ahogy említetted, ugye a munkáltató dönt majd arról a 3%-ról, amit megkaphatnak, ez megint szülhet egyfajta bérfeszültséget, nem? Hiszen más tankerülethez tartozó a dolgozóknál más jellegűek lesznek így a fizetések.
1: Igen, igen. Másrészt meg azért azt is látnunk kell, hiszen a NOKS-os kollégák nélkül, akik, még egyszer mondom, nagyon sokfélék. Dajka, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, rendszergazda, könyvtáros, iskolatitkár, óvodatitkár, gyakorlatilag folytathatnánk a felsorolást még nagyon sokáig. Ők nagyon sokfélék, számos problémájuk van, a bér most a legégetőbb problémájuk, de a tagozat arra is jó fórumot ad, hogy a béren kívül lévő egyéb problémáikat is megosszák velünk, és ezek ellen is fel tudjunk lépni, vagy hát ezek megoldásáért közösen fel tudjunk lépni. Tehát a NOKS-os kollégák nélkül az oktatási intézmények nem működhetnének, ők ugyanolyan fontos részei az oktatási rendszernek, mint a pedagógusok, akkor működik jól egy iskola, hogyha minden oktatásban dolgozó az adott intézményen belül segíti egymás munkáját, tehát mi is érezzük azt, hogy a NOKS-os kollégákra hatalmas szükség van, hiánypótló az a munka, amit végeznek, és egyébként kevesen is vannak, hiszen azért, hogy a diákokat minél hatékonyabban tudják differenciálni a tanórákon. A pedagógusoknak is egyre nagyobb szüksége lenne arra, hogy például pedagógiai asszisztensek még nagyobb számban álljanak rendelkezésre. Ugye a sokak által példaként emlegetett finn oktatási rendszer nem azért jobb, mert a finn pedagógusok okosabbak, mint a magyar pedagógusok. A finn oktatási rendszer azért jobb és azért hatékonyabb, mert egy-egy csoportban akár 5-6 pedagógiai asszisztens is ott ül, akinek az a feladata, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeknek segítsen, vagy például a nyelvi nehézségekkel küzdő gyerekeknek segítsen abban, hogy minél hatékonyabban részt vehessenek a tanórán folyó munkában.
0: Sokat beszélünk a pedagógusokról, holott igazából az óvónők is ebbe a szférába tartoznak, és náluk talán még nagyobb probléma az, hiszen itt a gyerekeknél sokkal később derül ki az, hogy mondjuk esenisek, és egy másfajta besorolásba kell helyezni őket, hogy ott talán még inkább szükség van a segítő munkásra, a NOKS-osokra, ugye?
1: Igen. Egyébként az óvónők, óvóbácsik is pedagógusok, tehát amikor pedagógusról beszélek, akkor természetesen az óvodapedagógusokat is beleértem a sorba. Van egyébként, hiszen említettem, hogy több szakmai tagozatunk is működik, óvodapedagógiai tagozatunk is van, aminek szintén lehet csatlakozni a munkájához. tehát az óvodákban folyó munkára is igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt fektetni. Tehát nem csak az iskolákban, hanem az óvodákban is természetesen szükség van például pedagógiai asszisztenseknek a munkájára. A probléma egyébként összetett, tehát mi is tapasztaljuk azt a kollégák visszajelzései alapján, mintha a tehát akárha a pedagógusok vagy iskolák, óvodák oldaláról nézzük, akárha a szakszolgálatok oldaláról nézzük, a szakember hiánya sajnos mindenhol jelen van. A szakszolgálatokban hatalmas a fluktuáció, és az ott dolgozók nagyon-nagyon túl vannak terhelve, tehát a szakvéleményeknek a kiállítása emiatt is csúszhat, hiszen általában iskolákban, iskolákról és óvodákról beszélünk, de a szakszolgálatok is részei az oktatási rendszernek, nagyon fontos részei az oktatási rendszernek, hiszen ugye a szakértői bizottságok azok, akik a gyerekekről kiállítják azokat a szakvéleményeket, amelyek alapján az iskolában, óvodában dolgozó kollégáink meg tudják kezdeni a gyerekeknek a minél hatékonyabb fejlesztését és a támogatását a tanulásban. Úgyhogy a probléma nagyon összetett, és sajnos a szakember hiány mindenhol jelentős.
0: Ha jól értelmezem a szakszervezeti munkát, akkor egyfelől tárgyalásban vagytok ugye bérügyben például legfelsőbb szinteken ugye a kormánnyal, viszont ami talán még fontosabb most jelen pillanatban ez az alulról jövő szerveződés, hogy mindenki saját magáért álljon ki, és ha már sikeres volt a bérmegegyezés, és mondjuk az épületek nem olyan szinten újultak meg, a körülmények ugye sajnos nem lettek jobbak, tehát ezért helyi szinten álljanak össze, úgymond a közösségek, tanárok, szülők is akár, és közösen oldják meg, hiszen a szakszervezet ott van mögöttük, aki ebben támogatja őket.
1: Igen, rendszeresen el is mondom, hogy a béremelés a soha nem cél, hanem eszköz. A béremelés eszköz arra, hogy azokat a szakembereket, akik még a rendszerben vannak, azokat megtartsuk, de nem a bér az egyetlen olyan körülmény, amely a kollégáinknak egyrészt a munkakörülményeit befolyásolja, másrészt az, hogy hogyan érzik magukat a saját munkahelyükön. Úgyhogy mindenképpen fontos a szerveződés. Vannak egyébként helyi szintű eredményeink és sikereink. Például van olyan EGMI, Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény, ahol sikerült azt elérnünk a helyi közösséggel együtt, hogy meginduljon például az épületben a minősíthetetlen állapotban lévő mosdóknak a felújítása. Tehát szerveződni minden egyes esetben érdemes. Mi ebben mindenféle támogatást megadunk a kollégák számára, de vannak azok a helyi szintű problémák, ugye itt az érdekegyeztetés szintjeiről beszéltünk, vannak az országos érdekegyeztetési fórumok, és vannak a helyi érdekegyeztetési fórumok, vannak azok a helyi szintű problémák, amiket, hogyha sikerül feltárnunk, és megindulhat róla a konszenzus, vagy hát az egyeztetés, a tárgyalás, a munkáltató és a helyi szakszervezet közösség között, akkor igenis helyi eredményeket is egyre többet és többet fogunk tudni elérni.
0: Ugye a megbízatásod 2028-ig szól. Mi az, amit addig mindenképpen szeretnél eredményként felmutatni?
1: Alapvetően a szervezéssel azon dolgozom, hogy minél több helyszintű eredményt is sikerüljön elérnünk, és próbálom segíteni a helyi közösségeket abban, hogy képesek legyenek önmagukat is megszervezni, és proaktívan fellépni a saját intézményükben, hiszen ez nem úgy zajlik, hogyha egyszer kipipáltunk valamit, mondjuk egy mosdó felújítást, akkor onnantól hátradőlhetünk, hanem azért vannak olyan folyamatosan felmerülő helyszintű problémák, amikre igazán jól csak akkor tud, vagy amikkel igazán jól csak akkor tud szembenézni a helyszintű közösség, hogyha proaktívak, folyamatosan előre gondolkodnak, és folyamatosan zajlik az a közös gondolkodás, amiről már beszéltünk a kollégák körében. Úgyhogy egyrészt a helyszintű problémák megoldásán is dolgozunk, és célom az is, hogy minél több ilyen helyszintű eredményt elérjünk. Ugyanakkor természetesen ott vannak az országos érdekegyeztetési fórumok is, ahol szintén kivesszük a részünket a munkából, és az országos szintű érdekegyeztetésen is próbálunk a kollégáknak a nem csak a bérért, hanem a munkakörülményeért is küzdeni. Ehhez természetesen a kollégáktól jövő támogatásra is szükségünk van, úgyhogy bízunk abban, hogy egyre több kollégánk csatlakozik a szakszervezethez, mert egyre többen látják majd be azt, hogyha szeretnének változtatni a munkakörülményeiken, akkor a szakszervezet a leghatékonyabb módja mindennek, és a szakszervezetben való aktív tagság a leghatékonyabb módja annak, hogy a munkakörülményeinken javítani tudjunk.
0: És akkor talán végre mindannyian átérzik azt, hogy a szakszervezet nem azért van, hogy valamit adjon, hanem a szakszervezetnek én is úgymond a tagja vagyok, és amit én beleadok, azt valahol vissza is kapom.
1: Igen. Én abban hiszek, hogy a szakszervezet az nem valami tőlünk független entitás. A szakszervezet nem más, mint a munkavállalók közössége, és igyekszem abban segíteni a helyi közösségeket, hogy minél többen hasonlóan gondolkodjanak, és meglássák mindazokat a lehetőségeket a szakszervezeti mozgalomban, amik miatt én annó oda mentem az alapszervezeti titkáromhoz, azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudok belépni, és hol vannak a belépési papírok.
0: Tudom, hogy nagyon messze van még 2028, de most, hogy nem tanítasz, hanem alelnökként dolgozol, el tudod magad képzelni újra a katedrám?
1: Természetesen. Alapvetően én nem azért vállaltam el az alelnöki tisztséget, és nem azért fogadtam el a jelöléseket, mert a célom az volt, hogy a pedagógusok szakszervezetének alelnöke legyek még 30 évig. Az én célom az az, hogy sikerüljön olyan munkakörülményeket elérni itthon az oktatási rendszerben, amik közé nyugodt szívvel tudok én is visszamenni dolgozni. Tehát én abszolút látom magam pedagógusként, sőt, hiányoznak is a diákjaim és a kollégáim, de most egy másfajta tevékenységet végzek, mert abban hiszek, hogy így tudok segíteni nem csak saját magamnak, hanem a kollégáim számára is abban, hogy minél jobb legyen pedagógusként dolgozni, és a pedagógusok azok minél önfelettebben tudjanak az órai munkában részt venni, minél több adminisztrációs teher lekerüljön a pedagógusok válláról. Azért az óraszámok tekintetében sikerült elérnünk azt, hogy a korábbi 22-26-ról legalább egy fix óraszám legyen, tehát ne fordulhasson elő az, hogy egy pedagógus ugyanakkor a bérért heti 26 órában tanít, míg a kollégája 24 órában, de egyébként a 24 órán is van még mit csökkenteni, úgyhogy én azért dolgozom, hogy a rendszer hiányosságaira és problémáira megoldást tudjunk találni.
0: Akkor én nagyon sok sikert kívánok a munkádhoz 2028-ig biztosan, és reméljük, hogy nagyon sok kis apró szerveződésről majd mi is észrevehetünk a saját lakóhelyünkön, ott, ahol a kedves rádióhallgatók is laknak. Remélem, hogy ők is észreveszik majd azt, hogy a pedagógusok szakszervezete tagjai milyen munkát tudtak végezni.
1: Köszönöm.
0: Én is köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket. Remélem, hogy sok mindent megtudtak a szakszervezetek múltjáról, jelenéről, hogy jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!

0: Variáció 1.
1: Akartam beszélni anyámról. Most is, mint 1973 óta oly sokszor. Nem önöknek, magamnak. Magamtól. És most sem sikerül. Mint egy elő nem hívott kép, mint egy ezerszer látott film, ami el sem készült. Lehetetlen megfogalmazni a hiányt. Mint egy illat, amit őrzök, ami van, de még sincs. Nem érthetik. A könycsepp benszorul. Megint.

0: Variáció 2.
1: Gyerekeim, anyját látom, de boldogok voltunk. Virágot adnék neki minden nap, de titkolom. Elfújt. Elfújt messzire tőle a szél. Vagy magam.

0: Variáció 3.
1: Anyák napján talán van virág, meg van köszönöm, meg van könycsepp, néhány. Meg van egy jegyzetféle, most, hogy de szép. Dicsérjük az életet magát, az anyát, ezen a napon. Ezen a napon hirtelen fontos lesz ő. Ha nincs már, azért, ha van, most gyorsan pótolható hisszük balgán, ami elmaradt. Pedig dehogy. Az elmúlt nincs. Soha nem simítható.

0: Variáció 4.
1: Mama, ne haragudj. Nem mondjuk, talán nem is gondoljuk, csak tudjuk, hogy sok az elmaradt figyelem, a berrekedt szó, a be nem fejezett mozdulat. Pedig megérdemelnéd, hogy simogassunk. Úgy, mint te. Rég. Csak tudod, rohanunk. Most azért itt a virág, a szó, a tiéd. Elhervad majd, de jövőre meg.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: A műsor 2023-ban készült.
2: Mozaik. A változatos, sokszínű világ és benne mi. Híradás, tükör, szórakoztatás 2 órában. Békai Gábor műsora.
3: Köszöntöm Önöket, kezdődik a műsor, ahogyan a Cignában is hallották, nem kivételesen, hanem hát rendszeresen stimmel az, hogy Rékai Gábor a szerkesztő, és Banko Iva az, aki a zenéket szolgáltatja. Bizonyos értelemben különleges, vagy nem is különleges, eltérő a szokásostól a szerepe, mert egyfelől sokat kell, vagy többet kell dolgozni az átlagosnál a fantáziájával, másfelől pedig könnyű dolga van, mert egy olyan hölgyel beszélgetek, aki könyvet írt, a világ hát valaha talán a legismertebb, és most is bőven nagyon-nagyon ismert és kedvelt énekeséről, Freddie Mercuryról, és hát erről fogunk beszélni, erről a könyvről, és azért van könnyen dolgom talán, bizonyos szempontból mindenképpen, mert a zenéken nem kell sokat gondolkozni, azok mondjuk adottak lesznek, ha nem is mindig, és kizárólag a, hát nem mondom, hogy unalomig játszott, de a nagyon-nagyon ismert felvételeket. Szóval ebben az esetben tehát tulajdonképpen egy ilyen hangulatos könyv ismertetés, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt nevezni, mert Freddie Mercuryról fogunk beszélni Körmendi Zsuzsanna, valaki a szerző, itt ül mellettem, köszöntöm, de még nem hagyom szóhoz jutni, ez a zene, mint egy hangulatilag bevezet minket ebbe, és aztán utána neki látunk a beszélgetésnek, úgyhogy akkor kezdjünk.

0: Tehát még egyszer az alapinformáció körben. Zsuzsannát szeret, vagy Zsuzsannát szereti. Igen, az édesanyámat is. De őnek úgy emlékszem, mindegy volt, de ez egy privát félmondat volt, és semmi köze nincs a mostani beszélgetéshez. Azon kívül, hogy a szerzőt így hívják, és hát ugye rögtön az a kérdés, hogy kiderül, miután interjút olvastam, sőt interjúkat is olvastam önnel, hogy a szokásostól eltérő az, ahogyan a kapcsolatát Freddie Mercury-val és annak kezdetét leírja. Tehát nagyon egyszerűen fogalmazva, és én nem vagyok szakember, a komoly zenétől gyerekkora és annak mindenféle ilyesfajta összefüggése, az szorosan összekapcsolódott ezzel a fiúval, már bocsánat, vagy férfivel, aki, hát ugye azért azt nem gondolta volna az ember, de ezt már kiderül a beszélgetésből, hogy hát ő is nagyon sajátos zenei gyökerekkel rendelkezett, és amikor hallgatják a Barcelonát, vagy nem, mindegy, hogy micsodát, akkor nem nagyon gondol rá az ember. Szóval ezt, ha úgy nagyjából röviden elmondaná, hogy mi volt ebben az érdekes, és egy fiatal hölgy, lány, hölgy számára megfogó, vagy olyan, ami azt mondta, hogy hát azért ebben a paliban van valami, már elnézést a kifejezésért. Mi ragadta meg?
1: Ami engem megragadott, az két... Az egyik a Bicycle Race, a másik pedig hát természetesen, aminek hát van egy komoly zenei betéje, operai vetétnek hívták, és a Bicycle Race is, hogyha megfigyel, ott is vannak ilyen klasszikus zenei beütések. Tehát ez engem mindenképpen megfogott, mivel hogy én
0: fertőzött volt szintén, csak hát más irányból is kisebb volt, kiviatalabb.
1: Meg hát 11 év, 10 év 11 év szolfézs és 10 év zongora tanulás volt, úgyhogy hát ez azt jelenti, hogy mondjuk úgy Chopin keringőkig úgy eljutottam. Nagyon szerettem zongorázni, nagyon, tehát a zene az ugye a szívem közepébe volt, de bármennyire is ez illúzió romboló lesz, de álmomban nem voltam, hogy időskoromban Freddie Mercury-ról fogok írni egy könyvet.
0: Ez tényleg azért érdekel.
1: Meglepetés volt a barátaimnak is, tehát hideget, meleget kaptam tőlük. Volt, aki lelkesedett, azt mondta, hogy jaj, de jó. Volt, aki azt mondta, hogy de jó, hogy a pandémia alatt egy értelmes joggal el tudod foglalni magadat, ami kétes dicséren.
0: Nem értették?
1: De olyan is volt, aki szinte egyfajta megvetéssel viszonyult.
0: Szóval, mert hogy könnyű zene?
1: Sőt, még most ez kicsit olyan nagyképűnek hangzik, de tényleg egy közgazdász ismerősöm írt a levelébe, hogy lehet az, hogy egy művelt hölgy ilyen könyvekkel a hátam előtt, hogy egy Freddie Mercury-n éli ki a zene iránti szeretet. Ez most fontos.
0: Ez jó, és pont az ellenkezője, amit ön érez. Vagy
1: pont
0: érzett,
1: az
0: vagy
1: ellenkezője,
0: gondolt.
1: Pont az ellenkezője, mert arról nem kell beszélnem, hogy az ember pláne, hogyha már nem az élete delém túl,
0: ezen
1: egy kicsit, igen, hogy hát sok mindennel megkínálja a sors, sok olyan dolog történik vele, amit hát túl kell élnulatilag, össze kell szedni magam, újból kell kezdeni, át kell gondolni az életemet. Ez lehet személyes, egzisztenciális, mindenféle, de nincs olyan ember, aki...
0: Hát persze, aki megúszta.
1: Aki
0: megúszta, pontosan. Igen.
1: Éppen most olvasom Márainak az igaz könyvét, és nagyon hasonlókat írt
0: aranyom. De hát ez nagyon aranyos, ne haragudjon, hogy ezt a jelzőt mondom, de ez, hogy valaki tényleg egyforma lelkesedéssel, és odaad értelmezési tartománnyal, azonossal, Máraival is mondjuk legutoljára őt említette, és Mercury. Hát ez a sznob lelkeknek maga a nagy halál.
1: Ez csodálatos megfogalmazása volt a lényegnek, ez tényleg így volt. Szóval olyan is volt, hogy egész egyszerűen felhúztam az orrom. Nem sértődtem meg, nem vagyok sértődő, de felhúztam az orrom, és azt mondtam, hogy hát, ha ebből nem értesz semmit, akkor benned a hiba. Szóval egyrészt, és most már itt talán rá lehetne térni Freddie Mercury a személyére, ő azért nem egy átlagos rockstar volt. Először is ő klasszikus képzést kapott. Hiába egy helyütt a Brian May azt, hogy nem kapott klasszikus képzést, uh-huh. viszont az amerikai menedzser a klasszikus képzést kapott. Hihetetlenül tehetséges csávó.
0: Kapott, nem kapott a tehetséget, ezt akartam
1: is mondani. Ügyes fiú. Kapott, mert azért, hogyha elképzeljük, hogy ott Páncsgániban ő egy brit irányítású iskolában tanult, és a szülei a legjobb szándékkal küldték oda, hogy, hogy sokra vigyen, jó képzést kapjon.
0: Bocs, a szülők azok éreztek, nem akarom ezt misztifikálni, de éreztek valamit az ő tehetségéből, vagy hogy általában egy magasabb kulturális színvonalat szántak neki, mint az átlagos gyerek, és ezért sok mindent megtettek.
1: Ez a második pass.
0: Igen. Nem akkor, hogy Spéci milyen szuper énekes lesz, meg ez, meg az, nem. Semmi. Márkor a gyerekkor
1: sem. Hát a szülei kifejezetten azt szerették volna, mivel a papa pénztáros volt a gyarmatügyi hivatalban, Zanzibáron, Tansonban,
0: igen.
1: Stone Townban, ahol ők éltek.
0: A kőváros? Az...
1: Igen, ez a neve. Ez a neve.
0: Mondjuk már meg az országot, mert itt...
1: Hát Zanzibár.
0: Zanzibár. Hát, mert ez is egy olyan mesebeli ez a bifülünknek, hogy Zanzibár, az Alibaba bizony. És... Nem, mindegy, vissza
1: megküljük. Nem is tudok attól szabadulni, hogy valamikor 30 évvel ezelőtt volt egy együttes, amelyik Zanzibárnak hívta magát, uh-huh. emlékszik erre? Egy Vénusz nevű énekesnőjük. Szóval ez is, nagyon, én biztos vagyok benne, hogy erre mentek vissza, mert neki azért óriási a zenészre. És tehát a szülők azt akarták, hogy tanuljon meg rendesen angolul, kapjon az angol kultúrából egy adagot.
0: És aztán már meglátjuk, hogy mire tudja.
1: Hát nem azt mondták, hogy meglátjuk, hanem hogy könyvelő legyen, vagy jogász.
0: Na most... Jó, hát, jó fordulat.
1: Mit lehet erre mondani?
0: Igen, hát most már, most már akkor.
1: Igen, elképzeljük ugye hát, a fekete bőrnadrágba, a nadrágtartóval ugrándozó Freddie Mercuryt, mint
0: könyvelőt.
1: Doktor Freddie Mercury, Freddie Balsara, aki eredetine. Mondjuk egy londoni ügyvédi irodában, biztos, hogy ott is megállta volna a helyét. Uh-huh. És itt most mindjárt átérek arra, ami nagyoknak tartok, és még meg is vádolom magam, hogy nagyon sokat számít nekem, hogy ő egy rendkívül intelligens ember volt. Na most az intelligencia meg a műveltség azok nem
0: azonos dolgok. Persze.
1: És az ő műveltsége az, hogy mondjam, az operára, a balettra, a képzőművészetre és a történelemre hagyatkozott.
0: Hát ez szelektív. De ez érdekelte?
1: Hát ismer? Érdekes módon pont az irodalom, ami
0: azt nekem nem.
1: A szívügyem.
0: Az nem. Hát azt olvastam én is a könyvben.
1: Igen, az nem volt annyira fontos neki. Viszont rendkívül tájékozott volt, és mind a Peter Friston, a személytitkára, mint pedig a Mary Austintól olvastam olyanokat, hogy mindent tőle tanultam. Tehát uh-huh. ő egy, azt akarom csak mondani, hogy egy széles látókörű valakit képzeljünk el. Tehát
0: mert az egész színpadi szituáció, ahogy ő előadta ezt, igen, az egészet, hát az, hogy ez nem egy intellektuális pami, ahogy ezt az ember elnézegette.
1: Nem,
0: függetlenül a tehetségét és a ragyogó képességét.
1: Igen, a sok minden más, de nem, szóval eszünkbe se jut el.
0: Na most akkor egy pillanatra megszakítjuk a beszélgetést, és részben azért, hogy az Évának is segítsünk, mert a zenék kiválasztáson túl vagyunk, de hogy melyik zenéket adjuk, hogy én arra gondoltam, hogy azért bemelegítésnek ezt a, nem tudom mi a véleménye, mondjon ellent, és akkor majd, ha megvan a kiválasztás, én ezt a hogy mondjam, opera részlettel dúsított felvételt, ezt a Bohém Rapszódiát, én azt gondoltam, hogy azt azért bemelegítésnek
1: egyetértek, mert hiszen végül is...
0: Színes, ezzel is kezdett, átütő
1: hát
0: volt,
1: az példátlan. Az
0: szóval... Igen.

0: Ne haragudjon, van ennek a dalnak műfaja? Mert én nem nagyon hallottam ehhez hasonlót, persze én is valószínűleg műveletlen is vagyok, de ez egy egészen különleges, és most nem mennybe akarjuk meneszteni őt, de hogy ezzel, és ezzel berobbanni, és ezekkel a különleges hangzásokkal, és betéttel, szóval, hogy nem volt követő például, aki utánozni próbált valami
1: szerintem
0: ilyesmi?
1: Szerintem nem nagyon lehetett.
0: Nem merték? Nem mertek neki ugrani?
1: Mert azért itt elkezdődik a dal egy ilyen rockball szerű dolog,
0: igen.
1: És utána megy az opera szekció, igen. Amit ő így, az úgy is nevezik, és utána van egy hard rock rész, amikor a Brian May elkezd gitározni, megmutatja, hogy gitározik, és utána visszacsendesül az egész. Tehát egy gyönyörű szerkezet.
0: A könyv szerzője tud arról valamit, hogy ez hogyan komponálódott? Ez valaki kitalált, hogy a Brian May itt jó lenne, hogyha nyomna egy percet? Erről lehet tudni valamit, hogy születik a gyerek?
1: Ennek eléggé utána néztem. Az az igazság, hogy vannak feljegyzések, hogy ez ő még sehol se volt, tehát szinte még diák volt, uh-huh. Hillingdale College-ban, amikor ő neki már jegyzetei voltak erről. Meg,
0: hát, egy dalhoz igen, jegyzeteket
1: igen,
0: írt?
1: Igen.
0: Hát ez mindesetre, jó, nem
1: hogy
0: fogunk...
1: Hogy már akkor érdekelte ez az egész, nyilván nem tudta még megcsinálni.
0: A leendő könyvelőt, igen.
1: És nyilván dolgozott más dalokon, és azt gondolom, hogy ez nem volt egyszerű összehozni. Viszont, amikor megcsinálta, akkor, és erről is olvastam, hogy a Brian May, noha, hát nem kellett a szomszédba mennie, hogy csodálatos gitárszólókat tegyen bele, de a gitárriffeket meghatározta neki.
0: Jó.
1: Tehát minden Mercury által van meghatározva a Bohém Rapszódia. Minden. Az uh-huh. elejétől a végéig is ragaszkodott hozzá.
0: Hogy lettek ők azok, akik? Mert ugye itt van egy hajót.
1: Nehezen.
0: Ha jól tudom, akkor ugye betörtek az élvonalba, de jó, tehát azért nem úgy megy az, hogy honnaptól kezdve pedig örjünk a félvilág, vagy nem örjünk. Szóval, nehéz volt az út?
1: Nehéz volt, mert ők egy elég sajátos, ők ezt úgy mondták valahol, hogy hát egyetemi zenekaroknak játszottak, meg elit közönségnek, és tulajdonképpen ők hallgatásra szánt zenét csináltak az első korszakban. Ezt tudom, nagyon kevesen hiszik el, de ez alapvetően így volt.
0: Igen, szóval nem bulik és egyebek, hanem kifejezetten hangverseny.
1: Nem, hát sőt, a Mercury még később is leírta, hogy én tulajdonképpen azt szeretném, hogy üljenek és figyeljenek a zenére, de persze azt is nagyon szeretem, amikor fölállnak és őrjöngenek, mert ez a legjobbat hozza ki belőle.
0: Ez nagyon jó pofa, és igen. Emberi. Igen. Emberi ez a kettőség, hogy minden igen. Jó lenne.
1: Hát azért a korai dalok, én most itt csak megemlíteném a Brian May-nek a Prophet Song című dalát, hát azok kemény, tehát próbára teszik az embert, és nekem még a modern zenébe is, a 20. századi modern zenének a megoldása is sokszor eszembe jutnak róla, és ott van a Mercury-nak a The March of the Black Queen, ami legalább 3 vagy 4 részből tevődik össze. Ritmust vált, hangnemet vált, mindent csinált benne.
0: És ez szakmai biztonság, vagy megérzés, nem, vagy ez, tehetség? Ösztönös?
1: Nem, ez tehetség, és ők nagyon igényesek voltak. Szóval valahol nem lehet arról elfeledkezni, hogy akármilyen hülyén hangzik, hogy ez egy 4 értelmiségi volt, uh-huh. akik valami teljesen újat akartak. Imádták a Beatles-t, Brian May-től származik, hogy a Beatles volt a Bibliánk, akkor teljesen egyértelműen valami mást akartak csinálni. És azt gondolom, hogy ami nagyon lényeges, és viszonylag kevés szó esik róla, hogy a harmóniákban, ami nem azonos az akkorddal, az nagyon durván azt tudnám mondani, hogy a harmónia az az akkordok világa. Uh-huh. És hogy a harmóniákkal ők annyi mindent próbáltak másképp, és hogyha ebből a szempontból hallgatja végig mondjuk valaki a Bicycle Race-t, akkor azt mondja, hogy de fura, hogy az abbahagyásokkal, az, hogy máshol folytatja. Szóval, és a Mercury írja is egyébként, pontosabban interjúban mondja, hogy már mindent megcsináltunk a harmóniákkal, kifordítottuk, befordítottuk őket. Tehát ők alapvetően az új harmóniákra és a meglepő harmóniákra koncentráltak, érdekes módon.
0: A Bicycle megvan nekünk, vagy jövő részletet, hallgassunk meg azért, tehát azért van a keresgélnie kell egy kicsit, de nem sokáig, hogy hallgassuk, hát amit most elmondott, akkor annak kvázi íme a bizonyíték.

0: Azt mondja, hogy ezt régen nagyon sokan játszották, és ki ment a divatból? Mert ez egy egészen különleges, hogy magát hallgatja az ember, csak még ezt a félmondatot engedje meg, szóval magát hallgatja az ember, csak azt mondja, és hallja a Gábor, hogy most akkor rálépett a pedára, és jól meghajtja, és tényleg az a helyzet, hogyha szakértővel együtt, hát nem így hallgatja az ember általában, de valóban ez van mögötte.
1: Igen.
0: Vagy ez is van mögötte.
1: Ez is van mögötte, szóval... Én nagyon sajnálom, például van egy másik dal, amit szintén régen nagyon sokat játszottak, a My Melancholy Blues-t, ami egy olyan dal, hogy én azt hittem, hogy ez valamilyen 40-es, 50-es évekbeli dolog. És erre kiderül, hogy 70-es évek a második.
0: Hogy az ő szerzeményük.
1: Igen, de most volt a Queen-nek egy elmélete, Mercury-nak nagyon nagy része volt ebben, hogy azt mondta, hogy nem érdekel, hogy mit mondanak, hogy én Elvis Presley számot, a Jailhouse Rockot játszom. Az érdekel, hogy mi hozzánk, mi illik, mit szeretnénk játszani, és a másik pedig az volt, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz zenét hallgassunk.
0: Ez egy jó parafrázis.
1: Minden, igen. Tehát, hogy nagyon nyitott volt, nagyon sok minden befért az ízlésébe. Hát itt van ez a lavella.
0: Hát minden esetre ilyenkor azért nekem az is eszembe jut, és akkor is vissza Mercuryhoz, és a külsőségekhez. Tehát én nem így, hogy külsőséget, nem már sokat tudok kezdeni, vagy nem is akarok, mert a tartalom igazán az a fontos. De mégis, amikor itt beszélünk tényleg komolyabb zenet, esztétikai és egyéb összefüggésekről, akkor nem tudok elfeledkezni arról a peckes, nem tudok jobb szót erre mondani, színpad keresztbejárásról, és egyáltalán az egész show-nak a show jellegéről. Tehát míg egyfelől komoly dolgokról beszélünk, és megalapozottan, tehát nem luk van beszélve a hallgató hasába, hanem milliárd, milliók, én tudom, szóval nagyon-nagyon sok ember kedvence volt, ugyanakkor pedig hát, hogy mondjam, a magas művészet, az elképzelt magas művészet, hát az nagyon messze volt ettől a külsőségtől, amit a Pink Floyd és Freddie Mercury mutatott.
1: Igen, egyszer azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy a közönségből árad felé egy olyasmi, hogy gyerünk, Freddie, mutass nekünk valamit. És hogy ő rá ez hatott, tehát ő mutatott sok mindent. Szóval a járása minden szóval, ami még ugye határon van, hogy az ember azt mondja, hogy na ez már sok.
0: Hát az kicsit, igen.
1: De ugyanakkor meg mégsem. Szóval valahogy ez úgy ő volt, és az... Hát nehéz ezt.
0: Nem, ez lehet egy jó nyom, már elnézést, hogy itt megdicsérem, de tényleg egy aláhúzott ötös, mindenki megértem. Nem, ez, hogy ő akart valaki olyas valaki lenni, aki majd mindenben kitűnik. A zene, a kompozíció, az előadás, az emlékeztetés, és hát az előadás is.
1: És az előadás.
0: Most ez nem lehet kikerülni, nem is sokat akarok erről beszélni, de mégis, mert álságos lenne. Hogy hatott ez az egész, egészre az ő homoszexualitása?
1: Igen, ez egy nehéz kérdés. Mármint, hogy a művészetére hogy hatott?
0: A művészetére és egyáltalán az egész pályafutására, hogy hogyan befolyásolta azt.
1: Először is ő a saját homoszexualitásához elég konzervatív módon viszonyult. Tehát például, hogyha a Reinhold Mackal a menedzserével elment egy étterembe, akkor ezt a Mack írta, hogy soha nem tolta az arcomba a másságát, és mindig tisztelte azt, hogy ott többnyire heterok vannak. Tehát igen. Semmi a viselkedésében erre nem utalt. Ugyanakkor meg más, tehát szűkebb környezetben meg más volt a helyzet. Tehát, vagy például hát a családját azt külön karácsonyoztatta, vagy... Tehát ő elválasztotta ezeket a dolgokat, mert senkit nem akart hülye helyzetbe hozni. Tehát ezt így tudnám valahogy megfogalmazni.
0: Tapintatos volt.
1: Igen, bármilyen furcsa, igen. Na most ugyanakkor én úgy érzem, hogy hát azért az ő homoszexualitása vastagon ott volt az ő, főleg a fiatalkori művészetében, vagy az előadói stílusában, mégpedig pont addig, tehát ez is egy paradoxon, hogy pont addig az időszakig, ameddig a Mary Austin-nal együtt élt. Tehát azért a válig érő haj, meg a női blúzok, meg a nem tudom, tényleg hátradobta
0: haját. Nem voltak hatástalanok.
1: Szóval nem voltak azok hatástalan dolgok, és festette a szemét, például ilyen dolgok. körmét is festette. Szóval ő tulajdonképpen ezzel úgy kacérkodott, úgy tett, mintha kacérkodna, miközben ő tényleg homoszexuális volt. Tehát volt egy csomó, ez egy nagyon érdekes korszak volt a 70-es évek vége. Sok rockstar játszott ezzel, úgy csinált, mintha. Miközben ő nem volt homoszexuális. Igen. A Mercury pedig ezt meglovagolta, ezt a divatot, és azt mondta, hogy hát én is úgy tudok csinálni, ráadásul én homoszexuális vagyok.
0: Én átérzem.
1: Úgyhogy, szóval ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, és utána, amikor a 80-as években, amikor már elkezdte, levágatta a haját, meg bajuszt növesztett, kifejezetten egy férfias külsőt vett föl.
0: Igen.
1: És nagyon sokan azt mondják, hogy ez azért, mert hogy ezt leplezni akarta az ő homoszexualitását. Ugyanakkor, aki úgy olvas ezután, az rájön arra, hogy New Yorkban volt egy úgynevezett egy kerület, ahol elhatározták a homoszexuálisok, hogy ők igenis férfias külsővel akarnak megjelenni, és ez volt a Castro District, és a Freddie Mercury akárhogy is, de az ő egyenruhájukat hordta. A atléta trikó, a farmer, és a
0: kantár.
1: A kantár is talán még, és a bajusz, és a rövid haj. Tehát ott volt egy ilyen divatváltás, és ő ennek tökéletesen eleget tett. Ugyanakkor ez sem egyértelmű, mert én azt gondolom, hogy akinek olyan foga van, mint neki, annak nem ártott, hogyha egy bajusz ezt akarja, ezt a fogazatot. És a másik pedig az, hogy hát ki tudta a homoszexuálisokon kívül, ki tudta azt, hogy atléta trikóban és farmerban kimenni a színpadra, ez tulajdonképpen a New Yorki kerület homoszexuálisoknak fenntartott, vagy nem tudom milyen területnek a divatja volt. Senki nem tudta.
0: Azért kérdeztem ezt, mert én nekem nem is, hogy furcsa, hanem szóval elgondolkoztam azon, hogy ugyanakkor más világ volt sok vonatkozásban a mássággal kapcsolatban,
1: igen.
0: És akkor most nem napjainkról beszélek, vagy napjainkról is, és az idáig tartó időről, és az odáig tartó időről, amikor a befutásukat, én nem tudom, hogy igazándiból, és ez lehet, hogy nem jó kérdés, miképp befolyásolta az, hogy a vezérűrű, a centrumban lévő ember, igen. Hát az más.
1: Igen.
0: Ez előnyös volt, hátrányos volt, mindegy volt, elsöpörte a zene?
1: Én nekem van egy kicsit talán meredek párhuzamom, hogy a 70-es éveknek a második fele az egy kicsit a Weimari köztársaságra, ha megindul magában valamitől, arra emlékeztetett, amikor hát a kabaré,
0: igen.
1: Ugye, a kabaréra gondoljon, imádta Mercury a kabarét, Liza Minnellit is, meg az egész kabarét, hogy a férfiban lévő nő és a nőben lévő férfi, ezt nem én találtam ki, ez a Susan Sontagnak az eszéjében van.
0: Bocs, Susan Sontag Freddie Mercuryről írt,
1: nem.
0: Vagy pedig általában,
1: nem,
0: és esetleg
1: nem, ez egy 64-es eszé, de annyira odaillik, hogy muszáj volt ott idéznem.
0: A neves elemző volt.
1: Mert olyan volt, mintha előre megírta volna, azt mondta, hogy a törékeny androgyn, aki a férfiban lévő nőt, a nőben lévő férfit, a sokkoló túlzásokat, az öniróniát, hogy mindent idézőjelbe tesz. Tehát ezeket úgy sorolja föl, hogy esküszöm, az az érzés, amit
0: személyre írást készített.
1: És még a Brian May-nek van is egy olyan megjegyzése, hogy valljuk be, hogy Freddie Mercuryban mindig volt egyfajta önparodisztikus elem.
0: Hát ez ők...
1: nagyon jó megfigyelés szerintem.
0: Igen, hát ezt ők közelről látták, és tudták.
1: Igen, tehát csinálta ezeket a bevonulásokat, meg ez a strutnak hívják angolban, hogy úgy pöffeszkedve megy végig a színpadon.
0: És belül pedig kicsit somolyog magán.
1: Tehát például az egyik interjú készítőjének, aki korábbi időszakairól kérdez, de ő akkor már ilyen férfias dolgokban volt, tehát bőgatya, meg hát nem bő, csak nem szűkgatya, és ingbe, mit tudom én, szóval már nem is foglalkozott szerintem igazán az öltözködésével már akkor, és hogy elvesztettem a fonalat.
0: Nem baj, mert én tudom, én nekem még van egy-két fonalam, azért is még van is időnk. Most például ugye eláruljuk azt az óriási nagy műhelytitkot, hogy a beszélgetés előtt, tehát még mikrofonon kívül, szó esett arról, hogy van néhány olyan zene, amelyek nem lettek világhírűek. Hát azért van ilyen.
1: Persze,
0: és hogy választottak olyat Évával, ugye, ami ezt illusztrálja, hogy most olyan olyat fognak hallani a hallgatók, amit még talán, vagy nagyon ritkán legalábbis. Önnek pedig a szíve fáj érte, mert ez valahogy valamiért, nem fogjuk elemezni, mert nem zeneeszték vagyunk, de valamiért nem ment át, vagy nem lett világhírű, ami nem egy abszolút mérce, de hát mégis valamit azért jelez. Úgyhogy hallgassunk akkor ebbe bele.

0: komolyan, nem azért, kicsit engem is elragadott nyilván a hangulat, de hogy beszélgettünk itt a zene alatt arról, hogy hát ezt én például nem hallottam, vagy legalábbis ha hallottam is, azt biztos, hogy nem tudtam azonosítani, mindegy. És most itt ebben a műsorban bejátszottunk talán 4 zenét, vagy maximum 5-öt, mind más. És erre ők adtak, tehát ők szándékosan, hogy...
1: Szándékosan. Másrészt meg 4 voltak dalszerzők, ez is számít.
0: Hát az sokat számít.
1: Tehát, és mindegyik írt nagyszerű dalokat, hát a Roger Taylor a Radio Gaga-t, akkor igen. A Brian May a Who Wants to Live Forever.
0: Hát igen,
1: szóval
0: igen, ezek.
1: Nagy dalokat, hát a Mercury, a Bohem Rhapsody-t, szóval a John Deacon írt az I Want to Break Free, tehát igen, mindegyik abszolút.
0: Nem mindenki ennyire utas. Abban maradtunk most gyorsan, hogy egy egyperces részletet bejátszunk, de azt tessék megmondani, hogy miért, mert azt elfelejtettem, hogy az miért érdemes bejátszásra.
1: Ez nem is részlet, csak egy perc a dal.
0: Jó.

0: A hölgyek meggyőztek. Kérdezem, hogy itt most akkor mi a én az idétlen, és mondták, hogy egyszerűen szép. Azért jó, mert ez szép. És valamiről még szó esett, amit érdemes így az utolsó néhány percben azért mindenképpen megemlíteni, hogy tudnék, itt mind a négy ember alkotó ember volt, és írták a számokat, nyilván együtt is született jó pár dolog, és nem az, hogy én megírtam, Kuss, stb., hanem hát egy alkotó csoport.
1: Ez így van.
0: Kellett, hogy működjön. Ezek a csodálatos találkozások és produkciók, azok azért részben így születnek, hogy sokan összeteszik a maguk zsenialitását. Nem merem megkérdezni, mert ez olyan... De természetesen meg fogom kérdezni, hogy tudnélik, elhelyezi valahol a világ könnyűzenei palettáját, ha elnézést a könnyűzenéért, de mindenképpen a Queent?
1: Hát én itt elfogult vagyok.
0: Szóval. Ez jó volt indulásnak, mert kivét néhány
1: hozzám
0: dolgot.
1: Nagyon közel állnak. Szóval én már szinte vizsgáztattam magam, hogy az AC/DC-től kezdve a Metallicát mindenki.
0: Igen, ilyen füllel is egy picit hallgatta?
1: Igen, a Rollinson mindent, ami a kor, meg kicsit előbb, kicsit később. Igazából a Beatles volt rám nagyon nagy hatással, de hát 10 éves voltam, tehát az azért egy más tészta. De hát valakinek azt mondtam, hogy nekem, én jobban szeretem a Queent, mert nekem színesebb, mert nagyobb világ.
0: Színesebb,
1: mert
0: igen, ez
1: érdekesebb,
0: kulcs.
1: Mert váratlanabb, mert zeneileg sok mindent odatolnak nekem, és jobban el kell gondolkodni, több érzést megszólaltatnak bennem. Tehát... akármennyire sokra tartom a Beatles.
0: Jó, hát ezek nem kizáró dolgok, csak mégis.
1: Na most például AC/DC, nem szeretnék semmit, mert nem vagyok rock szakértő, de nem mozgat meg bennem annyi érzelmet, mint a Queen.
0: Annál is inkább is mondhatom, mert a saját kérdésem, bár nem csak én hangsúlyozom, hogy hát ahány ember, hát az ízlések is nyilvánvalóan köszönhet, de nem ebben semmi rossz nincs. Maga viszont meg is tudja, és valószínűleg sokan meg tudják indokolni, hogy ő neki ezért tetszik, ő neki azért tetszik, itt a változatosság. Igen. És hát persze a személyiségek, akiktől nem lehet eltekinteni. Notabene el lehet a produkció kívül más, hogy úgy mondjam, privát dolgokról, és most nem csak a Mercury saját, hogy mondjam, affinitásáról beszélünk, el lehet tekinteni, amikor az ember hallgatja a zenéjüket, hogy azt mondja, hogy nem arról szól, hogy milyen apa, meg ilyesmi, az, amit produkálnak a színpadon, meg a lemezdel.
1: Én azt tartom fontosnak, amit produkál minden
0: Igen,
1: művésznél, szó. Költőnél, tehát általában nem szeretem, hogy férfi kijelenti, hogy ő nem akar gyereket, de hogy a Köszler kijelentette, hogy nem akart a gyereket, ezt valahogy neki elnéztem. Mert az, ha valaki nagyon sokat produkál, nagyon sokat ad, nagyon ráteszi az életét valamire, akkor nem tudom ugyanazzal a mércével mérni, mint egy átlagpolgár. Nem is szabad.
0: Nem, ez érdekes, ez tényleg érdekes. Egy másik ajtót nyit ki, amire most sajnos bizony szempontból nincs idő, de valóban, tehát az elköteleződésnek olyan foka, vagy a hivatástudat, nem tudom minek, és hogy szabad-e ezt összehasonlítani egy ilyen összehasonlításban, hogy nem bírom egyet.
1: Jobb, ha nem,
0: mert tényleg olyan erdőbe megyünk be, amit...
1: Nem akarom a többit lenyomni.
0: Nem, hát de nem is érdemlik meg.
1: Más.
0: Egy más értékrend, és egy másik értékrendben máshol helyezkedik el az ő zenei produkciója, és máshogy egy kis klapec megszületik.
1: És, hát még...
0: Mondja csak.
1: Ez nem dicsekvés, csak szerettem volna megemlíteni, hogy most a második kiadás, tehát én nem számítottam ilyen
0: érdeklésre. No, gratulálok!
1: Hogy most a második kiadás jelent meg hét.
0: És ezt minek tulajdonítja? Mert azért most nem
1: nagyon
0: a csúcson
1: szeretik
0: vannak,
1: Freddy, nagyon szeretik Freddie Mercuryt, még mindig. Nézze meg a kommenteket. Fiatalok, fekete énekesek. Egy fekete énekesről hallottam ilyen reakció műsorban. Azt mondta, hogy engem nem érdekel, hogy ez a pasas fehér.
0: Igen, ez viszonylag így ebben az összefüggésben ritkán hallja az ember. Hála Istennek, hogy ezt a kifejezést használom.
1: Úgyhogy, hát, és tényleg fiataloktól hallottam, hogy meg hát olvastam, hogy miért nem abban a korban éltem, tudja hányszor olvastam ezt, hogy nem bírom a mostani technozenét, hogy miért nem abban a korban éltem. Jó, biztos nem mindenki így gondolkodik,
0: hát biztos,
1: de
0: persze.
1: Vannak olyan fiatalok, akik így gondoltam.
0: Hát ők egy más korban élnek, én is kérdeztem a lányomat, hogy milyen ez, amit itt ilyen kattogás volt. És mondom, mi van, elromlott valami? Vagy, ne, azt mondja, ez egy zene. Ja, ja, mondom, hát az más. Vidd egy kicsit messzebb, mert erre nekem nincs nagy szükség. Igen.
1: Meg az embernek vigyázni kell, hogy a saját kora, tehát tudni kell, hogy a saját korom azért befolyásol engem, tehát bizony. A fiatalokhoz toleránsnak kell lenni, másképp kell őket érteni. Ettől függetlenül én bizony saját lányomtól hallottam egyszer, hogy ő jobban szereti a 10-20 évvel korábbi zenéket.
0: Jó, hát fertőzött a kedves mamája által, tehát azért az mondjuk így nem teljesen, hát nem teljesen valós. Igen. Hát az a helyzet, hogy mit tetszettek kiválasztani utolsó zenének?
1: A Save Me-t.
0: Ja, persze. Hát akkor mehet.
1: Igen.

0: A műsor 2023-ban készült.
1: Rádió Bézs.
2: A nő 024-ben.
3: Műsorismétlést hallottak.

0: Kalap. Ez Faragó Judit magazin műsorának címe. Kalap. Ha jónak találja, megemelheti a kalapját.
1: Önök tehát a kalapot hallgatják, mint arról a főszerkesztő úr által készített szignálból értesülhetek a műsort ma is, és mint mindig, és a közeljövőben is remélhetőleg Bozóki Judit kolléganővel készítem, aki a zenéről is gondoskodik. A mai műsor zenéje Cliff Richard felvételeiből tevődik össze, én pedig gyártottam néhány jegyzetet az önök okulására és szórakozására, lesznek kulturális hírek, a tudomány és technika híreiből is válogattam, ez nem mondom, némi nehézségbe került, majd kifejtem, és praktikus tanácsokkal is szolgálhatok önöknek, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy levágjunk. Addig, amíg még egy kicsit, egy icipicikét április van, én szeretem ezt a bolondos hónapot, bár igaz, ami igaz, ez az idei április nagyon bolondos. A helyzet az, hogy naponta 2-3 évszakot él végig az ember, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy hidegfront, melegfront, napsütés, itt-ott egy kis borongás, ez minden lenne baj, egyetlen egy baj van, hogy csak az eső nem esik, márpedig nagyon-nagyon kellene az eső. A növényeknek, a fáknak, a fűnek, a virágoknak, a mindenkinek kellene, de hát nincs, majd reméljük, hogy hamarosan lesz, hogy átlag hetente, két hetente bejövendőlik, hogy na most a következő frontban hoz némi esőt is. Hát vagy hoz, vagy nem, és a hoz is akkor nagyon picikét, és ezzel ezek a szegény növények nem mennek nagyon sokra. Úgyhogy hát ennyit az áprilisról, amely egyébként egy egészen kitűnő hónap volt, és mint a múltkori bevezetőmben is említettem, én örülök, és ez az én örömöm tovább tart, és remélem, hogy még sok-sok-sok embernek tovább tart az öröme, és ebből az következik, hogy egy szórakoztató, kellemes órát tölthetünk együtt. Most pedig egy picit zenélünk, és utána belevágok a jegyzetekbe.

Tavaszi nagy takarítás. Itt volt, van az ideje. Nagy munka, meg lehet itt-ott van egy kis csúszás, érthető. Azt hittem, túl vagyok a nehezén, de ez naivitásnak bizonyult, mint évek óta mindig. Porszívózás, ajtóablakmosás, de egyáltalán nincs kész. Szeretek rendszerben gondolkodni, előre megtervezni mindent, beosztani a feladatokat, és persze az erőmet. Hiába. Példaként lebeg előttem a barátnőm, aki mániákusan rendes, de ebben a tekintetben sose fogom utolérni, noha nagy erővel törekszem rá. Az ember szem előtt lebegnek olyan vaskos teendők, mint a téli-nyári gardróbváltás, természetesen selejtezéssel egybekötve, és ez mindig bezavar. Vegyük például a szelektív szemetelést. Ez például ötféle és ötfelé válogatást jelent olyan súlyos megfontolásokkal, hogy mit hova tegyek, addig is, mit hova szállítsak ajándékba vagy szemétbe, helyben vagy távolabb. Ha a lakást nem akarom tele szemetelni, akkor a kertet, de a távolabbi környéket se. Logisztika a csúcson. És mindig közbe jön valami, például egy defekt, amitől minden szállítási feladat csúszik. Itt ugye szó nincs bonyolult szállítóeszközökről, egyelőre üzemanyag hiányról sem, adminisztratív akadályokról, szabályos vagy esetleg szabálytalan eszközökről se. A repülők repülnek, a vám vámol, a bank utal, még. Speciál az én bankom éppen fellázadt ellene, ez nem volt betervezve, ez sem. Defekt, új gumi, mi lesz itt? Kinyitok egy fiókot, és nincs mese, azonnali takarításra szól. Ez luka tervezésben. Ládába kerülnek a téli ablakpárnák, hűha, ezt a ládát át kéne pakolni. Nincs ez másképp a cipőpucolással sem, fiókja rendet kíván, és minden csúszik, akár csak a virágföld cseréje, a balkonpaláták beszerzése és ültetése. És az ember rájön, hogy a tavaszi nagy takarításnak legfeljebb eleje van, de vége nincs. Mindezt nem csupán az árva háziasszony panaszaként adom elő, ilyesfajta, de momentán még beláthatatlan feladat vár az országra is. Takarítás, kármentés, egy teljesen új berendezkedés. Szerencsére ez utóbbira személy szerint nálam nincs szükség. De hallom az öröm hangjait, mellettük a lihegést, a lebegő után kapkodást, a nyűszítést, a menekülés zajait és a bosszúvágyat. Koncentráljunk, elvégre 12-én választási forradalom zajlott le, mint egy politológustól megtanultam. Egyszerűbben történelmi időket élünk. Legyen rendes az idei tavaszi nagy takarítás.

A kettes számú jegyzet következik, amelynek azt a címet adtam, hogy ortopédia. Újsághír. 76 ember ellen emeltek vádat Hajdú-Bihar megyében vesztegetés miatt. Lelepleztek egy ortopédia maffiát visszaélés vágyával. Ortopéd cipők és egyéb gyógyászati eszközökkel üzleteltek. A vádlottak orvosok és ápolók, cégvezetők és más alkalmazottak, csaltak, vesztegettek 4,5 milliárd forint értékben. A bűncselekményeket 2018 és 2022 között követték el, jól tetszettek hallani, 2018 és 2022 között, négy év után került sor az ügy vádemelési szakaszára, ahogy szakszerűen mondják. Ez elég hosszú idő, főleg azoknak, akik ezekre az eszközökre rászorulnak. De senki nem vádolható azzal, hogy tétlenkedett volna a hivatal vagy akárki más, mert azonnali intézkedés született, kegyetlenül megszigorították és megdrágították a hozzáférést ezekhez az eszközökhöz. Az is lehet, hogy ilyesmi nem csak Hajdú-Bihar megyében történt. Viszont az érintettek, a megbüntetett betegek száma milliókra tehető. 4 éve, és ki tudja még meddig. Az orvosok, a többiek, a tisztességesek sem írhatnak receptet, nincs TB hozzájárulás, ingyen mankó, féláru cipő, amire annak idején amúgy is fél évet kellett várni. Rokkant igazolvány gépkocsira elérhetetlen, mert ha nagyon ugrál a beteg, még a jogosítványa is ugrik, konkrét esettel tudom szemléltetni, ha óhajtják. Bevallom, magam is érintett vagyok, pedig nagyon igyekeztem a cipőmmel takarékoskodni. 7 éve írták fel, a cipész 1 év múltán telefonált, hogy ideje lenne újat készíteni, mert a test dolgozik, a cipő vásik. Szabadkoztam, hogy nem szükséges, vigyáztam rá, minden tökéletes. Majd jött a tilalom. Ezt megszívtam. Még a teljes árat is rászántam, csak azt kértem az ortopédustól, hogy mérje ki, természetesen recept nélkül, a pontosság kedvéért. Nem volt hajlandó. Értem én, csak nem szeretném érteni ennek a generál büntetésnek a logikáját. Nőtt a forgalom és a bevétel. Egyszerűbb és kifizetődőbb lett az intézkedés. A beteg pedig menjen a privátba, mint a nagy magyar egészségügyben általában. Az orvosnak is addig jó, amíg fél.

Most pedig megosztom önökkel Gyanús című jegyzetemet, a harmadikat ezen a héten. Két hete gyanúsan nagy lottónyeremények születtek, egyszerűen négy szakákban, vagy hogy hívják, lett teli találat. A csúcs az ötös lottó volt, ahol elvitték minden idők legnagyobb nyereményét, 5 milliárd forintot. A szerencsejáték ZRT nem várt, nem tétlenkedett, azonnali vizsgálatot kért. Nem belső vizsgálatot indítottak, hanem az illetékes felettes hatóságot kérték fel. Mert ez ugyebár gyanús, a cég ugyan meg van győződve arról, hogy náluk minden szabályosan és tisztán zajlott, az informatikai rendszer hibátlan, erről én is meg vagyok győződve, de a közönség esetleg felmerülő gyanúját nem hogy eloszlatni, hanem kialakulni, engedni sem szabad. Ezért aztán nyomatékosan hangsúlyozták, hogy nem belső, hanem külső, magasabb fokozatú vizsgálatot kértek. Mellesleg eredmény még nincs. Mert lássuk be, azért ez mégiscsak egy különös sorozat volt. Nem hallottam, de feltételezem, hogy matematikusok hada számolja, hogy mekkora valószínűsége van egy ilyen szériának. Ez az eredmény sem ismert még. Lehet, hogy nem is lesz az. A kedélyek lecsillapodtak, minek felkavarni a dolgot, amúgy is van hajlam a hisztérikus hangulatra, és most nem azt a rongyos pár milliárdot kell forszírozni, hanem sokkal-sokkal többet, amihez a szerencsejáték ZRT-nek nincs köze. Ha csak valaki nem számolja ki, hogy érdemes vagy érdemtelen formában kinek mennyi támogatást juttattak. De ezt nem igen szokták firtatni. Ne tévedjünk, a kósza gyanakvások ezoterikus vizekre vezetnek.

Kulturális híreket mondok önöknek. Revici Gábor, Kossuth Díjas színművész, valami Novák Emil, Balázs Béla Díjas operatőr, rendező kapott életmű díjat 22-én és 24-e között Szombathelyen lezajlott Szavária film szemlén. Az idei szemlére egyébként 168 pályamű érkezett. A versenyprogramba diákfilmeket, dokumentumfilmeket és társadalmi kérdéseket feldolgozó alkotásokat válogatott be a zsűri. Június 10-én támogatói estet rendeznek a Villa Eszterházi javára az Örkény Színházban. A jótékonysági eseményen, amely Eszterházi Péter egykori családi házában januárban megnyílt alkotóház működését hivatott segíteni, Vámos Miklós, Dragomán György, Hámori Gabriella és Mácsai Pál lépnek majd fel, akik személyes emlékeiken keresztül idézik meg a 10 éve elhunyt Eszterházi Péter és a ház szellemiségét. Az este normál jegyeken kívül támogatói jegy is vásárolható. Érdekes leletre bukkantak Shepard E. J. Shepard angol illusztrátor örököseinek köszönhetően. Korábban sose látott Mici Mackó rajzok kerültek napvilágra Milne világhírű gyerekkönyvének centenáriuma alkalmából. Bár a most bemutatott 2 ceruza vázlatot az 1926-ban megjelent kötet előkészítésének korai szakaszában elvetették, de valahogy fennmaradt, és most előbukkant. Érdekes, hogy a rajzokon így is tökéletesen látszik az ábrázolt figurák jellemvonása, úgyhogy ajánlom a figyelmünkbe, ha más nem, ezeket a reprodukciókat megtekinteni, mert egyébként a rajzok a londoni Dover Street-en található Peter Harrington antikváriumban tekinthetők meg az április 17-én megnyílt kiállítás részeként. A Rádai Mihály emlékprojekt keretében közösségi kutatással dokumentálják a Király utca történetét a fővárosi Szabó Ervin könyvtár munkatársai. A kezdeményezéshez 34 önkéntes csatlakozott, akik fotókkal, interjúkkal, valamint levéltári és digitális források felhasználásával dolgozták fel a Király utca Kiskörút és Nagykörút közötti szakaszának történetét. A kutatás szakmai vezetője Enkósa Judit történész néha korábban újságíróként, nem is néha, hanem rendszeresen újságíróként működött, de most történészként dolgozik. Érdekes részleteket említett a kutatás során, hogy azért szűkítették a 40 épületre a vizsgálatot, mert még ezt is nagyon nehéz volt megszervezni, ugyanis manapság rettentően bonyolult és kétesélyes bejutni egy-egy házba. Ráadásul ugyanilyen körülményes és kétesélyes szóra bírni a lakókat és az emlékeiket firtatni. Úgyhogy óvatosak voltak a kutatók és szűkítették a kört, de folytatni fogják a munkát. Hát, hogyha a módszertan változtatásával a lakók bizalma is megnyílik, és ha meglátják az első szakasz kutatási eredményét, kedvet kapnak ők is ahhoz, hogy beszéljenek az emlékeikről. Visszatér Magyarországra koncertezni Siff András, már szervezik is a koncertjét, a pontos időpont még egyelőre nincs meg. Siff András 12 évvel ezelőtt mondta azt, hogy addig, amíg ez a kormány, amelyik hatalomban volt, még van, működik, addig ő nem lép föl Magyarországon, és ezt egészen pontosan 2011-ben jelentette be. Most a történelmi változás bekövetkezett, úgyhogy Siff András hazatér koncertezni legalábbis, mert egyébként Ausztriában él, 1979-ben emigrált Magyarországról. A zenerajongók nagyon-nagyon várják, bár a hírek szerint sok magyar zenerajongó hallgatta őt az Európában, itt ott elérhető, és elég sokat koncertezik hangversenyeim, de hát azért, ha itthon föllép, az azért mégiscsak egy nagy fontos esemény. Ennyit a kultúráról,
és most zenélünk egy csöpet, és aztán a tudomány és a technika híreivel fogom önöket szórakoztatni.

tehát akkor a tudomány vizeire evezünk. A vezetékes telefonokról olvastam néhány hírt, és részletesen okadatolva számokkal, most nem fogom önöket szórakoztatni, annál is kevésbé, mert kételjén vannak a hír néhány megállapításával szemben. Megállapítják azt ugyanis, ami igaz, hogy egyre kevesebb a vezetékes telefon, az emberek a mobiltelefonok mellett kevéssé tartanak vezetékes telefont, és anyagi megfontolásokból többen ezt le is mondják, le is mondták. Noha, és itt következik az az állítás, amit én nem tudok igazán bizonyítani, hogy ugyanis a vezetékes telefon pedig kellemesebb, jobb, egyszerűbb, tisztább, szebb, na most nem viccelek tovább, hanem azt mondják a szakemberek, hogy jobb hangminőségű és biztonságosabb rendszer, mint a mobil. Hát kétségtelen tény, hogy az aksia nem fogy le, és a töltéssel nem kell bajlódni, de a népszerűség, a még mindig meglévő fogyatkozó, bár kétségtelen tapasztalható népszerűség egyik okát, abban jelölték meg utolsó sorban, hogy ugyanis, legalábbis Magyarországon, előfizetői kedvezményhez van kötve, hogyha valaki az adott intézmény legalább háromféle előfizetéssel rendelkezik, akkor nagy kedvezményt kap. És a háromféle előfizetés közül rendszerint a harmadik a vezetékes telefon szokott lenni, ezért van még annyi, nem sok, fogyóban van, de annyi vezetékes telefon anyagi megfontolásokból, mert hogy így a tévé előfizetési díjra, az internet díjra is kedvezmény jár. Tehát nem árt, hogyha némi kételjel fogadja az ember az ilyen technikai híreket, hogy őszinte legyek, én a magam részéről ezt a kifinomult hanghatást egyáltalán nem tapasztaltam a vezetékes telefonnál, éppen ellenkezőleg annak idején jó régen, még a mobiltelefonia előtt mindenféle különös megmagyarázható, vagy éppen megmagyarázhatatlan kattogást, recsegést, ropogást hallott az ember, hajnal volt munkahelyemen, aztán le is buktattam a telefonközpontos lányokat, mert kiderült, hogy ha érdekesnek ígérkezett a hívás, akkor ők bizony bele-bele hallgattak, és hát ennek akusztikai nyoma is támad, arról nem is beszélve, hogyha az ember különös recsegést hallott a telefonkészülékben, akkor jó modulan illet köszönteni a fűtőtest alatt guggoló alezredes elfásod, aki ugyancsak kíváncsi volt arra, hogy miről folyik a szó. Tehát én mindenképpen a mobiltelefon híve vagyok, bár őszintén bevallom, tényleg nekem is van vezetékes telefonom, nem is egy készülék van a lakásban, hanem több. Egészen hibátlanul tulajdonképpen egy készülék működik, egy falra szerelhető, nagyon ronda, romlott vajszínű, nagyon régi készülék, amit valamikor az ősidőkben Japánból hoztak nekem ajándékba, és az még kifogástalan működik. A többi készülék drága márkák, elegánsak, szépek. Hát nem nagyon van olyan készülék, amelyik csak csönget, de nem lehet vele és benne beszélni, van amelyik még csak nem is csönget, és az egyéb funkcióit sem teljesíti, de hát az ember sajnálja ezeket a technikai vívmányokat kidobni. Én azt a nagy súly, nagyon súlyos hibát elkövettem, hogy a hajdan birtokomban volt fehér, majd piros telefontól is megváltam, nem jó szántamból ugyan, annak idején a telefontársaságtól akkor kapott új és modernebb készüléket az ember, ha leadta a régit. Így aztán ezeknek a ma már műemlékszámba menő különös régi telefonoknak nem vagyok sajnálatos módon birtokában. Hát ennyit a technika egy bizonyos válfajáról. Most egy másik technikai hír következik, tudományos hír inkább, ahol ugyancsak kételyek támadtak, ezek azonban nem bennem, hanem magukban a tudósokban, akik a témával foglalkoznak. Ugyanis a GLP típusú, GLP-1-es típusú fogyasztószereket szedő emberek gyakran számolnak be a szociális médiában, hát nagyon megbízható forrás, mellékhatásokról, amelyeket a klinikai vizsgálatok vagy a gyógyszer címkék nem is listáztak. Ennek próbáltak meg utána járni a tudósok, két figyelemre méltó kategóriában
jelentkeztek ezek a panaszok. Egyrészt a reprodukcióval kapcsolatos problémák lépnek föl, mint például a szabálytalan menstruációs ciklus, de gyakoriak a testhőmérséklet zavarával kapcsolatos panaszok is, beleértve a hidegrázást és a hőhullámokat. Ezen kívül gyakran beszéltek az online térben fáradtságról. Most a tudósok kinten kezdve megállapították, hogy ezek a tünetek nagyon-nagyon sok betegségnek lehetnek a tünetei, így ebben a felállásban és ebben az együttállásban azért egyáltalán nem meggyőzőek, és nem állítható tényszerűen és tudományosan megalapozva, hogy ez a GLP-1 típusú fogyasztószernek köszönhető. Minden esetre a vizsgálatokat és a kutatásokat a jövőben folytatják. Hát ez egy korrekt megállapítás, addig is felejtsük el a GLP-1 típusú fogyasztószereket, és alkalmazunk inkább valami mást. Ennél sokkal érdekesebb, tárgyszerűbb és izgalmasabb a Breakthrough díjat adták át az idén a vakság kezelésére jóváhagyott első génterápia megalkotóinak. Jean Bennett, molekuláris biológus, Albert Maguire, szemész és Catherine High, orvosnővel együtt megosztva kapták a 3 millió dolláros, közel 1 milliárd forintos élettudományi áttörési díjat. A Luxturna névre keresztelt terápiát 2017-ben engedélyezték az Egyesült Államokban, a Leber-szindróma egy jellemzően teljes vakságot okozó genetikai rendellenesség kezelésére. Hát 2017 óta 9 esztendő telt el, hát reméljük a legjobbakat, hogy ebben a tudományban további eredményeket érnek el, és egyre több ember kaphatja meg a kívánt gyógyszert. Ezek voltak a tudomány hírei, és most pedig a legfőbb ideje elérkezett annak, hogy zenéljünk.

Azért van még két tudományos írem, az egyik egészen nagyszabású, a másik egészen kisszabású, de mind a kettő érdekes és jópofa. Csillagászok rájöttek arra, hogy egyrészt Albert Einsteinnek, másrészt pedig Newtonnak tökéletesen igaza volt, ami a gravitációt illető tanulmányaikat és megállapításaikat illeti, szóismétlés csúnya volt. Szóval a két tudósnak néhány évszázad különbséggel mégiscsak igaza volt a gravitációt tekintve, és ezt most a csillagászok, a speciál csillagászati vizsgálat során tudták megállapítani, úgyhogy nem tudom, hogy kételkedett-e valaki is valaha Einstein és Newton zsenialitásában, de ez a zsenialitás most újabb alátámasztást nyert minden eddiginél erősebbet. A másik technikai hír, egészen kiszabású, de nagyon jó pofa, egy Vitex nevű szerkezetet találtak ki, ami egészen kicsi, és arra szolgál, hogy pillanatokon belül lehűtse a belé helyezett italt, és ez a vendéglátóipart fogja forradalmasítani egyrészt, hogy a vendégnek nem kell várnia arra, vagy nem kell csalódottan kifordulnia az üzletből, ha nem tudnak neki hideg italt szolgálni, bár én egy elképzelhetetlen helyzetnek tartom azt, hogy egy vendéglátóhely ne tudjon hideg italt felszolgálni, de ez mostanában már elő sem fordulhat, még akkor sem, a cég tulajdonosának nincs pénze arra, hogy nagy testű, nagy helyet foglaló és igen drága energiafaló hűtőberendezésekkel szerelje fel az üzletét. Ezt a Vitex nevű kicsi, majdhogy nem tenyérnyi szerkezetet kell csak használni, és egy perc alatt lehűti az ételt vagy az italt kívánság szerint. Hát ez egészen fantasztikus dolog, és ki tudja még, hogy milyen táblatok rejlenek ennek a találmánynak a jövőjét, illetve még meg kell jegyeznem, ez már nem a tudomány híre, csak amúgy kulturális hírnek tekintem, mert hát mi másnak tekinteném azt, hogy május 8-án lesz a Magyar Fagylalt napja. A múlt héten panaszkodtam arra, hogy iszonyat árai vannak a fagylaltoknak, hogy egy gombóc akár 750 forintért is kellett, bár vannak üzletek, ahol még ennél is drágább, de a legutóbbi tapasztalat ez egy 750 forint per gombóc díjra terjedt ki. A Magyar Fagylalt napja azért izgalmas, mert ezen a napon fél áron lehet fagyizni, tehát 50%-kal olcsóbban, úgyhogy tessék szívesen edzeni, és rákészülni a Magyar Fagylalt napjára. Ami az egészséget és az étkezést illeti, van még egy jó hírem. Tudós elmék összeszedték azt a 6 zöldség és gyümölcs fajtát, amely minden körülmények között és igen sokrétűen és sokoldalan szolgálja a mi egészségünket. Leküzdi a fáradtságot, leküzdi a fakóbőrt, a kiszáradást, tehát az emésztési gondokat is megoldja, tehát úgy szóval tökéletes, és ez a 6 zöldség a következő. Az első helyen a céklát említik, amely antioxidánsokkal és mindenféle földi jóval is tele van, túl azon, hogy szép zárójel. Olvastam olyan tudományos cikket, ami szerint a cékla ártalmas a csontokra nézve, zárója bezárt, tessék, tehát megfontolni, utána nézni, kutatni, hogy akár szépek, egészségesek szeretnének lenni, és beáldoznak valamit a csontjai képességéből, ne tegyék. A második helyen szerepel az uborka, ami ugyancsak tele van hasznos vitaminokkal, tápanyagokkal, noha leginkább is előszeretettel kozmetikai célokra szeretik, vagy szokták alkalmazni, nem tudom, én enni szoktam, de azt mondják a tudós emberek, hogy nagyon egészséges a fogyasztása, és nem csak azért, mert ezt a fogyókúrások tudják, hogy gyakorlatilag nem tartalmaz kalóriát, tehát végtelen mennyiségben, már ha valaki bírja, lehet fogyasztani. Harmadik helyen egy meglepő gyümölcs szerepel, erről az oldaláról még nem hallottam, és ez pedig a sárga barack, amely szintén tele van mindenféle egészséges összetevővel, de fölhívom a figyelmet arra, hogy akinek érzékeny a gyomra, érzékenyek a belei,
az azért nézzen utána, mert a sárga barack hát egy erőszakos, nagyon finom a szóval, és nagyon karakteres, de erőteljes hatású gyümölcs, és nem biztos, hogy mindig mindenkinek mindenkor ajánlatos, de úgy amúgy egyébként nagyon egészséges, és persze nagyon finom. A negyedik helyen egy teljesen ártalmatlan, semmiféle hátrányos hatással nem rendelkező zöldség szerepel, ez pedig a cukkini, ami nagyon finom, sokféleképpen ehető, fogyasztható, különösebben erős, markáns, karakteres íze nincs neki, ellenben nagyon jól alkalmazkodik a fűszerekhez, a tojáshoz, a hagymához, és mindenféle kiegészítő ételhez, tehát maga a tökély. Ötödik helyen egy nagyon finom, ebben a pillanatban éppen megfizethetetlenül drágán árusított gyümölcs szerepel, ez pedig az áfonya, amelyet főleg a magas lutein tartalma miatt szoktak ajánlani, ami a szem egészségéről gondoskodik, de az áfonya ezen felül is rengeteg olyan adalékot és alkatrészt tartalmaz, ami nagyon-nagyon egészséges. Hatodik helyen megint egy nagyon finom, ízletes, sokak által nagyon szeretett és teljesen ártalmatlannak tekintett és tekintető gyümölcs szerepel, ez pedig a görög dinnye, amit főleg azért szoktak ajánlani, egyrészt mert jó, másrészt meg nagyon kevés kalóriát tartalmaz, tehát a legszigorúbb fogyókúrába is belefér, harmadrészt pedig nagyon nagy mennyiségben tartalmaz vizet, tehát a folyadékháztartást segíti. Arról nem szólt eddig a fáma, hogy a görögdinnye ugyanakkor rendkívül egészséges tápanyag részeket is tartalmaz, tehát azért is érdemes fogyasztani és enni, mert nem csak, hogy nem árt, hanem kifejezetten használ. Tehát jegyezzék meg, cékla, uborka, sárga marad, cukkini, áfonya és görögdinnye. Ha jót akarnak, maguknak szépek akarnak lenni kívül és belül, egészségesek és fiatalok, akkor ebből a hat zöldségből, vagy gyümölcsből fogyasszanak rendesen. Ezek voltak az étkezési tanácsaim, és most még a műsor befejezése előtt egy különös-különös hírt fogok önökkel megosztani, amelyet Londonból kaptam, a Marks & Spencer cégnek, ez a divatárú konfekció cégnek a vezetői panaszkodtak, hogy az önkiszolgáló kasszák bevezetésével Londonban számottevően megnőtt a lopások aránya, vagy és főképpen a középosztálybeli vevők, hát a Marks & Spencer az ugye a középosztálynak az üzlete és divatja, tehát nem kifejezetten szegény emberek, rászoruló emberek járnak üzleteikbe, és mégis, amikor az automatikus fizetésre kerül sor, úgy látszik, hogy nagyon nagy a kísértés, és sokan úgy döntenek, hogy hát nem fognak ők pepecselni a masinával, a leolvasással, a nem tudom én mi egyébben, hanem fogják, ahol mit elteszik, és távoznak. Ezért aztán a cég intézkedéseket próbál foganatosítani, hogy ezt a folyamatot megállítsák, visszafordítsák. Megjegyzem, Magyarországon is vannak önkiszolgáló kasszák, és nyilván az angol cég azért vezette be, mert a személyzet munkabérét így módon a cég költségei tudta jelentősen csökkenteni. Na, Magyarországon ez nem így van. Nem tudok róla, hogy az önkiszolgáló kasszákat működtetőző, mert élelmiszerboltok és áruházak munkatársának a létszáma számottevően csökkent volna, és még azt is tapasztaltam, hogyha valaki ott szerencsétlenkedik az automatikus fizetéssel, pillanatokon belül ott terem a személyzet egyik tagja, és segít, ami azt jelenti, hogy a személyzet létszáma feltehetőleg nem túl alacsony, vagyis mindig rendelkezésre állnak az idétlen, ügyetlen vevőnek, arról nem beszélve, hogy az idétlen, ügyetlen vevő így módon nem tudja ellopni az árut, de erről különböző módon gondoskodnak. A kifizetett áru blokkjával lehet csak az üzlet kiáratán távozni, tehát be van ez a rendszer biztosítva alaposan, hogy ez olcsóbb lenne, ezt nem tudom, minden esetre megéri, mert elég sok üzlet, főleg a nagyobb áruházak használják és alkalmazzák. Tehát az önkiszolgáló kasszák jegyében
befejezem a kalap mai műsorát, vegyék igénybe az önkiszolgáló kasszákat, mert tulajdonképpen nagyon kényelmes, és nem kell annyit sorbálni, mint az egyéb kasszáknál, és egyáltalán hasznosítsák mind azt a sok fontos tudást, amelyet a kalap mai műsorából szereztek, és remélem, hogy jól szórakoztak is. Most pedig zárásképpen hát megint, és mint mindig Cliff Richard, nem mint mindig, mert mindig nem, Cliff Richard zenél nekünk, önöknek, és én elköszönök, a jövő héten találkozunk ismét. A műsort ma is Bozóki Judit kolléganővel készítettem, önök pedig Faragó Juditot hallották.

0: Szerkesztők Radó László, Géci Gábor.
1: A műsor 2025-ben készült.

Üdvözöljük a hallgatókat! 2005-ben jelent meg a Hangzó Helikon kiadásában Sebő Ferenc, József Attila című CD-je. Idézett a CD kiadvány előszavából. Kevéssé ismert, hogy József Attilát nagyon érdekelte a népdal, mint a régi énekelt költészet hírmondója. Ő maga így vallott erről. Szükséges, hogy ismerje a művelt közönségünk a valódi népköltői termékeket, hiszen a zenében Bartók és Kodály állanak a korszerű magyar ifjúság élén. Ennek ismeretében nem véletlen, hogy Sebő Ferenc éppen ezeket a költeményeket választotta ki építész hallgatóként az 1960-as évek végén, hogy diáktársait szórakoztassa. Örömmel adjuk közre most egy albumban összegyűjtve az 1967 és 2005 között keletkezett dalokat, amelyek nem csupán József Attila megismerését segítik, hanem az énekelt vers műfajának, s ezen keresztül a népzene birodalmának felfedezését is. A 2005-ös lemezről a következő felvételek szólnak. Kedves Jocó, Szegény ember balladája, Tiszta szívvel, Jut az ember, Örökkön háborog, Áldalak búval, vigalommal, Két dal, Tedd a kezed, Gyöngy, Harmatocska, Regős ének, A hetedik, Medvetánc, A kanász, A fán a levelek, Indiában, hol éjjel a vadak, Altató, Rejtelmek, Én ki emberként, és végül az én szívem.

mai műsorban Sebő Ferencnek a Hangzó Helikon kiadásában 2005-ben megjelent József Attila című CD-jéről válogattunk felvételeket. Ezzel búcsúzik a két szerkesztő, Géczi Gábor és Radó László.

0: A műsor 2025-ben készült.
1: Rádió Bézs.
2: A nő 024-ben.

0: A lágy hangok vonala.
1: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: Acélkék, ekrű, drap. Arcok, harcok, ráncok. Fodor János műsora.

0: Mikor szólalt meg először ez a felvétel?
1: Először? Hát nem ma. 87, ez 87-es. 87-es.

0: címe?
1: Hát ad nincs az, hogy nincs könnye, de hogy is volt nálunk? Azt mondja, hogy No Woman No Cry, ezen a címen nyomtuk, de akkor valami, nem tudom én, nincs asszony, nincs sírás, valami ilyesmi volt. De egyébként nagyon érdekes, hogy ezzel kapcsolatban mai napig megy a mainstreamben a vita, hogy mit jelent ez a No Woman No Cry, mert ennek több értelmezése is van, és mivel nem angol és nem amerikai a csávó, tudjuk, Bob Marley, az a nyelv ott szlengekben sokkal többet takar, úgyhogy vita van róla, hogy most nincs asszony, nincs sírás, ne sírj asszony, vagy ezért, tehát most nagyon sokféle.

0: Jani Csák István ül itt velem szemben, akit annak idején még fekete szakállal volt látható a televízióban, és igen népszerű volt, ma egy megfáradt őszöreg ember fehér szakállal. Két héttel idősebb nálam legalább, úgyhogy nem mai gyerek. De jó, hogy itt vagy te.
1: Köszönöm, örülök, hogy meghívtál, mert igazándiból feldobódott ez az interneten ez az egyik beszélgetésünk. Te veled ilyen évtizedenként mindig beszélgettünk egy jót.
0: Hát igen, egészen ledöbbentem, hogyha kezedbe veszed a telefont, akkor meg is tudod talán mutatni azt a főcímet, amit annak idején, hát hogyha jól emlékszem, akkor 1991-ben talán, vagy 92-ben játszottunk a Magyar Televízióban, az volt a... Igen. Igen, igen, ez volt a...
1: Hát ez volt.
0: Ez volt a szignál, ez volt a szignál. Csevegés.
1: Szájharmonikás, jó kis főcím volt.
0: Na figyelj! 40 éves a te zenekarod. Tulajdonképpen 40 éve ismertek meg téged ebben az országban, és akkor te rögtön nagyon népszerű lettél, ami egy kicsi meglepetést okozott talán saját magadnak is, mert te eredetileg költőnek készültél, vagy írónak, vagy valami.
1: Igen. Akkor már publikáltam novellákat is, és verseket is.
0: És akkor egyszer csak ott voltál a színpadon. De hogy jött ez? Hogy jött az izilabor?
1: Hát legrövidebben elmesélve a történet úgy volt, hogy én dalszövegeket akartam írni a haverjaimnak, akik már szintén 30 körül ott majdnem, hát ki is öregedve szinte a popból, ott voltak, hogy nekik miért nem sikerül. Hát mondom, azért nem sikerül, mert mindig vendéglátóztok, gyertek haza, töltsetek egy évet, de akkor éjjel halunk. Hát akkor majd valamit kitalálunk, akkor kitaláltuk egy gyerekműsort a Planetáriumba, csináltunk egy ilyen musical színházat, mert aztán kiderült, hogy nem adjuk alább annál, mint hogy valami eredetit csináljunk mindig. Úgyhogy abból elkezdtünk éldegélni, nem nagyon vidáman, de azért éhen nem haltunk.
0: És azért akkor te már nem 20 éves voltál.
1: És én 33 voltam, amikor ez összejött, és akkor úgy lettem

0: énekes tulajdonképpen, hogy kitaláltam egy-két dallamot, amit egyszerűen lehetetlen volt más számára elénekelni. Például, hogy engem ne sírasz már, szívem nem erre vágyik. És akkor ilyen nagyon újhullámos köntösben ezt elővezették a fiúk, és akkor beleestem az éneklésbe. De egyébként írni, mindig írónak készültem, vagy színésznek, de aztán rájöttem, hogy ez a színészet az nem nekem való, mert azt el kellett volna végezni a főiskolát, a rákakarott harmadfokú segéderőből, vagy statisztából. Tehát ott óriási hierarchiák vannak már a színészek között is, nem úgy egészében a színházban, ahogy látod most is. Hát a nemzeti száz körül is, meg mindig van a színházak körül, mindig balé van. Úgyhogy nem olyan főnyeremény. Én meg szerettem magam dönteni a dolgaimról.
1: Ez megmaradt. De még előbbre menjünk. Mit csináltál te addig, ameddig nem ismertünk téged meg, ameddig nem frontember voltál?
0: Na igen, hát igazándiból nem tudtam megmaradni sehol, mert volt egy nagyon jó szakmám, a szerszámkészítő, amit én jól meg is tanultam.
1: Igen, senki nem tud róla. Átnyálasztam, de tényleg átnyálasztam az internetet. Megkérdeztem a mesterséges intézményt, soha nem dolgozott. Már ilyen terület.
0: Igen, hát több, mint hogy is 15 éves koromtól már szakmunkásképző voltam, tehát az már melósnak számít. És akkor mindenféle gyárakban voltam. Később mondjuk a Vágóhídon voltam fűtő, kazánfűtő. Nem a napnál, de az majdnem ugyanaz volt. A lényeg az, hogy az összes amerikai írót és minden olyan alig hozzáférhető dolgot, amit az idő miatt még nehezebb lett volna, Exley-től kezdve mehetünk bármeddig, ott olvastam el, tehát ott ismerkedtem meg a világirodalommal, addig csak anyám aranykönyvtárából a magyar irodalmat tudtam olvasni, de hát az se kevés, és nem is rossz.
1: Hát persze. Na jó, és akkor lett egy nagy ötleted, és a Zizi Labornak, a kis színháza, meg a gyerek dolgain túllépve egyszer csak asszonyok bőszoknyába vettek téged körül. Ez a te ötleted volt?
0: Hát, mint minden dolog, nem. Hanem, hogy valaki kibüffent valamit, és akkor a többi lecsap, vagy nem csap le. És akkor ez egy olyan furcsa volt, hogy kéne ide egy férfi meg egy nő. Hogy kumma, kumma, kum, és a színpadon beénekeljék, és akkor az milyen jó lesz, egy kis ilyen népi. Csináltunk egyébként népi dallamokat is, szőtünk bele a zenénkbe, úgyhogy kellett, kitaláltuk, logikus volt. Aztán hová menjünk be, betelefonált a szakszorosunk a Vas Lajoshoz, ő volt a rádió népzenei vezetője, és mondta, hogy Szegeden is van egy olyan, mondtuk, hogy nagyon messze van. Hát akkor itt van Veresegyházon a Pataki Pista, és van egy asszonykórusa, meg népdalköre, igen. Jó, akkor beszéltünk vele, lementünk, minden, és ott álltak, bemutatta a tanácselnököt, aki aztán később polgármester is lett, és mondták, hogy hát van, hogy oké, benne vagyunk, de akkor mondom, választunk embert.
1: Volt. Hát akkor egy ilyen hosszúhajú torzombor, szakállas kölykök voltatok.
0: Nem is akartuk őket mi, hanem mondták, hogy jó, van egy baj. Mi a baj? Hogy ez asszonykórus. Jó, akkor legyen két asszony. Van még egy baj, hogy ezek ketten nem lépnek fel, csak együtt. És így jött, így valósult, mert így testesült meg az ötlet, egészen kifordulva magából, és akkor azt mondtuk, hogy jó, hátul húzunk egy emelvényt, és akkor jöjjön az egész. És akkor már mi is tudtuk, hogy bűntényt követünk el.
1: Igen, de ez teljesen újszerű volt. Ez nem is tudom, hogy a világon ilyen volt.
0: Nem, elsők voltunk a világon, utánunk jött egy etnopop néven, egy ilyen divat, afrikai jeke-jeke, mit tudom én, spagyolok, gypsy king, stb. Tehát ebben mi voltunk az elsők. Itt volt a BBC televízió, Ausztráliából itt voltak, interjúkat csináltak, benne voltunk a National Geographic-ban, meg ilyenek. Hát ilyen teljesen egy pillanat alatt elkapott minket ez az egész, és már azt se tudtuk, hol vagyunk.

0: visszacsempésztem a hölgyeket. Egyébként bűbáj aranyos, kedves emberek voltak. Tartod még a kapcsolatot velük? Van, egyáltalán megvannak még? Az idő 40 éve eltelt. És akkor ők lehet, hogy idősebbek voltak nálatok, nem tudom.
1: Igen, most én vagyok az idősebb egyik másikuknál, de persze, hogy tartom. Én imádom őket, emberileg is összebarátkoztunk, de meg kell, hogy mondjam, hogy a többség már ő közülük nem dolgozik, vagy éppen van, aki nem is él, de sok inkább élnek, de már ugye nem táncolnak, meg nem lépnek fel. Tehát akikkel most vagyok, öt asszony, mert hát én 22-t nem lehet cipolni ebbe a világba. Öt asszonya járok fellép, meg Ettinéa hat, kedvem van, és ez az öt asszony a világ legaranyosabb. Van jogsíjuk, van minden, interneteznek.
0: Janicsák Istvánnal beszélgetek, mondom azok kedvét, akik most kapcsolódnak ebbe a beszélgetésbe, és te ezek szerint 73 évesen még járkálsz fellépni, viszed az asszonyokat, és van még zenekarod, vagy még él a zenekar?
1: Igen, hát nem így ebben a formában már ez nem lenne, az nem az Izilabor él, hanem fiatalokkal, meg barátaimmal szoktunk zenélgetni, és például az idei évben, december 6-án készülünk egy nagy 40 éves jubileumi koncertre a Ramban, természetesen nem máshol, mert ott olyan 6-700 ember odajön, és akkor az még viszonylag intim. Mert én már nem spurizok arra, hogy itt vetélkedjek a fiatal verziókkal, ők hadd menjenek. Meg csináljanak nagy bulikat, meg minden, az idegen tőlem. Érdekes. De ez nem, hogy egy ilyen
0: Az nem kicsi 6-700 ember.
1: De az jó, az még az, a koncert szinten az még intim.
0: Igen. Jó. Na most ezer dologról akarok beszélni, és nem feltétlenül csak az Izilaborról, meg erről a régi időkről, mert hát, hogy mondjam, neked van egy ilyen közéleti vénád is, sok kudarca.
1: Igen, hát nem volt kudarcos.
0: Dehogy nem, hát miért csomószor nem téged választottak meg annak, aminek hát elindultál.
1: Annyira nem csomószor. Egyébként a polgármester választáson, amikor függetlenként elindítottak engem ott a barátaim Zuglóban.
0: Az 2010-ben volt.
1: Igen, és akkor is harmadik voltam ugyan, de kaptam elég szépen szavazatot.
0: Szóval te nem kudarcnak értem.
1: Be is jutottunk. Hát a kudarc az, amikor azt képzeled magadról, hogy megnyered. De én azért mentem be a politikába, hogy egyrészt egy civil képviseletet csináljak a barátaimnak, és az én nevemet használták hozzá. Ez volt a polgármesteri, és bejutottak, és ott voltak. És utána pedig hát hogy fejezem ki, hogy kaladvágyból mentem bele ebbe az országgyűlési képviselőségbe, mert a hatházi ott volt, úgyhogy ott ez teljesen reménytelen volt. De mi ugyanúgy össze tudtuk szedni akkor
0: De várjál, ez a 2019-es
1: indulásod? Igen.
0: Amikor a Momentum színeibe...
1: Nem. Memo.
0: Várj, az a megoldás mozgalom volt, nem?
1: Igen, ők támogattak engem, de nem, soha nem léptem be pártba, meg soha nem, tehát hogy ne úgy képzeld ezt a dolgot, hogy most nyakig belementem valamibe, hanem nem? Ők támogattak.
0: Miért ne képzeljem azt, nem mindenki azt képzelte?
1: Hát nem hiszem, amennyire benne voltam annyira, azt be is vállaltam.
0: Nem számon kérve mondom én, csak, de azért bárjál, valamit itt kijöttünk, 2010-ben elindulsz Zuglóban. A polgármesterségért nem sikerül, de harmadik vagy, és nem kudarc, de utána 2019-ben, mint hogyha én összemosnálok a Momentum, ott nem indultál el az őszíneikbe valami választáson?
1: Nem.
0: Rosszul tudom, nem.
1: Nem, az a hatházi volt, aki ott a Momentum.
0: Jó, akkor én ezt rosszul tudtam, és 2022-ben van ez az országgyűlési képviselőjelöltséged, ami szintén...
1: Na, hát, az már sikerült. Kudarcos volt, mondhatjuk azt, de azt tudtam. Azért nem, tehát, hogy ezek relatív dolgok, mert ez most ugyanolyan, mint hogy visszanyomom a lapot, ezzel a hatházi elindult most, amikor mindenki úgy gondolta, hogy talán nem kéne. Azt szerintem jobban kudarcos, amikor elindult megnyerni úgy a választást, hogy tudta, hogy ha hogy van rá esély, és majdnem sikerült is, hogy akkor ugye a másik indulott baloldalit azt mondjuk kinyomja.
0: Nem baloldalit, hanem tiszapártit.
1: Hát akkor kis jobboldalit, igen. Majdnem jobboldalit. De hogy az összefogás miatt ezek a dolgok nagyon kacifántosok voltak. Egyébként én pedig kalandvágyból csináltam ezeket, hogy belelássak egy kicsit abba, hogy hogyan működik ez. És én most például nagyon ki vagyok okosodva ez ügyben, de ezt nem osztom meg senkivel. Olyan dolgokat láttam, olyan, hogy megértettem azt, hogy mi történik például most a Tiszapárt ügyében. Nagyon szorítottam, hogy nyerjenek, mert engem a Fidesz még tavaly is letiltotta a nagy tévében, úgyhogy mentem volna a haveromhoz, aki rendező volt a balatoni műsorban, és képzeld el, mondta neki, hogy ne, figyeld, nem fogják engedni. Azt mondja, ne hülyeskedj, én vagyok a rendező, gyertek le az asszonyokkal. A csütörtökön mentünk volna, a taxi minden elő ott készítve, szerdeste felhívott a gyártásvezetője vagy főszerkesztője, hogy hát azt üzenni a Kámi, hogy hát sajnos ezt mostan nem engedik. Hát, és ez most volt, tavaly. Tehát csak úgy mondom, hogy azért igen, vannak...
0: Milyen érdekes, hogy mi itt ebben a rádióban, pártpolitikában nem szoktunk foglalkozni, politikust sem engedtünk eddig még ide, most téged. De hát azért te nem voltál politikus.
1: Nem, persze.
0: Te egy ilyen lokálpatrióta vagy talán, vagy egy ilyen nem ideológiai harcos. Azt hiszem ez a jó kifejezés, hogy harcos vagy meg, de nem ideológiák mentén. Vagy tévedek?
1: Nem, igazad van. Nem tévedsz. Én úgy vagyok az ideológiákkal, hogy minden ideológiában benne van az a hiány, amivel ha a másikat megnézed, ki tudnád egy-két dologgal egészíteni. És ezért most például reménykedni lehet abban, hogy ez a majdnem középen levő Tiszapárt lesz annyira több színű, több rétű, mert olyan ember találomra ment az is, olyan emberekkel van, akiről alig tudunk valamit, de ez adhatja azt, hogy mint a jó levesbe mindent megtalálunk benne. Én nagyon reménykedem, mert én azért nem szeretem az ideológiákat, mert minden ideológia gyakorlatilag egy irányba mutat, és akkor ott szűken érzem magam benne.
0: Akkor zenéljünk, jó? Jó. Megint egy régi dal.
1: Zenéljünk.
0: Janicsák Istvánnal folytatom majd a zene után a beszélgetést.

0: Janicsák Istvánnal beszélgetek itt a Rádió Bécsben, aki hát annak idején ugye az Izi Laborral robbant be, jól lehet már előtte is megjelentek novellái, versei, és hát hihetetlen gyors sikereket ért el, majd egyszer csak, ugye ez a 80-as évek közepétől számíthatjuk mindezt, hiszen 40 évesek vagytok már, igen, és aztán a 2000-es év első évtizedének vége felé beszálltál a politikába, erről beszéltünk egy pár szót most, és ahogy itt a zene alatt beszélgettünk, arra büszke vagy, hogy nem csapódtál egyik párthoz se, hogy mondjam, tudsz tükörbe nézni, de ezt kérdezem inkább, ugye?
1: Micsoda?
0: Hogy tudsz tükörbe nézni.
1: Hát nagyon tudok, bár ez a koromnál fogva elég nehéz, néha nem tudom, te mit tapasztalsz. Hát
0: szemüvegbe.
1: Igen. De akkor meg azt látom, hogy Jézusom kinéz vissza rá, megváltozik az ember nagyon.
0: Na jó, de szóval nem lettél egy ilyen celeb, aki megmondja, hogy kire szavazzunk, meg hogyan, bár belekóstoltál, de azt a saját utadat járva.
1: De segnyalásban nem kóstoltam bele, és erre büszke vagyok, és ez kicsit összefügg azzal is, hogy én valamikor 40 körül, amikor már nem volt olyan fényes csillagom, vagy nem voltunk olyan fényesen ragyogók, de azért csináltuk, és aki szeret, az ma is látod, új zenék is vannak meg, igen. De hogy valamikor 40 éves koromban megfogadtam, hogy én nem küzdök díjakért, és nem azért csinálom ezt, hogy gazdag legyek, és nem azért csinálom, hanem mivel egész életemben arra vágytam, hogy nekem sikerüljön, és megfogadtam, hogy ha sikerül, akkor mindenkinek segítek, akinek csak tudok. És én inkább erre vagyok büszke, hogy én ezt be tudtam tartani. Ha leellenőrzöd azokkal, akik a környékemben vannak, ott el vagyok híresülve arról, hogy hozzám lehet fordulni. És ez nekem a legnagyobb kitüntetés, de tényleg, én halál őszintén mondom, hogy talán az irodalmi dolgaim miatt megvetem egy kicsit a hatalomtól jött kitüntetéseket, meg megvetem egy kicsit ezeket a cafrangokat, mert tudom, hogy akárhány éves vagy, akkor tudsz megmaradni fiatalon, ha ezeket a gondolatokat, amiket fiatalon gondoltál, megtartod egy picit, amennyire tudod, idősebb korodban is.
0: Vagyis inkább a lázadó, mint a befekvő, vagy a láfekvő.
1: Ahogy mondod, egy szó mondatban el tudod mondani, mint én 10-ben.
0: De térjünk át arra a munkádra, amit kevesebben tudnak. Mert az, hogy az Izi Laborban ott elő frontemberként vagy, hát ebből is csak néhány ikonikus dalra emlékszünk, de hát azért te nagyon sok dalszöveget írtál, nagyon sok gyerekverset írtál, sőt, köteteid jelentek meg.
1: Igen.
0: Írtál zenejátékot, hogyha én jól emlékszem erre.
1: Igen.
0: És még talán színházi darabot is, vagy musical félét is.
1: De igen, a musicalt még nem mutatták be, az a legfrissebb dolog, a Madács pályázaton indultunk, de hát még tavaly volt, úgyhogy akkor a Madács még nem volt szabad.
0: Most miért, én azt gondolom, mert hát mivel nagyon régen ismerlek, és hát kaptam tőled, nem is felejtem el egyszer egy gyerekkönyvet, azt hiszem, hát már nem emlékszem, hogy az Izi Bolygó titkait
1: macska
0: kaptam,
1: zenekar,
0: vagy
1: az
0: macska zenekart, igen. Vagy az, de volt olyan, hogy Ördögfiókák is, nem? Na mindegy,
1: volt,
0: nem tudom.
1: Volt Ördögfiókák, na, precíz vagy.
0: Igen. És azt emlékszem, hogy valamelyik unokámnak, amikor kicsi volt, olvasgattam, és sikere volt, és akkor elgondolkodtam, hogy te ebbe egész jó vagy, miért nem?
1: Azt kellene csinálni, igen.
0: Igen.
1: Nézd, emellett nekem van például szinkron stúdióim is, van egy ilyen vállalkozásom, ahol az ország vagy Budapest legjobb színészei járnak szinkronizálni.
0: Az még megvan?
1: Megvan.
0: Az,
1: mert hiszen az az én üzleti vállalkozásom, az a garancia arra, hogy ilyen nagy pofám legyen, és hogy a mai napig is fiatalosan tudok élni, mert nincsenek anyagi gondjaim, mint általában, ha ez nem lenne, akkor lennének. Tehát, hogy ez a sokféleség, ez maga az élet, és én úgy gondolkozom ezekről a dolgokról, hogy mindig az életet kell előrébb helyezni, a boldogságot, a jó hangulatot, a szeretetet, és ezt, ha meg tudom élni, akkor megélem. Tehát úgy válogatom össze a dolgaimat, hogy mi boldogít, és mi az, ami a környezetemnek is jó.
0: Itt van egy könyved, behoztad, köszönöm. Ez egy verses könyv, igen, az idő rozsda foltjai. Találomra dedikáltad, és nagyon jó. Drága János, évtizedes emlékek nyomán. Jó, köszönöm. Kinyitom valahol. Azt mondja, hogy... Beleolvashatok?
1: Egy verset? Abszolút.
0: Persze, hogy nem szól dal ma másnak. Persze, hogy van sok jó dolog, mozdul a csípőd, langyos nyárban, mit érdekel, hogy hol vagyok? Reményre vártam néma parton, hosszú a sor, majd eljutok, látom az arcot, félhomályban mozdulni kéne, de nem tudok. És így megy tovább, ez itt akárhogy is nem tudok a szerelemre meg a nyára nem gondolni, és a szerelemről egy szerelemgyerek jut eszembe, a te lányod.
1: Igen. A Veca. Nagyon örülök, hogy ilyen sikeres lett, és egy kicsit, ahogy én hátra léptem, ebben ő is benne van, mert akkor ő annyira szeretett volna az igazi híresebb Janicsák lenni, hogy én azt gondolom, hogy az volt a minimum, hogy én hátra léptem, és segítettem neki.
0: Igen. Emlékszem egy-két dalára.
1: Tetszik egyébként, ahogy énekel?
0: Nagyon.
1: Jaj, de jó.
0: Igen.
1: Akkor megértem.
0: Nem tudom, akkor érte meg, ha így boldogabb.
1: Ő is mérleg, úgyhogy az ő boldogsága szinte állandó, de szinte soha nincs. Tehát ez egy ilyen...
0: Soha
1: ez
0: nem
1: egy,
0: teljes.
1: Igen. Tehát mi mindig szeretetre vágyunk, és mindig akarunk valamit még belőle, tehát nem egy ilyen lenyugvó nap a kislány se.
0: És ezt a szeretetet te megkaptad, mondd, mert... És akkor most itt intim pistáskodok, nem tudom, hogy te egy ilyen biztos családi háttérrel rendelkező, sok évtizede valakihez tartozó családban élsz, vagy egy ilyen magányos kóborló farkas vagy?
1: Én azt választottam, hogy egy kicsit mind a kettő szerepel az életemben, de egyedül élek, tehát egy magam mosogatok, megfőzök, megtakarítok, de mindenféle szinten megőriztem ezeket a szeretett kapcsolataimat, és sem a gyerekeimet nem hagytam el, sem nem hagytam magára azokat, akiket valaha közelebbről szerethettem. És ezért ez egy állandó egyensúlyozás, ezért is mondtam a mérleget, mert egy kicsit benne van ez a mérleg természet. Hogy...
0: Én csak a Vecáról tudok, van másik gyereked is?
1: Van, egy nagyobb fiam van, ő a házasságomból van, és van a Vecának egy nővére, aki menedzselte őt, a Regina, és hát így van a Viktor, Regina és Veca, és akkor most van három unokám, és jelenleg már terhes a Regina lányom, úgyhogy jön a negyedik valamikor.
0: Ez olyan csúnya szó. Nem gondolta, hogy csúnya ez a szó?
1: Mi?
0: Hogy terhes. A terhes az a nyűg, a kellemetlen, állapotos, más állapotos, várandós, nem tudom én.
1: Én paraszt vagyok, én az egyszerű dolgot mondom.
0: Jó. Na figyeljél, azért régi néhány felvételt hoztál, hogy van miből válogatni, illetve nem tudom, hogy...
1: Hát a soha nem elégett például.
0: Azt? Na jó, nézd.

0: Acél Kék a rádió Bécsben, Fodor János ők és Jani Csák mesterül itt velem szembe. Jani Csák István, akinek a kötete is itt van a kezembe, gyerek versei is voltak, és most egy olyan dalt hallottam, amit persze nem ismertem, mert most hoztad ide. Lám, hogy elenged az ember dolgokat? 20-25-30 évvel ezelőtt ismertem még, amiket csináltál, most meg már nem. Ezt a szöveget is gondolom, hogy te írtad, mert mintha magadról szólt volna.
1: Igen, persze. Hát azért ez így van, mert én háttérbe helyezkedtem, és ugye ha a mainstreamben nem vagy benne, akkor a mai világban nagyon gyorsan pörögnek a dolgok, úgyhogy nem hogy 10 év alatt, meg 15 év alatt,
0: hanem egy-két év alatt.
1: Egy év alatt, két év alatt elfelejtenek teljes mértékben. Igen. Aztán vissza lehet jönni, jelentkezni lehet, hogy itt vagyok.
0: Na jó, csak érdemes-e? Hát, hogy jó-e ott lenni?
1: Hát nem, ott a gyülekezetben már nem kell, hátul állok a utolsó sorba, leveszem a sapkám, vagy fölteszem a kipám, nem tudom, mi legyen, de hogy én szemlélődő vagyok ilyen szempontból.
0: Most már, és ezt mondod nagy keserűséggel, mert nem. Szerintem te szeretnél alakító és nem szemlélődő
1: lenni. Nem. Elfogadtam, komolyan elfogadtam. Az érdekes dolog ez egyébként, hogyha az öregedés, ez mind kapcsolatos. Tehát, hogyha elkezdesz öregedni, azt neked el kell fogadni. És jönnek a csapások egymás után, először csak összehajszálak, aztán ez, aztán amaz, aztán amaz, aztán már mindened oda van, és akkor ha ezt fel tudod dolgozni, akkor azt az életedet is fel tudod dolgozni. Ha nem tudod feldolgozni az, hogy rövidebbeket lépsz, vagy hogy most ez fáj, az fáj, az fáj, akkor az életedet se fogod, és mindenkivel szemben türelmetlen leszel. Tehát összefüggenek ezek a dolgok, és én úgy érzem, hogy el tudom fogadni, és nem akarok már vezérkedni, de ha megkérdeznek, akkor szívesen belelátok bármibe, és szívesen segítek bele. Tehát a saját körömben nekem bőven elég a saját életemet uralni, mert az én életem olyan bonyolult a mai napig is, hogy de azért ott vagyok a mainstreambe, figyelj csak! És nem ismerős ez, hogy mindenki kész! Hangosabban! Igenis, kapitány! Nem szoktál Spongyabobot nézni? Na, én éneklem a főcímét. 3 milliós megtekintés van az interneten, mert imádják a felnőttek és gyerekek is. És mivel mi hoztuk be Magyarországra, ugye ez az egyetlen, amikor megengedtem magamnak, a rendező Csaj az Erika megkért, és akkor én énekeltem a főcímdalt, és nem bántam meg, hát ez egy fantasztikus dolog.
0: Igen, ez engem is izgat, beszippantan azt hiszem ez a szinkron világ, mert ez egy nagyon nagy alázatot kér a szinkron színészektől, hogy bújj bele valakinek a bőrébe, legyél nagyon profi, nagyon jó, és végezetül nem tudják, vagy hát az ismertek hangját fölismerik persze, de a háttérben maradsz.
1: Igen. És jönnek oda jobbnál jobb színészek, jönnek a régi haverok.
0: Hogyha már itt tartunk, de a világtrend az, hogy a szinkron kimúlik, egy generáció fölnőtt, akik már angolul értenek, és nem is akar. Sok országban nincs is szinkron. Ez nálunk még változott? Ugyanannyit dolgoztok?
1: Nálunk egy hagyománya van a szinkronnak. Kettő. Még én se, aki benne voltam ebbe a szak, én se tudom úgy filmet nézni, hogy értsem. Tehát hiába értek angol szavakat, az angol beszédet, főleg a gyorsabbat, már nem értem. A fiatalok hiába értik, mert a magyar szinkronnak van egy hagyománya. A szinkron valamennyit szerintem hozzá is ad a filmhez, a mi világunkba.
0: Jó reggelt, Vietnám!
1: Ennyi. Mi magyarok különbözünk egyébként
0: Istenem,
1: is.
0: Istenem, bajor, én mire gondolok.
1: Igen, aranyos kis csillag volt.
0: Jó, elismerem, hogy hozzáad. A te életedben, hogyha most megnézed, akkor arányaiban mennyi a zene, mennyi a család, mennyi az alkotás, most az írásra gondolok, és mennyi az üzlet? Mert hát azért, hogy itt üzemeltetned kell, szerződést kell kötnöd, munkát kell szerezned, le kell szerződtetni színészeket, szinkronszínészeket, rendezőket, és itt a meló, és közben a pénzre meg szükség van. Szóval hány-hány százalék ez a sok dolog most a pillanatban?
1: Hát én nagyon keveset segítek a szinkronban. Igen? Tehát én azt dolgozom leginkább, hogy mivel ott lakom a szinkron fölött, ezért lemegyek és beszélgetek a színészekkel. Ezért szeretnek minket egyébként is nálunk ilyen, nem, ami nálunk van, ez egy kisebb szinkron, három stúdióból áll összesen, ami nálunk van, az egy végtelen emberi környezet. Ami máshol van, ott azért kicsit darásabb. És hozzánk azért sokan szeretnek is járni, de én nem dolgozom a szinkronban, van produkciós vezető, van ügyvezető, van asszisztens, stb. Tehát én elsősorban most is a zenében munkálódom, producerkedem, ennek írok egy dalt, annak írok egy dalszöveget. Van a Szűcs Norbi barátom, akivel most készülünk a 40 éves koncertre, ővele szoktunk dalokat, van egy új albumom például, amiből most nem mutatunk dalokat, mert nem erről szól, de remélem egyszer majd egy dalt bemutatsz majd te is, ha küldök. És olyan dolgokkal elkezdtem írni egy musicalt, meg olyan dolgokkal foglalkozom többnyire, amivel hát szeretek is, de azért a házat fönntartani, meg az egész világ, ezt az egész világot, az az én feladatom, mert senki nem javítja meg a vízcsapot, nem tesz fel új fűtést, meg nem. Tehát, hogy itt azért van meló.
0: Szeretnék leadni még egy dalt, de magyarázd, jó, az a címe, hogy...
1: Utóirat.
0: Igen. Már írod a...
1: Hát az Ízilabornak megírtam, igen. Amikor úgy éreztem, hogy most már többé nem foglalkozom az Ízilaborral, akkor írtam ezt a dalt. Ez egy szerelmes dal valójában, de nem... Ha jól oda kinyitod a füled, akkor meghallod, hogy nem szerelmes dal, hanem ez rólunk szól, barátokról, a csodáról, a hajnalig tartó beszélgetésekről, és arról, hogy ez hogy még egyszer megélni ebből egy pillanatot, milyen jó lenne.

0: Hát ez aztán olyan zene volt, ami nem gondoltam volna, hogy a tied. Szóval nem ezt kapcsoltam hozzád. Jani Csák Istvánnal beszélgetek a Zizi Labor frontemberével, vagy a régi Zizi Labor frontemberével. Igen. Ez egy új oldalad, vagy egy más oldalad.
1: A régi Fodor Jánossal beszélgetek.
0: Igen. Kicsit. De titkoltad ezt az érzelmes oldaladat, vagy mindig is volt, csak én nem ismertem?
1: Hát általában a nőknél sütöttem el. Tehát az Anitának írt a dalaim nagy része például érzelmes, mert ott bele tudom élni magam úgy az ő lelki világába, hogy ráadásul bele is szól egy kicsit, és akkor én szeretek ilyen érzelmes dolgokat. De hát volt az Zizi Laborban is egy pár ilyen nagy lassú dal, amit Lőrinc Gabi énekelt, vagy valami, nem én, de hogy ott voltak szép lírai dalok.
0: Hát figyelj, nincs időnk arra, hogy 20 év múlva beszélgessünk megint.
1: Hát lehet, hogy nincs. Hát erre még nem ébredtem rá, én még mindig reménykedem.
0: Hát jó, van esélyünk rá, de nem nagy.
1: Figyelj, én biztos, hogy kitartok, tarts ki.
0: Minden esetre elköszönök tőled.
1: Szépen köszönöm mindenkinek.
0: Méghozzá egy olyan dallal, ami fölidézi azokat a 80-as éveket.
1: Ez is jellemző volt rám, hogy a nagy siker miatt is, de hogy szerettem a többieket, akik akkor indultak velünk, és akkor most ebben a dalban vagyunk, vagy hatan, vagy heten, akik a 80-as évekből éneklünk.
0: Mondja egy-két nevet.
1: Hát van a Padödő, még a György is benne volt, amikor felénekeltük. Az Anita, a Zoltán Erika, és...
0: Az a korszak tehát, igen. Ami már nincs.
1: Igen, már nincs.
0: Jani Csák István, köszönöm szépen önöknek a figyelmet. Acélkék egy hét ma ismét Fodor Jánossal. Minden jót. Ugorjunk, hát időben legalábbis a 80-as évekig vissza.

0: Rádió Bézs.
1: A nő 024-ben.
2: Műsorismétlést hallottak.

0: Variáció 1.
1: Akartam beszélni anyámról. Most is, mint 1973 óta oly sokszor. Nem önöknek, magamnak. Magamtól. És most sem sikerül. Mint egy elő nem hívott kép, mint egy ezerszer látott film, ami el sem készült. Lehetetlen megfogalmazni a hiányt. Mint egy illat, amit őrzök, ami van, de még sincs. Nem érthetik. A könycsepp benszorul. Megint.

0: Variáció 2.
1: Gyerekeim, anyját látom, de boldogok voltunk. Virágot adnék neki minden nap, de titkolom. Elfújt. Elfújt messzire tőle a szél. Vagy magam.

0: Variáció 3.
1: Anyák napján talán van virág, meg van köszönöm, meg van könycsepp, néhány. Meg van egy jegyzetféle, most, hogy de szép. Dicsérjük az életet magát, az anyát, ezen a napon. Ezen a napon hirtelen fontos lesz ő. Ha nincs már, azért, ha van, most gyorsan pótolható hisszük balgán, ami elmaradt. Pedig dehogy. Az elmúlt nincs. Soha nem simítható.

0: Variáció 4.
1: Mama, ne haragudj. Nem mondjuk, talán nem is gondoljuk, csak tudjuk, hogy sok az elmaradt figyelem, a berrekedt szó, a be nem fejezett mozdulat. Pedig megérdemelnéd, hogy simogassunk. Úgy, mint te. Rég. Csak tudod, rohanunk. Most azért itt a virág, a szó, a tiéd. Elhervad majd, de jövőre megint lesz nap, meg virág, meg köszönöm. Arcodon legördül egy könycsepp, jövő ilyenkor is. Ha még vagyunk, ha ráérünk, ha nem rohanunk kép, észrevesszük majd. Ne félj, letöröljük.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: Amikor Lali Séf mesél. Henny megkérdez. Ámon Henny és Bíró Lajos gasztróbeszélgetős műsora.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek, én Ámon Henny vagyok, és műsorvezető társam pedig Bíró Lajos. Szia!
3: Sziasztok, hello!
2: Két héttel ezelőtt elindítottunk egy új műsort Lajossal, ugye, ahogy a felvezetőben lehetett hallani, amikor Lali Séf mesél, Henny kérdez. Az elmúlt két adásban

0: szabadságunk volt, ugye a séfeknek is, a gasztronómiában is volt egy nagy szabadság, de nem biztos, hogy az a fajta tudás az megvolt, ami ehhez a új gasztronómiai forradalomhoz, ami a 90-es évek után volt, hogy, hogy az meglegyen. Tehát, hogy ehhez mi kellett? Valóban hiányos volt akkor így a tudás, vagy egyszerűen csak át kellett dolgokat értelmezni?
1: Hát a visszankvánkhoz elsősorban sajnos pénz kell. Uh-huh. Tehát egy jóléti társadalom, és a társadalom kikényszeríti egyébként a fejlődést belőlünk. Úgyhogy akkor, amikor a 90-es évek elején ugye jött ez a nagy változás, akkor felszabadultak a, hát nem tudom, hogy a dugi pénzek. Tehát uh-huh. ugye, hogy hirtelen elkezdtünk költeni. Jöttek be olyan alapanyagok, ami a kúrens dolgoknak számítottak egyébként, elképesztő költés ment, rengeteg, és a környező országokból is jöttek egyébként az emberek, tehát a turisták, úgyhogy...
0: De most az éttermekre gondolsz elsősorban?
1: Éttermekbe, tehát a vendégek.
0: A vendégek.
1: Aha. Ugye, és ott is lehetett látni, hogy eszméletlen pénzek szabadultak fel egyébként, úgyhogy...
0: Tehát, hogy családok mentek éttermekbe, meg külföldi is, meg egy bizonyos réteg, az, pontosan, aki megengedhette magának, az gyakran járt elég menő
1: sokkal, nagyon sokan jártak, akkor jöttem be, igen, akkor elköltötték azt, amit addig nem mertek. Uh-huh. Úgyhogy ez hozta egyébként, ez indította el mondjuk ugye a változást. A szocializmusból megmaradt dolgokat még tovább kellett azért vonszolni magunkkal, de a 90-es évek környéken, mondjuk 95 környékén, akkor megjelent a Molnár B. Tamás, aki akkor a Magyar Nemzetbe hozott le cikkeket, és rendkívül kritikus volt, hát mondjuk szarozott mindent, ami itt van nálunk, úgyhogy ezen nem volt probléma, és akkor kezdtünk el először hallani a Bocuse-dorról, a Michelinről, igen, a különböző dolgokról. Tamás ebben odakint már egyébként ő nagyon benne volt, tehát beleásta magát, és egy fantasztikus lexikális tudást szedett össze, és akkor megpróbálta maga köré verbúválni az akkori idézőjelbetett, hát nem az, hogy értelmesebb, hanem hogy vállalkozóbb, kedvű,
0: nyitott
1: embereket, és akkor elindult valami. Az egy körülbelül akkor volt egy ilyen száz fő körül volt ez a csapat, ami aztán szépen kinőtt.
0: Azért ez egy szép nagy csapat.
1: Igen, és akkor ez kinőtte magát szépen, lassan. Akkor kezdtünk el új alapanyagokkal foglalkozni, amik nem voltak újak, csak nekünk nem jutottunk hozzá. Tehát azért, amikor kinyíltak a határok, akkor mi is Bécsből hordtuk a cuccot például. Hát akkor még csempésztünk, ugye. Tehát nem hivatalosan, de akkor hetente vagy két hetente mentünk ki a kocsival, és akkor úgy pakoltunk mindig, hogy a vámos ne vegye észre. Tehát akkor ugye mascarpone-t hoztuk meg, ilyeneket.
0: De stílus?
1: Nem volt tilos, de hát kereskedelmi mennyiségben nem. Tehát akkor, amikor mit tudom, 40 doboz mascarpone-t hoztam a tiramisuhoz, akkor azt azért csak megnéztek, de akkor ezek szét voltak pakolva, meg volt a trükkje, megadtuk a tiszteletet egyébként, nem néztük hülyének őket, vagy valami, úgyhogy. És akkor hoztunk olívaolajat, különböző olasz tésztákat, a különböző rákokat, vagy valamit. Ez akkor nagy dolog volt, akkor nagyon, nagyon ki voltak éhezve ezekre a dolgokra.
0: Ez a fajta szemléletváltás az elsősorban Budapestre volt jellemző.
1: Igen.
0: És mikor kezdődött el az, amikor már a vidék is bekapcsolódott ebbe, és már neves séfek elvonultak, nem csak az agglomerációban, hanem konkrétan vidékre.
1: Hát azért az nagyon rég, nagyon soká jött.
0: Az ennél sokkal később,
1: sokkal
0: ugye?
1: Később jött el, igen.
0: Aha. És ez, hogy Budapesten, tehát azt mondod, hogy ez a 100 séfről beszélünk?
1: Hát körülbelül.
0: Vagy egy szanadjából.
1: 100 szakács mondjuk, azok még nem voltak akkor mind séfek, vagy valami, de...
0: És egymástól is tanultatok?
1: Persze, igen. Ugye nálunk úgy volt, mondjuk például én akkor a Múzeum Kávéházat csináltuk már, akkor úgy volt, hogy a későbbiekben beszéltünk ott a srácokkal, akik 15-20 évet dolgoztak aztán utána még velem, hogy együtt tanultunk. Tehát ugye nekem megvolt az az előnyöm, hogy többet utaztam, mint ők, talán nyitottabb is voltam, mint ők, megvolt a pénzem ahhoz, hogy

0: rengeteg szakácskönyvet vegyek, és, hogy, és időm, hogy ezzel foglalkozzak, és akkor ezeket próbáltam átadni nekik, és kikényszeríteni belőlük egyébként, hogy, hogy fejlődjünk, vagy valami. Tehát nekem nálam...
1: És partnerek voltak ebben? Voltak, igen, gondolom is voltak.
0: Hát, figyelj, ez egy érdekes dolog volt. Nálunk úgy volt, hogy volt egy barátom, aki az, az üzletben benne volt már a Bokbisztró idejében, aha, vagy valami, aki ilyen nagy demokrata volt, és akkor ő azt mondta, hogy nem lehet a szakácsot arra kényszeríteni, vagy egyáltalán bármelyik dolgozott, hogy a szabad idejében azzal foglalkozzon, hogy tovább képezze magát, vagy valami. Mert nálunk az volt a helyzet egyébként, hogy minden héten ki kellett egy étel találni minden szakácsnak, ezt értékeltük, értéket, és akkor hónap végén kijött valaki, és aki a legtöbb pontot, ja, és akit akkor izadtunk, akkor azt hiszem, hogy 20 és 50 ezer forint között adtunk jutalmat azért
1: az egy
0: kajáért, és akor utána...
1: De ez fel is került a menüre például?
0: Igen, ez felkerült mindig a ajánlatba, ugye havi ajánlatba, és a hónap, vagy az év végén pedig az, aki a legtöbbet kapta, azt elvittük Európába valahova egy Michelin csillagos étterembe vacsorázni.
1: Ó, ez motiváló volt, így rendesen.
0: Van. Hát én is mentem, nekem is motiváló volt.
1: Az ételekben mik voltak azok az ételek, mert az előbb a tiramisut említetted, ugye, ami addig azért nem igazán volt Magyarországon. Nem. Mik voltak azok az ételek, amire azt gondoltátok, vagy te személy szerint azt gondoltad, hogy na ezeket azonnal be kell hozni így a magyar étlapra, mert hogy lesznek keresete is be fog jönni.
0: Ez mindig úgy magától adódott. Ez ugyanúgy volt, mint hogyha kimentem a vásárcsarnokba, akkor megláttam valamit, alapanyagot, vagy láttam egy jó alapanyagot.
1: És akkor ahhoz gondoltad,
0: és akkor,
1: hogy akkor mi lesz
0: majd. És ahhoz kigondoltunk valami ételt, vagy valami igen.
1: Úgy, hogyha kimész külföldre, hogy beszerezd az árut, akkor ott azért tudatosan mész, hogy mit akarsz, vagy ott is az volt, hogy amit
0: nem,
1: láttál.
0: Nem, oda már azért, annyi időm azért nem volt, hogy
1: ott most akkor
0: állandóan menjünk, vagy valami, de akkor hetente jártam Bécsbe, azért van a Große Grüne Markt, ottan van egy úgymond vágóhíd-szerűség, tehát egy olyan, egy nagy pavilon,
1: hogy húst is hoztak?
0: Hogy az Isten menne. Persze mondom, hogy mindent, mert hát nem voltak itthon ilyen dolgok, úgyhogy tehát én a borjúhúst is kintről hoztam mindig. Tehát a mai napig nem veszek itthon borjúhúst, mondjuk például Bécsinek.
1: Tehát, hogy igen, mert mondtad, hogy nagyon drága a múltkori adásban, igen, mondtad, hogy egyszerűen az, olyan áron van, hogy
0: de az jó, de az a jó. Hát tehát, igen. Tehát ugye nálunk a holland borjút lehet kapni, ami nem az igazán teljes borjú, amivel jól lehet dolgozni. Úgyhogy, és akkor én minden héten mentem, és akkor ez egy olyan hely volt, ahol volt egy olyan 15-20 mondjuk hentes bolt, aminek a háta mögött volt egy eszméletlen nagy hűtő raktár, ahova kamionnal álltak be kívülről, és akkor ott betolták a fél marhát, a fél borjút, a fél bárányt, a fél ízelőt, és azokat dolgozták föl. És akkor ott megvolt, hogy melyik napon, melyik hentesnél milyen fajta húsból van a legjobb. Azért ez nekem több mint fél éven bekerült, hogy minden héten mentem, és mentem reggel 6-kor, mentem 7-kor, mentem 8-kor, hát nagyon sziszi-fuszi meló volt, hogy elem, ugye. Ezzel szemben az osztrák vendéglősök csak fölemelték a telefont, és kapták azt a minőséget, vagy valami más volt, ugye nekünk ezt ki kellett járni, de ezzel nagyon sok mindent meg lehetett oldani, érdekesebbek voltunk, jobbak voltunk, mint a többi, aki nem foglalkozott így ezekkel, úgyhogy, de és közben ugye elindult egy fejlődés, ugye elkezdtünk olyan könyveket olvasni, ami odakint akkor már menő volt, úgyhogy volt Bécsben egy könyvesbolt, ugye, ahol kifejezetten ilyeneket lehetett venni, lehetett folyóiratokat venni, tehát nekem 4-5 folyóirat járt egyébként mindig, és akkor én azokból jegyzeteltem, azokból izéltök, és ebből fejlődött, hogy mindenki, és közben volt, ez mindig azt mondom, hogy volt a fiatalabb korosztály, ugye akik, én mindig azt mondtam, hogy a Bicsár iskola, volt a Bicsár séf, ugye, aki az Alabárdosban volt fönt a várba, és ott voltak a Sárközi Ákoséktól kezdve mindenki, a keze alatt mondjuk, és ebből a társaságból alakult ki egy nagyon, nagyon jó pofa dolog.
1: Oké, most egy picit zenéljünk, és folytassuk ezt majd.
0: Zenéljünk akkor, jó, oké.

0: Ezután a jó kis klasszikus után folytassuk Bíró Lajossal a beszélgetést. Önök a Rádió Bést hallgatják azon belül is, az Amikor Lali Séf mesél, Henny kérdez című műsort. Jó, hosszú címet választottunk, hogy könnyű legyen mind, amikor elmentjük az adásokat, akkor megírni, mind kimondani. Na, de visszatérve Lajoshoz, szóval ma már megkapod az összes alapanyagot, amire szükséged van Magyarországról?
1: Persze.
0: Tehát most, ha mindent be lehet szerezni, nincs olyan minőségben.
1: Nincs olyan, amit. Ha pénz van, akkor mindent akkor be lehet szerezni. Minden van egyébként. Úgyhogy, és azóta rengeteget fejlődött mindenki. Tehát ez tényleg beleértve dolgokat.
0: Úgyhogy. Emlékszem, amikor még a Gerendai Karcsi azt mondta, amikor megnyitotta az első Kosteszt, hogy a szemére hányják, hogy Franciaországból hozott ezt, nem tudom honnan hozott azt.
1: A báránytól kezdve minden a párizsi piacról jött, igen.
0: Igen, és hogy azt mondták, hogy miért Magyarországon nincsen jó minőségű cucc, és akkor azt mondta Kacsi, hogy van, nagyon jó minőségű dolgok vannak, de az, hogy ugyanazt a minőséget folyamatosan a beszállító tartsa, az még akkor, az ugye ez azért már 10 éve volt, hogy akkor ezt még nem tudták a beszállítók, a termelők, a nem tudom kik.
1: Most sem tudják.
0: Még mindig nem?
1: Mindig nem.
0: De ez mitől függ? Vagy külföldre ezt miért tudják?
1: Hát mert azért, ezt nem szabad elfelejteni, tőle mindig azt mondjuk, hogy azért mindig, és mindig meg is lesz nekik az a 40-50 év forjuk, amik velünk szemben volt.
0: Ezt ennyire nem lehet behozni?
1: Nem. Be lehetne egyébként hozni, vagy jelen, de még nem igen látom azt. Nagyon kevés olyan alapanyagnál látom azt. Például a mangalicánál ott látom.
0: A fejlődés?
1: Tehát, igen, meg azt, hogy ott meg tudják csinálni. Nem, ott,
0: ja,
1: ott,
0: ugye a folyamatos minőséget.
1: Az itteni, ez a Tóth Péterék, az ugyanazt a minőséget tudják mindig hozni, vagy alam, úgyhogy nagyon nehéz.
0: De például zöldségben, vagy szarvasmarhában, vagy nem tudom, hogy ott például ez miért nem lehet?
1: Azért, mert mindenki másképp gondolkodik sajnos, vagy valami, tehát nincsenek ilyen standard. Mindig attól függ, hogy tartjuk az állatot, aha, mit adunk neki enni. Aha. Ezek nagyon fontos dolgok, és ezt mindenki másképp gondolja. Van még egy ilyen a sertésben például, ami 100%-osan nagyon jó egyébként. Hú, azt majd eszembe jutottam Debrecen környékén. Uh-huh. Van, ahol...
0: Ezekről hogy szereztek tudomást?
1: Hát ilyen...
0: Beszélgetésekből,
1: igen.
0: Hogy hú, itt jártam, és igen, ezt megkipróbáltam, és ez hú, ez tényleg.
1: Igen. Akkor az ember elmegy valahova külföldre, de nekünk volt Koppenhágában 2,5-3 évig éttermünk, és amikor kimentem, akkor ugye a dánoknál eszméletlen nagy sertés imádat van, uh-huh, egyébként, vagy nem, ott van a dán boldog disznó például, de. Ugye, és akkor én ezt ki tudtam próbálni, hogy milyen is a dán boldog disznó, én úgy éreztem, hogy azon kívül, hogy drága nem volt.
0: Semmi olyan extra, amit
1: nekem nem, de persze biztos, hogy van, tehát azért itten filozófiák és izék vannak.
0: Ja, hát azt lehet körétenni, persze.
1: Igen, tehát, hogy nyugodt legyen, ne legyen stresszes, ez biztos, hogy mindig az
0: jobb minőségű.
1: Igen. De én elmentem és megvettem a fentesnél a boldog sertéskarajt, meg megvettem a nem boldog sertéskarajt, megsütöttem. Én nem éreztem közte különbséget. Ugyanakkor az amerikai marhánál egyébként, ugye, amit egyébként van, amikor nagyon sokszor köpködik, hogy ugye gén manipulált gabonával letették, vagy valami, ott viszont tökéletesen érzem, hogy sokkal jobb, mint a többi.
0: Tényleg?
1: Igen, nekem. Úgyhogy én mindig voltam, hogy én magas sívbe letoljom egyébként, hogy mivel etetik, vagy hogy van engem. Nekem az a lényeg, hogy jó ízű legyen, de ilyenkor a zöldek meg a többik fölháborodnak, igen, fantasztikus átkokat szórnak rám.
0: Hát,
1: nem baj, ez csak hat szórják. Csak
0: azt hiszem, hogy nekem, te ezt bírod.
1: Én bírom
0: én
1: már,
0: azt gondolom, hogy ezt bírod te. Mennyire zárt a ti szakmátok? Úgy értem, hogyha például van valami felfedezés, hogy jaj, ez egy nagyon jó minőségű valami, akkor azt az ember úgy gondolja, hogy akkor azt magának szeretné, hogy ne az legyen, hogy majd akkor a konkurencia is ugyanezt a... Tehát, hogy mennyire adjátok át az infokat, és, vagy mennyire akarjátok
1: az
0: megtartani?
1: Az én korosztályom régen, az tényleg így csinálta, ahogy mondod. Tehát, uh-huh, hogy így voltak olyan szakácsok, akik a speciális ételüket, azokat előkészítették így részletekbe, vagy valami, és amikor elmentek este a szakácsok, akkor csinálták meg, vagy valami. Tehát így, hogy ne lássák, hogy van. Erre nagyon nagyon egyszerű példát mondok, van egy nagyon, nagyon kedves, nagyon régi, nagyon jó barát, a Hokama-san, ez egy japán, az első japán sushi szakács, aki dolgozott Magyarországon, és nagy nehezen sikerült összebarátkoznom vele, vagy valami, nem volt egyszerű egyébként, vagy valami, és a Hokamánál volt az egyébként, hogy amikor a rist csinálta, az soha nem engedte, hogy megnézzék.
0: Annyira titkos volt?
1: Igen. De, és ez tényleg így. Tehát, hogy
0: ugye, a mai fiatalok már nem ezt a zártat...
1: Nem, már én sem vagyok ilyen. Tehát nekem is voltak azért ilyen titkaim, vagy valami, főleg amikor 2000-ben elkezdtük a szúvidot, és akkor ugye én voltam az legelső, aki ezzel foglalkozott.
0: De ezt is így külföldön láttad, és akkor onnan?
1: Nem. Ugye, az életben mindig apró szerencsék vannak. Aha. Elmentem Lajos Mizsére, egy esküvőre, ahol a Mohácsi halászcsárdának a vezetőjének a fia esküdött. És a Tibi azért, hogy jól érezze magát egyébként, ezért meghívott egy olyan 30 haverját. Tehát mi volt az esküvő a nagy terembe, mondjuk, ahol ez volt, és ez a 30 embernek pedig volt a kis terembe.
0: Igen, formális, meg a nem formális.
1: Igen, és mi ott éreztük jól magunkat, nem ahol
0: a puccos valami, igen.
1: Igen, és mi ott volt. És ott ült velem, oda lementünk, egyébként az egyik haverom fölhívott, hogy nem megyünk le, ezért átmondtam, figyelj, nekem túl sok kedvem nincs, és akkor azt mondta, vannom át különben is, azt mondta, ő is, menjünk le, mert ha nem megyek le, akkor ő se jön le. Ez egy régi katona beli társam volt, a lényeg az, hogy lementünk, és velem szembe ült a Lukács Pista bácsi, és ott ült egy ilyen pöfeszkedő amerikai gyerek, Dr. Kis János, ugye, most kapott izét, ilyen kormánykitüntetést, és minden fantasztikus manus egyébként valami, és oda köszön nekem, hogy össze bemutatkozok, azt a Dr. Kis János, azt mondja, állítólag egy elég jó szakács vagy, azt mondja a Lukács, mondom, köszönöm szépen, mondom, hogyha ezt mondta rólam, vagy valami, azt mondja nekem, hogy tudod, hogy mi az a szuvid? De mintha a seggéből rántott volna, aki úgy beszélt egyébként. Mondom, nem. Azt mondja, akkor te nem tudsz semmit, és meg oldalt fordult, és ezért. Tehát ez,
0: igen, zárkózott egyből?
1: Nagyon paraszt volt. És mondtam neki, de figyelj, engem nem érdekel. Azt mondják, hogy te valami nagy ember vagy, mondom, én nem ismertem előtte, nem is hallottam róla semmit, és akkor ezért, és mondom, hát mondom, hogyha ha annyira ilyen nagy mellényed van vele, mondom, akkor meséld el. És akkor elkezdett mesélni, és hát körülbelül egy a másfél óra múlva ránk szóltak, hogy gyerekek, ez mégiscsak egy baráti összejövetel, nem akarjuk, ne szakmázzatok vagy valami, és akkor így ismertem meg a Jancsit, aki egyébként ugye úgy beszélt velem, hogy
0: kis... Azután nagyon jobban vagytok?
1: Igen, jaj. Az egyetlen egy mentorom lett egyébként, aha, nagyon jó, köszönöm, hogy majd, ugye, és de még 60 évesen is úgy beszélt el, de figyelj, kisfiam. És akkor mit mondtam, hogy Jancsi, azért a jó Isten áldjon, megmondom azért, de mindegy.
0: Nem lesz szuvid?
1: Igen, és akkor így ismertem meg a szuvidot 2000-ben. Uh-huh. Ugye, amit akkor
0: tehát itt... az eljárást mesélte el neked?
1: Igen,
0: de pontosan. Ehhez kellenek eszközök. Tehát az például dolog. Honnan, de az bárhonnan be lehetett szerezni akkoriban? Már, tehát már külföldön már az már így volt, minden?
1: Nincsen már olyan,
0: amit... És a szuvid, mert azt mondtad, hogy ez annyira meghatározó.
1: Ez egy vákumban való lassófőzés,
0: így van. Igen. De hogy a 2000-es éveknek egy meghatározó dolog volt, nem? Vagy még akkor nem, kicsit később?
1: Később, vagy valami később se lett olyan nagyon meghatározó. Ma már egyre
0: volt egy ilyen felívelő korszak.
1: Volt egy ilyen felívelése, igen. Hát ugyanúgy, mint az elbulinak volt, ugye ez a molekuláris
0: konyha. Molekuláris
1: konyha, úgyhogy, és akkor annak is egyszer vége nagy lett. Divat, vagy valami, nagy divat volt. A lényege megmaradt
0: de
1: mindegyiknek.
0: De azt mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen a te nevedhez köthető, hogy Magyarországon ez így bejött, vagy elterjedt?
1: Hát a Jancsinak a nevéhez köthető, de hogy elterjedt, azt én vezetem. Én kezdtem alkalmazni. Először én tudtam a legjobban, nekem mondta el a Jancsi végül is igazándiból az egészet.
0: Az egésznek
1: a lényege az volt egyébként, hogy akkor évekkel előtte a Jancsi ezt a technológiát megmutatta a vendéglátóipari főiskolán. Volt egy ilyen séfklub, ahol mit tudom, 100 balány séf volt a tagok között, és elhozta és megmutatta. De senki nem ugrott rá. Itt kezdődik a szerencse, hogy én viszont megéreztem, mennyit hogy ebben van valami.
0: Mennyit ott voltál
1: a többiek is azok, de ők nem ugrottak rá.
0: Na mindegy. Szabad, ne felejtsd, itt fogjuk folytatni, most egy picit megint zenéljünk.
1: Jó.

0: újból itt vagyunk, Bíró Lajossal, és arról beszélgetünk, hogy a 90-es évek óta milyen módon született újjá tulajdonképpen a magyar gasztronómia, és hát elsősorban Lajosnak a tapasztalatai alapján beszélgetünk erről. Most itt a harmadik blokkban, ez az én kedvenc témám, ami most jön, a séfnek, magának, a fogalomnak a megszületése Magyarországon. Ugye addig voltak a szakácsok. Addig névtelenek voltak.
1: Addig is voltak séfek.
0: Jó, akkor én ezt úgy mondom, hogy a séf, azt most én úgy mondom, hogy
1: tehát ez a az, fajta mostani elmentél... ilyen látványos séfek, mert igen, de akkor születtek meg, igen.
0: Régen, amikor elmentél egy étterembe, akkor te az étterem miatt mentél valahova.
1: Nem.
0: A nagy közönség, bocsáss meg, az én vagyok.
1: Igen.
0: És mi azért mentünk, mert azt mondták...
1: Megpróbálok megcáfolni, mert te is úgy mentél egyébként, amikor tudtad azt, hogy melyik szakács van bent. Tehát az, aki sokat járt étterembe, nem?
0: Nem.
1: Mert persze így működtek tőled, hogy ma, amikor
0: sokan.
1: A Béla volt bent, akkor tudtam, hogy igen. Hogy főznek. Amikor a Julika volt bent, azt is tudtam, hogy hogy főznek, és akkor úgy mentünk, amikor nekem ilyen volt ezért, akkor úgy mentem, amikor a Béla volt bent, akkor mentem.
0: Nekem az
1: be.
0: Volt a meghatározóbb inkább, hogy egymás között, amikor beszélgetünk, és mondták, hogy elmentem egy étterembe, és jaj, de jó volt, ajánlom a figyelmetbe, és akkor elmentünk, és tényleg jó volt, és akkor adtuk így tovább. Én erre nem jó, ez az én tapasztalatom, hogy, tehát, hogy lehet, hogy nem is jártam olyan gyakran az éttermekbe, tehát hogy inkább több bejártam, ahol nem volt időm megkülönböztetni,
1: igen,
0: hogy ki
1: nekem
0: a szakács
1: más volt, igazad van. Nekem más volt azért, mert benfektesebb voltam. Tehát viszont, amikor elkezdtek a szakácsok, vagy a séfek kijönni a konyháról.
0: Tehát lett nevük, lett arcuk.
1: Igen, így van, arcuk inkább arcuk egyébként, de nem szeretnek a szakácsok. Ma már más, de abban az időben nekem volt a séfem,
0: nem akartak fókuszban lenni?
1: A Vili, kérlek szépen, aki nem akart kimenni. Vagy valami, és akkor volt olyan, hogy mit tudom, jó, akkor menjünk ki, mondom, együtt. Jó, és akkor kimentünk együtt.
0: De tehát, milyen próbáltam, akkor mentetek ki?
1: Egyáltalán nem. Hát amikor az ember kimentek az ételek, mondjuk 9 óra felé, 9:30 felé már kint voltak az ételek nagy része, akkor az ember
0: körbenézze, hogy milyen
1: hogy
0: a fogyasztása
1: vissza. Persze, igen, kimegyek. És hát én azért mentem ki, hogy learassam a babért.
0: Na, na.
1: Tehát, hogy nyalják a fenekemet, csak nyugodtan.
0: Na, de
1: egyébként.
0: Na, látod, ez nem
1: hogy,
0: volt régen.
1: Ez nem, de ők zavarba voltak, mert nem tudtak jól beszélni, vagy ezért.
0: Hát,
1: Így van.
0: Konyha az ő terükünk.
1: Pontosan,
0: inkább.
1: Így van. És akkor már elkezdődött ez azért, hogy elkezdjünk kimenni, vagy valami. Úgyhogy, tehát azért mondom, a Vili például megcsinálta azt, hogy amíg én félrementem, vagy valamit, és akkor egyszer csak megnéztem, és már nem...
0: Eltűnt.
1: És akkor még utána lementem egy fél óra múlva, mondták, hogy a Vili gyorsan hazament. Gyorsan volt, és gyorsan inkább elment haza, vagy valami, de ő nem. Ebbe persze benne volt az is, hogyha együtt oda mentünk az asztalhoz, akkor én olyan bunkó voltam, most így utólag már tudom, vagy valami, hogy nem figyeltem rá egyébként, vagy valami. Tehát én
0: magára hagytad ott.
1: Nem, odaálltam elé, és akkor átvettem az irányítást.
0: Hát ő meg ott állt szegény.
1: Szegény átmint ez, és akkor azt mondta, hogy neki ebből elegem.
0: Jó, hát ez mondjuk érthető,
1: de ez egy speciális dolog volt, de nem. Kevesen mentek ki egyébként az étteremre. Ugye, ezt hozzá kell tenni azt, hogy...
0: De azért hogy, ez egy ilyen
1: a Vörös Sárkányban dolgoztam például, ugye itt az Andrássy úton, ugye ott például külön olyan kabátom volt, egy nagyon fontos dolog. A séf, amikor kimegy a vendégek közé, akkor mindig friss vasalt kabát legyen rajta, vagy valami kalakálmán volt szinte az egyetlen, aki ez mindig fantasztikusan betartotta. A sapkája keményítve volt, minden fantasztikus. Én nekem a kínaibe egy ilyen kimonó tököm, tudja, hogy milyen valamilyen fekete kabátszerűség volt, és akkor abba mentem ki, de én már ott például ezt ízéltem, de én hozzászoktam ehhez az amerikai követségen, hogy ott, amikor a vacsora sikeres volt, és általában hál' Istennek akkor sikeres volt,
0: kimentetek.
1: Akkor a madám kihívott, ugye? Na most, amikor először kihívott, az nagyon kellemetlen volt egyébként nekem, mert úgy éreztem, mint a majom a ketrecbe, tudod? Igen, hogy mutogatnak, és akkor megtapsoltak valami, de aztán kezdtem hozzászokni, tudod, és akkor ma utána...
0: Ráéreztél az ízére.
1: Rá, bizony, rá, igen. Tehát ezek így mennek, úgyhogy
0: Na most akkor térjünk
1: vissza. Na és még ja. Amit érzettünk egyébként, hogy akkor jöttek ezek az új technológiák, vagy valami, hogy titkolták-e, vagy nem. Ma már nem titkoljuk.
0: Ja, most a szuvidra visszatérünk.
1: Igen. Tehát, hogy ma már nem titkoljuk. Akkor titkoltuk. Akkor
0: és egyébként... ennek nincs hátulütője, vagy visszaütője, hogy lenyúlják, vagy ők profitálnak jobban belőle?
1: Tehát ma már az egy butaséf, azt mondom, és ezt komolyan tartom is egyébként, akinek van egy vagy két trükkje, amit nem mond el. Nekem is van három, tudom. Vagy valami. De azon kívül megmondom, hogy mit, hol veszek, azért, mert nem. Ma már...
0: akarja utána járba.
1: Csak egy kis energiát kell neki belefektetni, fölmegy a YouTube-ra, és már tud mindent, lát mindent. Nem az, hogy itt mi van, hanem, hogy mi van a világban.
0: Igen, vagy a legeldugottabb helyen is.
1: Nem kell ezen izélni. Ma már azt mondom, hogy adjuk csak át, hogy minél jobban jussunk előrébb.
0: Na, ez tök jó. És akkor most térjünk egy picit vissza oda, hogy a 2000-es évektől, ugye, ugye a séfek, mint személyiségek így előjöttek, de akkor beszéljünk arról is, hogy a séfekkel együtt valahogy jött az ételek újragondolása. Hogy azok az ételek, amikre ugye nagyon sokszor volt, az néha már én kiütés is kaptam tőlük be valami ösztönnél, hogy mit tudom én tócsni újra gondolva, és egy teljesen más étel jött ki, már szinte köze nem volt a tócsnihoz, mondjuk, de hogy ebben te, tehát hogy ennek akkor ott volt a helye, ez vitt valamire előre, ez megvan-e még?
1: Megvan, persze, hogy megvan.
0: Ez de ugyanennyire drasztikusan újra gondolva?
1: Még szakács hogy gondolja? Manapság én azt vallom, persze azt mondják, hogy alapjában félve, hogy nagy bunkó vagyok egyébként, vagy valami, ugye, hogy én azt mondom, hogy ez az én konyhám. Ezt én így gondoltam el, akinek tetszik, tetszik, akinek nem. Ugye könnyen beszéltem, mert tulajdonos is voltam. Tehát, hogy a kettő így könnyen működik, hogy most a fiam a szememre veti, vagy valami, hogy amikor dolgozott, vagy valami, és akkor neki megmondták, hogy mit kell csinálni, vagy valami, és akkor mindig morgott, vagy valami, és akkor mondta, hogy te apu, ezt soha nem fogod megérteni már a büdös életbe, mert neked nem volt ilyen szituációd sohasem, vagy valami. Úgyhogy, és akkor mondtam, hogy de voltam, mondom, én is voltam konyhafőnök, amikor nekem is megmondták azt, hogy igen, apu, de amikor te konyhafőnök voltál, és nem voltál tulajdonos, akkor te effektíve megzsaroltad a tulajdonost, hogy az legyen, amit te akarsz.
0: Aha.
1: Tehát, és sajnos ilyenek
0: hát
1: voltak.
0: Igen.
1: Volt, tehát, hogy mondtam, hogy akkor ugye, most ezt úgy értsük meg, azt mondtam, jó, akkor ledobom a szakácskabátot, és akkor holnaptól nem jövök, vagy alam, és ugye kényszerhelyzetben voltak, mert a tudás nálam volt. Nem tettem közkincsé a tudást a konyhán igazán, vagy valami, tehát ugye ezek későbbi időkben jöttek. Ma már, csak gyártási lapokkal dolgozunk, amit, hogyha bárki, aki bejön és tényleg elolvassa figyelmesen, vagy ezért kiméri a cuccokat, akkor meg tudja csinálni.
0: Oké. Okay. Térjünk vissza arra, hogy újragondolás az ételeknek.
1: Igen, az újragondolásnál,
0: mi volt neked az első, amit azt mondod, na akkor ezen most egy
1: fogalmam
0: nagy reform.
1: Fogalmam sincs.
0: Akkor mi a kedvenced? Mi a kedvenc? Igen,
1: olyan sok volt, hogy tényleg fogalmam.
0: Mi a kedvenc, amire...
1: Mindegyik a legújabb. Mindig a legújabb.
0: Akkor
1: a
0: most
1: kedvenced.
0: Például mi az, amit így újra gondoltál, és
1: ma már nincsen újra gondoltam egyébként, vagy valami. Tehát ugye ma már egy franchise-t vezetek mondjuk, vagy csinálunk, nem
0: ugye
1: vezetem.
0: A bujadisznókról beszélünk.
1: Valami. Ott annyi volt csak, hogy kidolgoztunk technológiákat, ugye, de egy rántott hústán azért
0: nagyon-nagyon
1: újra gondolni nem lehet, azt viszont lehet, hogy olyan morzsát alakítsunk, tehát kialakítsunk egy jó technológiát, vagy valami. Néha, hogyha csinálok ilyen főzéseket, vagy valami, akkor igen, ebbe belemegyünk, vagy ha csinálunk ilyen séfvacsorákat. Na, a séfvacsoráknál ott lehet játszani. Uh-huh. Tehát ott abba kiéli magát egyébként az ember, meg a séf. Úgyhogy...
0: De ha újra gondolsz valamit, akkor ott a technológiában van újra gondolás,
1: mikor
0: a tálalásban,
1: meg?
0: A nem tudom, az elkészítés.
1: A második szakácskönyvem ezt megmutatja egyébként. Ott úgy van, hogy van egy hagyományos étel, mondjuk egy marha pörkölt, vagy igen, és akkor utána jön csak az a lényeg, hogy nagyon jó alapanyagból, jó technológiával, jól megcsináljam, de egyébként a számodra, ha leteszem a tányért, akkor ugyanaz, mint hogyha otthon az édesanyád megcsinálta a marha pörköltet. Tehát nem volt érzés. Utána már most ugye, akkor az van, hogy ezt a marha pörköltet át tudom alakítani egy kicsikét, át tudom alakítani egy picikét. Uh-huh. Ugye? Mit tudom, másképp tálalom, másképp rakom oda, másképp vágom a húst nagyobbra, kisebbre, majd jön a harmadik, hogy megint belenyúlok még valamibe. Tehát megint másképp rakom oda, és megint másképp tálalom. És akkor ezek már az újra gondolt verziók, vagy valami. A újra gondolásnak van egy nagyon fontos, én is soká jöttem rá. Tehát azért tényleg voltak olyan újra gondolásaink, amikor az Isten nem ismerte föl, hogy ez mi akart lenni egyébként, csak amikor elmondtam, akkor se jöttek rá persze. És ezért, hogy ugyanazokat az alapanyagokat kell felhasználni, mint az eredetibe van.
0: Aha.
1: Csak másképpen. Másképp. De van egy nagyon fontos része a dolognak. Ha bekötöm a szemed, és megkóstolod,
0: akkor a pörkölt juss.
1: Akkor neked az a kajának kell eszédbe jutnod, ami ott alap. Volt. Így van, pontosan. Így van. Ha ez működik, akkor ezek nagyon jó újra gondolt dolgok. Vannak félre sikerül
0: dolgok. Jó, hát az mindenhol van.
1: Rengeteg.
0: Egy nagyon gyors kérdés-válasz, hogy egy időben a hapszifont használták.
1: Most is használják.
0: Na, és ezt akartam, hogy ez még mindig van?
1: Abszolút. Mindegyik van még egyébként. Azok, amiket így végigmentünk, azok vannak még, igen. Jó. Még most is csinálnak kaviárból, meg sárga répaléből, vagy kampariból, és mondjuk sárga répaléből kaviárt, ja. Vagy valami. Tehát ezeket a trükköket most is eljátsszuk, igen.
0: Jó, oké, akkor most zenéljünk egy picikét, önök a Rádió Bécst hallják, zenélünk és jövünk vissza.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyel.

0: mondok.
1: Újból itt vagyunk Bíró Lajossal, és ugye a témánk az a 90-es évek utáni magyar gasztronómiai forradalom tulajdonképpen, vagy hát hogy fogalmazhatunk úgy is, hogy ahogy megváltozott ez a magyarországi gasztronómiai helyzet, újjászületett tulajdonképpen. Itt az utolsó blokkban viszont beszéljünk egy kicsit Lajos a vendégekről, hogy te mennyire érzékelted a vendégkör változást? Tehát mondjuk a 80-as, 70-es, 80-as években kik jártak étterembe, és hogy utána a 90-es, 2000-es évek, meg most, tehát hogy ebben a nagy ívben, hogy mennyire változott a közönsége az éttermeknek?
2: Teljesen megváltozott, ugye, tehát mindig azt mondom, hogy előjöttek a gazdagok.
1: De ez minősíted? Tehát, hogy ebben van valami pejoratív?
2: Nem, hanem...
1: A minőséget jelzed ezzel?
2: Is, meg nem. Ebben mindig a pénzt jelzem. Tehát mindig a pénzt jelzem. Sajnos ez, ha tetszik, hanem ugye a mi szakmánk ezzel működik egyébként. Ezért nem nincs is az oktatásban különösebb fejlődés, mert nem raknak bele pénzt, vagy nem raktak idáig az elmúlt 30 évben. Ebbe sajnos bele kell tenni a pénzt, és az étterem ugyanígy működik, ugye? Az étterem akkor tud jó alapanyagokat, jó, érdekes dolgokat.
1: Ha megkéri az árát,
2: ugye? Ez mindig ugye a Michelin fele, ahogy megyünk, vagy valami, ami egy réteg csak egyébként, vagy valami, de amikor Michelin csillagos lesz egy étterem, ugye, abban a pillanatban ahhoz, hogy bebiztosítsa azt, hogy nehogy elvegyék a csillagot, mert az nem jó dolog.
1: Az egy nagyon hú.
2: Nagyon rossz dolog, biztos. Ugye, és gazdaságilag is lehet, hogy tönkre megy bele egyébként, ezért elkezd minél jobb alapanyagokat venni, hogy biztosabb legyen az elkészítendő étel, vagy ne kockáztasson. Ezáltal drágul a dolog, persze, ez elkezd jobb szakembereket fölvenni, ugye, akiket jobban meg kell fizetni, akkor elkezd csicsásabban megnézni az éttermet, tehát több pénzt belerakni, tehát ez mindig erről a nyamvat pénzről szól, jobb gépeket vesz, jobb technológiával kezd el dolgozni, és ez mindig pénz.
1: Oké, és akkor a közönség, akire azt mondtad, hogy előjöttek a gazdagok,
2: igen, ugye ez akik azt jelenti, ezt meg tudják ott, majd fizetni,
1: de hogy ott nekik például számít az, hogy Michelin csillagos egy étterem?
2: Biztos, igen.
1: Ez
2: igen,
1: egy
2: igen.
1: Fajta sznopság is?
2: Nem, ez szerintem...
1: A minőség.
2: Biztos, ebben. A sznopság az mindig azt mondom, nem negatív dolog. Aha. Tehát én azt mondom, hogy a sznopság egyébként az mindig az egészséges sznopság, az mindig előrébb viszi az embereket. Aha, vagy értem. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy a filmiparban volt a izé, ugye a Jack Nicholson,
1: igen.
2: Ugye, aki fiatal kor óta szivarozott. Uh-huh. A Stallone és a Schwarzenegger,
1: szintén.
2: De ők sokkal később, és ők sznopságból kezdtek el szivarozni, de végül is nagyon jó szivarosok lettek.
1: Igen.
2: Vagy valami.
1: Tehát hogy kinevelt a sznopság belül
2: pontosan
1: ezt
2: így van, pontosan
1: a minőséget, megbecsék és
2: így van.
1: Ugye,
2: itt is úgy van egyébként. Ez ugyanaz a bor, hogy a borral elkezdünk foglalkozni, mert az érdekes vagy elem, és akkor nekem is ebből borzasztó sok pénzt elköltöttem borokra meg minden, és akkor rengeteg időt és kóstoltuk, vagy valami. Az egy fantasztikus dolog, az egy olyan élmény, amit egyébként ritkán kapnak.
1: Kik járnak ma kik járnak ma étterembe, de hogy nem, most nem egy vékony rétegre gondolok, aki meg tudja fizetni a Michelin csillagos éttermet, hanem hogy általában mit látsz, kik járnak étterembe? Vegyes?
2: Hát, vegyes, igen. De,
1: mert múltkor, amikor benn voltam...
2: A COVID sajnos nagyon átalakította a szakmát egyébként. Tehát ugye...
1: A sok bezárás miatt?
2: Igen. És elkezdtek mentek? Otthon enni. Tehát most ez a házasszállítás katasztrofális egyébként.
1: De valami. Közben most már neves éttermek is szállítatnak.
2: Persze,
1: haza.
2: Hát igen, de akkor is.
1: Mondom, csak hogy nekem...
2: Az mindig
1: étterembe
2: az...
1: elmenni, beülni,
2: így van.
1: Az teljesen más érzés, mint hogyha ugyanazt az ételt hazarendelem, és igen. Otthon én a kanapén eszem.
2: Igen. Hát most változik a dolog, vagy valami. Hát aki a kanapén akar jönni, az egye vagy valami, de...
1: De ez inkább a fiatalabb korosztály szerintem, aki még mindig elmegy étteremben.
2: Nem, az idősebbek is ugyanúgy hazarendelik. Igen, szóval kényelmi szempont.
1: Amikor a Fény utcában voltam nálad a bujadisznokba, akkor azt láttam, hogy egy ilyen idős férfi páros, már tudja, hogy barátok valószínűleg, de ilyen 80 körüliek éppen annyira ették, és mondták nekem, hogy hú, evett már itt rántott hús, mert ez a legjobb a világon. És éppen annyira láttam fiatalokat, persze, nőket, férfiakat, tehát teljesen igen, vegyes volt.
2: Igen, igen. Hát ha a Michelin alá lemegyünk, tehát a fine dining alá lemegyünk, akkor egyébként nagyon vegyes a dolog. Egyébként.
1: Egy utolsó kérdés a Michelin csillaga kapcsolatban, hogy nem Michelin csillagosnak lenni még mindig jobb, mint hogyha elvesznek valakitől egy csillagot?
2: Hát ugye, ez egy nagyon érdekes dolog. Mindegy, hogy mit kimond, és én is mondtam, hogy engem már nem érdekel, hát ez hülyeség. Minden séf
1: az
2: álmába arra vágyik, hogy kapjon egy csillagot. Ugye, de itt azért megvan ezért. Akkor, amikor a csillagot megkapod, akkor 90% az, hogy megzúdul az étterem, tehát az érdeklődés középpontjába kerül, és elkezdenek jönni. És utána, mit tudom, egy vagy két év múlva, amikor mondjuk elveszik a csillagot, mert ilyen is van azért, vagy valami, akkor az megzuhan az étterem. Tehát nálam ez a Bogbisztrónál ez egy érdekes dolog volt. Ugye a Michelinnek vannak lépcsői, van a ajánlás, utána van a Bib Gourmet, és aztán vannak a csillagok, ugye? Aki a Bib Gourmet-t megkapja, az szerintem 90%, hogy utána már nem kap csillagot, mert az egy olyan kategória, amiből nem tudnak úgy kijönni. De a csillagot, de hogyha most nekem a Bogbisztróban ugye az volt, hogy két héttel előre, de 10 nappal előre le volt foglalva minden asztal. Ugye? Ha én most kapok egy csillagot, akkor az van, hogy nem két héttel előre, hanem 1 hónappal előre le van foglalva, de az már tök mindegy egyébként, mert a lényeg az, hogy mindig le van foglalva.
1: Az annyi, és
2: mindig teltházban legyen. De ha elvesztem, akkor viszont
1: biztos
2: utána, akkor meg visszaesik az egész. Tehát ott ilyenkor azért, persze ettől függetlenül arra vágytam, hogy én is kapjam meg, de nem kaptam meg.
1: Mi Magyarországon, nem kell megmondani, hogy kinek, de hogy mi a legmagasabb Michelin csillag fokozat, ami Magyarországon van? Hány csillag?
2: 2 csillag van.
1: Ez a maximum, amit
2: nálunk.
1: Magyarországon úgy értem.
2: Igen, az a Pesti Pistinek van Tatabányán, és a Széltominak a standba.
1: Aha. Hát azért itt már, akkor a vidék itt már tényleg
2: már vidéken is,
1: Már a vidék bejön a képbe, és már meghatározó tud lenni egy gasztronómiai területen.
2: Abszolút így van, igen. Hát akkor Tatabányán, vagy Tatán, vagy nem is tudom, azt hiszem, hogy Tatán van, én is voltam ott egy párszor, és úgy találkoztam vendégekkel, akik egyébként, mit tudom én, ha Bécsből jöttek, vagy bárhonnan, vagy Szlovákiából, vagy bárhonnan, akkor Pestre mondjuk, vagy valami, akkor úgy iktatták a dolgot, hogy útközben megálltak, és akkor
1: mert oda, a híre az meg.
2: Pontosan így van.
1: De ezek a séfek, akik ezekben a vidéki, Michelin csillagos, vagy nagyon ismert helyeken vannak, azok Pestről mennek, nem? Általában.
2: Nem.
1: Tehát, hogy azért itt, nem?
2: Nem,
1: tehát vannak olyanok, akik helyi erőkből...
2: Az iskolák a helyi erőből Pestre került, és onnan visszamenő séfekről van szó, én vagy valami. Tehát igen,
1: értem.
2: De ez ugye és akkor ezeknek a séfeknek egyébként a nagy része ugyanakkor külföldön is sokat dolgozott.
1: Na,
2: valami.
1: Hát ennyi fért bele a mai adásunkba, elszállt
2: elég
1: ez
2: kevés.
1: Az idő. Ugye?
2: Igen.
1: Nem baj, jövő héten folytatjuk, de addig is, kedves hallgatóknak mondom, hogy visszahallgatható az adásunk az archívumban, és hát mi itt a Lajossal tervezünk, és hosszú távra tervezünk, tehát remélhetőleg még nagyon sok történetet fognak tőlünk hallani, illetve Lajostól, mert én csak itt kérdezek, de az a lényeg, hogy mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és hát akkor egy hét múlva találkozunk. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

0: A műsor 2019-ben készült.
1: Hangok és szavak. Szövegíró Horváth Attila élete hangokkal és szavakkal.

Hát szép jó estét kívánok ismét hétköznap mindenkinek, aki most éppen a világháló előtt ül. Remélem vannak olyanok is, akik valahol a nyárban egy medence partján lábukat a jó langyos vízbe lógatva hallgatják a műsort, amit mi itt a mínuszokban állítunk elő. Visszatérünk újból a fonalat, fölvesszük ott, ahol legutóbb karácsony előtt még elhagytuk. Tehát a Piramis Plusz, Piramis Mínusz, Piramis Plusz, mint a zenekar Sanyi utáni első és utolsó, tehát egyetlen lemeze jelent meg, arról szólnak ma a dalok, és formabontó módon, eddig legalábbis még ilyen nem volt, most ezzel is kísérletezünk, hogy a továbbiakban majd lehet, hogy többször is előfordul, vendéget köszöntünk a műsorban, mégpedig Köves Miklós Pinyolt, Pinyó bácsit, aki a Piramis alapító dobosa volt. Korábban őt a Non-Stopból ismertük, a Piramis után a Rabbocskában, Miniben, valamint a Piramis Pluszban, ami jelenleg is működik, dobolt, és szeretettel köszöntjük azért a műsorban, mert szó lesz arról, hogy hogyan is lett a Piramisnak vége, amihez megkerülhetetlen dolog az aranyügy, ami gyakorlatilag betette a kiskaput, és ott lett vége a zenekarnak. Ennél azt hiszem, hogy Pinyónál autentikusabb személy, aki tud arról beszélni, hogy az hogy is zajlott, hogy is történt, mert azért az egy érdekes történet volt. Majd nem sokára átérünk erre is, most csak még gyorsan összefoglalom, amit már úgy nagyjából azért elmondtam én a legutóbb, hogy a Révés Anyi kiválása, váratlan kiválása után a zenekar azzal a dilemmával kellett, hogy szembenézzen, hogy hogyan tovább.

0: egyáltalán legyen-e tovább, és ha igen, akkor milyen módon, hogy ugyanazt megpróbálni ugyanúgy folytatni, csak egy új énekessel, vagy pedig valami egészen komoly, akár műfaji váltást is meg kell kockáztatni azért, hogy még véletlenül se mondhassa senki, hogy a Sanyi nélkül killódva próbálja kopírozni saját magát a zenekar. Hát az első verziót ezt elég hamar elvetettük, mert Sanyi nélkül azt a piramist nem lehetett tovább folytatni sem, más énekessel sem, úgyhogy a zenekaron belül Gallai Peti veszi át az énekesi szerepet. A másik irány, hogy egészen más, a régitől elszakadva, egészen más zenei, szövegi világgal próbáljuk meg folytatni, valami újszerűvel, valami olyannal, ami még ebben az országban, ebben a műfajban nem nagyon volt ismert, vagy divatos. Tehát ezzel az új hullámos szellemileg kicsit a múlt század elejé művészeti mozgalmakat, európai művészeti mozgalmakat, amit gyűjtőnéven Bauhaus mozgalomként neveztek, ami a művészi megoldások, kölcsönhatások tanulmányozására, erősítésére, a minél érdekesebb és minél pontosabb kifejezésmódokra törekvés jellemezte. Hát mi ezt az utat választottuk, amit persze a közönség tudtuk, hogy nem fog elfogadni, mert a piramis a közönség számára az a piramis volt, amit az eredeti Révés Sanyis fölállásban jelentett és képviselt, és azt a produkciót, azt a produktumot és azokat a dalokat várta, márpedig ebben az új fölállásban, ebben az új zenei közegben a régi dalok közül semmi nem szólalt meg. Itt egy vadonatúj muzsikát játszottunk, tudtuk, hogy a közönség nagy részét el fogjuk veszíteni, mert azok nem fogják elfogadni ezt a hatalmas változást, de mindenképpen ezt tartottuk a megfelelő útnak, mert Sanyit nem lehetett pótolni, ezzel mindannyian tisztában voltunk. Hát a lemeznek a közönség fogadtatása persze nem is volt túl jó. Érdekes, hogy ma már viszont a gyűjtők számára ez a lemez egy csemege, egy kincs, mert hiszen ritka, és nem lehet hozzájutni. De aztán, hogy ezen tovább töprengjünk, hogy fogadta a közönség a zenét, hogy fogadta a lemezt. Nem nagyon volt idő, mert egyszer csak teljesen váratlanul ért engem a hír, hogy egy szovjet turnéból hazafelé a zenekart a rendőrség már az állomáson. De innentől kezdve én azt hiszem, hogy Pinyóka az, aki el tudja mondani, hogy is zajlott az, amikor ők megérkeztek, és teljesen váratlanul nem haza, hanem bilincsel a kezükön valami egészen máshová.
1: Hát, ebből az igaz, hogy tényleg vártak, de bilincsről nem volt szó, hál' Istennek, megbíztak bennünk, de ez úgy volt, hogy Szovjetunióban a Lajos tudta, hogy mi hazajön, akkor őt le fogják tartóztatni, mert hát mint ugye volt.
0: Megkapta a fülest, vagy?
1: Igen, hát azért ő neki voltak összeköttetései, és ő tudta, hogy már itthon várni fogják, és hát át is adta nekem a írományokat, a paksamétát, amit a zenekarvezető mindig, ugye minden benne volt az egész történésünk, meg mindenünk. Csak aztán én éreztem, hogy valami nem stimmel, és elég gyomorgörcsöt rám, és elszaladtam. Ez a reptéren volt egyébként, feljegyem. Elszaladtam a mosdóba, persze nálam a... És akkor egy ott dolgozó barátunk, nevet nem kell mondani, rohant a vécébe, hogy add ide a papírokat, mert téged is el fognak vinni. És akkor ez történt. Azonnal ugye bevittek a Tolnaiba, és egyből kihallgatás. Hát mondjuk az én részem, ugye csak utána pénteken vittek be, hát ugye 72 órát lehetett bent. Azt szerintem azonnal kiengedtek volna, de mitán szombat, vasárnap, így hétfő reggel. nem nagyon rám voltak kíváncsiak, hanem hogy valaki, hogy kire lehet mondani, mert tulajdonképpen ez egy összetákolt kis dolog volt ugye az állam, és főleg a rendőrség részéről, mert ugye 9.
0: Hát azért mondjuk el, hogy egyáltalán mi történt, hogy mi volt az, amit,
1: hát ez, ami állami,
0: vádolták, ez amivel egy, ez vádolták egy, a társaságot,
1: teljes, hogy, teljes mondva,
0: hogy bűnszövetkezetben elkövetett csempészés, és
1: tulajdonképpen az volt, előtte voltak.
0: És hát az, hogy aranyat csempésztek, de mit csináltak ezzel az arannyal? Itthon a bizományin keresztül értékesítették.
1: Hát az úgy történt, ugye, hogy volt egy teljes országos felhívás, hogy hozhat mindenki mennyiség aranyat, miután arany hiány van a gazdaságban, hát azért a főváros meglódult, ugye nem tudom, hogy miket hoztak, vagy mit azért, tehát előtte voltak ugye a számítógép, vagy a számoló, nem is számít, akkor még számológép, meg kisebb ilyen kütyüket kellett hozni, a bizományiba átvették, és ugye mindenkinek ez egy keresett kiegészítés volt, hát nekünk főleg, mert már akkor nem nagyon tudtunk igazán sokat turnézni, és ugye mindenkinek kellett valami kis apróságot. Ebben a Lajcsa Lajos nagyon ügyes volt, ő nagyon bizniszember volt, mindig tudta, hogy mikor, mit kell. Itt valami olyasmi volt, hogy egybe hoztak be valaki egy kiló aranyat, amit ugye hát 8-an voltunk, és ebből tákoltak, hogy ez ugye már bűnszövetség, mint nem egy vagy két ember, hanem 8 ember. Ebből volt ugye az első rendű vádlott volt a Laja, én meg voltam a 8. rendű. Én a végén kaptam 4 hónap felfüggesztetet.
0: Hát én úgy tudom, hogy a Lajos nem volt első rendű vádlott.
1: De.
0: Én úgy tudom, hogy ő az egész ügyben, az egész társaságban 4. rendű vádlottként kapott egyedül letöltendő.
1: Nem hiszem, hogy megnézném még egyszer ezeket, mert talán nem is tudom, hogy megvannak ezek. Én tudom, hogy én mindegy, úgy teljesen
0: nem,
1: mindegy.
0: Hogy most első rendű vagy negyedrendű vádlott, ő ténylegesen letöltendő börtönbüntetést kapott.
1: Igen, de ezt...
0: Amiből én azt szűrtem le, hogy mint hogyha ő vele példát akartak volna statuálni, mint hogyha minden borsot, amit a piramis a hatalom orra rá tört, azt most ezzel akarták volna megbosszulni, mert azért az nagyon-nagyon ritka volt, hogy valakit letöltendő börtönbüntetésre ítéljenek egy olyan bűncselekmény miatt, ami már nem is bűncselekmény, hanem már a teljesen legálisan tényleg már életbe lépett az a törvény, hogy bárki bármennyi aranyat behozhat az országba, bármilyen úton, módon, egyetlen feltétele van, hogy a bizományén keresztül kell, hogy értékesítse. Tehát magyarul a magyar államnak kell eladni.
1: Nem teljesen így van, mert más is kapott letöltendőt, mert ott a technika a fogkefétől kezdve.
0: Igen, azt tudom, hogy mások is, de én úgy tudtam, hogy negyedrendű vádlottként ő volt, aki,
1: nem tudom, én mondom,
0: aki
1: ezeket
0: az előtte levő első, másod, harmadrendű vádlottak nem kaptak börtönbüntetést, hanem ő mint negyedrendű vádlott kapta a legsúlyosabb büntetést.
1: Erre sajnos nem tudom.
0: De minden esetre sajnos én azt hiszem, hogy Lajos pályáján ott egy komoly törést okozott ez a történet, mert ugyan nem kellett leülni az egész idejét, ő elnöki kegyelemmel szabadult, ami köszönhető annak, hogy annak idején a szolidaritási fesztiválokon a zenekar mindig föllépett, és az akkori új hullámos, fiatalabb pártvezetőség most hirtelen akartam mondani, a Maróti elvtárs, a Berec elvtárs, akik védnökei voltak ennek a szolidaritási fesztivál sorozatnak, ők rendszeresen megköszönték a zenekarnak. Hát emlékszem, az öltözőbe is tiszteletüket tették, és megköszönték a zenekarnak, hogy részt vettek, és jó volt a viszony tulajdonképpen a régebbi kemény vaskalapos vezetőséggel szemben, ez a fiatalabbik, már új generáció, ez már egészen más szemmel nézett a rockzenére is, és a piramis zenekarra is, meg a többire is, akik a rockzenét képviselték, mint az elődei. És az ő közbenjárásuk segített abban, hogy Lajos végül is néhány hónap után elnöki kegyelemmel szabadult.
1: Hát illetve csak az, csak az előzetes volt, amit letöltött, és az ítéletet már nem kellett. Két év, két hónap letöltendője volt, és azt nem kellett neki, mert azt a Berec közbejárására elnöki tanácsi kegyelmet kapott. Ennyi volt.
0: És itt nagyjából ezzel úgy egyértelmű is volt, hogy a zenekarnak vége, de hogyha ez az ügy nincs, szerintem a zenekarnak akkor is vége lett volna, ugyanis az a zenekar, amelyik már a csúcs, nem olyan a csúcsot, hanem a csúcsok csúcsát megjárta, az már én nem tudom, hogy meddig tudott volna, és milyen érzésekkel evickélni a közönség nagy részének az érdeklődését elveszítve, ilyen futottak még középkategóriájú, vagy talán még az se elérő zenekar szintjén. Hát ez mindenkinek vegetálás lett volna. Én nem hiszem, hogy ezt olyan nagyon sokáig bárki is szerette volna a zenekarból, csak talán még nem mondta ki. De látva a lemezfogadtatását, látva a közönség reakcióját, én egész biztos vagyok benne, hogy ez a végezbe következett volna akkor is, hogyha nincs ez a szerencsétlen ügy. Neked erről mi a véleményed?
1: Hát most, hogy megkérdezed, én is már nagyjából egyetértek vele, természetesen nem hiszem, hogy túl sokáig húztuk volna, de miután, hogy maga az egész készítéshez is, meg mindenhez nagyon odaálltunk, tehát őrült sok munka volt belefett, szóval őrült sok próba, de hát itt, akkor föléptünk az IFI Parkba, tényleg őrült volt, tehát nem mindenki a régit várta. Aztán megpróbáltuk úgy is játszani, hogy vegyítettük szegény Péternek, még el kellett énekelni régi dolgokat is, mert azt, hogy eljátszunk 8-10 vadonatúj számot, az ma sem megy sehol a világon. Ja. Tehát azt
0: hát
1: nem lehet.
0: Hát különösen úgy, hogy az a vadonatúj számok, azok teljesen mások, mint a korábbiak voltak.
1: Viszont mondom,
0: mint egy másik zenekar.
1: Semmilyen esélyünk nem lett volna. Az biztos, előtte voltunk Finnországban egy rockfesztiválon ebből a produkcióval, ahol nem tudták, hogy ki vagyunk, nem tudták az előzményeket, ott bombasztikus sikere volt, mert akkor már ez az új olám kezdett, ugye. De hát mint tudtuk, hogy nem fogunk állandóan Finnországba járni, vagy európai turnéra menni. Tehát valószínűleg valahogy összetörtünk volna.
0: Hát akkor most gyorsan ennek örömére zenéljünk egyet. Mi tetszett ennyire a finneknek? Hallgassuk meg, és hogy mai füllel hogy hangzik ez a dal.

0: aztán van még egy kényes kérdés, ami kibeszéletlen, és emiatt ez nagyon sokakat érdekelhet. De én arról nem nagyon vagyok hajlandó beszélni, egészen egyszerűen azért is, ez nem titok, Lajos állítólagos ügynök múltja. Én azért nem vagyok erről hajlandó beszélni, és soha a nyilvánosság előtt én erről nem is mondtam egy mondatot sem, mert lassan 30 évvel a rendszerváltás után eddig még egyetlen egy éppen hatalmon levő politikai párt sem igyekezett megszavazni az ügynök törvényt, márpedig amíg a múltnak ezt a szeletét tisztában nem tesszük, és végérvényesen le nem zárjuk, addig ebben a kérdésben sem tisztán látni nem lehet, sem békesség nem lesz soha, mert még mindig kerülhetnek elő olyan kartonok, amikről persze nem tudhatjuk, hogy azok valós kartonok, és tényleges helyzetet mutatják-e, vagy pedig utólagos hamisítványok. Arról nem beszél, hogy hány olyan igazi karton tűnhetett el menet közben, ami erről ugye soha nem fogjuk tudni, hogy léteztek. Valamint az időről időre újból és újból előkerülő kartonok, azok mind azért kerülnek elő, mert vagy valamilyen karaktergyilkosság eszközei, vagy valamilyen politikai érdekből, esetleg zsarolás céljából veszik elő újból és újból, ki tudja honnan ezeket, ameddig ez nem tisztázódik, és nem zárjuk le ezt egyszer és mindenkorra, akár mennyire fájdalommal jár. A betegséget, a komoly betegséget is csak úgy lehet megszüntetni, hogyha a sebész megoperálja a beteget, nem érdekli se a fájdalom, semmi, életet ment. Ennek a társadalomnak az életét úgy kell megmenteni, hogy ezt a kérdést, ezt egyszer és mindenkorra le kell zárni. Én addig ezzel nem vagyok hajlandó foglalkozni, akkor sem, hogyha Somm Lajosról van szó, akkor sem, hogyha Vikidál Gyuráról, akkor sem, hogyha Gipsz Jakabról. Egyetlen kérdésem van, Pinyóka, de tényleg csak egy igennel vagy nemmel válaszolj, hogyha gondolod, esetleg hozzátehetsz még bármi mást is, hogyha úgy érzed, hogy te annak idején tudtál róla, a zenekar tudott róla, hogy Lajost esetleg beszervezték?
1: Nem.
0: Vagy utólag tudtad meg?
1: Nem, hát itt arról volt, hogy a Lajos mindig elmondta, hogy ugye minden nagy zenekarnak van-e belügyi összekötője, mert ha járunk külföldre valami, nem próbálkoznak velünk, vagy valami, és ezt mindig is mondta, hogy neki azért referál, de nem az, hogy ő be volt szervezve, vagy ilyesmit, ez szó nem volt erről.
0: Menjünk tovább, úgyhogy ezt ezzel zárjuk is le, legalább mi magunk között, egymás között. Még kanyarodjunk vissza az Aranyügyhöz, de csak azért, hogy elmondjuk, hogy ott nem csak a zenészek, meg civilek voltak érdekeltek, mert ott vasutasok, meg hálószoba, kocsi kalauzok, meg büfékocsi pincérek, akik segítettek elrejteni valahol a vonaton a haza szállítandó aranyat, voltak az érdekeltek, hanem a zenekarnak a technikusai közül is jó néhányan. A ródok, akikről a legutóbbi adásban már említettem, hogy ők a zenész társadalomon belül egy másik társadalom, amelyik nélkül ez a zenész világ nem létezhetne, ugyanis ród gyűjtő néven említjük mindazokat, akik technikai, logisztikai, műszaki, meg stb. Teendőket láttak el a különböző zenekarok körül. Szállították a cuccot, fölpakolták a hangosítást, a fényeket, mindent intéztek. Még annak idején, amikor a piramisban ugye a száraz jég, a gőz, a ködgép, nagypapának hívtuk, hát azoknak a föltöltése is a technikusok feladata volt, még a hangszereknek a cseréje is, vagy hogyha húrt kellett cserélni, mert menet közben elszakadt, még az is a technikusok, a ródok feladata volt. És te különösen vonzottál a ródokhoz, nagyon sok barátod volt közöttük, hiszen még együtt is laktatok a Marek József utcában, hányszor voltunk ott fönnbulizni. És én azt hiszem, hogy a ródok olyan figurák, akikről mindenképpen érdemes beszélni néhány mondatot, mert azon kívül, hogy a legfontosabb részei, alkotó elemei ennek az egész szakmának gyakorlatilag a zenészeken kívül, hihetetlen figurák, szóval legendás figurák, nagyon jó fazonok voltak. Én nekem hirtelen a Pék jut eszembe mindig, akinek az én komoly ismeretlen jele az volt, hogy egy számmal kisebb volt az arcbőre, mert vagy a szemét, vagy a száját tudta becsukni, a kettőt egyszerre nem. Hogyha elaludt, akkor azonnal kinyílt a szája, hogyha becsukta a száját, azonnal kipattant a szeme. Valamint hát vidéki Haknikon, amikor elég érdekes volt a közönség, akkor ő bizony a mikrobusz tetején állva mikrofon állvánnyal elagyabugyálta néha a közönséget, meg hát híres volt az alkoholizmusáról is, mert eszméletlen figura volt. De hát még sokat-sokat sorolhatnánk, de te hogy élted meg az ő közelségüket, az ő társaságukat, mert rettenetesen szórakoztató figurák voltak egyébként a ródok. Én nagyon szerettem őket szintén.
1: Hát én nagyon-nagyon sok róddal voltam jóban, meg jártunk együtt szórakozni. Hát a Pék meg a Lelpist ugye a non-stopba kezdtek, én onnan vittem át őket, illetve a Somló vitte a Loksiba, szóval ezek a körforgások megvoltak, de én akkor kezdtem el velük. Ugye hazajöttünk éjjel, mert rögtön a csarnokba mentünk, ami egyedül nyitva volt hajnalba, oda a Pipa utcába, ott iszogattunk, és aztán ők nagyon-nagyon-nagyon zenekarbarátok voltak, szóval annyira imádták a zenészeket, hogy azért a kis pénzért bármikor bármit megtettek.
0: És emberfeletti munka
1: és
0: azért.
1: És próbáltunk ugye mindig emelni valamit, de hát ezt utolérni, majdnem mindegyiknek azért volt rendes állása, tehát utána még be kellett hajnalba benne, vagy reggelbe mentek dolgozni. Aztán később, amikor már jöttek ezek a nagyobb ori turnék, már mindenkinek rendesebb gázsia volt, meg amit nem adott meg az ori, azt mi kiegészítettük, tehát úgy, ahogy megéltek belőle. Aztán én, ahogy mondtad, én együtt raktam a három zenekaros, én voltam a Piramis, az Ali, az volt Omegás, és a Vince volt a Skorpiós, és mi hárman mindig mindenről tudtunk. Nem volt ugye okos telefon semmi, még az utcában telefon sem volt, és mégis percre pontosan tudtuk, hogy ki melyik turnéból mikor ér haza, kit mivel kell várni, kajával, hát meg főleg piával. De ott álltunk, és vártunk, és tudtuk, hogy ez hajnali kettőre itt, vagy ott tudtuk, azt nem tudom, mert ugye nem, hogy vonalas telefon, semmi nem volt, és mégis mindig mindenről tudtunk, és aztán ugye együtt éltünk, az a Marek József utca, az meg egy őrült hippitanya lett, szóval oda összezenész följárt, bulik is voltak, még oda is adtuk a szobákat, hogyha valakinek szüksége volt rá, hát tehát átjáróház volt.
0: Persze, hát emlékszem, hogy ott
1: angolok itt voltak, angolok följártak, a SBB lakott nálam, sok a lengyelek jöttek, ott aludtak, szóval ott teljes szálloda, a kipótló hely volt, tehát bárki bejöhetett, és a Pékről vész, hogy bemászott a főső ablak, neki nem számított, hogy nem mutott senki. Volt az ajtón, bejárati ajtón egy kis ablak, bemászott, és egyszer jövök az, és ott alszik. Szóval olyan dolgok voltak, ami tényleg testvéri volt az egész.
0: Ennek örömére akkor majd ezt még folytatjuk természetesen, mert ez egy nagyon hálás téma, de zenéljünk egyet. A Charlie című dal a Piramis Plusról. Erről tudni kell, hogy ez egy irodalmi alapanyagból, a Virágot Algernonnak című könyvből készült Charlie című film, és annak alapján irodalmi emlékekből, illetve ezek felhasználásával íródott ennek a dalnak a szövege. És nagyjából próbáltam végigvinni, és Peti próbálta az éneklésével érzékeltetni azt az utat, amit a főhős bejárt a teljes szellemi elmaradottságból a zsenialitásig, majd utána visszazuhant, igen. Tehát Charlie.

0: Szóval érdekes módon a ródoknál csak a legrégebbieknél, a legnagyobbaknál, a legtekintélyesebbeknél tudjuk a polgári nevüket. Gondolok én Nemes Lacira, gondolok a Kraft Tomira, de például Erdeinek már nem tudom a keresztnevét, a Béka, nemrégiben hunyt el, Isten nyugosztalja, aki egy csoda ember volt, szóval nem volt olyan, akinek ő ne segített volna, hogyha hozzáfordulnak, és mindent tudott a szakmáról, később aztán a tévében dolgozott, az Omegának volt a technikusa, de általában beceneveken futottak a Rozogától a Gagyiig, a Spugyitól a Spulnig. De milyen érdekes egyébként, hogy a piramis időben nálunk Ród volt valaki, akit egész máshonnan ismer a nagy közönség, Kis Zoli, a Kartágó basszusgitárosa. Nálunk a piramisban ródolt, mert korábban ő játszott Radics Bélával is a Tűzkerékben, meg különböző formációkban, de akkor éppen zenészként nem tudott lehetőséghez jutni, és szeretett volna zene közelbe maradni, és szerette a piramist, személyesen a piramis tagságát is, meg azt a világot is, amit a piramis képviselt, meg azt a muzsikát is, és bizony nem derogált neki jönni és segíteni úgy, ahogy tudott, apró pénzért valóban. Szóval nagyon önfeláldozó dolgok voltak.
1: Mondjuk neki még annyi szerencsé, volt egy busz, hogy szállíthatott is, és így főleg keverőród volt, de azért segített pakolni, szóval nem szégyelte a pakolást. De ő mint keverőród szállító volt.
0: Hát a szállítók között azért volt még egy legenda, aki
1: a piramistán,
0: Szabó Guszti, aki Félváci utca az volt az övé. De Gusztival volt egy pár sztori, mert
1: hát azt hát nem tudnánk elmondani. Ha emlékezni, könyvet lehetne írni.
0: Hát én arra emlékszem, hát amikor, te mindig előültél a anyós ülésben, mit fárerkedtél, és ő időnként gondolt egyet, és átadta neked a kormányt, pedig közben kimászott az ablakon föl a busz tetejére.
1: És
0: a másik oldalon vissza. De az, hogy volt, amikor egyszer talán Lengyelországba mentetek, és a határon, a határ előtt mászott ki, aztán te berágtál egy kicsit, és fölhúztad az ablakot, hogy ne tudjon visszajönni, és úgy mentetek át a határon.
1: Ilyen is volt, meg olyan is volt, hogy kimászott is, és bekopogott a mellettünk lévő kamionosnak az ablakának, majdnem belement az árunkba.
0: Ezek...
1: Nagyon vagány ember volt, és nagyon bátor.
0: Egyébként akartam mondani, hogy ezekről a Ród sztorikról könyvet lehetne írni, de született nem is egy, hiszen a Boros Lajos tollából a nagy rock kipakolás Kraft Tomi Stage Pass címen, Kraft Tomi, aki legendás figurája ennek a Ród világnak. Tehát ez a könyv is megszületett, ahol ő meséli a saját történeteit. Valamint Óvolnál Miklós is írt egy könyvet, a Rock Napszámosai címmel, amiben tényleg az összes elérhető és ismert, szakmailag sokat jelentő technikust, Ródot ő megszólaltatott abban a könyvben. Mi meg most egy zenét szólaltassunk meg név szerint, a Húsevő virágot a Piramis Plus lemezről.

0: És megint elment ez az egy óra elég gyorsan, úgyhogy nagyon sok mindenre már nem maradt időnk. Azért azt még Pinyóka megkérdezem, hogy neked úgy nagyjából, ha most kellene megfogalmaznod, mit jelentett a piramis a zenei pályafutásodban, az életedben, a világ fölfogásodat mennyire befolyásolta, módosította, és aztán utána különböző formációkban még játszottál, még ma is aktív zenész vagy. Hogy érzed magad a bőrödben? Tehát mit jelentett a piramis, és hogy érzed magad?
1: Hát az egyértelmű, hogy mindent. Tehát az, hogy ma zenélhetek, mégis még valamennyire ismert, vagy elismert zenész vagyok, az annak köszönhető, hogy azért elég elölálltunk a rangsorba, és elég sokat szerepeltünk. Mondjuk én előtte is mindig igényes zenét játszottam a non-stoppal, utána az Ádámmal, meg, de hát azért ez mindig mindent meghatároz. Akik hallgatták, tudták, hogy azokat közösen csináltuk, tehát a zenei részekben mindig benne voltam, mindig tudtam, hogy miről van szó. Általában ma is a legújabbakat figyelem, és mindig azt próbálom másokba súlykolni, hogy mindent be nem kell szégyelni, bele kell rakni a dolgokat, amiket ma játszanak az emberek. De hát ez egyértelmű, hogy a piramis meghatározta az életemet. Hát hál' Istennek mit
0: tudom. Tehát zeneileg nem vagy hajlandó megöregedni ma se?
1: Hát azt gondolom, hogy nem is öregedtem meg, és nem is...
0: Zeneileg. Hát, mert egyébként meg egy végbúró vagy itt velem szemben, hát, ugyanúgy, mint én.
1: Azért nem használunk tükröt, csak a fülhallgató. Ja.
0: És... Elnézést. Hogy élted meg, amikor vége lett a piramisnak? Hogyan gondoltad, hogy lesz-e valami folytatás, vagy egyáltalán hogy néztél a jövőbe, akkor, amikor...
1: Hát én mélységesen csalódásban voltam, mélységes elkeseredettségben, mindenféle civil munkát vállaltam, pedig hívtak, akkor nem mondok neveket, de nagyon menő zenekarok hívtak, és mondtam, hogy nem vagyok képes most rockzenét játszani. Tehát egy pillanat utána kiszállok a piramis székből, és átüljek egy másikba, szóval én nem vagyok az az ember, nekem ez nagyon sok idő kell, míg át tudok állni. Nem is akartam, mert annyira megfogott ez az egész sztori, hogy én tényleg évekig mindent kipróbáltam, a vendéglátótól a piacon árulásig, a szitázást, és aztán elkerültem színházi zenésznek jó pár évig.
0: És melyik ott, színházban?
1: Hát ez a Döme Zsolt vezetésével volt egy ilyen zenekar, aki több játszottunk, a Pesti Színház, a Radnóti Színház, Tália Színház, Vidám Színpad, így nagyon sok darabban részt vettem pár évig. Ezek mellett ugye sok filmzenét csinált, én is azokban mind részt vettem, tehát zenélhettem. De igazán akkor, mikor az Árokban összetalálkoztam a Muck Ferivel, ő kezdte el a duruzsolna fülembe, hogy most már ezt fejezzem be, és kezdjek el valamit. És akkor kezdtük el a Rabocskát, és akkor végre megint tudtam ezt a műfajt csinálni tiszta erőmből.
0: Hát a Rabra nem nagyon emlékszik szerintem a széles publikum.
1: Ma is Rhythm and Blues Branchnak a rövidítése. És ez hát ez a Török Ádám vezetésével.
0: Fúvosokkal.
1: Az már a Besenyő Blues. Az első Rab az ugye Zsoldos Tomi volt, az Ávodi Jancsi, a Muck Feri, a Török Ádi meg én. És ezt elég jó, úgy fölfejlesztettük, hát klub szinte mindenhol zsúfolt, és évekig nagyon, mert csináltunk egy-két nagyon jó popalemez. Hát persze ez nem az országos nagy hírnév volt, de is ismert zenekar lett. És utána jött még akkor ebből a Besenyő Bluesben, de ugyan ennek a Fúvosokkal kiszeresített változata, és aztán meg az Ádám visszatalált a Minihez, és ott is én. Hát én mondjuk én az Ádámom 18 évig zenéltem együtt, tehát többet voltam vele, mint a családdal. Tehát ő volt a leghosszabb zenei, meg ilyen közösségi kapcsolatom.
0: És ma? Hogy érzed magad a bőrödben, és mi a pálya?
1: Hát őszinte legyek, vagy csak úgy... Mondjam a magamét.
0: Mondjad a magad.
1: Nem érzem jól magam, se hogy mondjam, társadalmilag, se pedig az egész környezetemben, ami most megy. Hát a zenekarok között is, meg a zeneszer. Nem, én imádok zenét, tehát a fellépés van, azt imádom, csinálom jól.
0: Ezt a hallgatóknak mondom, hogy ez mostan érdekesen jött ki, hogy azt kérdezte Pinyóka, hogy őszinte legyek, vagy csak mondjam a magadmét, és én rögtön rávágtam, hogy mondd a magadét. Ez egész egyszerűen azért van, mert Pinyónál őszintébb embert én még nem láttam a világon. nála tisztességesebb, igazságszeretőbb és őszintébb emberrel nagyon-nagyon kevéssel lehet találkozni a világon, úgyhogy ezért mertem nyugodtan mondani, hogy mondd a magadét, mert akkor tuti, hogy őszinte leszel. És én ezt világéletemben tiszteltem benned. Igaz, hogy ez hörcsökséggel párosult, tehát az igazságérzetet, ha úgy gondolod, hogy sértve van, akkor túl tudod spilázni, de ez mindig tiszta szívből jön, és mindig jó szándékból, soha nem rossz szándékból. Én ezért szeretlek, és nagyon-nagyon sokan vannak szerintem, akit téged emberileg ezért szeretnek. Mert sokan szeretnek, ezt remélem tudod. Ezt remélem tudod, hogy sokan szeretnek. És nem kizárólag csak a zenész múltad miatt, hanem a...
1: Persze, értem, hogy mit mondani.
0: Az emberséged miatt. Úgyhogy én ezzel köszönök el most tőled, a hallgatóktól pedig azzal, hogy egy hét múlva újból találkozunk, és akkor már a bojtorján lesz a terítéken egy más történet, a country. És most Balázs Fecóval, instrumentális zenével búcsúzunk. És igazából a countryt azért veszem előre, mert Balázs Fecóval korábban kezdtem el dolgozni, mint a Bojtor Jánosokkal, de az megint egy olyan nagyon hosszú történet, hogy a fene tudja, mikor érnék a végére.
1: Hányadást lesz belőle.
0: Igen. A Bojtor Jánnal viszont összesen 2 darab lemezt írtunk, ami nagyon durrant a maga idején, meg a nemzetközi country fesztiválokat is a Bojtor Jánnak köszönhetjük. Lesz téma a jövő héten is. Megnyugtatom a kedves hallgatókat, és ezzel el is köszönök, és instrumentális Bachot hallgatunk. Igen.

keresed a hangot, ami a te hangod is. Ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes. Ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes. Ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: A műsor 2023-ban készült.
2: Mr. és Mrs. Bés. Kik ők? Mr. és Mrs. Bés. Akik beszélnek, dolgoznak, önkénteskednek a Rádió Bésben. Mr. és Mrs. Bés. Egy utcagyerek ül itt velem szemben a stúdióban. Érdekes fickó. Régen született, 1945-ben, egy kocsma előtt a padon.
3: Igen.
2: Beregi Péter.
3: Igen. Igen, hát akkor tudod, néhány napja volt vége a háborúnak, és a szüleim Pestújhelyen bujdostak, és hát elvesztettük a nagymamát, meg az első édesanyám első házasságából született kislányát, a Verát. Őket megölték Auschwitzban. És maradtunk hárman, akkor már 7 éves nővérem, az édesanyám és az édesapám, meg aztán hát ugye én jöttem be negyediknek. Most a Bethesdába szerettek volna hát ilyen elegáns helyen megszülni ezt a gyermeket. Természetesen akkor még nem tudták, hogy fiú vagy lány, és hát igyekeztek gyalogosan Pestújhelyről bejönni ide Zuglóba, és egy Oprich nevű kocsma előtt volt egy pad, és azt mondta az édesanyjába, hogy ő nem tud tovább menni.
2: Most
3: meg.
2: Ott van a tesód.
3: És ott volt a 7 éves tesóm, akinek apám megpróbálta

0: édesanyám, és akkor jött egy orvos is valahonnét, és az is segített, és akkor becsomagoltak törülközökben, meg mi egyébbe, és egy kocsit adott a kocsmáros, egy lovas kocsit volt nekik, és így vittek el a Bethesdába, ahol akkor apácák dolgoztak. És édesapám azt mondta, életében akkor hallott először apácát valami egészen ocsmány módon káromkodni, mert leszedte anyámékat a kocsiról, és a törül között fölkapta, és azt is vitte be, mint aki hát hozott magával törül között alapon, csak éppen benne voltam, és a fejem már a betonná volt. És akkor apám ráüvöltött, hogy a gyerek kiesik, és akkor valami szörnyűt mondott, hogy kik jönnek ide gyerekkel szülni. Na szóval a lényeg az, hogy sikeres volt a dolog.
1: Egyfelől szerencsés vagy,
0: igen,
1: hogy nem esték ki a törölközőből.
0: Hát például, igen.
1: Másfelől azért ez már egy nehéz indulás volt. Szóval amennyire ismerlek, és ismerlek, igen, hát igen, elég régóta ismerlek. Hát ez a szerencse és ez a pech, ez mindig kísért téged, igen, valahogy. Több volt a szerencse amúgy.
0: A fene tudja. Igen, szóval több volt, tényleg több volt a szerencse, de mindig a szerencsének egy jelentős pillanatában levágta a történetet valami. Elvágta. Tehát ezt nem tudom világosabban elmondani, de 1000 példát tudnék erre mondani, hogy megindult, és jól is indult meg, és meg is éltem belőle, és nem tudom mi, és egyszer csak megszűnt az a cég, vagy az a színház, vagy az a helyzet. Meg...
1: És általában nem tudjuk, hogy miért.
0: És nem tudjuk, hogy
1: én miért. Én is így vagyok.
0: Ne őríts meg.
1: De, hát engem kétszer rúgtak ki.
0: Igen.
1: És fogalmam sincs mind a mai napig, hogy miért.
0: Igen.
1: Hát nem direkt személyesen, de létszám leépítés, na mindegy, és mindig azt hittem, hogy hát ha másra nem, akkor tudnám, nem tudom én az aulát takarítani. Hát.
0: Én neked elárulom, hogy velem olyan történt, csak most úgy ugrom egyet az időben. A Gordon Pistiről biztos hallottál, aki kint volt hosszú éveket Lengyelországban, a Magyar Kultúraházának volt ott az igazgató.
1: Hogy eszedbe jutott egy név?
0: Min?
1: Hogy eszedbe Gordon, jutott egy
0: igen,
1: név?
0: Igen, most fogalmam nincs, mert vagy nem jut eszembe, vagy egyszer csak megjelenik valamitől is.
1: Na, ezzel csak a korodra utaltam.
0: Ja, nem, tényleg. Van egy kis memóriazavar, ez vitathatatlan. Na, szóval a következő volt, hogy ott, ahol mi építettünk annak idején egy lakást a 13. kerületben, a Tutaj utcában, bérlőként beköltözött a Gordon házas pár, és nagyon jó kapcsolatba kerültünk, és kérlek szépen az történt, hogy ő a minisztériumban a színházi főosztálynál dolgozott. Én akkor a Dériné Színháznak voltam a színésze, eljött engem megnézni, és állítólag hát úgy tetszettem is neki, amiket csinálok, és akkor azt kérdezte, hogy te nem akarnál mondjuk más színházba menni. Mondom, te én nem tudom, én itt jól érzem magam, és soha nem mentem még jelentkezni. De ne jelentkezzél, én elég jó viszonyban vagyok a József Attila színház igazgatójával, na látod, most kéne mondanom azt a zseniális igazgatót, akinek a fia is rádiós volt egyébként, mert menet közben eszembe. Szóval ezért nehéz nekem már belekezdeni egy történetbe, kimarad a főszereplő neve, hát úgy nem ér semmit, de majd talán eszembe jut. Na szóval annyi történt, hogy két nap múlva azt mondta, hogy téged hétfőn, most csütörtök van, jövő hét hétfőn vár az igazgató, hogy beszéljen veled, hallott rólad, és van esély arra, hogy átszerződj a József Attila Színházba. És képzeld el, hogy vasárnap este csöngetnek, Gordon Pisti, aztán holnap nem menj be. Na miért? Meghalt az igazgató. Na most várjál, most ez borzasztó volt, mert ez velem kétszer fordult elő. Tehát, hogy meghalt az igazgató alapon, nem tudtam elszerződni. Szóval ezek azok a pillanatok, amik megmagyarázhatatlanok, de ez...
1: Jaj. Hallottak napja előtt, egy nappal beszélgetünk.
0: Ja, igen.
1: Már is a halászóba kell, a Bécsben ne akar lesz.
0: Most eszembe jutna a neve, kimennék a temetőbe, de nem jut eszembe. De mindegy, most nem hülyeskedünk. Ez csak egy példa volt arra, hogy beindul egy helyzet, és akkor valahogy mégsem végződik úgy, ahogy kellene. De visszatérve azért erre a gyerekkorra, ez is ilyen volt, hogy az édesanyámnak nem volt elég anyateje. Hát ez feltétlenül érdekli a hallgatókat, gondolom, de az tény, hogy elég drága gyerek voltam, mert 10 gram tejért kellett eszem 1 gram aranyat fizetni. Szóval a család ebbe egy kicsit

0: belerokkant, amíg a gyerek. És ráadásul kifogtunk egy olyan anyukát, akitől kaptam egy fertőzést az anyatejen keresztül, és megvan, meg tudom mutatni a lapomat, nem tudom milyen lap, az egészségügyi lap, vagy minden, ahol a következők szerepelnek. Teljes átlátszó bőrfelületet, lehetett látni a vesémet, mindenemet, tehát 3,60 kg születtem, ami kiderült a Bethesdából, ott lemértek, a földről fölszedtek és megmértek, és ez olyan 4 vagy 5 hónapos koromra lettem, 1,80 kg. Agyhártya és agykéreggyulladást kaptam, és a kórházba bevittek, ahol 3 gyerek aludt egy ágyba, mert ilyen állapotok voltak, és hiszem egy kalmopirint nyalogattunk, vagy szopogattunk.
1: 1945-ig.
0: 45 közvetlen háború után, és akkor minden nap azt mondták a szüleimnek, hogy holnap már ezt a nagy utat nem érdemes megtenni. Hát ez nem éli meg a holnapot, igen. És kérlek szépen, végül is elvittek onnét a kórházból a szüleim, hogy mégse ott, meg egyáltalán, és találkoztak egy erdélyi lányjal, aki különböző kajákat készített kukoricából, kukását, meg nem mindenfélét, és ha hiszed, ha nem, 3 hét alatt meggyógyított ezekkel, meg gyógyfüvekkel, meg egyebekkel, és akkor hát életben maradtam. De hát visszamaradtak azért dolgok, én most az enyhébeket mondom, például nem tudok balra forogni, nem tudok a villamoson, a menetirányjal, vagy az autóbuszon menetirányjal háttal ülni, mert akkor szédülök és rosszul leszek, ezek az agykéreg és az agyhártyából maradtak vissza, a koreográfusokkal elég nehéz dolgom volt, mert csak egy irányba tudtam forogni, a másik irányba elestem volna.
1: Ez képest elég jól táncoltál.
0: Igen, ezt valahogy ki tudtuk kerülni, ott arra ugrottam és nem forogtam, hogy mit tudom én, szóval megoldották.
1: Na jó, mindenképpen
0: Van egy gyönyörű történetem, elmondhatom?
1: Hogy?
0: Kérlek szépen, nekem életem egyik legkedvesebb szerepe volt Telsánszky Józsi Jenő Kakukk Marci című szerepe. Ez úgy történt, hogy a Szidike kisasszony című darabban írta le először ezt a figurát, hogy bőgő hordó Kakukk Marci. És ehhez a darabhoz írt a legjobb magyar zongoristák egyike, a Lakatos, édes jó Istenem, most segíts nekem, nem régen halt meg, a legjobb magyar jazzzenész, Szakcsi Lakatos Béla írt zenét, és úgy kezdődött a darab, erről az egész forgásról jutott az eszembe. Úgy kezdődött a darab, kérlek szépen, hogy bejön volt a színpadon, állt egy cigányzenekar, és én behoztam a bőgőt, megszólalt a zene, és elénekeltem a nyitányt, hogy itt én fergek óra szám az utcán, sose volt egy tisztességes szakmám, stb. És azt kérte tőlem a koreográfusnő, hogy a végén álljak kézen. Mondom, ne őríts meg, nem létezik. Azt mondom, hogy a zenészek megfogják a lábad. És addig gyakoroltam a zenészekkel, tényleg. Na most a premier és a Telsánszky Józsi felesége még élt, az özvegye, és bejött az öltözőbe, és könnyes szemekkel össze-vissza csókolt, és ezt kérdezte tőlem, maga tudta? Fogalmam nem volt, hogy mit kellene tudnom.
1: De azt mondtad, hogy igen.
0: Nem lehetett rám, én mondom, mit? Maga nem tudta. Maga nem tudta, mondom, nem. Az én drága Józsim a 3. infarktus után kijött a kórházból, és az akkor még Moszkva térnek csúfolt teret, Moszkva téren találkozott a Karinti Cinivel, összecsókolták egymást, és a Cini mondta, hogy édes Józsi bátyám, hát hallom, hogy mit hallottál, te szerencsétlen, tudod, milyen az a 3. infarktus, abban nem maradnak életben, még kell halni. És én túléltem, és kiengedtek a kórházból, nyilván azzal a tudattal inkább otthon halljak meg, mint ott, és azt kérte tőlem a professzor, hogy semmit, még a köhögésre is vigyázni, egy gombostűt ne emeljek föl, és hát így nem élet az élet, a kis furujámat nem tudom fújni, meg és ott sajnálkoztak egymásnak is, mindazt, hogy ne haragudj, drágám, nekem mennem kell, összecsókolóztak, majd azért, drága Józsi,
2: kézen állt, és kézen ment el a hatos villamos megállójába. És ők azt hitték, hogy én ezt a történetet, és azért álltam kézen. Na,

0: Rádió Bést hallja, kedves hallgató, benne a Mr. Bést című műsort, és hát azon gondolkodom, hogy hol folytassuk Beregi Péterrel, aki nagy örömömre dolgozott, sőt, hát néha még most is itt a Bézsen is, és hát valahol a legelején kezdtük, ugye?
1: Igen, hát annál jobb furcsa lett volna.
0: Igen.
1: De azért arra kell előbbre, eszem jutott valami. Képzeld el, hogy egy nagyon jó újságíró, politikai témával foglalkozó újságíró, aki műsorvezető is volt több helyen, közel volt egymáshoz a születésnapunk, és arról beszéltünk, hogy jutott eszükbe ilyenkor gyereket csinálni, bujkálás közben, meg nem tudom. És ennek két oka lehet. Az egyik, hogy nagyon szerették egymást, és félelmükben még ez volt a legjobb szituáció. És igen.
0: Apukád színész volt.
1: Igen, igen.
0: És volt neki egy kávézója is.
1: Minden tudsz. Hát kérlek szépen, hát ő elsősorban ő 98-ban született, 1898-ban, és az első világháború után nem sokkal már színészkedett.
0: János volt a keresztneve.
1: János volt, Beregi János. Most találtam róla egy nagyon szép képet a Gera Zoltánnal, majd mindjárt eszembe jut a neve, a fiai színész, a Benkő Gyulával és a Gerával vannak egy jelenetben, és valami van egy cég, amelyik ilyen régi fotókat gyűjt, és nagy pénzért odaadja. Lehet, hogy róla a gyerekkorodból van képük. Fantasztikus cég, nem tudom. Na mindegy. Majd most megrendelem és megveszem ezt a képet. A lényeg az, hogy Erdélyben játszott elsősorban, és akkor a zsidó törvényekre ugye leparancsolták mindenhonnét, és akkor már élt a nővérem, akit Ágnesnak hívtak, és Ágnes kávé címen egy kávépörkölő üzemet nyitott valami haverjával, és nagyon-nagyon meggazdagodtak, és aztán ez volt a legnagyobb bűnük aztán a felszabadulás után, hogy kapitalisták, meg nem ér mi. Apám úgy öltözött az angol szövet öltönyeibe és a fantasztikus cipőibe, úgy nézett ki az utcán akkor mindenki lódenkabátban járt, meg svájci sapkában, úgy nézett ki, mint egy ilyen kabinet alakítás. És kérlek szépen kirúgták ezért például az ifjúsági színházból, mert rászóltak ötször, hogy így nem jár így egy magyar munkás színész. És akkor azt mondta, hogy azt hitte, hogy ha itt egy új rendszer jön, akkor mindenki így fog járni. Ő nem veszi le a ruhát magáról, és nem is vette le. És ennek volt egy nagy...
0: Ki is rúgták.
1: Elmondom, hogy mi történt. Átkerült az Operett Színházba, és egy olyan darabot játszottak, egy olyan operettet, aminek a lényege az volt, hogy lesz-e áram a faluba, vagy nem. És három munkást, hát ne tudd meg, a keleti Laci bácsira, az apámra, meg még egy zsidóra ráraktak egy overát, meg ilyen szerszámos ládával kellett bejönni, és apám bejött a jelmezes próbán, és azt mondta a rendező, menjen ki, és jöjjön be még egyszer. Kiment, bejött, ez így nem jó. Menjen ki, és jöjjön be még egyszer, mire apám letépte magáról az overált, és azt mondta, a smokingban nincs párdod. És képzeld el, hogy eltelt, nem tudom én hány év, 40 vagy 50, a Nemzeti Színháznál voltam tag, és a Malonyai Dezső volt a gazdasági igazgató, a Vámos vezette a színházat, és jöttek a szerződtetések. Akkor be kell menni mindenkinek az igazgatóhoz, és az elmondja, hogy jövőre mennyit fizet, meg mi, stb. És képzeld el, hogy azt mondta a titkárnő, hogy tessék várni, amikor bementem az irodába, majd akkor mehet csak be az igazgató elvtárshoz, amikor kitelefonál, hogy tudja már fogadni, mert most dolga van. És ott ültem, vagy 10 percet, majd csöngött a telefon, tessék, várja önt a Vámos igazgató elvtárs. Bementem, és a Malonyai Dezső fönt állt az íróasztal tetején egy piros frakba, és azt mondta, hogy frankban nincs párdod. De mert ő volt ott az igazgató, szintén gazdaság is, ahol apámmal ez megtörtént.
0: És ez megmaradt, ez a történet.
1: És na, most ezek után nem mondhatod azt, hogy hát nem, ez kevés ennyi pénz, vagy mit a véde, mert elsírtam magam. Jó.
0: Ez a sírás milyen érdekes, meg az, hogy mi mikor beszélgetünk.
1: Igen.
0: Mi Mindszentek napján beszélgetünk délelőtt, és miközben itt ülök, és beszélgetek veled, a telefonomon fölvillan egy halálhír.
1: Ez őrület.
0: Szegő András meghalt, tényleg egy perce. Egy perce. Olvasom. Úgy bennakod a szó, mert nem véletlen, hogy Péter halottak napján fogják hallgatni ezt a műsort, amit mi beszélgetünk, és én arra gondoltam, hogy az anyukától is szeretnélek kérdezni, aki hát nagyon korán meghalt. Nagyon. És akkor itt már a második haláleset van hirtelen összekapcsolódva.
1: Igen.
0: Hát egyfelől Szeggő András sér nagyon-nagyon fáj a szívem. Nem is olvastam még el, hogy mi 75 éves volt, azt tudom, és nemrég még itt a stúdióban volt.
1: Nekem meg egyszerűen azért fáj annyira, mert volt vele műsorom, volt vele az ATV-n, amikor vezettem azt a bizonyos Csattanó című sorozatot, 110-valahány emberrel beszélgethettem 2,5 év alatt, és ő volt az egyik fantasztikus vendég, és nagy, hát az, hogy úgy jött be, hogy éppen most ütötte le az akkori világbajnok profi hökölvívót, mert...
0: Igen, boxolt az utolsó
1: és úgy beszélt, a box meccsről, mint egy operáról, vagy mint egy csodálatos drámáról.
0: Szóval szomorú, hogy nincs, de vissza kell, hogy kanyarodjak.
1: Igen.
0: A te életedhez, és ugye annyit tudok, hogy megszülettél padon.
1: Elvegyültem, és kiváltam,
0: mondja József. De hogy nagyon-nagyon hamar meghalt a te anyukád.
1: Nagyon. 11 éves voltam, amikor az édesanyám meghalt, ő 7-be született, és 56-ba halt meg. Akkor 49 éves.
0: Igen, de hát ugye arra késő gyerek voltál azért.
1: Igen, hát ez a félelmükbe összejöttem. Igen.
0: És akkor már a nővéred se volt.
1: Nem, ő még Ausztráliában, akkor még csak Franciaországban volt. A nővérem története egy mondatban, mert ez is érdekelheti a kedves hallgatókat, ugyanis ő akkor, amikor elment, akkor 18 éves volt, és volt egy vőlegénye, aki Ausztráliában 56 őszén részt vett az olimpián, mint birkózó, Galántai Bálintnak hívták. És a nővérem Franciaországban elakadt, ott volt különböző
0: tárgyal. Mert ment volna utána.
1: A fiú gyakorlatilag minden nap írt neki Ausztráliából, hogy várja, és 2,5 év után összejött annyi pénz, meg egy lehetőség, meg menekültekkel ment egy repülő éppen Sydneybe, és a nővérem kiment, és elment az adott címre, és a Bálintnak a terhes felesége nyitott ajtót. Mert ez ilyen teljesen őrült, nem is tudom, szerelem és emlék, és nem tudom mi késztette őt arra, hogy a nővéremet minden nap levéllel ellássa és elrebegje szerelmét, mert arra számított, hogy az életben nem kerül ki Ausztráliába, gondolom én, és akkor a nővérem teljesen egyedül ott ragadt Ausztráliába, aztán rendeződött az élete, szült egy gyereket, és nem régen halt meg.
0: Szóval te ott maradtál apáddal, amikor anyukád meghalt, és ugye tudni kell, hogy nem olyan régen panaszkodtál nekem arról, hogy a drága feleséged Ágnes, akiben már 55-56 éve együtt volt, 56 éve együtt, hogy küszködik a derekával, és most mi lesz, mert te nem tudsz semmit sem megcsinálni. És hát hosszasan egy nagy előadásba adtad nekem elő, hogy milyen nagy baj, hogy Ágnes asszony beteg, ami egyébként tényleg nagy baj, de hát a férfi ember kiszolgáltatottságát ecsetelted. De most ezt csak azért mondom el, mert elképzelem a te édesapádat, Jánost, aki valószínűleg ugyanezzel a helyzettel.
1: Egy teját nem tudott megcsinálni, hát semmit. És akkor ő játszott a Víg Színházban, és úgy jött haza, hogy én a konyhába, egy elég szép nagy lakásunk volt a itt a közeli Ripőrónai utcában, és kérlek szépen...
0: Hogy gyújtottad fel a függönyt?
1: Hogy gyújtottam fel a függönyt, igen. És az történt, hogy úgy jött haza, hogy én a konyhába az asztal alatt aludtam, mert féltem bemenni a nagy szobákba. Tudod, és hát akkor nem tudott mit
0: egyedül
1: tenni.
0: Egyedül egy kisgyerek, papa késő eljön haza, háztartást nem tud vezetni,
1: igen.
0: Gyereket ellátni nem tud, és akkor berakott egy intézetbe.
1: Berakott szobra egy intézetbe, igen, és akkor ott voltam egészen, amíg el nem végeztem az általános iskolát, és az általános iskola elvégzése után pedig Vácra kerültem, az egy szerencsés dolog volt, és szerencsétlen volt, hogy azt ott hagytam, a Váci gimnáziumot, mert ott piarista tanárok tanítottak áruhában, tehát ezek mind piarista tanárok voltak, és amit tudok, annak a 90%-át azóta is csak tőlük tudom. Mind fantasztikus tanárok voltak. És akkor kiderült, hogy én elég gyorsan futok, tényleg mindent megnyertem, kerületi meg megyei versenyeket, és a Spartacus felhozott Budapestre, és a Revicki utcai kollégiumba helyeztek el, középiskolába, a harmadikból kezdtem ott. Jó csapat volt, az Iglódi Pista és a Juhász Jácint, azok ott voltak, és akkor ott volt egy színjátszó, meg színész.
0: Márján, ne ugorj ennyit előre. 11 évesen én kezdetbe
1: kerültem, igen.
0: Ahol összevernek, nem vernek össze.
1: Minden volt.
0: Minden hát sanyarúság, ami elképzelhető. Könnycseppek, sírások.
1: Igen.
0: Hát egy viszonylagos jólétből, stabil családi helyzetből anyád meghal, nővéred elmegy, ott van az egyedül, majd apád kvázi. Hát azt kell mondjam, hogy kirak.
1: Hát igen. Igen, és én emlékszem arra a pillanatra, amikor közölte velem, és bennem csak az élt, hogy én hallottam arról, hogy van olyan intézet, és ez az intézet, ez nem szobom volt, hanem ez a javító intézet, és én azt hittem, hogy oda akar küldeni. Tudom, emlékszem arra az őrületre, amikor otthon ordítva
0: sírtam. Nagyon fájhatott.
1: Nagyon, hogy nekem intézetbe kell menni, és hát elég normál polgári körülmények között éltünk, többféle étkészlet volt, az egyik legszebb a Rosenthal volt, de volt más is, ami értékes volt, meg szép, és hát én tudom, hogy miből ettük a levest és a második fogást, és hogy milyen villával és milyen kanárkat. De most akkor az intézetben csak annyit kell elképzelni, hogy volt egy étkezde, ahol hosszú asztalok voltak, három sorban, és padok, és akkor behozták a kaját egy hokedlin, aminek kerekei voltak, és mindenkinek oda lötyintették a levest, meg a második fogást, és az első ebéd paradicsomleves volt, és túros tészta. Na most én ilyen rossz paradicsomlevest életemben nem ettem. Borzalmas volt, és nem ettem meg. És hozták a második fogást, és gond nélkül a túros tésztát bele sikerült tenniük a maradék paradicsomlevesbe. És hát ezt meg végképp nem tudtam megenni, és kint már megvertek a többiek, hogy mit kényeskedek, meg miért nem zabálok rendesen. Igen. És akkor
0: összességében ez téged erősített volt?
1: Abszolút megerősített.
0: Igen?
1: Igen, mert azért én a jó polgári körülmények között a legnagyobb csirkefogók egyike voltam 10-11 éves koromban a Hősök tere és az állatkert környékén. Olyan balhéim voltak, hogy el se tudod képzelni, miket csináltam.
0: De tudom már, mert...
1: Igen, mindenféle.
0: Elmeséltél ebből egyet-kettőt, az egyik a függöny felgyújtása, a másik, amikor a jegesnek a lovát lemeszeltétek.
1: Nem jeges volt, hanem volt az utcában egy borozó, és ott a lovak maguktól megálltak, mert tudták a lovak, hogy a gazdiék oda lemennek, ez egy jó kiskörösi borozó volt, és azt a házat renoválták, és azt annak idején úgy csinálták, hogy négy deszka közé lerakták a fát, a másik négy deszka közé meg az oltott messzet, hogy majd holnap jönnek és kezdenek, és amíg bent ittak a gazdák, mi a patkánnyal, az a Pataki Jancsi barátom volt, két fekete lovat befestettük fehérre. Most mindegy.
0: Óriási botrány. Igen. Nyilván.
1: Igen.
0: És el is pusztultak a lovak.
1: Az egyik szegény, igen. És apámnak, hát nem tudod elképzelni, két festményt kellett eladnia, meg nem tudom én mindent, hogy kifizesse a lovakat.
0: Szóval jó, te egy vagány voltál, ezért túlélted.
1: Ezért túléltem, meg volt egy nagyszerű pedagógus, Mászlin volt a mi osztályfőnökünk, a Pónyi Béla bácsi, akinek a fia jelenleg, kérlek szépen Salgótarjánban ő a rendőrkapitány, a mai napig jó kapcsolatban vagyok vele. Édesapja zseniális pedagógus volt, és kiszúrta azokat a gyerekeket, akik valamiben tehetségesek voltak. Így találta meg a Szörényi Leventét, aki közvetlen osztálytársam volt, és látod, milyen az élet, hogy hát olyan szinten hidegültünk el egymástól a rendszerváltás után, és soha nem hittem el azt, hogy belőle az, a tulipánt megrajzoló MDF-es, és aztán később a Fidesznek, meg stb. Most nem akarok hosszan politizálni, és hát elhidegültünk egymástól ez ügyben. Nagyon sajnálom, de úgy vagyok vele, mint amit kérlek szépen mondott a Heller Ágika, amikor az antiszemitizmusról volt szó, hogy hát ez egy tragédia, hogy a Wagner súlyos antiszemita volt, de olyan jó zenéket írt, hogy azért azt nagyon szeretem. És vitathatatlan, hogy a Szörényi Levente a korának a legjobb, hogy mondjam neked,
0: zeneszerzője,
1: de hát attól, hogy ezt a beatet át tudta fordítani magyarra, és ez egy fantasztikus képesség, és valamelyik nap
0: és meg... ti ebben az intézetben együtt voltatok?
1: Egymás mellett aludtunk, hát 3 évig, persze. A Szabolcs is ott volt, ő egyel fölöttünk járt. Na mindegy, szóval én ezt jól úsztam meg, és Vácra kerültem, mint említettem, és akkor...
0: Közben apád, várjál, kirakott, és egy gondodat viselte, látogatott oda, mert...
1: Hát volt, hogy nem jött el. Az nagyon szar volt, mert tudnik, az volt, hogy csak az mehetett ki. Minden hónap első vasárnapján volt látogatási lehetősége a szülőknek, és csak az mehetett ki az intézetből a Szobi vasútállomásra, aki nem tudom én hány piros pontot szedett össze. Tehát nagyon jól viselkedett, jól tanult, és hát bizony előfordult, hogy én benne voltam a csapatban, és csak hozzám nem jöttek. Tehát kiment mentem az állomásra, és nem jött apám, mert nem ért rá, vagy nem tudom én. Hát ez igen.
0: Micsoda régi sebek.
1: Igen.
0: Ugye az el is felejti az ember. Ez.
1: Persze.
0: Egy ilyen beszélgetés egyfelől bizonyára jó, meg szívet melengető, mert bevillannak, arcodon látom élmények, a múlt megsimogat, másfelől meg nem simogat, hanem üt.
1: Hát igen, nézed, és akkor tehát most már nem akarok itt rémtörténeteket, de hát ezek lassan azok, mert az történt, hogy ugye Vácra kerültem, és onnét a Spartacus felvitt Budapestre, mint említettem a pesti kollégiumba, és aztán úgy is érettségiztem, hogy ott voltam, és akkor már jó kapcsolatban a Juhász Jácinttal és a Iglódival. A lényeg nem ez, a lényeg az, hogy hát nagyon furcsa és hülye helyzetbe kerültem. A politika sokszor szólt bele az én életembe, úgy közvetlenül, meg még fog is. Az történt, hogy kitalálta a kulturális kormányzat, hogy ne legyenek dinasztiák. Erről kevesen tudnak, ez a 60-as évek eleje, közepe, és hogy ne legyen az orvos fia orvos, ne vegyék fel az orvosi egyetemre, mert micsoda előny egy munkás és egy paraszt gyerekkel szembe, hogy ez már otthon már hal, már a latinul is tudott, hát nehogy már ő kerüljön be, aki, és az órás gyereke se legyen órás, mert aztán majd együtt maszekolnak, meg nem, és képzeld el, hogy miután sikeresnek tűnt az én felvételem a színművészeti főiskolára, ezt csak később tudtam meg, hogy volt egy ilyen szándék, amitől bocsánatot kért tőlem a Simon, nézed, mindjárt nem tudom kimondani, a Mányai Lajos felesége, a Mányai Zsuzsa édesanyja, a Simon, nézed, ő volt a főiskola igazgatója. De ez lényeges, mert Kakukk Marcit, az előbb említett Kakukk Marcit játszottam, azt megnézte a lányával, Simon, hát megőrülök. Na mindegy, ő bejött az öltözőbe a lányával, és azt mondta, hogy bocsásson meg, nagy a bűnünk, amit maga ellen elkövettünk. Hát én nem kerültem be a főiskolára, viszont elvitte katonának. És miután katona voltam, jelentkeztem a jogi egyetemre, és nem vettek föl helyhiánya miatt. És akkor lehetett fellebbezni. És azt mondta a politikai tiszt, hogy augusztus 1-ig megjön a fellebbezésre a válasz, eldől, hogy maga megy az egyetemre, akkor leszereljük. Augusztus 4-én jött meg a válasz, hogy fölvettek, elfogadták a fellebbezésemet, de már lejárt a dátum, és ezért nem szereltek le, és nem tudtam elkezdeni a jogot. Hát szóval nem, mert őrület és dolgok történtek. Erre hát mondom azt, hogy...
0: Mi az élet mekkora rendező?
1: Hát egy hihetetlen.
0: Igen. Lehet, hogy most itt beszélgetnék egy savanyú jogásszal, aki táncolni se tud, viszont tud esetleg igen. Nem több paragrafusokat idézni, vagy bíró lennél, vagy
1: abszolút.
0: Nem is tud.
1: Lehet, hogy jó ügyvéd lettem. Egyébként nem hagyhatom ki, nem tudom, mennyi idő van még hátra a beszélgetésünkben. Hát kaptam egy új családot, mert azzal, hogy a gimnáziumban ismertem meg a feleségem, tehát 56 éve vagyunk házasok, de 60 éve ismerjük egymást. Azt a másfél évet, amíg én katona voltam, azt végig szolgálatban, katonai szolgálatban töltöttem, mert minden látogatásnál ott volt, és a családja befogadott engem, és hát sok mindent pótoltak, és a mai napig ez egy fantasztikus kapcsolat az én Ágikámmal, 56 éves házasságunk, és hozzá kell tennem, hogy fantasztikusan elfértünk egymás mellett. Ő az egészségügyben dolgozott több mint 50 évet, egy labornak volt a vezetője, és én meg színész lettem. És nem csak vért vett tőlem, hanem mert azt is otthon vettük a véremet, nem csak vért vett tőlem, hanem hogy mondjam neked, ellátott olyan szeretettel, és olyan kajákkal, és olyan életformával, amivel én tudtam ezt a kegyetlenül szép és súlyos és aljas, de csodálatos pályát csinálni.

0: Itt a Rádió Bézs, Fodor János vagyok. A műsornak az a címe, hogy Mr. Bézs. Beregi Péterrel beszélgetek, aki Mr. is, meg Bézs is, meg színész is, meg mókamester is, meg egy furcsa életet maga mögött tudó ember, aki azért mindig jó volt abban, hogy a derűt valahogy magad, mert magadnak is megőrzöd a derűt, ugye nem csak más.
1: Ezt erről a feleségemet kéne megkérdezni.
0: Otthon savanyú vagy?
1: Otthon mennyire vagyok vidám. De erre mindig kérlek szépen az jut az eszembe, hogy hát a legtöbb humorista, akit ismertem, és írókról beszélek, azok mind szomorú emberek voltak. És a Szilágyi Gyuri volt az, aki ezt elmagyarázta nekem világosan, hogy bejött hozzánk mikroszkópra, és megnézett egy előadást, és ott a mikroszkópba úgy kellett fölmenni sokszor a színpadra, hogy a nézőtéri előbejárón keresztül.
0: Igen, igen.
1: És azt látom, hogy a nézőtéri előcsarnokba ücsörök. Mondom, hát hogy tehetsz ilyet, hogy nem nézed meg? Azt mondja, Péterkém, hát unom, hagyjatok békén, te azt hiszed, hogy egy cukrász miután megcsinálta az ezredik tésztát, vagy mit tudom én, hazamegy és gyorsan csinál egy tortát.
0: Ebben van igazság, de azért van egy alapvető derű benned, meg egy nagy aggodalom is, hogy a világ merre megy.
1: Ez most olyan szinten aggodalom, hogy nagy, figyelj ide, és most kedves hallgatók, higgyenek nekem, amit mondok, higgyenek. Most egy olyan változás következik be a világban, ami vagy a dolgot nagyon a helyére teszi, és az emberek rájönnek arra, hogy sok esélyük nincs, hogy tovább éljenek, vagy nem jönnek rá, és belepusztul a világ. Ez most minden adott. Most én nem csak a háborúra gondolok, hanem a klímaváltozásra.
0: Persze.
1: És nem csak a klímaváltozásra és a háborúra, hanem arra, hogy vannak országok, amelyik termelik a tudatlan és erőszakos emberek tömegeit. Vannak országok, amelyek nem veszik észre azt, hogy akkora fagylaltot és akkora, nem tudom én, akármit mondok, amit megveszel az utcán és megeszed, szendvicset nem lehet megenni, mert olyan nagy, és közben gyerekek százezrei, milliói halnak éhen. Szóval itt az elosztás is borzalmas, de ilyen értelemben még a felkészülés is a világra, arra, hogy gondolkozz, arra, hogy termelj, arra, hogy... Szóval ez valami borzasztó.
0: Két gyereked van, unokád van?
1: Nincs unokám. Nincs unokám, két gyerekem van. Egy lányom, a Barbara, aki egy borzasztó tehetséges, nagyszerű ember, ő egyébként Európa-bajnoki bronzérmes művészi tornász, és mint ilyen kikerült Franciaországba, közelebbről Nizzába, ott volt 13 évig, ott edzősködött, de akkor még nem voltunk uniós tagok, és akkor most, akik az unió kilépéséről, vagy esetleges kilépésről beszélnek, jobb, hogyha tudják, hogy nem volt emberszámba, nem vették emberszámba azokat, akik nem tagok, tehát még nem is voltunk, tehát magyarul azért jött haza Franciaországból, mert hihetetlen nehézségek árán, a biztosításától kezdve, hagyd ne mondjam. Szóval nagyon fontos, hogy tagok vagyunk, maradjunk ebben. A fiam, aki rendkívül tehetséges teniszező volt, és a mai napig ő még saját kedvére teniszezik, de francia tanár lett, ez abból adódott éppen, hogy a nővére kint ért Franciaországba, és így boldog házasságban él. Úgyhogy a dolog ilyen értelemben rendben van otthon, ezért aztán még nem rendelkeztem, hogy ki legyen kint a temetésemen, de azt hiszem ezt el fogom dönteni pillanatokon belül. Én azt szeretném, hogy rajtuk négyikön kívül senki, a feleségem, a lányom, a fiam és a menyem, slussz. Igen, nem kell.
0: Mondjuk ezzel nekem segítesz, mert nem nagyon szeretek temetésre
1: nagyon
0: járni,
1: egyere,
0: csak
1: Isten,
0: a sajátomra mennék.
1: Szóval úgy kimentem volna, de próbám van. Hát most nem, most ennek semmi értelme nincs, és hogy ki a nyerő, akinél 800-an voltak, vagy az, akinél 3-an. Nálam legyen.
0: De miért van ez? Megutáltad az embereket? Ne legyenek
1: nem,
0: ott?
1: Nem utáltam meg, hanem a következő van, és ezt el akartam itt, amikor tudtam, hogy ma veled beszélgetek, el akartam mondani, hogy felhívtak egy újságtól, egy kislányan én holnap fogok találkozni éppen, aki kérte, hogy hát a humorról, de a lehetőleg, mert ez egy zsidó újság, hogy akkor a zsidó humorról, meg nem tudom, miről beszélgessünk. És úgy átgondoltam, hogy Nagy Endrétől nem tudom én, a Sas Józsefig, hogy mi mehetünk keresztül, és hát a Nótiról, vagy a Vadnairól nem beszélve, meg a Rejtő Jenőről, meg. És akkor az jutott az eszembe, kérlek szépen, nem tudom, ezt elmondtam-e már az előbb, hogy megkérdezte tőlem a Marton Endre, hogy azt hiszem elmondtam, hogy mi a különbség a cigány meg a zsidó viccek között.
0: Nekem elmondtad, ja, de hallgatónak
1: most, nem. Igen, na, csak akkor gyorsan elmondom, ezzel összeköttetésben van a dolog. Tehát lényeg az, hogy volt egy szabad fél óránk, amikor próba közben tudtunk beszélgetni, és azt mondta Marton Fritz, megkérdezte, tudod, hogy mi a... És ott elkezdtem hablatyolni, azt mondta, nehogy is, figyelj ide. A különbség a zsidó és a cigány vicce között, a cigány vicceket róluk írják meglehetősen erős rasszista felhanggal. A zsidó viccek 99%-át a biboldók magukról írják, barátom. Ez egy olyan nép, amelyiknek van önhumora, de magamat kigúnyolom, ha kell, de a más teszi, azt nem tűröm el alapon. És rájöttem arra, hogy amikor megtaláltam az édesapám írásai, meg különböző hagyatékai között azokat a dalokat, amiket mint munkaszolgálatos írt a csapatnak, hogy miket írtak, hogy próbáltak a legnehezebb időszakot is a humorral átsegíteni, és sikerült nekik, és ezer példát tudok erre vonatkozóan is. Na most a lényeg a következő, amiért ezt az egészet végül is itten mostan belekezdtem és elmondtam, hogy van egy vadnai jelenet, amit a Mikroszkóp színpadra a Körmendi Jani bácsi hozott be. Ez három öreg zsidó a Mennyországba beszélget. Café Mennyország a címe. Elképesztően jó. Szóval valami, hát elmondhatatlanul jó, aki tudja, nézze meg, vagy hallgassa meg, fönn van az interneten. Következő hangzik el benne. Akkor már hárman együtt kártyáznak megint, mint annak idején a kávéházba. Egyszer csak megszólal fönn a Mennyországba a zene. Szóval jaj, de gyönyörű ez. Mint ha ezt a 13. Rácz Laci hegedülné. Szóval igen, ő hát mikor halt ő meg? Soha, mondja a másik öreg zsidó, mert akire jó szívvel emlékeznek, az soha nem hal meg. És ez igaz. Tehát amíg emlékeznek rád, amíg egy korosztály, mindenki tudja, hogy ki voltál és ki vagy gyerekeiden keresztül, etc. Minden, addig te ott napi téma lehetsz, vagy naponta gondolnak rád, és nyilván ez jelenti azt. Egyébként ez a, ha a Vadnai nem ír más soha, nem találja ki a Hacsek és Sajót 100 évvel ezelőtt, ami nélkül a mai napig kevés kabaré van. Tehát a lényeg az, hogy ha csak ennyit írt volna meg, mint amit megírt ebben a jelenetben a Café Mennyországban, akkor is Nobel-díj.
0: Ha már itt tartunk,
1: igen.
0: Azt mondtad nekem, a műsoron kívül, ahogy dumáltunk valamikor, hogy azt a sok-sok rólad fennmaradt videót, fényképet,
1: igen, nem tudom. Nagyon sok van, igen.
0: Azt a gyerekeid a francba égessék el, dobják.
1: Hát, nem tudom, igen.
0: De miért?
1: Nem tudom. Miért.
0: Neked is jó volt megtalálni édesapádnak a dolgot.
1: Jó volt. Figyelj ide, a következő van, és akkor erről még beszélgethetnénk 3,5 órát, hogy ha egy előadást levesznek a műsorról, arról nem szabad tovább beszélni. Mert aki látta, azt tudja, hogy milyen volt, vagy rossz, vagy jó neki. Most hogy mondjam el, hogy milyen Kakuk Marci voltam, vagy milyen Bicska Maxi voltam, vagy milyen, nem tudom.
0: Sajó volt.
1: Sajó. De Liliumot is játszottam, méghozzá egy nagyon jó előadásban, Molnár Ferenc Liliumját annak idején a Józsefvárosi Színházban. Tehát nem tudom. A helyzet a következő. Tudomásuk kell lenni minden színésznek, hogy a halálával lezárul minden. Minden lezárul. Sőt, ha egy darabot levesznek, akkor erre mondom azt, arról már nincs mit mondani. Ez megismét, ez az élő színháznak ez a varázsa, a jelenbe hat, utólag meg már.
0: Hát ez mindennel így van tulajdonképpen. Igen.
1: Hát nem tudom. A regényekkel nem, meg a festményekkel nem, meg a zenékkel sem, azért elég sokáig.
0: Igen, a művek tovább élnek, de az alkotók nem.
1: Hát az alkotók nem.
0: Most nem csak fizikai értelemben mondom, hanem tehát amikor nézek egy gyönyörű képet, vagy hallgatom a Wagner zenét, vagy nem, hát azt nem hallgatom, én speciál röstellen bevallom, bármilyen nagy zeneszerző volt nekem, ő nehéz, akkor lehet, hogy a zenére gondolok, megérint, ott van velem minden nap, de az alkotója nem, eszembe nem, nem jut.
1: Jó. Egyébként én a Mozarttól vagyok is, és a Bach zenéivel, az valami olyan hidegrázós és olyan fantasztikus, és akkor mindig mellé képzelem azokat a rém történeteket, amik az ő életükről elmondtak. Na jó, látom, hogy már szemeden látom, és már kevés idő van, nem tudom mennyi
0: igen,
1: van,
0: amiket... azt nézem, hogy lassan-lassan indítani kéne búcsúzenét.
1: Igen, búcsúzenét.
0: Hát bizony itt vacakolok, hogy melyik legyen, hogy mi legyen. Péterkém.
1: Mondjad. Egyet mielőtt bármit mondanál, ez a Mr. Bézs, ez engem most meglepett és meghatott. Tudnélik, valami van ebben a rádióban, ami nehezen megfogalmazható. Sokszínű és kulturált, és szeretnivaló, és finom, és a szeretetnek és a közlés vágynak, mármint a rádión keresztüli közlés vágynak, te és a munkatársaid mesterei, mert ezt kielégítik, nektek is örömöt okoz. Érezhetően az az öröm, amit ti éreztek, az átsugárzik a rádió hallgatóira. Igen. És attól jó, nem mentek bele semmiféle olyanba, amitől a műsor végén, miután elbúcsúzik bármelyik műsorotok, júj, a fene egye meg, de szarul érzem magam.
0: Igen,
1: nem,
0: most
1: mindig
0: van a feszült. Most a feszült meg, így igaz. És hát ebben neked is érdemed van, úgyhogy hallgatóknak csak azt mondom, hogy keressenek rá az arcképedre, a honlapunkon, vagy a nevedre, csak és hallgassák vissza mindazt, amit te itt csináltál.
1: De csak azok nézzék meg, és őrizzék meg, vagy bentsék le a képemet, akinek pici gyereke van, mert megmutatják a gyereknek, rögtön elalszik, és nem lesz vele gond.
0: Jó műsorok voltak ezek, úgyhogy itt és most szeretettel köszönöm meg neked.
1: Én is köszönöm.
0: És kívánom, hogy még jövőre, meg azután, meg mit tudom én legyünk.
1: Halottak napja, az egy nappal ennyire boldogan is kell, jó hangulatban, Istenem.
0: Elköszönöm.
1: Csókolok mindenkit.
0: Én is minden jót kívánok.

0: A lágy hangok vonala. Rádió Bézs.
1: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.
2: Rádió Bézs. A lágy vonalak hangja.
3: A mi adónk az ön adója 1%-ával jobban szólna.
2: Rádió Bézs. A te hangod.

Műsorismétlést hallattak. Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.

Derűs napot kívánunk, kedves hallgató, ez a Derűs napot magazin műsor, és ha így van, akkor pedig ugye ismerik a névsort, Balczó Tamás, utómunkáknál Bicó Tamás, és itt a mikrofonnál Pártai Lúcia. A mai témánk szerintem nem csak engem izgott, azt gondolom, hogy mindannyiunkra tartozik, és azt is tudom, hogy nem baj, hogyha egy kicsit fejlődünk a témakörben, mert hogy van szerepünk a világban, ha más nem, akkor tényleg muszáj tennünk valamit azért, hogy amikor majd mi már nem leszünk itt, de akkor is milyen világ lesz majd. Hát az elcsépelt módon, de így igaz a gyerekeinknek és unokáinknak, dédunokáinknak, mert hogy egyébként 2026-ot írunk, és ez azt jelenti, hogy időszámításunk szerint már eltelt 2026 év, és most vagyunk itt a bolygón mi, akik önök, akik hallgatják ezt a beszélgetést, amely következik, illetve mi jó magunk is, akik itt a stúdióban ülünk, de hát voltak elődeink, és most ezt a földet, ezt a bolygót itt mi tudjuk karbantartani, mi tudunk tenni érte, hogy hogyan változik a jövőben, attól például, amit mi teszünk, vagy nem teszünk. Úgyhogy fontosnak tartom a most következő témát, és hogy mi ez? Környezet, etika. És az előadás sorozat, amelyet most az első részét meghallgathattuk a Szarvasi Arborétumban, az Arborétum egyik oszlopos munkatársa, ezen az oszlopon majd derül egy kicsit, Tóth Csándor, és a neve mellett ott szerepel, hogy PhD, na hát erről fogunk beszélgetni mindjárt, erről a mozaikszóról, és itt az elején, azt követően pedig az előadás részleteibe fogunk belemenni, mert kifejezetten izgalmas, és mire a beszélgetésünk véget ér, addigra remélem, hogy mindannyian egy kicsit átalakulunk. Másként vagyunk most, mint ahogy majd az óra végén, mert elgondolkodhatunk némi dolgokon, de erről majd Tóth Sándor gondoskodik.

0: mindig megfog, ezért mondom önöknek is, hogy ez a The Rembrandts együttes volt, és hogyha ismerős volt a dal sokaknak, az nem véletlen, hiszen ugye ez a Jó barátok betétdala, a Jó barátok sorozat betétdala, és hát jó barátok, mondom én ezt, önök is, meg mi is jó barátok vagyunk, vagy lehetünk, és főleg akkor, hogyha ezen témában, amelyet majd most kezdünk feszegetni, nagyjából egyformán gondolkodunk, de hogy ez így legyen, erről szerintem majd gondoskodik Tóth Sándor, akit köszöntök szeretettel itt a stúdióban. Olyan legyünk itt, mintha mindig is itt beszélgetnénk, igaz, Sanyi?
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: És mi ez a PhD?
1: Hát ennek manapság ezt általában olyan emberek kapják meg, akik így valamilyen tudományterületen bizonyítják a jártasságukat, részben az elméleti tudásukat, részben pedig a gyakorlati tudásukat is, tehát önállóan képesek valamilyen kutatást így végezni, és tulajdonképpen annak az elismerése, hogy valaki erre képes, és ennek a címnek a használatára feljogosítanak a tudós társak, ilyen módon maguk közé fogadnak. A eredetiben azért nem feltétlenül nem így volt ennek a jelentése, ez a latinból ered ez a szó, a filozófiai doktort jelenti. Még a középkori időkben az egyetemeken, aki a filozófia tanára, azt hívták filozófiai doktornak, és hát utána a 18-19. Században tért vissza igazából ez a megnevezés, és ahogy az előbb is említettem, azoknak adják, akik hát bizonyítják a jártasságukat valamilyen tudományterületben.
0: Mondd meg nekem, hogy az a téma, amivel majd most foglalkozunk, és amivel te hosszan foglalkoztál eddig is, hogyan ragadott meg téged? Miért pont ez a téma?
1: Igen, ugye én 10. éve dolgozom a Szarvasi Arborétumban, és ott, amikor oda kerültem, így ez még annyira nem fogott meg a téma, de aztán egyre többször találkoztam olyan helyzetekkel ott a növényvilágban, ami valamilyen módon visszaigazolása volt annak a tévében, rádióban, mindenfelé hangoztatott ilyen dolognak, hogy klímaváltozás van, és akkor én is így erre jobban fókuszáltam, és utána elkezdtem ezzel többet foglalkozni, olvasni, nyilván képeztem is magam ebbe egy egész más ilyen irányba elindulva, de minden esetre azoknak a olvasmányélményeknek, a saját ilyen kutakodásomnak az eredménye az lett, hogy igazából azok a megoldások, amiket nagyon sok embertől, nagyon sok fele hallunk, azok sajnos nem hoznak valódi ilyen segítséget, vagy valódi megoldást a klímaváltozás problémájára se, de csomó egyéb, ugye manapság polikrízisnek mondott összefoglaló néven nagyon sokféle válsághelyzet van a világban. Ezekre sajnos azok a nagyon sokszor technikai megoldások, amiket próbálnak így nekünk javasolni, vagy azt állítani róluk, hogy ezek megoldást hoznak a klímaválságra, sajnos nem hoznak igazi megoldást, és az én kutatásaim, vagy elgondolásaim, olvasmányélményeim arra vezettek, hogy egyedül az etika az, ami fog nekünk segíteni abban, hogy úrrá legyünk valahogy azon a helyzeten, ami jelen pillanatban hát egyre nagyobb léptéket ölt, és sokakat egyre inkább nyomaszt, nem véletlenül van már klímaszorongás is az orvosilag ilyen elfogadott esetek körében, vagy mint betegség megnevezés létezik. Úgyhogy innen indult a dolog, és a végére arra jutottam, hogy sajnos az etikán kívül így nem sok olyan megoldás van, ami ténylegesen tud segíteni nekünk.
0: Igen, és akkor most meg is kell kérdeznem, hogy hát ez az összefoglaló név, hogy környezet etika, ez vajon mit is jelent? Mit kell ezzel alatt érteni, hogy az etikus gondolkodás a környezetünkkel kapcsolatban, majd mindjárt kifejted.
1: A környezetetika tulajdonképpen azzal foglalkozik, már amennyit nekem így sikerült így megértenem ebből, hogy ugye maga az etika egy nagyon-nagyon régóta létező ilyen filozófiai rész, disziplina. A környezetetika pedig azzal foglalkozik, hogy azokat az etikai gondolatokat, amelyek korábban megszülettek, azokat hogyan tudjuk kiterjeszteni a természeti környezetünkre, hiszen a korábbi ilyen etikai elgondolások azok alapvetően azzal foglalkoznak, hogy egyik ember a másikkal szemben hogyan viselkedjen, vagy egyik ember a társadalommal szemben hogyan viselkedjen, mi mit várunk el a többi embertől, és a többi ember mit vár el tőlünk. Tehát nagyjából lekörül forog az etika. Korábban, hát mondjuk azt, hogy nagyon szőrmentén, ha szeretnénk belelátni, akkor beleláthatjuk, hogy ezekbe az etikákba is foglalkoztak a természettel, de alapvetően nem ez volt az irányultsága. És mostanra mondjuk egy olyan, hát egy 50-60-70 év óta van az a helyzet, hogy egyre inkább, ahogy fokozódnak ezek a környezeti problémák, egyre többen foglalkoznak azzal, hogy nem csak embertársaink vonatkozásában kell az etikát értelmezni, kiterjeszteni, azt valahogy gyakorolni, hanem ezt igenis ennél jóval szélesebb körben a minket körülvevő természeti környezetre is kellene valahogy tudni alkalmazni, tehát úgy tekinteni a természeti környezetünkre, ami etikai szempontból ugyanúgy megfontolandó, amikor gondolkodunk róla, döntéseket hozunk, vagy amikor cselekszünk.
0: Azért feszegetünk most szerintem izgalmas témát, mert úgy elképzelem, hogy elmegyünk a piacra, és megállítunk 10 embertársunkat, és föltesszük neki ezt a kérdést, hogy mit gondol a környezetetikáról. Szerinted a 10-ből hányan fognak erre valami ezzel kapcsolatos megfelelő választ adni?
1: Jó kérdés. Én azt gondolom, hogyha életkor szerint egy kicsit így megszűrjük ezt a válaszadókat, akkor én azt gondolom, minél fiatalabb valaki, tartok tőle annál inkább, mert az ő ilyen életük kapcsán ma már nagyon sok fórumon, nagyon sok csatornán keresztül kapnak arról információt, hogy ugye a természeti környezetünkkel hogyan bánunk, és nyilván akik idősebbek, ők lehet, hogy hát kevésbé érzékenyek erre a témára, és lehet, hogy kevesebbet foglalkoznak vele, habár jó magam sem vagyok már éppen fiatal, de hogy nyilván hát ha nagyon számot kellene mondanom, talán egy-ketten, ha így tudnának erre érdemben valamit válaszolni.
0: Nagyon jól korrelál az, amit te gondolsz erről, meg amit én magam eddig tapasztaltam, mert hogy ismerek olyan embert, aki úgy gondolkodik, ez nem az én dolgom, ezt majd csinálják valakik, meg majd úgy a politika, meg hát mi közöm nekem ehhez? Ez az egyik fajta hozzáállás. És úgy érzem, hogy ez a többség még így a társadalomban. És ugyanakkor pedig ismerek fiatalokat, akik 25-30 év körüliek például, és konkrétan tudom, hogy kifejezetten minden dolgukat az életben ennek mentén szervezik. Gondolván arra például, hogy milyen közlekedési eszközt választanak, vagy például arra, hogy kifejezetten olyan környezetbarát anyagokból készült táskákat, tehát rendelnek maguknak, ami abszolút egy visszaforgatott, recirkuláltatott anyagból származik. Tehát nagyon komolyan fókuszálnak erre a kérdésre, és azt tapasztalom, hogy a mindennapjaikban fontos, minden lépésükben, hogy mit tesznek ezzel kapcsolatban. Na hát hoztál ott 2 idézetet az arborétumi előadásodban. Igen. Hoztál nekünk egy olyat, ami mint mottót elolvasol? Mert hogy az a 2 idézet, ez nagyon-nagyon megragadott engem, nagyon jól kifejezi a lényeget, úgyhogy légy szíves.
1: Jó, hát a 2 idézet ugye 2 embertől származik, az első az Aldo Leopoldtól származik, még 1949-ben megjelent egy Saint County Almanac nevezetű ilyen munkája, már posthumus, tehát igazából a halála után, de annak az utolsó fejezete a földetika, abból származik ez az idézet, ami úgy hangzik, hogy az ember történelméből remélhetőleg megtanultuk, hogy a leggyázó szerep végül saját vereségünkhöz vezet. Miért? Mert ebben a szerepben elkerülhetetlen, hogy a leigázó ex katedra tudja, hogy mitől működik egy közösség, ki és mi fontos benne, ki és mi nem, ám minden esetben az derül ki a végén, hogy egyiket sem tudta, ezért dől minden uralom saját dugájába. Mondjuk, ha olvasásra kértetek volna, hozok szemüveget, mert ebben az életkorban már nem megy minden betű olyan.
0: Ez tökéletes volt, megértettük, csak fejtsd ki.
1: Először talán ez a ex cathedra, ugye az azt jelenti, hogy tévedhetetlenül, ennek van egy ilyen teológiai magyarázata is, de ebben most nem megyünk bele. Ugye a lényege ennek a gondolatnak az, hogy nagyon sokszor, ez szerintem sokan így a saját tapasztalatukból, a saját ilyen ismereteik alapján tudnak erre példákat hozni, nagyon sokszor az ember azt gondolja magáról, hogy bizonyos helyzetekben, amikor úgy tűnik, mintha probléma lenne mondjuk a természettel, akkor majd mi azt fogjuk magunkat, és a saját kútfőből jól megoldjuk, és sajnos mindig az derül ki, tehát a végén mindig oda jutunk, hogy az a megoldás lehet, hogy rövid távon és éppen azt az adott problémát így kezelte, de hosszú távon valahogy ez mindig visszaüt, és mindig több probléma keletkezik, mint amennyit megoldottunk. Tehát lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit hátrébb lépni az emberiségnek, amikor ilyeneken töpreng, és hát ez a fajta ilyen megközelítés azt hiszem, hogy nem csak a múltra igaz, hanem jelen pillanatban is olyan elképzelések vannak, amiket mondjuk planetáris mérnökségnek vagy bolygómérnökségnek hívnak, olyan léptékben szándékoznak így, hát idézőjelben megjavítani a klímát, amiről azt gondolnám, hogy nagyon nagy butaság lenne ebbe az irányba mennünk. Eleve a klímának a szabályozása egy egészen, már az önszabályozása is egészen komplex, aminek csak a részeit így értjük, de hogyha mi abba elkezdünk beleavatkozni, az egy egészen komoly fejtörést okozhat akkor, hogyha valami rosszul sül el. Mert ugye ezt visszacsinálni nem lehet, megjavítani nem lehet, arról nem is beszélve, hogy ha bármelyik ugye ilyen ország azt gondolná, hogy neki erre szüksége van, és ő ezt megteszi, itt már nem ez a változtatás, ez nem ország határon belül maradó dolog, ez egyszerűen földléptékűvé válik, bárki is az, aki ezen gondolkodik, hogy ezt megteszi, és nem csak a saját országára vagy a népére lesz hatása, hanem mindenki másére is. Szóval szumma szummárom, az idézet arra hívná fel a figyelmet mindnyájunk számára, hogy egy kicsit, hát ha nagyon ilyen pestiesen szólnék, akkor visszább kéne venni az arcunkból, mint emberek, és akkor hát, ha így javulni fog a dolog, és ebben például én nagyon szimpatizálok mondjuk Jordán Ferenccel, ő szokott nagyon sokat beszélni, ilyen, ő ugye egy rendszerbiológus, hogy a természet vonatkozásában nagyon sokszor egyszerűen csak békén kell hagyni a természetet. Egy pár milliárd éve már fejlődik, elég sok mindent, hogy mondjam, nélkülünk is egész jól megoldott, tehát nem biztos, hogy nekünk kéne mindig okosabbnak lenni, mint ahogy a természet így reagál azokra a változásokra, amik így megjelennek benne. Szóval ennyi az egyik idézet.
0: Uh-huh. És akkor a másik előtt egy kicsit zenéljünk, vagy pedig jöjjön a második idézet, mert az is izgalmas.
1: Ahogy így szimpatikus.
0: Na, Tamás, Malcó Tamás, akkor zenéljünk.

0: Tóth Sándor a vendégünk, és örülünk neki, hogy környezetetikáról beszél, mert hogy kifejezetten izgatja ez a téma, és annyira beleásta magát a témakörbe, hogy mi most az ő munkáját tőle hallhatjuk, és megspóroljuk azt a rengeteg időt, amit ő erre fordított. De hogy is kerültél te az Arborétumba? Ez csak egy ilyen kis belső zárójel.
1: Húha, hát én sok felé dolgoztam, vagy hát több helyen is dolgoztam korábban, és én egy multicégnél dolgoztam korábban mezőtúron, de aztán Szarvasra költözött a család, ide jártak a gyerekek, én is úgy gondoltam, hogy Szarvason jobb lenne így élni, mint mindig átjárni egy másik városba, és akkor adódott ez a lehetőség a Szarvasi Arborétumban, és akkor megkerestem az igazgatót, aki nyitott volt arra, hogy ott dolgozzak az Arborétumban, és akkor 2017 áprilisában így kerültem az Arborétumban.
0: Mit mondtál neki, hogy miért? Mivel foglalkozol? Mit szeretnél ott csinálni?
1: Hát én elmondtam az előtörténetemet abban az értelemben, hogy milyen munkahelyeken dolgoztam, mi a végzettségem, képzettségem.
0: Mi is hallhatjuk?
1: Hogyne, agrármérnökként így végeztem, és akkor utána a PhD az növénytermesztés és kertészettudományban van, tehát én azt gondolom, hogy az Arborétum vonatkozásában ez pont a profiljába illő ilyen ismeretanyagot jelent, és hát az nem tudom meggyőzte, de ugye jó magam egy paraszti családból származom, akik azért nem ugranak el a munka elől, tehát hogyha meg kell fogni két kézzel valamit, akkor is, hogyha az embernek van egy PhD címe, az nem okoz problémát, vagy nekem nem esik rá a gyűrű az ujjamról, tehát hogy én a kollégákkal ugyanúgy kimegyek az Arborétumba ott hétköznapi munkákat végezni, mint másik oldalról, ha mondjuk a EU-s pályázattal kell foglalkozni, vagy ha a környezetetikával foglalkozom.
0: Gondolom, igazgató azt, hogy messze menően támogatott a tanulmányaidban.
1: Igen, hát és innen is köszönet érte. Igen.
0: Dr. Hanyec Katalin, neked szólt ez a köszönet, úgyhogy, és hát amit pedig mi mindannyian profitálhatunk abból, amit te csinálsz, az majd a végére ki fog derülni, mert szerintem szeretnéd, ha egy kicsit átformálnád a tudatunkat, és hogy lenne egy, főleg a fiatalokban olyan törekvés, hogy, na majd mindjárt ez kiderül, mert hogy jöjjön az a második idézet, jó?
1: Oké. A második idézet, felolvasom össze az idézet, aztán beszélünk róla, hogy kitől származik. Bizonyos, hogy az ember eddig nem volt képes arra, hogy életfelfogását összhangba hozza azzal a felelősséggel, amelyet megnövekedett hatalma helyezett a vállára. Félnünk kell, hogy az összhangnak ez a hiánya katasztrófát eredményez. Na hát ez az idézet Wigner Jenőtől származik. Ugye ő a híres ötök egyike, aki még ott a 19. század elején emigráltak az USA-ban magyarokként, és hát az ő nevükhöz fűződik mondjuk az első atomreaktornak a megépítése, maga Wigner Jenő. Néha ilyen viccesen azt mondja magáról, hogy ő az első reaktormérnök, hiszen neki köszönhető jelentős részben, hogy azok a típusú ilyen atomerőművek, amelyek ma is így működnek a világban, azok az ő ilyen kutatásain, illetve hát az ő munkájának köszönhető, hiszen ez volt egyébként az előszobája annak, hogy végül is az atombombát létre tudják hozni a Manhattan tervbe, ahol szintén részt vett ő is több kollégájával együtt annak a kifejlesztésében. Szóval azt gondolom, hogy ő aztán tényleg első kézből és tényleg tisztában volt azzal, hogy mi az az elképesztő technikai tudás és hatalom, amit az ember a saját kezébe hát kapott, illetve hát ezeken a tudósokon keresztül ugye a kezébe adatott. Én azt gondolom, hogy pontosan látta annak a veszélyét, hogy ez mivé tud fajulni ez a dolog, és tényleg ő is azt gondolom, hogy bizonyos értelemben itt arra akar utalni, hogy fel kéne nőnünk ahhoz a feladathoz, vagy ahhoz a lehetőséghez, amit így megteremtett számunkra a technika. Sajnálatos módon ma a mai emberi viselkedésünk az igazából meglehetősen gyerekesnek tűnik etikai ilyen értelemben. Nem sokat fontoskodunk, vagy fontolunk meg akkor, amikor így valamilyen új technológiát, vagy valami új dolgot akarunk így bevezetni, elterjeszteni, hanem igazából olyan szempontokat vizsgálunk csak, ami a gazdasági vagy a politikai szereplőknek az érdekében áll, de az a fajta dolog, hogy ez milyen környezeti hatással bír, azt nem nagyon szoktuk vizsgálni, és különösen úgy nem szoktuk vizsgálni, hogy az ember természetéből eredően, ez részben biológia, illetve hát a élőlény mi voltunkból ered, hogy rövidlátóak vagyunk. Tehát alapvetően csak nagyon kicsi időre tekintünk előre, az olyan léptékű ilyen időtávok, mint a 100 évek vagy 1000 évek, hát időnként csak a történészeknek mondanak bármit is, vagy akik a földtörténettel foglalkoznak így a földrajzon belül, de a hétköznapi emberek igazából nagyon sok esetben csak nagyon rövid távon gondolkodnak előre, ami egyik oka, hogy olyan helyzetek, olyan válságok alakulnak ki, mint amivel manapság így egyre több rétegben találkoznak a világban. Úgyhogy azt gondolom, hogy Wigner Jenő is arra próbálta ösztönözni a tudós társakat is, de egyébként a civil lakosságot is, hogy valamilyen módon próbáljon meg ezeken elgondolkodni, és a cselekvéseit úgy próbálja meg hát látni a saját tevékenységét, hogy az felnőtt legyen igazából, és azt tegyük hozzá, hogy ez egy 1950-es ilyen cikkben jelent meg, tehát hogy azok, amikről itt így az idézetek szólnak, na 70x éve már így a köztudatban így léteznek, nem valami teljesen újszülött dologról beszélünk.
0: Hát ez az, hogy nem újszülött dologról beszélünk, és közben azóta változott a világunk, és most látjuk, hogy azért elég komoly káosz van minden területen.
1: Igen, hát azt tegyük hozzá, hogy nagyon sok olyan probléma jelent meg ma a világban, amikről korábban, illetve hát még most is sokan azt illúziót próbálják megkelteni, hogy ezek egymástól függetlenül létező problémák, de aki egy kicsit ennek jobban a mélyére néz, az előbb-utóbb vagy közvetlen, vagy egy-két ilyen ugráson keresztül összetudja kapcsolni a világban jelentkező problémákat, és az fog a számára egyre inkább hát kivilágosodni, hogy hiába próbáljuk meg ezeket függetleníteni egymástól, ezek összekapcsolódnak, és nagyon sok esetben az a kellemetlen tapasztalat, hogy ezek egy pozitív visszacsatolásban egymást felerősítik, tehát egyik krízis helyzet, a másikat éppen hogy felerősíti, és nem az van, hogy ezek majd kioltják egymást, úgyhogy ez valóban egy egyre mélyülő és egyre sokasodó ilyen probléma hegy, amivel így szembe találjuk magunkat, és ezen az a helyzet, hogy amennyit én ebből mára így megértettem, kizárólag a saját cselekvéseinken keresztül tudunk így kikeveredni. Nem biztos, hogy arra kell várnunk, hogy ezt valaki fölülről nekünk megmondja, hogy mit csináljunk.
0: De azért vannak törekvések rá, hogy valakik fölülről próbáljanak irányítani másokat, tömegeket, és hát nem biztos, hogy ugye etikusan.
1: Igen, hát azt azért tegyük hozzá, hogy manapság mondjuk a gazdaságnak a szereplői egyre másra találnak ki olyan jól hangzó ilyen marketing fogalmakat, mint például a körforgásos gazdálkodás, amik igazából hát lehet, hogy a tévében egy reklám erejéig így jól mutatnak, de a tényszerű hatása ezeknek így nincsen, és csak eltereli a figyelmet arról, hogy a fókuszt oda kellene helyeznünk, hogy sajnos a körforgásos gazdálkodás nem fog segíteni nekünk azon, hogy ha a fogyasztásunkat nem vesszük vissza valahogy, hiába lesz körforgásos a gazdálkodásunk, az nem jelent rá megoldást, hiszen az anyag és az energia felhasználás, amit itt az egyre nagyobb fogyasztás jelent, az ettől nem fog csökkenni. Hát beszélhetünk a körforgásos gazdálkodásról is, mert ott nagyon sok probléma van, ami ezt megkérdőjelezi ennek a realitását, de sok más ilyen van, tehát a zöldítés például, ugye, hogy ma így a zöld gazdaság van, és akkor mondjuk elektrifikálni kell mindent, hát egy nagyon nagy kérdőjel, hogy az, hogy leváltjuk a valamilyen foszilis üzemanyaggal működő autóinkat, mondjuk elektromos autókra, azok valójában mennyi problémát oldanak meg.
0: Mennyi problémát teremtenek?
1: Hát ez a végkövetkeztetés, vagy ez inkább a fontos kérdés, hogy sajnos hiába oldunk meg egy problémát ezzel, újabb problémák keletkeznek a másik oldalon, tehát összességében, ha ezt végignézzük, akkor nem jutottunk előrébb, csak egy más típusú problémával szembesülünk.
0: De közben attól függ, hogy ki hogyan adja ezt elő a nagy közönség számára, ugye elmondja a pozitív, esetleges jövőbeni eredményeket ezzel kapcsolatban, de elhallgatja a negatívokat, már pedig azok léteznek.
1: Nyilván a jelenlegi ilyen gazdasági politikai érdek az ezt kívánja. Tehát, hogy
0: ugye már is itt vagyunk az etikánál, hiszen itt megint egy őszintétlen állapot áll elő, és nagy léptékben történnek a dolgok, mert például elektrifikáció, az egy döntés kérdése. Most éppen ez az a támogatott ága a jelenünknek és a jövőnknek, miközben ugye az árnyoldaláról tudnál beszélni.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy kellene is, hogy beszéljünk róla. Meggyőződésem, hogy sajnos az a gazdaság és a politika által gerjesztett illúzió, hogy erőfeszítés nélkül ebből a helyzetből ki tudunk keveredni, ez egyszerűen nem igaz. Tehát sajnos így sokkal többet kellene, sokkal mélyebben beszélnünk erről, és azt gondolnám, hogy úgy, ahogy néhány napja, vagy mondjuk két héttel ezelőtt így egy éles váltás történt mondjuk a magyar politikában, az talán az egyik oka, hogy ez az éles váltás történt, hogy bocsánat, ha nagyon egyszerűen fogalmazok, hogy hülyének lettek nézve nagyon sokan. Tehát nem gondolták az emberekről azt, hogy egyébként képesek nagyon sok dolgot megérteni és helyesen érteni. És én azt gondolom, hogy a környezetünk kapcsán is ugyanez igaz. Tehát nagyon sok dolgot kellene így közösen megbeszélnünk, és nem is tehetek mást különben, csak bízhatok a többi embertársban, hogy ők is megértik azt a helyzetet, amit ez a környezeti válságok így jelentenek, hogy képesek megérteni azt, hogy azon az úton, amin most haladunk, azon az úton sajnos nagyon sokáig nem tudunk már haladni. Tehát jelen pillanatban, hát azóta, amióta például az USA-ban új elnök született, én azt szoktam mondani, hogy arról a buszról, amin így halad az emberiség, még a kormányt is leszereltük, tehát hogy annyira így el vagyunk tévedve, és egyetlen pedált hagytunk, csak a buszon a gázpedált, azt tudjuk nyomni, és közben csak vitatkozunk arról, ahogy Vasárus Gábor mondaná, így a zenéről vitatkozunk, hogy mi szóljon a buszban, de hogy így valódi problémákról így nem beszélünk, pedig nagyon nagy szükség lenne rá, hogy valódi problémákról beszéljünk. Ezeknek a beszélgetéseknek meg kéne történnie, és bízva abban, hogy minden embertársunk ezt megérti, és azt gondolom, hogy itt az elején ugye szó volt, hogy a piacon hányan értenék meg, hogyha környezetetikáról gondolkodunk, vagy beszélünk, vagy egyáltalán mi az. Én azt gondolom, hogy a felnövő generációk egyre inkább értik ezt, és én azt gondolnám, hogy a felnövő generáció egyre inkább képes arra, hogy megértse, befogadja, és aszerint így szervezze az életét, hogy az a helyzet, ami manapság így a problémákat okozza, azok így elkezdjenek valahogy megoldódni, átalakulni. Szükség is van rá, így én nem szívesen riogatnék senkit, de akik ezzel foglalkoznak, ők nálam sokkal, hát kevésbé optimisták. Itt néhány generáció az, amiről szó lehet még az emberiségnek a jövőjét tekintve, hogyha nagyon optimisták vagyunk.
0: Tehát 2-3 generációt említettél a legjobb esetben.
1: Ezt nagyon komolyan kellene vennünk, tehát olyan mennyiségben használjuk fel, égetjük el azt a rendelkezésünkre álló erőforrást ebben a mostani ilyen civilizációs ilyen életvitelünkben, hogy nem marad több. Tehát, hogy így ez nem mindegy, hogy ki mit gondol a világról, ez sajnos így nem tudunk többet teremteni belőle, tehát így hiába szeretnénk így majd azt mondani, vagy így sokan arra várnak, hogy majd a tudósok valamiféle technovaráspálcát így kitalálnak, és egyetlen suhintással itt így megoldódik minden. Sajnos nem fog megoldódni. Azt kellene tudomásul vennünk, hogy a erőfeszítés nélkül ebből nem lehet kikeveredni.
0: Úgy gondolom, hogy ez a beszélgetés van olyan izgalmas és fontos, hogy a következő adás alkalmával is ezt fogjuk feszegetni, úgyhogy aki úgy gondolja, tartson velünk majd a következő Derűs Napot magazin műsorban is, de most még mindig van időnk arra, hogy egy kicsit erről beszélgessünk, hogy mi az, ami a vészcsengőt kongatja nálad? Mit tapasztalsz? Tehát amit te látsz, és sokan látják, az egyelőre még nem látja mindenki, és még nem teszünk meg mindannyian mindent annak érdekében, hogy valójában ez a 2-3 generáció, ez meg tudja tenni azt, amire szükség van. De mire van szükség?
1: Nyilván a környezetetika azt mondatja velem, hogy alapvetően arra van szükségünk, hogy az emberi cselekvéseinket úgy szervezzük, és úgy éljünk, hogy ez összhangba kerüljön a természettel. És itt most egy kicsit ugye, mondjuk úgy, hogy elspoilerezem itt az utolsó előadást, de hogy az erényetika az, ami kapcsán így meggyőződésem, hogy sokat tudna segíteni nekünk, mert az erényetikában nem azzal foglalkozunk, hogy ugye az egyik megoldás szerint így a jövőben mindenki minél boldogabb legyen, a másik megoldás szerint ugye meg a etikának két ilyen irányzata, a utilitarizmus az egyik, a másik meg a deontológia.
0: Ugye, lefordítod.
1: A deontológia azt jelenti, hogy kötelességetika, tehát ha valaki például a 10 parancsolatot követi, az tipikus vallási deontológia, tehát ott a múltban létre vannak hozva a szabályok, vagy le vannak fektetve, azt kell így követni, és úgy cselekszel, vagy akkor cselekszel helyesen, ha azokat a szabályokat követed. A utilitaristáknál pedig az van, hogy van egyfajta, hát mondjuk Jeremy Bentham egy boldogságkalkulust is létrehozott, tehát hogy az a cselekvésünket az igazolja, azt teszi helyessé, hogyha egyébként a jövőben annak a cselekvésnek, amit megtettünk, annak a következménye az sok boldogságot hoz. Ezzel szemben, aki erényetikával foglalkozik, vagy azt próbálja megkövetni, ő azzal foglalkozik, hogy ő milyen ember akar valójában lenni, hogy őszinte akar-e lenni, hogy tisztességes akar lenni, hogy jó szándékú, hogy becsületes, hogy nem tudom, hogy bátor akar lenni, vagy tehát, hogy igazából az ő ilyen jelleme az, amivel foglalkozik, és én azt gondolnám, hogy ez az, ami segíthet nekünk, mert például a mértékletesség erényét, ha gyakoroljuk, akkor mondjuk nem pazarlunk, és nincs luxusfogyasztás. És ehhez nem kell arra várnunk, hogy valaki nekünk valamilyen magaslatból megmondja azt, hogy így mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk, ezt mi magunk meg tudjuk tenni, és el tudjuk dönteni, hogy egyébként fontos-e az nekünk, hogy minden évben újra cseréljük a mobiltelefonunkat, csak azért, mert egy új szám vagy új betű lett rajta, és az addigi telefonunknak se használtuk ki a teljesítményét vagy a kapacitását, de akkor egy újat fogunk vásárolni. Szóval ilyen dolgokban én azt gondolnám, hogy ha követjük például a mértékletességet, akkor az önmagában nagyon sok dolgot meg tud változtatni. Félig meddig viccesen én azt szoktam mondani, ha az erényeket követjük, akkor tulajdonképpen annak a mellékterméke lesz az, hogy a világunknak ezek a problémái elkezdenek megjavulni magától. Nem kell okosabbnak lennünk, mint a természet. Csak a saját magunk ilyen dolgait kell egy kicsit így jobban figyelni.
0: De hát amit most elmondtál, abból hát egy ideális ember áll elő, ugye, aki úgy etikus, hogy azt is figyeli, hogy a mellette álló és a többi embertársának ne okozzon veszteséget a jövőben a természetből kinyert energiafelhasználás véget. Az energia az most bármi, ami az ő mondjuk úgy, hogy felesleges luxusát szolgálja, mert a felesleges luxus az mind-mind erőforrásokat használ fel a bolygóból.
1: Ez így van.
0: És hogyha ezt mindannyian próbálnánk követni, hogy visszafogottan létezzünk, mert ezzel segítünk leginkább a bolygónknak. Ezt a gondolatmenetet nagyon nem szokás feszegetni, és nem szokták magukévá tenni az emberek.
1: Igen. Ahogy az korábban is említettem, így sajnos meg kell azzal barátkoznunk, hogy erőfeszítés nélkül ez nem fog menni. Tehát valóban az egy erőfeszítést jelent sokak számára, akik úgy gondolják, hogy az életük akkor teljes, vagy akkor sikeresek. Így, hogyha megveszik az újabb ilyen mobiltelefont, de lehet, hogy, és itt van az erőfeszítés, tehát, hogy meg kell azt valahogy érteni, és így, hát neki akkor ez az erőfeszítés azért, hogy egy kicsit így jobbá váljon a világunk, hogy hát nincs rá szükségem így fölösleges igazából, mert nem tud annyival többet az a telefon, ami miatt így meg kéne vennem, pont jól működik a mostani, és használjuk azt. És neki ez erőfeszítés. Nyilván másoknak mást jelent az erőfeszítés, tehát nem tudom, decemberben nem akarunk argentin cseresznyét enni, hiába most nagy ilyen vágyunk van erre a dologra, és akkor csak a piacon azt vesszük meg, amit a helyi termelők így tudnak így előállítani. És nekem, aki egyébként éppen vágyom a cseresznyére decemberben, nekem az az erőfeszítés, hogy akkor, hát erről most akkor lemondunk, mert igazából nincs rá szükség. Tehát ez mindenkinek az életében egy kicsit más. Nem lehet erre valamilyen, hogy mondjam, ilyen checklistet adni, hogy akkor, ha ezt, meg ezt, meg ezt megtetted, akkor így kész, akkor igen, megtetted, amit
0: most
1: kell.
0: Amiről most beszéltél, az egyik részről nagyon-nagyon érthető, a másik részről azt mondják erre a piacgazdaság résztvevői, hogy jó, de hát akkor mi lesz a fogyasztói társadalommal, mi lesz a pénz forgásával, mi lesz itt a GDP növekedéssel, és így tovább. Úgyhogy van nekünk még miről beszélni a következő alkalommal is.
1: Én azt gondolom, hogy igen, és sajnálatos módon bármennyire is ez fájdalmas lesz, tehát, hogy vagy mi megyünk elébe ennek a folyamatnak, és önmagunktól kezdjük el valahogy ezt az irányt követni és beállítani, hogy nagyon sok dologban a fogyasztásban visszaveszünk, vagy a természet fogja ezt megtenni. Hát a természet nem olyan... Nem nagyon ismeri ezt az erényetikus gondolkodást, ő egyszerűen csak a természet törvények alapján fog így olyan dolgokat tenni, amik leállítják ezt a fogyasztást. Sokkal jobb lenne elébe menni ennek a dolognak, és mi magunk ezt valahogy irányba terelnénk, semmint hogy maga a természet állítsa le ezt a fogyasztást. Abban biztosak lehetünk, hogy ez meg fog történni.
0: Nos, hát most a következő adás alkalmával itt folytatjuk, ahol éppen csak felfüggesztjük, mert hiszen itt még nagyon sok mindenről nem beszéltünk, amiről például te az előadásodban számot adtál, megvizsgáltad nyilván előzetes tanulmányok, földtörténeti múlt, stb. Alapján a klímaváltozását, és ennek kapcsán is nagyon érdekes dolgokról beszéltél, úgyhogy folytathatjuk a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, élek vele.
0: Úgyhogy akkor, kedves hallgatóink, ez volt a Derűs Napot magazin műsor. Mondhatjuk azt, hogy Tóth Sándor első gondolatkifejtésével, és itt folytatjuk majd a következő alkalommal Tóth Sándorral, ahol abba hagytuk a környezetetikánál. Tartsanak velünk Balczó Tamással, utómunkáknál Bicó Tamással, és itt a mikrofonnál Pártai Lúciával. Köszönöm a figyelmet, legyen derűs a napjuk!

0: Rádió Bézs.
1: A nő 024-ben.
2: Műsorismétlést hallottak.

0: Variáció 1.
1: Akartam beszélni anyámról. Most is, mint 1973 óta oly sokszor. Nem önöknek, magamnak. Magamtól. És most sem sikerül. Mint egy elő nem hívott kép, mint egy ezerszer látott film, ami el sem készült. Lehetetlen megfogalmazni a hiányt. Mint egy illat, ami törzök, ami van, de még sincs. Nem érthetik. A könycsepp benszorul. Megint.

0: Variáció 2.
1: Gyerekeim, anyját látom, de boldogok voltunk. Virágot adnék neki minden nap, de titkolom. Elfújt. Elfújt messzire tőle a szél. Vagy magam.

0: Variáció 3.
1: Anyák napján talán van virág, meg van köszönöm, meg van könycsepp, néhány. Meg van egy jegyzetféle, most, hogy de szép. Dicsérjük az életet magát, az anyát, ezen a napon. Ezen a napon hirtelen fontos lesz ő. Ha nincs már, azért, ha van, most gyorsan pótolható hisszük balgán, ami elmaradt. Pedig dehogy. Az elmúlt nincs. Soha nem simítható.

0: Variáció 4.
1: Mama, ne haragudj. Nem mondjuk, talán nem is gondoljuk, csak tudjuk, hogy sok az elmaradt figyelem, a berrekedt szó, a be nem fejezett mozdulat. Pedig megérdemelnéd, hogy simogassunk. Úgy, mint te. Rég. Csak tudod, rohanunk. Most azért itt a virág, a szó, a tiéd. Elhervad majd, de jövőre megint lesz nap, meg virág, meg köszönöm. Arcodon legördül egy könycsepp, jövő ilyenkor is. Ha még vagyunk, ha ráérünk, ha nem rohanunk épp, észrevesszük majd. Ne félj, letöröljük.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: A műsor 2024-ben készült.

ha valaki mégis, annak jöjjön egy kis magyar óra. Hazai örökzöldek, egy kis nosztalgia, régi és új kedvencek, olykor szokatlan slágerek, s néha egy-egy meglepetés, kakukktojás. Kedves régebbi és újabb hallgatóim, a Magyar Óra mai adásában bemutatom Amanna nemrégiben megjelent új dalát. A meglepetés rovatban a 31 éves időeltolódás ellenére mégis kísérletet teszek Tereskova és Del Shannon szembesítésére. Végül egy, hogy úgy mondjam, házon belüli születésnapot tartunk, a Happy Birthday, de hogy kinek is szól, ez egyelőre maradjon még titok. Ez itt a Magyar Óra, én Kecskeméti Gábor vagyok, érdemes velem tartani.

Meglepebézs. 1995-ben mutatták be az első magyar zenés science fiction filmet UFO címmel Nagy Kriszta alias Tereskova rendezésében. A filmben elhangzó valamennyi dalt is Tereskova énekli. Ha elkezdünk kutakodni a zeneszerző iránt, aki a dalokat szerzette, akkor bizony falba ütközünk, mert ennek nyomait sehol sem leljük. Csupán annyi tudható, hogy a dalszövegeket maga Tereskova írta. A mai felfedezésem pedig az, hogy a filmben elhangzó Miért nem süt című dal, amely egy az egyben az amerikai rock'n'roll sztár Del Shannon dala, a Keep Searching, mely 1964-ben jelent meg. 31 év ide vagy oda, itt nem tudok szépíteni, ez az egyik leglazább lenyúlás, amit valaha hallottam. Nem csak, hogy a magyar dalszöveget idézem egy kicsikét UA, hanem pofátlanul teljes egészében. Akkor most következzék a szokásos összegonoszkodott montázs. No comment.

0: A lágy vonalak hangja.
1: A lágy hangok vonala.
2: Nemrégiben jelent meg Amanna legújabb dala, A szívemre hallgatok. Ez a dal minden, ami én vagyok. Mit gondolok, mit tudok, mit szeretnék és mit szeretek. Fontos, hogy szeressük és értékeljük azt, amink van. Fontos a család, a barátok, az otthon és a biztonság, amit mi tudunk megteremteni magunknak. Egyszerű a filozófiám, enni kell, inni kell, zenélni kell, élvezni kell, vallja az előadó a daláról. A hangszerelés, az alterpop és a balkánfolk izgalmas keveréke. Hogy mindez mennyire van így, arról kedves hallgatóim azonnal meggyőződhetnek. Szóljon tehát Amanna új dala, A szívemre hallgatok.

Ma egy olyan embert fogok a Magyar Óra keretében felköszönteni, akivel sok-sok éven át dolgoztam együtt, mindig megértésben és barátságban. Voltam zenei munkatársa és szerkesztője a néhai Kalipszó Rádióban, majd annak megszűnte után ő hívott engem a Petőfi Rádió Parti című műsorába, szintén zenei szerkesztőnek. Aztán az újabb vezetés sajnálatos módon sok más rádióssal együtt őt is elbocsátotta a Magyar Rádió kötelékéből. De ő úgy érezte, van még mondani valója az emberek számára, ezért különböző média tevékenységek után 2014-ben életre hívta a rövid életű Pacsirta Rádiót. Ami ezek után következett, az a mai napig tart. Ugyanis 2015. február 2-án elindult az az internetes rádió, melyet ön épp most is hallgat, vagyis a Rádió Bézs. Ezek után már azt hiszem mindenki kitalálhatta, hogy kiről is van szó. Igen, igen, Fodor Jánosról, rádiónk főszerkesztőjéről, aki idén tavasszal kért fel, hogy dolgozzak a Bézs csapatában, amit mai napig is örömmel teszek. Kedves János, kívánom, hogy még nagyon sokáig rádiózhass. Tehesd, amit szíved diktál. Most kedvenc előadód, Gerentás Péter egyik dalával kívánok nagyon boldog születésnapot.

Magyar óránkon, aki akart, az tanulhatott valamit tőlünk, s aki csak szórakozásra vágyott, az remélhetőleg jól érezte magát velünk. Várjuk Önöket 2 hét múlva ugyanitt. Kecskeméti Gábort hallották.

0: Szeretettel köszöntöm a rádióbés hallgatóit, Bácskai Júli vagyok, pszichológus, szabadszóműves, a vendégem pedig Surányi András, rendező, filmrendező, dokumentumfilmrendező, író, Isten hozott, örülök, hogy itt vagy.
1: Köszönöm szépen, Júli, a meghívást, és ezután is késcsókom minden hallgatónak.
0: Szóval, mert gondolod, hogy főként nők hallgatnak?
1: Hát, elég vonzó ez a Madame Recamier. Van ebben annyi pikantéria, hogy igen, talán.
0: Hát igen, egy időben az is volt, hogy a Rádió B és a női vonalak hangja, vagy a női hangok vonala, valami ilyesmi szlogenünk is volt. Na hát én azt szeretném kérdezni, hogy mindaz, amikkel te foglalkoztál, az nagyon sok rétű dolog. Egyrészt sokféle státuszod van, majd megmondod, hogy ezek közül melyiket szereted, kicsit vagy nagyon, de hogy azok a témák, amiket te feldolgoztál, azok is elég széttartóak. Tehát mindjárt megkeressük benne a közös vonalat, arra gondoltam. Mert hogy foglalkoztál Mozarttal, de foglalkoztál Eszterházival, foglalkoztál Ötvös Péterrel, foglalkoztál Bartókkal, de a Puskás öcsivel és az Aranycsapattal is, foglalkoztál holokauszttal, foglalkoztál szegényekkel, öregekkel, elesettekkel, hogy azon kívül, hogy ott van a te személyed, mi az, ami ezekben közös?
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, és meg kéne fogalmaznom valami értelmes mondatot. Elsősorban talán azt lehet mondanom, hogy az egy Isten áldott állapot, hogy én abban a helyzetben vagyok, vagy abban létezhetek, hogy sok mindent artikulálhatok azok helyett, azok nevében, bár nem vagyok erre feljogosítva, de remélem, hogy méltóképpen, akik ezt már nem tehetik, vagy nehezebben mondják el, vagy egy más szemszögből lehet beszélni róluk. Egyfelől, hogyha kezdhetem a holokauszt felől, akkor ugye azt a fájdalmas, levehetetlen, de meghatározó súlycipelem, hogy én egy holokauszt túlélő anyuka gyermeke vagyok, ahol az apám is fizikailag túlélte gyerekfejjel, de nem épp lélekkel. Mindig egy ilyen nagyon-nagyon fájdalmas, kettős tudattal, kifelé egy helyes, kedves,

0: a világon rajtam is. Mindig azt éreztem, hogy egy tiltott gyümölcs, ha azt a idétlen kifejezést szabad mondanom, a számára az, hogy örüljön, és átadja magát egy új szeretetnek, egy új, akár az anyám iránti szerelemnek, mert sokkal több az a seb, amit cipel, és ettől a bűntudata, a szorongása nem engedte meg.
1: És erről sem lehetett vele beszélni.
0: Sőt, amikor próbáltam valamit is tudni a nagyszüleimről, mert az ő családjából a világon senki nem maradt meg, de szó szerint még a úgynevezett nagynénik is eltűntek, nagybácsik, akkor nem volt egy agresszív ember, soha nem bántott, és ők egész pici gyerekkorom óta elváltan éltek, de akkor ilyen féktelen indulat robbant ki belőle, üvöltött, ilyen nyüsszítős hangon kidobott a lakásából, ami egyébként egész közel van ide a stúdióhoz, a Bencz úr közepén lakott, és én ezt nagyon sokáig nem értettem, aztán nagyon sokáig sértve, megbántva, dühötten haragudtam rá, és amilyen fura az élet, az élete utolsó napját együtt töltöttük, mondhatom.
1: Te hány éves vagy ilyenkor?
0: Hát 60.
1: Igen.
0: Körül, és akkor sikerült valamit ebből igazán megértenem. Nem lett jobb nekem, talán neki sem, de sikerült ezt a dolgot már értenem, és nem csak arra gondolom, hogy az apám állandóan csak sértve, dühötten, kicsit szarkasztikusan kezel engem. Az unokáit tudta szeretni, de ezt az átmenetet, ezt nem, ami emlékeztette őt a saját fiatal korára, a testvérére, stb. Szóval így voltam vagyok a holokauszta, rengeteg ilyen családi történet, emlék rakodott rám. A nagyanyám a másik érintettségében, ő a zsidó agokháza gondnoka volt, ami itt van a Hungária körúton, és egyszer csak 600 ember életéért felelt, és mindenféle jópofának tűnő stiklivel, de hát ez élet-halál kérdése volt, mentette az öregeket, ahogy ő mondta. Az anyám ebből adódóan egy ilyen picit kiszorult gyerek szerepben nézte ezt végig, mert ott laktak
1: szolgálati
0: a Hungária körülten. Igen, és az anyámnak ettől, meg hát persze a holokausztól, meg az egész helyzettől megfagyott a gyerekkora. Nem volt, egész egyszerűen nem volt, és egy gyönyörűséges, imádnivaló csaj volt, egy kamaszlány és egy elhagyott asszony kettősségében.
1: Mert hogy nem ment úgy a férjhez?
0: Nem.
1: Én
0: sem engedtem.
1: Mint gyerek, az ő gyereke.
0: Hát...
1: Most csak a regényedet kérdezem.
0: A világ közepe az a Klauzál tér nevű nagyon fura világ, amiben én beleszülettem, akkor ők már még egyszer elszegényedtek, akkor már a rezsimváltás, ez 49-50, kidobták őket a Hungária körútról, tudod, ahogy szokott lenni, és beszorultak, ez egy polgári család volt, mondhatni a nagyanyám részéről egy felső középosztálybeli család, egyszer csak egy szobakonyhában laktunk, se klotyó, se zuhany, semmi, és képzeld, hogy 15 évig azon skeráltunk, hogy a spejcba egyszer lehet-e zuhanyt csinálni, amit tök nem abszurd, mert nem lehetett, persze, de hogy ezek voltak, és közben körülöttem a Klauzál tér a maga elképesztő csodáival.
1: Tudom, oda járt le ultizni a nagypapám, ott lakott az Akácfa utcában.
0: Hát akkor mit mesélek én? Hát, tudod? És hát, akkor még nem mondtuk ezt, hogy multikulti, ez a kifejezés nem volt, hanem magától adódott. A vidékről betelepültek, a romák, az elszegényedett, valahogy visszatámolygott zsidók, a helyükre beköltözött, nem tudom, kvázi vidéki és nem vidéki munkások, a kicsit meg

0: kopott, szárnyaszegett nyilasok, de már oda elhelyeztek akkor ilyen-olyan embereket szanaszét, és minden ház olyan volt, mint egy ilyen kaleidoszkóp, amiben mindenkit megtalálsz.
1: És egy ilyen figyelő gyerek voltál, aki már akkor is ezt...
0: Nem tudom, imádtam azt, hogy mennyiféle ember van körülöttem. És hihetetlen mázli volt, hogy az anyám a maga félelmeivel, szorongásaival semmit nem tiltott. Tehát én egy ilyen értelemben egy elkényeztetett, rossz kölök voltam, minden szabad volt, szegények voltunk, stb. De innentől kezdve... hol az Operettszínházba lógtunk be, hol a Tinódi moziba, hol a Kóser kocsmába, hol a templomba, hol a Terézvárosi gyönyörű barokk katolikus templomba, és valahogy olyan volt az élet, ez nem csak romantika, vagy ilyen korai szenilitásra utaló emlékfoszlány, hogy minden ajtó nyitva volt. Ez valami egészen hihetetlen. Igen. Bárhova bementünk. Igen. Csak a...
1: Kapuzárásig, mert 11-kor már igen. fizetni de, kellett de a házmester.
0: De a lakásoknál. Képzeld el, amikor csak a hello, éhes vagy igen. És hát. A világ legtermészetesebb, mondjam, vagy vettem bele, ami a családi, vagy mégis leesett egy zsíros kenyér, vagy igen. valami. Ennek volt valami elképesztő varázsa, és volt valami olyan félelmetes aurája is, hogy nem tudtad azért, hogy kik vesznek körül. Tehát gyerekfejjel egy ilyen...
1: Tehát nem azt érezted, hogy mindenhova is tartozhatsz, mindenhol kicsit igen, otthon igen. vagy, hanem ilyen befogad...
0: Hol befogadnak, hol ki löknek az ajtón, aha, hol aha. azt gondolom, hogy én ide bejöhetek, mert itt van a haverom, mindjárt igen. megyünk focizni, igen. hol ez nem belevetítése az emlékezésnek. Volt olyan, láttam, hogy miért ezzel a kölökkel barátkozik az én pistikém, tudod, aha, ez a szolidnak antiszemitizmus, vagy idegenkedés, és ez nem volt dráma, ez inkább csak egy ilyen fura kihívás volt. A dráma az volt, amikor megverik az embert, tudod, amikor Klazártéren vagy 11-12 éves, és egy felnőtt ember, ezt mindig elmesélem, de hát ez sajnos így volt, sőt kisebbek voltunk, jött egy felnőtt ember, és elkezdett ilyeneket mondani, hogy te vagy a Schulz, vagy a Schwarz, vagy... És én arra emlékszem, hogy Surányi, hát... Uh-huh. ripityára vert, hogy az ilyen kis pondrókat, és akkor mondatot már mindenki tudja folytatni. És az én áldott barátom, akivel együtt nőttünk föl az első pillanattól, ő volt egy éves, én amikor születtem, ő egy éves volt, állt mellettem egy hívő katolikus család gyereke, és ömlött a könnye, állt bénán, a mai napig látom, mert nem tudtuk, hogy mit kell csinálni. És akkor azt csináltuk ilyen megoldó képletként, hogy lemostuk az arcomat, mert azt tudtam, hogy az anyám ettől aztán még jobban összetörik, és elmeséltük, hogy amilyen hülye vagyok, fociztam pofára, és nem da-da-da-da-da-dám. Szóval, hogy ez azért jelen volt, tudod, vagy 56-ban, az előbb idézett barátom, ő egy örökbefogadott srác volt, és egy áldott lélek az anyukájával együtt, de a papa egy nyilas volt. Ez persze ki a fene tudja négy és fél évesen. És képzeld, amikor megjelenik ez a papa, konyhajtó, ismeritek, ez a konyhába lősz be, rögtön veri az ajtót, és azt mondja az anyámnak, hogy akkor most befejezzük, amit félbehagytunk. A legjobb barátom apja. És akkor az anyám ilyen rémülten, amennyire emlékszem, talán pontosan, húzott be engem a szobába, tehát a konyhából.
1: Tőle védni.
0: Igen, hogy tűnjek el a szoba mélyébe valahol. Aztán, mintha mi sem történt volna, ez egy-két napos ilyen őrjöngés a forradalom körül, ugye. Következő, nem tudom, hanyadik napon, jó napot kívánok, Juditka, mondta ugyanez az ember az anyámnak. És akkor képzeld ezt, hogy rakod össze gyerekfejjel, miközben, hát persze, hát az egy kérdés, hogy lesz kaja estére, mert az anyám egy tanár restaurátorként, hát mondjuk nem nagyon dőzsöltünk, az apám a tartásdíjról, mint fogalomról sem voltak gondolatai, vagy nem szerintem ezt a szót nem nagyon értette, vagy nem akarta, és közben minden nap van valami varázslat is, vannak gesztusok, van kedves ember, aki rád néz, nem akar bántani, van, aki valamitől azt mondja, ja, itt van egy alma, vagy ha ez mind nincs, akkor ellopod a csarnokba, a klazárt csarnokba.
1: Egyrészt egy felelősséget is rád tett, vagy te magadra vetted, vagy megörökölted, hogy erről beszélned kell, hogy ezeket el kell mesélni. De az érdekel, hogy emlékszel-e olyan pillanatra, amikor leesett ez rólad? Tehát, hogy amikor egyszer csak te a magad lényével voltál, a saját identitásoddal, és nem láttad bárki másnak a szemébe. Tehát, vagy itt ott tartunk, hogy ezek ugyanazok?
0: Ebben a Bródy Jancsinak sajnos tragikusan igaza van. Hogy nálam ez mikor történhetett, azt ma már nagyon nehéz rekonstruálni, mert sok-sok félelem, meg minden között bujkáltam, hát nem egy James Bond vagyok, hanem egy hétköznapi lény, aki próbál élni. Az első ilyen pillanat, ahol ezt viszont nagyon-nagyon el akartam mondani, az a felvételi vizsgánkon történt, és nekem az az Isten áldott a szerencsém volt, hogy két ember ült velem szembe, akiről tudtam, hogy ki meg fontos. Az egyiket Fábri Zoltánnak hívták, a másikat Máriási Félixnek, nyugodjanak békébe. És előtte, mielőtt disszidált, én találkoztam a Herskóval ilyen, igen, nem tudom mi volt ez, tehetség, előkészült valami. És azt éreztem, azt láttam az arcukon, hogy a világon semmi nem érdekli őket, csak az, hogy valaki azt mondja, amit gondol. Tehát nem kell a púder, nem kell ez az amaz, te ki vagy. És volt egy vizsgafilm, amit én azt gondoltam, hogy egyszer csak filmet, hát mit veszíthetek? A Kazinc utcában egy erkélyről baromi ügyetlen film. Láttunk egy fiút futni egy sárga csillaggal, lövések, dam-dam-dam. Látunk egy-két arcot, akik ilyen dermedten nézik, látunk egy ablakot, ami becsukódik, és utána a Kozma utcában látjuk a mártér emléknő műnél ugyanezt a srácot, már mai,
1: felnőtt,
0: már akkori 70-es évek ruhájában áll, és nem érti ezt az egészet. És arra emlékszem, hogy azt gondoltam, hogy ez jó, én ezt most kimondom. A Máriási Félix mindig ilyen hihetetlen csöndes volt, semmit nem csinált, elment mellettem a folyosón, amikor ezt a vizsgafilmet megnézték, és így valahogy a hátamra ütött. Nem, lehet, hogy baráti, nem baráti, de jó, azt gondoltam, hogy baráti. A Fábri másfél-két órán keresztül beszélgetett velem. És ez valószínűleg neki legalább olyan fontos volt, egy ilyen tükröző gyerekfej, mint az enyém, és úgy jöttünk el, hogy azt gondolom, hogy meg volt hatva. Tehát úgy jöttünk le a Vas utcai lépcsőn, és nagyon-nagyon kedvesen mondta, hogy hát, András, még gondolkodjon sokat. És bátorításnak fogtam föl, hogyha az a bácsi, akinek én láttam a filmjeit, és aki megrendítő, erejű pasas, az, ami ilyesmit mondja, gondolkodjon sokat, az olyan a jövő idő, tudod, hogy akkor szeptemberben jöhetek.
1: És aztán így is
0: és lett. És így lett Mázlival, de mondom, más egy ilyen hülye gyerek feje, mint az enyém, aki a mozaikokat elkezdi a maga tetszése szerint átrendezni. És lehet, hogy a Fábri csak arra gondolt, hogy rossz a film.
1: De benne több pozitivitás volt, mint a család bármelyik tagjában.
0: Akkor benne még a persze.
1: Meg aztán lehet, hogy most is van.
0: Hát arról álmodtam, hogy filmet csinálni meg.
1: Most megkérem Horváth Gyula barátomat, hangmesterünket, hogy adja be ezt a zenét.

0: Az baj lenne, ha én se tudnám, hogy hogy fogjak hozzá. De akkor rákötjük erre a zenére, hogy ugye elkezdted a szakmát, és hát kerested a hangodat. Nyilván mindenki ezt csinálja, aki művész, hogy keresi a hangját. Ha meg kéne mégis fogalmazni, amit az elején kérdeztem, azt az arszpoétikát, hogy mitől Surányi András filmek, rendezések ezek? Most nem a témákat kérdezem, hanem vannak olyan rendezők, akik tulajdonképp egész életükben ugyanazt mondják. Én szeretem, igen, hogy igen, ők olyanok, igen, akik ugyanazt mondják, és többnyire fel is ismerjük, hogy mi az, amit ő akar mondani különböző formákban. Van-e neked ilyen vezérfonalad? Ilyen főmondandód?
1: Azt hiszem, nem akarok ilyen fellengzős hülye gyerek szerepben tetszelegni. Én azt gondolom, hogy vannak hihetetlen fontos személyiségek. Vannak elképesztő sorsok és alkotói pályák, vagy emberi pályák, és az olyan jó, hogy ezt valahogy meg lehet mutatni. És ennek a kulcsa, ami azt hiszem fontos, és nekem nagyon fontos, hogy a lehető legszemélyesebb emberi módon lehessen erről beszélni.
0: Magadon átszűrve.
1: Igen, illetve, igen, de az igen? Őket fókuszban tartva, a tekintetüket, a gesztusukat, igen, a félbetört mondatot, és ez igaz akkor is, amikor ilyen gyerekkori barátságok, ismeretségek folytán az a Isten nagy szerencsém volt, hogy forgathattam a Kocsis Zolival, Bródi Jancsival, a Fischer Ivánnal, vagy amikor olyan gigászokat próbáltam megkeresni, mint az Ötvös Péter, Kurták házas pár, hogy szóba állnak-e velem, és hál' Istennek igen. És akkor is, amikor ilyen mintázatokban próbál az ember valahogy érvényeset mondani, mint a Bartók film, ami az emigrációjáról szól, vagy a Mozart és Salieri, ugye a Puskin alapján, ami arról szól, hogy az ember az önmegvalósításában, a vágyaiban, a magáról alkotott képek közepette, hogy csúszik bele a bűnökbe. Uh-huh. És ez a mi történetünk is, ez a mi generációnk, amiben éltünk, ami körülvett minket, ami nem mi választottuk, de ez adatott nekünk, ebben valahogy létezni, és ebben evickélni.
0: Jól gondolom én, hogy filmet készíteni az egy kicsit a halálfélelem ellen is szól, most nem azoknak igen, a halála, igen, igen, hanem azt gondolom, hogy valamiért hinni lehet abban, hogy ez megmarad.
1: Ez halálpontos fogalmazás, hogyha a halálfélem, akkor ez a halálpontos. Sajátod. Igen, mert hogy tényleg az az illúziónk, hogy egy film, a film szallag, vagy az új technikákon keresztül, de egy maradandó rögzítése a pillanatnak, vagy egy adott pillanatsornak. Tehát egyfelől megvan a maga konkrétsága, ami a kortársak számára is érzékelhető. Másfelől talán van egy ilyen stilizált idő, amiben ez a konkrétumon túllépve egy általánosabb érvényű felismerést is lehetővé tesz. Ha ma megnézzük a 120 évvel ezelőtt készített Chaplin filmeket, az maga az örökké valóság. Igen. De ha megnézem a 60 évvel ezelőtti, hogy most ugye ez aktuális is, a Godard és az új hullám, ez egyfelől az a kor, másfelől valami olyan stilizált idő, stb. És hát azt is lehet mondani, hogy ez a csodálatos folyam, amit magyar filmnek nevezünk, ezekben olyan műalkotások születek, nem vagyunk eléggé tisztában ezzel, olyan alkotók és alkotások születtek, amik pont erről szólnak, hogy van egy egyidejűség, igen, és van egy ez a halál félelem rögzítése, igen, a maradandóság keresése.
0: Pedig Aztán mégis elcsábultál színházi rendezőnek is. És hát azért említsük meg a Kugler szalont, ahol tulajdonképp ti laktok, bár nem tudom, hogy hogy tudtok egyáltalán lakni ott, mert én azt látom, hogy mi lakunk ott folyton.
1: Ez a szerencsénk.
0: Akiket oda befogadtok, akik ott játszunk, meg nézőként jelen vagyunk. Ugye ez egy lakásszínház, most erről úgyse lehet többet mondani, keressenek oda, vagy menjenek oda. De hogy az bezzeg a színházba, ezt nem mondhatjuk el, hogy megmarad. De az élményünk igen, az igen, megmarad.
1: Igen, igen.
0: Na most az érdekel engem, és azért szerettem volna azt is bejátszani, hogy láss, ne csak nézz. Hogy mit gondolsz arról, hogy nézünk mi, és hogy látunk mi nézők? Egyáltalán látod-e azt, amitől sokan sopánkodnak, vagy néha én magam is, hogy nem tudnak már látni, csak nézni? Hogy elromlott a vizuális kultúra ettől a sok szeméttől, amit ránk öntenek. Hogy nem tudnak, hát ugye saját családomban is azt látom, hogy az unokám nem tudja, mi az a Federico Fellini.
1: Igen.
0: Tehát egy kultúrt családban nőtt fel.
1: Igen, és mégis.
0: A gyerekeimet még odarángattam, még megnéztettem, vagy együtt néztük, de veszélyben van. Tehát, hogy kérdezem, hogy érzelte egy ilyen veszélyt, vagy hogy magad elé képzeled-e, amikor dolgozol, azt, akinek írod?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert könnyű lenne ilyen hibáztatós mechanizmusokba, tudod, ilyen elitista valami világképet kreálni, hogy vannak a, hát vagyunk mi a nagyon jók, érzékeny, de és vannak ők.
0: Na de ha így.
1: És ez egy katasztrófa lenne.
0: Én biztos egy kicsit snob vagyok. Ez egy
1: félelem az emberben, hogy amit mond, az átmegye, és ha komolyan igen, veszi, átmegye. De ez szerintem egy nagyon-nagyon mély és nagyon érdekes társadalmi folyamat, hogy válik fogyasztási cikké minden, illetve ami nehezebben fogyasztható, beleértve a kultúrát és a kultúra különböző nehézségi fokain mozgó műveket, az nem fér bele ebbe a túlspanolt, túlpörgetett, túlhiszterizált fogyasztási drillbe. Tehát
0: hát nem tudnak odafigyelni.
1: Ez az.
0: Nem tudnak annyi ideig ülni.
1: És ez nem feltétlenül a befogadók hibája. Itt van egy olyan begyorsult folyamat ebben a mi társadalmi igen, életünkben, hogy a túlélési játszmái, azok egész egyszer, most mindegy milyen értelemben mondom, egy diák számára, egy melózó ember számára, egy idősebb ember számára, a túlélési játszmák, és ez nem csak anyagi kérdés, hanem egyáltalán igen, megmaradni egy társadalmi igen, térben, megfosztják az embert a saját időtől, ettől, amit te is mondod, az én időt, te is használod ezt a kifejezést, hogy azt a szubjektív időt, amiben megélhetem a sorsomat, amik adott esetben még el is gond. Hát, még ha katarzisig jutunk. Ez baromira korlátozottá vált, és ezek a drillek, amik körülvesznek minket ebben a túlpörgetett társadalomban, egész egyszerűen egy kitaszító mechanizmust is létrehoznak, amiben az, aki igényesebb, azt mi sznobnak bélyegezzük meg.
0: Akár magunkat is.
1: Magunkat is. És ott állsz egyedül azzal a zavarral, hogy most hogy is van ez? Ez az egész tömegkultúra zabál föl minket.
0: Igen, de azt a választ is elfogadtam volna, ha erre azt mondod, hogy tudomásul kell venni, hogy van egy célközönség, és annak a műfajnak már nem én vagyok a célközönsége,
1: igen,
0: és nem te, és amiket te csinálsz, az pedig annak a rétegnek igen, való. Ugye azt én érzékelem, hogy valószínűleg mindenki, aki alkotó az álmaiban, mindenkinek
1: igen,
0: gyártja.
1: Tehát én
0: emlékszem, hogy én is úgy voltam a legjobb könyvemmel, hogy azt képzeltem el, hogy holnap felszállok a metróra, és minden ember kezében ott van, és akkor a Magánélettan című igen, pszichológia könyvemet olvassa, és menjek, berepül tőle. Na, tehát, hogy ezen én magam is kacagom. Tehát, hogy ezzel nyilván mindig is tisztában voltál,
1: Ez egy létező ambíció, és rá kell döbbenni arra, hogy azok a mondatok, amit esetleg több-kevesebb dadogással megfogalmazok, az másnak egyfelől nem fontos, másfelől nem így érti. Mert miközben ő lefordítja a maga életére és a maga nyelvére, valószínűleg egy csomó esetben sokkal gonoszabb egzisztenciális kérdések vannak a számára, ez, amit mondok, az életben maradás. Így tehát egész egyszerűen ösztönösen elutasítja azt a provokációt, hogy de hát próbáljunk szembenézni a magunk életével, a magunk értékeivel. Nem. Tessék szíves nekem olyan sablonokat mutatni, amiben könnyen eligazodok, és valami derűvel tudom kezelni.
0: Te most azt mondtad, vagy én úgy hallom, hogy kényelmesebbek lettek.
1: Igen.
0: Azáltal is,
1: igen.
0: Hogy sajnos nem annyira része a kultúrának leülni, megnézni egy másfél órás mozit. Hát én mondjuk ebben nem akarok most belevenni, de én a falat kaparom attól, hogy a mozifilm közben zabálnak, ne hogy nem bírnak ki másfél órát.
1: És Júli, nagyobb a büfé bevétele.
0: És bűdösen, és ott recsegtet nekem, de mindegy, szóval ettől én,
1: Júli,
0: ettől én nem járom.
1: A plázáknál nagyobb a bevétele a büfének, mint
0: hát
1: a vetítésnek. Ez
0: jó.
1: Az őrület.
0: Hát őrület, tehát ő zabálás közben néz egy filmet. Igen. Én úgy gondolom, hogy filmnézés közben is zabál, és nem bír nyugtomra. Jó, ezt én nem tolerálom, tehát nem járok moziba.
1: Igen, de van itt egy esendőségünk nekünk embereknek. Ez a felpörgetett világ, és most nem akarok ilyen nagyon lila dumákat nyomni. Az életünk elértéktelenedése, háborúk, ide-oda, nézd meg, mi vesz körül bennünket, miközben egy stúdióban békésen beszélgetünk, robbantanak föl óvodát, ez az amaz. Olyan fokon válunk értéktelenné, hogy a pillanatnyi fogyasztás és a libidó fontosabb.
0: Mert azt már nem vehetél senkitől, azt a fél kiló pattogatott.
1: És nem érdekel a világ megváltás.
0: Jöjjön
1: holnap a messiás, ma nem érek rá. Tudod, ez van, tényleg így van, ez egy nagyon fura érzés. És,
0: de
1: és
0: egyébként, ha akarnál, vagy mondjuk én megbíználak, én azt mondanám, hogy Surányi András készítsen egy filmet arról, amiről akar, de kifejezetten a 10-20 éves korosztály, de na legyen engedékeny vagyok, 20-30 éves korosztály.
1: Igen.
0: Tehát aki ezt az életformát, ezt a tempót képviseli, mert például olvastam a Fáy Miklós kritikáját a te Bartók filmedről, hát mondjuk tőle én soha nem olvastam még olyat, hogy dicsért volna bárkit is, de
1: ez egy dühöt váltott ki belőle, mert egy provokáció az agyának, és nem, csak azt mondom, hogy ő így reagál, és én ezt tudomásul veszem.
0: Jó, tehát hogy ezt csak szembe akartam állítani azzal, hogy még azt se fogadta el, még az a korosztály se biztosan, amelyiktől elvárnánk, hogy értse, vagy nézze. Na, tehát, hogy nincs is kedved, nincs is potenciád erre, vagy ez nem a te dolgod egyszerűen.
1: De hát ha az a felelősségünk, és az az ajándék, hogy egy kamera van a kezemben, vagy egy mikrofon, akkor ez egy felelősség a számunkra. Az a nagy kérdés, hogy el lehet-e jutni ezekhez az emberekhez, mert itt jön az a dolog, hogy nem kapcsolja be, vagy tovább pattintja, vagy nem megy be a moziba, abba a moziba, és végképp nem megy be abba a színházba, stb.
0: Igen.
1: Itt szerintem lehet, hogy ez egy ilyen önjelölt felelőssége az úgynevezett alkotóknak, mint te és mások, hogy valamilyen módon ilyen véscsengő technikával kéne jeleznünk, hogy de ha van erőd, ha van időd, ne tedd meg, hogy megnézed. Nem számon kérés, csak hogy legyen egy más dolog is a te csomagodban, amin elgondolkodhatsz. Ez egy illúzió, de közben vannak csodák, szóval, ami nekem egy csoda. A Fischer koncertjén, ahogy szokták mondani, lógnak a csilláron, a Katona Józsefben nem lehet bemenni, mert már a büfében is áll a nézősereg, hát ha hall valamit. Vannak magyar filmek, most nem akarok egy kollégámat sem megbántani, tehát nem kezdem el sorolni. Hála Istennek, nyomulnak be az emberek, nézik, többé-kevésbé valamilyen módon provokálja a gondolkodásukat, de ez a társadalmi játszma például, ami most, ha szerencsénk van, túl vagyunk az elmúlt 16 éven, ez esélyt ad arra, hogy új dialógus szülessen. Hogy nem azt a filmet kell iskoláknak megnézni, amit a politika kötelező jelge, háromszor oda kergeti őket, meg a börtönbe vetítik, hogy legyen nézőszáma, hogy tudjuk ezeket, hanem hát, ha van egy új társadalmi dialógus, hát a több a felelősség. Lásd, a srácok itt a Hősök terén, Isten tudja milyen tömegben nyomultak olyan zenékre, aminek a felét én már nem is értem, a szavakat sem nagyon tudom kódolni, meg ez már nekem sok, tudod, de hála Istennek elkezdenek kisebb-nagyobb kapuk. Erről szól a Kuglerárt is, amit az Edit hihetetlen módon csinál. Hogy legyen nyitva az ajtó.
0: Igen.
1: Aki bekopog, és azt mondja, hogy szeretne valamit elmondani, hála az Isten, köszönjük, mondd el.
0: Ennyit tudunk
1: ebben nyomulni, vagy segíteni.
0: Mi a mondandód a közeljövőre? Tehát mivel foglalkozol most? Én úgy képzelem, mielőtt belevágsz, én úgy képzelem, hogy legalább három projekttel foglalkozol egyszerre. Valahogy úgy képzelem el az életedet.
1: Kisebb, nagy,
0: ha nem
1: igen.
0: több. De hogy ezeket te saját terveid szerint csinálod.
1: Igen. Itt mi legszűkebb keresztmetszetben is 16 éve itt a periférián is kívül vagyunk, voltunk ezek a fajta...
0: Már most a Kugler.
1: Nem, vagy mi? A kollégáim is, a filmesek.
0: Persze,
1: túlélő idétlenkedésben próbáltunk életben maradni, ami... Nagyon gyakran, nagyon kiszolgáltatott, szerencsétlen helyzet. Ami a mostani remény, és ezt látom, hogy itt nem lesz kolbászból a kerítés, nem, de talán megnyílnak azok a kisebb-nagyobb ajtók, ahol egyenrangú diskurzusok és dialógusok vannak. Ez is egyfajta illúzió, mert mi sem vagyunk olyan jók filmcsinálók, meg tudod, égók harca, meg különböző könyöklések, de kell legyen egy pillanat, ahol az elemi tisztesség az, hogy legalább figyelembe veszem a másikat, dialógusban vagyok, és megpróbáljuk megtalálni azt, ami többé-kevésbé értéknek tűnik, tehát nem meggátolni, és nem kirekeszteni ab óvó adminisztratív és pénzügyi manipulációkon keresztül. Ez a nagy illúzió, és ebben az értelemben van egy menedék az életemben, amikor írogatok, és akkor tudod, az ember azt szokta mondani, hogy ilyenkor egyedül van, nem igaz, jönnek be az árnyak, a múlt, a jelen, a fenyegető, vagy kevésbé fenyegető kérdések, de Isten áldott állapot. Van egy filmterv, most a konkrétum az egy Ervin Gábor nevű katolikussá vált pap története, aki zsidó eredetű volt, és a nyilasok megölték. Úgyhogy a reverendájára kitette a sárga csillagot.
0: Hoppá. Erről akkor nem csináltak filmet, vagy nem ismerjük a nevét.
1: Nem. Most már elkezdték, de elképesztő megrendítő történet, a hit és a helytállás és az emberség.
0: És filmet csinálnál?
1: Hát ezen dolgozunk, egy dokumentumfilmet, elkezdtünk interjúzgatni. Van egy, amit nem tudom, hogy szabad-e mondani, de most már belekezdtem, és ilyen szószátyár vagyok. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha a Sif Andris hazajövetelénél ott lehetnénk egy kamerával, mert akkor egy kicsit kerekebb az a kép, ami az én gyerekkoromhoz fűződött.
0: Hogyne,
1: Kocsis, Fischer, Sif.
0: Jó, csak zárójelben, hogy a Sif András azt mondta, hogy amíg az előző rendszer, ami már két hete nincs, addig ő nem jön Magyarországra.
1: De most már igen.
0: Tudom, már várjuk.
1: Tudod, ahogy szoktam, le kéne kopognunk, le is kopognunk, bocsánat, hogy zörgök.
0: Igen.
1: Mert ez igen. Minden értelemben egy történelmi emberi pillanat.
0: Igen.
1: Körülbelül ez, és vannak álmok, vannak a baráti körömben tervek, amikben próbálok segíteni, vagy lögdösni, és van az iskola, ami egy gyönyörűség, gyönyörű, okos, tehetséges, hozzám hasonló lusta diákok, de dolgoznak, és ez egy fantasztikus jó dolog, hogy együtt gondolkodhatunk, és tudod, egy kicsit olyan, mint a találkozás egy fiatal emberrel. Sztori, hogy igen, én is elkésztem, nem adtam be határidőre. Szegény Mak, vagy szegény Szabó Pista ezen egy kicsit rángatta a szemöldökét, hogy akkor ez mit akar ez a kölök, de valahogy megszülettek ezek. És most ezt élem meg a srácokkal, akik ráadásul tehetségesek.

0: Bácskai Júli műsorában Surányi András a vendég, rendező, tanár, világ megváltó, vagy legalábbis most azt látom. A tanításról is tudsz mondani egy ilyet, hogy mi az, amit megtanítható?
1: A kollégáimmal együtt azt hiszem, ennyiben lehet általánosítanom, azt érzékeljük, hogy ezek nagyon tehetséges gyerekek, érzékenyek, figyelmesek. Az a rájuk ömlő információ áradat, ezeknek a talmi, csili-vili, hol hamis, hol még hamisabb áradata betemeti őket egy csomó esetben, és egy küzdelem nekik is megtalálni, hogy mi az, amit fontosnak tartanak ezen belül. És van itt egy dolog, nem akarom senkire áthárítani ennek a súlyát, mert ez is egy történelmi folyamat. Valamitől hiányzik ez az általános műveltségnek nevezett fogalom, ami
0: hát szerintem valamitől, hát az oktatásban leépítették sok szempont.
1: A tanár bűnet, tudod, nem. Hanem ahogy élünk a tanár, az iskola, a környezet, igen. A szülő, a igen. Baráti kör, igen. És abszolút nagy megdöbbenés, reveláció a számukra, amikor találkoznak egy-egy értékkel, hogy én ezt nem tudtam, de úgy magyar film igen. Történetben, mint igen. Színház képzőművészet, ezen nagyon-nagyon kéne dolgozni.
0: Tehát mert tudod őket vezetni. Ez
1: lögdösni, ez fontos. Igen, meg egy kicsit megpróbálunk, mondhatom a kollégáimt, Rozgonyi Ádámtól, a Török Ferik, Svehtye, Révész Bálint, Gródini, Kocsisági, stb. Most sorolhatnék egy nagyon enyedi, bocsánat, illusztris névsort, hogy mindenki valahogy próbálja ezt egy kicsit lögdösni. Van ennek a trendiségnek, ennek a, megint csak ezt kell mondjam, bocsánat, ennek a média fogyasztási kultúrának egy elég szigorú fala, ami nagyon nehéz átmenni, mert ő szeretne jelen idejű lenni, szeretne a kortársaihoz tartozni, szeretne a kortárs közösségekben valahogy megmutatkozni, és ebben a közegben nincs benne az, amit kulturális hagyatéknak nevezünk. Tehát ezt kell nekik átjárni, mint egy ilyen nagyon-nagyon nehézkes, elég csúszós hegyoldalt. Van rá törekvés, vannak srácok, akik ezzel küzdenek. E percben azt látom, hogy kisebb része azoknak, akik művészi ambícióval léteznek, de hát fiatalok még. És
0: a többiek?
1: Passzívak, kivárnak.
0: Hogy mi leszek, ha nagy leszek.
1: Mi leszek, ha nagy leszek, hogy lehet egy kicsit lavírozni ebben.
0: Nem baj.
1: Picit önkritikusan, én tudom, hogy mi nagyon-nagyon hülyék voltunk, és volt egy zseniális művészettanárnő, Szőlősi Éva, talán mond ez a név valamit, aki azzal küzdött, hogy fogjuk már föl, hogy mi az, hogy reneszánsz. És akkor ilyen lazán tudod, jó van, már ezt már tetszett volt mondani, megyünk a büfébe, és idő kellett, hogy fölfogjuk. És idő igen. kellett ahhoz, hogy a Szabó István óráján, amikor filmtörténetről van szó, akkor ne azon legyünk elakadva, hogy miért mondja a harmadszor ugyanazt a snittet. Hát tanár úr, ez már tetszett volt, hanem hogy talán megértjük.
0: Igen, igen.
1: Nem volt könnyű. Nekik, főként
0: igen.
1: nekik
0: igen.
1: nem, hogy mi eljussunk addig, hogy valamit fölfogjunk ebből. Azt gondolom, hogy ezek a srácok is utolérik majd magukat. Ez most ebben a tömegességében, ebben az agresszivitásában fölfoghatatlan ez a média cunami, vagy a média, nem is, nem akarok durva lenni, szóval a média, ennek a média fajtának a cunamia, az nagyon-nagyon sok embert
0: betemet. Hát és főleg, amikor ártó és veszedelmes hát és bántó tartalmakat nyomnak rájuk, vagy dől rájuk Dézsából.
1: Igen, igen.
0: De még az érdekel, hogy mit csinálsz te, amikor nem dolgozol? Van-e olyan napszak, hogy csinálod azt, amikor ellazulsz?
1: Vagy... Én nem dolgozom, ilyen értelme sokat, mert egy csomó minden boldogság, tehát világos. Ajándék.
0: Mint a egy jó ajándék. Színész, hogy mindig játszik, és igen, nem dolgozik.
1: Igen, ugye egy ajándék, amit kaptam, és amiért nem lehetek elég hálás az őseimnek, a Jóistennek, a kollégáimnak, akik tűrnek. Amikor viszont ez a valóban nem dolgozás van, akkor szorongok. Aha. Akkor szorongok a feleslegességtől, attól, hogy valami, ahol dolgom lenne, azt én így lepöckölöm, amikor valami felelősségem lenne, akkor eljátszom azt, hogy ja, én ezt nem is tudtam. Szóval küzdök a gyávaságaimmal, a lustaságaimmal, az elcseszett dolgokkal a múltamban, és ez egy ilyen szorongás, hogy oké, még itt vagyok, még most dumálok ebben a rádióban, köszönet nektek, jó, és amikor lelépek, mi marad?
0: Igen.
1: Tudod, mennyi volt ebből az én szórakoztatásom, meg szerencsém? Marad-e bármi, amit az előbb kérdeztél, hogy elő lehet-e venni 10 év múlva egy filmet, nehogy Isten egy könyvet, amit az ember hagy maga után, vagy egy asztal, amit ő fabrikált, persze, vagy egy széklábat, persze, vagy bármit, tudod, hogy mi marad, amikor egyszer csak az van, hogy de jó volt veletek, most kipróbálom nélkületek, tudod, ez a furaság. Szóval ez egy ilyen feszkó azért őszintén.
0: Igen, és hát ez szól egy kicsit a hiúságunkról is.
1: Persze.
0: Szól az élethez való ragaszkodásunkról is.
1: Meg a hiányainkról, hogy mit rontottunk el, mit csesztünk el, hol nem vettük észre, hogy valaki ránk néz, és az annak van értéke.
0: Aha. Meg hát akkor ez ellát újabb feladatokkal, igen, hogy akkor még a maradék 20 évben csináljuk meg azt, amit csak tudunk, vagy
1: igen,
0: amit csak lehet.
1: Igen, adtam magamnak egy ilyen 20 évet, hogy dolgozzak, aztán majd meglátjuk, mi lesz az azt követő 20-szal.
0: Hát így legyen, ezt kívánom. Köszönöm szépen Horváth Gyulának a technikusi segítséget.
1: És köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk. Köszönöm nektek.
0: Remélem, jól érezted magad. Bácskai Júli műsorát hallottátok. Mindenkit csókolunk.

0: A műsor 2016-ban készült.
1: Katarzis. Örök energiaforrás. Zenei ritkaságok, nagy zenészek találkozásai. Varjú Tamás élményeivel. Csodás nyári napot kívánok a rádióba és minden zeneszerető hallgatójának, és ígérem, fantasztikus muzsikák lesznek a következő szűk órában is, hiszen folytatjuk az augusztus 3-án 90 éves Tony Bennett ünneplését. Az Anthony Dominic Benedetto néven született, olasz származású, New York-i énekes és festő újabb aranykorát éli, és körbe koncertezi a világot Lady Gaga-val, valamint szülinapi koncerteket ad a Madison Square Gardenben. Világsztárok sora adott duettet vele, ezekkel már az elmúlt heti adásban is gyönyörködhettünk, hallgassák meg, érdemes. A rádiób és honlapján a hangtárban, emellett az összes eddigi műsor is újra élvezhető. És folytassuk most a többi fantasztikus duettel. A hölgy egy csavargó. A klasszikus musical dal 1937-ben született, és 1955-ben Walt Disney rajzfilmet is készített róla, Suzy és a tekergő címmel. A hollywoodi verzióban Judy Garland és Mickey Rooney főszerepeltek, és egy Mitzi Green nevű gyerekszínész énekelt el a számot, akit mellékesen olyan nevek követtek, mint Lena Horne, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Shirley Bassey, Ringo Starr. Most pedig a mindössze 30 éves koncertpartner következik a swinggel, Tony Bennett, Lady Gaga, The Lady is a Tramp.

Hogyan őrzöd meg a zenélést, kérdezi a dalban Michel Legrand az 1982-es Legjobb barátok című filmben. A romantikus komédiában Patty Austin és James Ingram énekeltek, de híres lett Andy Williams, George Benson, Barbra Streisand és Celine Dion verziója is. Most a 74 éves soul és blues királynő következik, aki 16 Grammy-díjat kapott eddig, a Time magazin pedig a 20. század 100 legfontosabb személyisége közé sorolta. Tony Bennett, Aretha Franklin, How do you keep the music playing?

Tegnap hallottam az esőt. Tony 1968-as albumának címadó dala volt, amelyet Armando Manzanero, maja származású mexikói zeneszerző alkotott Esta tarde vi llover címmel. A 80 éves Armando tavaly Grammy életműdíjat kapott. Tony most duettben adja elő a számot, melyben társa a 47 éves spanyol Grammy díjas énekes Madridból, Tony Bennett, Alejandro Sanz, Yesterday I Heard Rain.

Csitt halkan, ha a szerelemről beszélsz. Hangzik el az idézet Mésző Dezső fordításában, Shakespeare Sok hűhó semmiért című darabjában. És ez a következő dal címe is, melyet Kurt Weill, vagy angolosan Kurt Weill szerzett 1943-ban a Vénusz érintése című Broadway musicalhez. Aztán megihlette Barbra Streisandet, Billie Holidayt, Eumir Deodatot és a nagy Ellát is. A 37 éves indiai származású énekesnő Ravi Shankar Grammy-díjas lánya következik most. Tony Bennett, Norah Jones, Speak Low.

Ez minden, amit kérek. Gordon Jenkins népszerű dala 1958-ból, amit a legfinomabb szerzeményének tartanak. Nem véletlen, hogy magukévá tették olyan előadók, mint Nat King Cole, Frank Sinatra vagy Andy Williams. Tony a számban partnernek a 35 éves Los Angeles-i lírai baritont kérte fel, aki napjaink nagy csillaga. Tony Bennett, Josh Groban, This Is All I Ask.

A lány, akit szeretek. Eredeti címén A férfi, akit szeretek, George és Ira Gershwin népszerű sztenderdje 1924-ből, a Lady Be Good kormány ellenes szatírából. Se szeri, se száma a híres előadóknak, csak csemegézzünk a nevekből, Rita Coolidge, Ray Charles, Etta James, Liza Minnelli, Barbara Streisand, Sarah Vaughan. Most egy 54 éves énekes színésznő lesz Tony párja, Missouri államból, 9 Grammy-vel és Golden Globe díjakkal, aki szerencsére legyőzte mellrákját és agydaganatát is. Tony Bennett, Sheryl Crow, The Girl I Love.

Egyszer az életemben. Egy swinges dal 1966-ból, a balladát olyan művészek adták elő, mint Diana Ross, a The Temptations vagy a The Four Tops. A legnagyobb sikert azonban 1968-ban a manapság 66 éves világtalan világsztár, Steve Lent Hardaway Judkins Morris aratta vele, aki most Tony partnere lesz. Tehát Tony Bennett, Stevie Wonder, For Once in My Life.

0: wonderful, the great Tony Bennett.
1: Happy birthday.
2: Thank you.
3: Test és lélek. A világ egyik legszebb jazz standardje 1930-ból. Louis Armstrong volt az első, aki lemezre játszotta, de Coleman Hawkins, Charles Mingus, Thelonious Monk, Joe Corten verziója is hatalmas. Most egy olyan előadóval énekel Tony, akiért ma is egyfolytában vérzik a szívünk, hiszen az 27 évesen elhunyt művésznő adta el minden idők legtöbb brit lemezét, 6-szoros Grammy-díjas volt, és a világ egyik legkülönlegesebb jazz előadója, aki testének és lelkének is sok volt az élet. Tony Bennett, Amy Winehouse, Body and Soul.

A közelben akarok lenni, énekli az 1959-ben írt dal előadója, akinek a szöveg szerint az elválás összetörte a szívét. Állítólag Eva Gardner és Frank Sinatra válása inspirálta a szerzőket. Aretha Franklin, Patti Page, James Brown és Quincy Jones is repertoáron tartották a híres dalt. Most az 52 éves guatemalai zeneszerző énekes, a korábbi kosárlabdázó, a latin pop királya adja elő az ünnepeltel, Tony Bennett, Ricardo Arjona, I Wanna Be Around.

Ne jelenj meg itt többet. Duke Ellington szerzeménye eredetileg Big Bandre írta még 1940-ben Soha ne panaszkodj címmel. Aztán jött a The Ink Spots, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Paul McCartney, B.B. King. Napjaink egyik vitathatatlan legnagyobb sztárja, a 40 éves kanadai énekes, egy vancouveri halászfamília sarja, háromszoros Grammy-díjas, korábbi esküvői énekes, ő énekel most Tonyval, de úristen, kettejük közt 50 év van. Tony Bennett, Michael Bublé, Don't Get Around Much Anymore.

Hideg-hideg szív, Hank Williams igazi country slágere 1951-ből, klasszikus ballada úgynevezett hunky-tank stílusban, ami körülbelül annyit jelent, hogy lebúj. De ez nem rettentette el a számtól Louis Armstrongot, Dinah Washingtont, Petula Clarkot és Nora Jones sem. A 49 éves louisianai énekes színész jön, természetesen a country világából, Tony Bennett, Tim McGraw, Cold Cold Heart.

Örök ifjú, ezzel a címmel írtak egy popballadát 1953-ban Frank Sinatrának. A szöveg szerint, amikor túllépjük a 105. évet, akkor jön életünk legjobb időszaka, így legyen. És így gondolták Sinatrát követve a többiek is, Connie Francis, Perry Como, Rosemary Clooney, Tom Waits, Bing Crosby és Bob Dylan is. Sean Colvin egy 60 éves dél-dakotai énekesnő a folkzene világából, de ott Grammy-t is nyert, és többek közt fellépett a nagy Pete Seegerrel is. Ő duettezik most, Tony Bennett, Sean Colvin, Young at Heart.

Este felé egy csodálatos balladával zárjuk a 90 éves Tony Bennettet köszöntő és ünneplő második adásunkat. A dalt 1990-es albumán énekelte el először, amit pedig most hallunk duettben, méltó társával együtt, az a közös jazz éneklés legnagyszerűbbjei közé tartozik. De a katarzis nem áll meg, a jövő héten folytatjuk, remélhetőleg önökkel, Mohácsi Miklós hangmester és Varjú Tamás. A már 12 éve elhunyt világtalan világnagyság jön Tonyval a végére. Happy birthday, Mr. Bennett! Tony Bennett, Ray Charles, Evening!

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: A múzsák hajlékai. Posta. Bélyeg. Zsidó. A múzsák hajlékai. Földalatti vasúti. Szépművészeti. Nemzeti. A múzsák hajlékai. Petőfi irodalmi. Palóc. Hopp Ferenc kelet-ázsiai. Nagytétényi kastély. Kisceli, akvinkumi, néprajzi, a múzsák hajlékai, bányászati, természettudományi, Ludwig, Hatvani Lajos, a múzsák hajlékai.
2: Jó napot kívánok! Grosmit Péter vagyok, megint a múzsák hajlékában, tulajdonképpen a magyarországi legfontosabb ilyen helyen, a Magyar Nemzeti Múzeum egyik helyiségében üldögélek Zsigmond Gáborral, aki a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központnak az elnöke. Na most ez a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, hogy precízen elmondjam, milyennek a szervezetnek a feladata most?
3: Üdvözlöm a hallgatókat én is, és köszönöm a beszélgetést, Péter. A Magyar Nemzeti Múzeum Költemi Központ, még a neve is hosszú, és szerintem a szakma sem értette még igazából, hogy ez micsoda. Talán a közvélemény sem igazán. Mi, akik benne élünk, és megtapasztaltuk ezt a 24-ben jött hirtelen ötletet, hogy ez legyen. Valójában mi is azt látjuk, hogy ennek a létjogosultságát az semmi nem alapozta meg. Én ugye ennek a szervezetnek novemberben lettem az elnöke egy olyan kényszer okán, hogy elnök nélkül maradt a központ, és azt láttuk, és az volt az érvelésünk, hogy mivel mi, hogy mondjam, elszenvedői, tehát megélői voltunk ennek a helyzetnek, tehát láttuk, hogy hol vezetett egy ilyen szélsőséges centralizáció, de azt mondtuk, hogy talán tudjuk és látjuk és értjük, hogy hol érdemes beavatkozni, hol még most nem, vagy mikor érdemes. Ezt egy novemberi interjúban is hosszasan elmondtam, hogy azt hiszem ez a logika, hogy tudjuk jól paraméterezni, hogy mikor, hol és hogyen érdemes hozzányúlni ez a rendszer, az úgy, hogy konszolidáljuk a működését, hiszen mégiscsak több mint 1700 dolgozó van itt ebben a közgyűjteményi rendszerben. Nyilvánvaló, hogy egy olyan konglomerátumot létrehozni, ahol például benne van a Nemzeti Könyvtár, az OSK, benne van a teljes régészeti feladatellátás, az MNM-nek a teljes Nemzeti Régészeti Intézete, mondjuk egy természettudományi múzeum, vagy felépítésre váró iparmészeti múzeum, hát ezek hogy jönnek egybe? Tehát ha távolról nézem, akkor persze a múzeum ott van mindnek a végén, kivéve a könyvtárnak a végén, tehát hogy valahogy sehogyan ebben logikát nyilván nem nagyon látunk ilyen szempontból. Én, amit ennek kapcsán vállaltam novemberben, az volt, hogy ennek a dezintegrációját kezdjük meg, és ezt a válságkezelést, ha úgy tetszik, ezt mi elkezdtük az elmúlt fél évben, azt hiszem, hogy elkezdtünk konszolidálni pénzügyileg is, és szerzetileg is ezt a működést. Ma ott tartunk, hogy mindannyian, minden ebben működő, hogy mondjam, a kényszerházasságban lévő intézmény, az kiállításokat nyit, kiállításokon dolgozik. Ez egy évvel ezelőtt közel sem volt így. Egyetlen egy kiállításunkon sem tudtunk dolgozni, vagy akár kiadványokon, vagy konferenciákon, tehát most mindezek mennek és működnek, hogy más nem mondjak, itt van egy Attila kiállítás, ami 10 hét alatt 50 ezer látogatót hozott, és egy nagy nemzetközi együttműködés keretében születhetett meg, de hasonlóan most éppen a Természettudományi Múzeumban nyitottunk egy nagyon szép nemzetközi kiállítást, sorra az OSK-ban, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, tehát mindenütt új kiállítások vannak. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy a működést el tudtuk vitni odáig, hogy a pénzügyi konszolidációtól a szakmai működésig vissza tudtuk hozni egy nagyon súlyos mélypontról. De ez azt is jelenti, hogy ezzel még azért van feladat, tehát a dezintegrációt nem fejeztük be. Ugye a mi működési logikánk, vagy hogy mondjam, az ambíciónk, ami egy világos, kiszámítható működésre épül, az, hogy szisztematikusan bontjuk le ezt a működést. Ezt elkezdtük tavaly novemberben, ennek számos jele világos szerintem, számos eredménye jól látható, én azt látom, hogy ebben most éppen a HVG-től az Indexig ebben, sőt akár a szakmai szervezetektől, akár az ICOM-tól, a Pulse-nál, akár a érdekképviseletekig azt látom, hogy ebben egy kellő párbeszéddel és konszenzussal sikerült konszolidálnunk azt a nagyon nehéz örökséget, amit itt megkaptunk.

0: hogy egy ekkora konglomerátumnál, ahol több mint 1700 kulturális dolgozó van, jó részt múzeumi munkatárs, és több mint 40 múzeum, több mint 80 telephely, ugye rengeteg műtárgyraktár is van, tehát ne feledkezzünk meg ezekről a háttérintézményekről. Ez ne úgy essen szét, vagy hulljon szét, mint ahogyan egybe rakták egy egyszerű politikai döntéssel, született ugye ez meg, nem volt előtte szakmai vita. Évközben hozták létre, valójában ennek hosszú az árnyéka, mai napig is azt látjuk, hogy számos probléma onnan ered. Ez egyszerűen egybe lett. Egy napról másra azt mondták, legyen egybe. Attól nem lett értelme, hogy eltelt két év. Azt gondoljuk, hogy ez szisztematikusan és higgadtan, és azzal a szakmai alázattal kell szépen lépésre lépésre, ahogyan az elmúlt fél évben ezt elkezdtük, és csináljuk továbbra is. Azt szerint a menetrend szerint érdemes tovább folytatni, hiszen nem lehet játszani azzal, hogy több mint 1700 dolgo és több mint 40 közgyűjteménynek a munkáját, azt egy napra a másikra próbáljuk politikai beavatkozásokkal kezelni. Szerintem itt azt a szakmai menedzsment munkát kell tovább folytatni, amivel ez a megkezdett úton szépen, szisztematikusan visszaállítható.
1: Igen, hát tulajdonképpen ez egy nagy megkönnyebbülés az egyszerű múzeumlátogató számára is, mert például, ha én egy műsort akartam készíteni valamelyik múzeumban, akkor mindenki azt mondta, hogy hát mi ezt nem dönthetjük el, hogy maga bejöhet ide, hanem meg kell kérdeznünk a fölöttünk álló ezt meg azt meg amazt a hatóságot. Én az egyetemen annak idején azt tanultam a kémia technológia professzorától, hogy minden döntést a gazdaságban vagy az iparban azon a szinten kell meghozni, ahol erre még megvan a kompetencia. Nem érdemes följebb menni vele, mert ha egy adott osztály, részleg, műhely vezetője el tudja dönteni, hogy hova kell tekerni egy csavart, akkor ezt nem kell följebbről megkérdezni, hiszen ez az ő felelőssége, meg az ő kompetenciája lesz, hogy hova tegye a csavart. Ezért furcsa nekem az is, hogyha utazom, akkor ki van írva a mozdonyra, hogy MÁV, a MÁV csoport tagja. Ki hitte volna, hogy a MÁV csoport tagja? Ugyanígy a kölcsön adtam egy-két tárgyat a Balassagyarmati Múzeumnak, egy madács kiállításra, és mert egy kölcsönzési szerződést kellett kötni, ami hát három szinten ment föl, meg három szinten ment le, ennek a meghosszabbítása is, és akkor derült ki, hogy ezt a múzeumot úgy hívják, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Magyar Nemzeti Múzeumának Balassagyarmati Palóc Múzeuma. Ez a külsőként mi közöm hozzá? Palóc Múzeum pont. Szóval visszatérve egyébként arra, ugye említetted, hogy hány múzeum van egyáltalán a látókörödben. Mitől lesz egy múzeum múzeum? Tehát, hogyha én otthon összegyűjtettem 50 darab kávés csészét, és csinálok belőle egy kiállítást, az még messze nem múzeum. Hát ahhoz, hogy ez bármiféle értékelhető gyűjtemény legyen, azért más is kell. Tehát mit teszi a múzeumot?
0: Igen, még a kérdésednek az előző, vagy az első felére még egy pillanatra csak hadd reflektáljak, ugye a látogatók maguk sem tudták lekövetni ezeket a hosszú neveket, és a partnereink sem, tehát nyilvánvaló, hogy értelmes dolog volt ezt elkezdeni lebontani. Tehát például, amit mondtál, novemberben már megszüntettük a központi kommunikációt, januárban már elkezdtük felszámolni azt a központosított műszaki üzemeltetést, aminek semmi értelme nem volt szerintem, illetve szerintünk, hiszen itt kollektív döntéseket hozunk, meg egy menedzsment van. Ugyanígy a rendszergazdai üzemeltetési jogosultságokat, takarítási feladatokat, teremőrzési feladatokat, tehát amit csak lehetett ebben a kubatúrában, azokat elkezdtünk szépen szétszálozni. Ezért mondom, hogy ez nagyon fontos, hogy itt azért nagy, összességében egy nagy költségvetésről és egy nagy szakmai munkáról van szó, tehát szépen ezt szerintem ezzel a szisztémával egyébként lehet korrigálni, és kell is. És nagyon jó lenne, hogyha ebben a nagy közgyűjteményi rendszereket illetően higgadt mozgások, ezek nagy tankerhajók, tehát ezeket így tudjuk azt hiszem, hogy a leghelyesebb módon szakmailag hitelesen, transzparensen átterelni ezeken a nagyon nehéz hullámokon, amik itt voltak. De azt hiszem, hogy ebben, ahogy mondtam, tehát itt például ez a kommunikáció, említette, ezt már novemberben megszüntettük például, és sorra-sorra valamennyi területen ezeket elértük és megvalósítottuk. Hogy mitől múzeum egy múzeum, ugye ez ott a második része a kérdésnek. Ebben nagyon világos szerencsére a szakma álláspontja, az ICOM, a Múzeumok Világszervezete, bármilyen furcsa ez, sokak számára talán furcsa, de nagyjából 10 évente, átlagosan 10 évente, a második világháború óta 10 évente megújítja a múzeum definícióját is. Én ezekben a szakmai vitákban ott voltam az elmúlt jó 10 sok évben, én 20 éve kezdtem el múzeumokban dolgozni, még a BKV múzeumát vezettem először, jó 20 évvel ezelőtt, és nosztalgia villamosokat újítottunk fel, aztán a közlekedési múzeumnak a felújítása,

0: irányításáért voltam szakmailag felelős Vitézi Dávidnak a helyetteseként 8 éven keresztül. Szóval már akkor bent ültem ezekben az ICOM bizottságokban, nemzetközi bizottságokban, ma is az ICOM nemzeti bizottságában dolgozunk együtt. Itt világos ennek a meghatározása, tehát hogy mi számít múzeumnak, ez egy, hogy tudományosan Tomás Partot lát el, hogy gyűjti nem csak egyébként a tárgya, hanem a szellemi örökséget is, ezeket feldolgozza tudományosan, hitelesen, aztán interpretálja ezeket az eredményeket, sőt azt jelenti, hogy milyen módon teszi meg, ugye elmondjuk mindig, hogy ki a múzeumaink, a múzeumok azok nagyon sokszínű intézmények, együttműködő intézmények, ezek társadalmi intézmények, sose felejtjük el, tehát közintézménynek hívjuk, tehát a közt tudja szolgálni társadalmi intézmények, mindig azt szoktam mondani, hogy a múzeumok és a Magyar Nemzeti Múzeumnak is ilyennek kell lennie, nyitottnak és együttműködőnek. Nekem meggyőződésem az, és muzológia szakirányon, az ELTE-n is tanítok, a Debrecen Egyetemen szakirányfelelős vagyok már nagyon régóta, sőt a Corvinuson is örökségturizmus tárgyakat szoktam tartani az előző évben elég sokat, tudom, 10 éve. Tehát, hogy mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak is egyébként, hogy a múzeumok, azok a mai világunkban a társadalom legfontosabb intézményeivé tudnak válni, a társadalmi párbeszéd terei. Ezeknek diszkurzív terekké kell válni, ahol a tudomány és a látogató érdeklődés találkozik, ami lehetőség szerint kérdéseket vet föl, válaszokat kínál, azokat a társadalom számára is fontos problémákat vitatjuk meg, amiért létrejöttek ezek a múzeumok. Tehát még egyszer, ezek a társadalmi intézmények, közintézmények, ez a dolguk, ez a feladatuk. Szóval nyugat-európai múzeumokat, ha megnézzük sorra, akkor ezek nagyjából erről szólnak. Tehát ez lehet a mérce. És valójában ezért is hozták ezeket létre, ezeket az intézményeket. De ne felejtjük el, hogy akár a Magyar Nemzeti Múzeumot is, hát a 225 éves intézmény volt, amikor csak pár ezrel látogatták. Most mi jó 600 éves látogatószámokkal működtetjük ezt a múzeumot. Nagy látogatószámok kiállításaink vannak, és olyan témákkal igyekszünk magunk is foglalkozni, amelyek fontosak a társadalom számára, de azt mondom, hogy minden múzeumnak ez az értelmezhető feladata, mint társadalmi intézménynek.
1: Számomra a Magyar Nemzeti Múzeum volt a múzeum gyerekkoromban, ez volt az első, amit valahogy is meglátogattam a nagyapámmal ilyen 5-6 éves koromban, és aztán is rendszeresen visszajártam később a gyerekeimmel és az unokáimmal is jöttem ide, külföldieket is hoztam néha, viszont a Magyar Nemzeti Múzeum, mint múzeum igazából, hát nem mondom azt, hogy unalmas volt, nem volt nagyon érdekes, nem változott semmi. Az állandóság volt a múzeum, az ember bement, láttam a Magyarország története a honfoglalástól 1849-ig című kiállítást, amit szépen végig lehetett nézni, gyönyörű tárgyak voltak benne, lovagi páncélokat lehetett nézni és egyebeket, semmihez nem volt szabad hozzányúlni, de hát azért mégiscsak visszajött az ember időnként, mert azt mondtam, hogy hát ez egy olyan dolog, amit látnia kell a fiamnak, látnia kell az unokámnak, látnia kell a külföldi barátomnak, akit idehozok, hogy megmutassam neki, hogy mi van itt. Az utóbbi időben viszont, most nem hízelegni akarok, hogy itt a te igazgatóságod alatt, de izgalmas lett. Tehát egyrészt az, hogy olyan kiállítások, van egy csomó időszaki kiállítás, ami nem állandó, hanem van, fél évig tart, az ember jön, megnézi, és talál valami érdekeset. Látszik, hogy ezeket a kiállításokat már nem az a fajta klasszikus muzeológus szervezte, aki azt mondja, hogy hát 1843 és 44 közül még hiányzik egy tárgy, amit ide betennék, hanem olyanok is benne voltak, akik azt mondták, hogy hogy lehet ezt a dolgot eladni ahhoz, hogy rengeteg ember ide jön és megnézze. Ugye említetted az Attila kiállítást, amiről egy külön műsor szólt itt a rádióban már, de növekszik az interaktivitás. Annak idején, mikor én ebbe az épületbe betettem a lábam gyerekkoromban, akkor itt volt még a Természettudományi Múzeum, ahol volt egy-két interaktív elem. Tehát volt egy olyan kiállítási tárgy, hogy napközben ott állnak a lősemberek a barlang előtt, az ember megnyomott egy gombot, akkor egyszerűen csak éjszaka lett, és mindenki ijesztő dolgokat lehetett csak látni, az izzó fatörstől kezdve, mint a sötétben vilogó mogoly szemig. Ez az egyetlen dolog volt, hogy meg lehetett nyomni egy gombot. Most a múzeum tényleg egy olyan, hogy bejönnek a gyerekek, egy csomó minden interaktív feladatokat lehet végezni. Itt a múzeumnak is voltak olyan gyerekek számára csinált ilyen betélkedő játékai és egyebek. hova vezet tovább ez a trend?
0: Köszönöm, nagyon sok ilyen programunk van valóban. Elkezdtünk olyanokat, hogy az elmúlt 2 évben, hogy gyerekek bent is alhatnak a múzeumban, erre van külön múzeumpedagógiai programunk, vagy éppen tavaly már a múzeumkert felújítása óta a legnagyobb múzeumi majálist szerveztük meg, ugye ez a Magyar Múzeumok legnagyobb szakmai seregszemléje, és most is május közepén meg fogjuk ezt tartani itt a Nemzeti Múzeumnak a múzeumkertjében. Nagyjából 100 múzeum és kiállító lesz jelen. Ezek mindig az ICOM már említett ICOM, a múzeumi világszervezetnek a szlogenjéhez kapcsolódó tartalommal készülnek. És rendszerint itt vannak a szakmai szervezetek, itt vannak a kiemelt partnereink, azok a múzeum szakmai testületek is, akik ebben részt vesznek ebben a munkában. De valóban volt egy 95 ezer látogatóval zárt ékszerkiállításunk, ugye ezt még 24-ben nyitottuk, amikor a somlói nyakéket megtaláltuk a régészeti feltárásaink keretében, intottunk egy nagyon ígéretes és nagyon jól működő közösségi, önkéntes közösségi régészeti programot az országban, amiben nagyon jó helyi közösségeket tudtunk elérni. Itt van az említett Attila kiállítás, de mondhatnám azt is, hogy magyar mennyasszony kiállításunkat körbeutaztattuk a Közép-Európában, járt Zágrában, Prágában, most Székelyföldön, Székely mennyasszony néven van éppen, mi nyitottuk meg az új helyszínen már, és hát nemzetközi szinten is igyekeztünk aktívan dolgozni és megalapozni a következő időszakot. Ebből a legfrissebb az auschwitzi állandó kiállításunknak a felújítása. Ezt kezdtük meg most az elmúlt napokban. Ez részben már át is vezet bennünket a következő időszakra, tehát hogy egyfelől ezeket a nemzetközi állandó kiállításainkat szeretnénk megújítani, másfelől pedig készülünk a Mohács 500. évfordulójára, szintén egy nagyszabású kiállítással. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig nemzetközileg releváns műtárgyanyagot hozzunk ide, amelynek magyar vonatkozása is van, hiszen a Magyar Nemzeti Múzeumban ez elengedhetetlen. Most is a New York-i Met-tel tárgyalunk, de tárgyalunk afrikai múzeumokkal is, vagy éppen a Kunsthistorisches Múzeummal, tehát számos nagy intézményre, ugyan az Attila kiállításnál is, a British Múzeumtól Louvre Abu Dhabiig sikeresen tárgyaltunk le 64 múzeummal olyan műkincseket és műtárgyakat, amelynek egy jó része nem csak, hogy Budapesten nem volt sosem, de Európában sem. Tehát én azt gondolom, az kell, a szakmai ambíciunk legyen, hogy nemzetközileg látható Magyar Nemzeti Múzeumot csináljunk, és valóban olyan interaktív múzeumpedagógiai program kínálatunk legyen, ami egyszerre tud szólni fiataloknak, időseknek, egyszerre tud szólni egyébként azoknak a külföldieknek, és akik egyre nagyobb számban érkeznek hozzánk, tehát már látogatószámunk nagyjából a fele már külföldi, ezt figyelembe kell vennünk. Nagyon sok ilyen tárgyalásunk volt most az elmúlt napokban is egyébként különböző szereplőkkel, akik ebben aktívan részt vesznek, légi forgalmi cégekkel, most nem akarok neveket mondani, de olyan külföldi vállalatokkal, akik részt vesznek ebben, hogy ne felejtjük, hogy Ferihegyre 16 millió utazás fordul meg, tehát hogy óriási számokról beszélünk ma már, és a múzeumok ilyen szempontból azért a kultúra és turizmus meghatározó szereplői is, amellett, hogy tudományos műhelyek, és amellett, hogy múzeum szakmai társadalmi párbeszédnek a diszkurzív terei. Én nagyon sok ilyen interaktív gyakorlatot hoztam magammal, azt hiszem az elmúlt jó 10 évnek, és az elmúlt 20 évnek a munkájából, hogy a közlekedési múzeumnak az állandó kiállítását mi teljes mértében megterveztük a világ egyik vezető építészirodájával az északi járműjavító területére, és ott fantasztikus kurátori csapattal dolgoztunk, egészen elképesztő intenzív munkával, ugye digitalizálási programot csináltunk, teljes állandó kiállítást, a teljes múzeumi építészeti projektnek a vezetését egészen odáig elvittük, hogy készkivitri terveink vannak ott. Ugye a műszaki múzológiában az interaktivitás az, hogy mondjam, a születésüktől fogva ezeknek az intézményeknek jelen van, hiszen a kortárs technológiát mutatják be, ahol nagyon fontos, hogy megérthetőek legyenek ezek a nagyon komplex közlekedéstudományi vagy műszaki tudományi kérdések. Tehát ezekben a múzeumokban, akár a egykori Városligeti Közlekedési Múzeumban is jellemző volt a születésüktől fogva ezeknek az intézményeknek, hogy interaktivitás van, hogy megfogható dolgokkal szembesülünk, hogy modellek vannak, makettek vannak, hogy próbálja a múzeum átadni ezeket a nagyon bonyolult ismeretanyagokat. Ugye ezek a gyakorlatok, ezek szépen átjöttek aztán a társadalmi intézményekbe is, Ugye a Nemzeti Múzeum egy történeti régészeti múzeum, tehát nagyon más fókusza van. Nem lehet ilyen szempontból ezeket természetesen összehasonlítani, ahogyan beszéltünk az elején erről, együttműködtetni sem igazán érdemes. Én még akár a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum integrációt sem tartottam egy feltétlenül nagy sikernek, hogy őszinte legyek, hiszen valójában az látszik, hogy a műszaki múzológia, a klasszikus műszaki múzológia azért valamelyest elsorvat, legyünk őszinték, tehát a közlekedési múzeum viszont közben egy nagyon sikeres intézmény volt mindig Magyarországon, tehát én nem gondolom, hogy jók ezek a fajta összevonások, sokkal fontosabb, hogyha ezek a szakmák, ezek ott tudnak kiteljesedni, ahol egyébként ráadásul az elődeink 125 éve, 225 éve ezt kijelölték. És hát valójában, még egyszer mondom, nagyon-nagyon sok ilyen jó gyakorlat az eltanulható egymásból, ezért is fontosak ezek a múzeum szakmai műhelyek és szervezetek, amelyekben itt többen is aktívan részt veszünk, és tudunk egymástól tanulni, és így tudunk létrehozni olyan közös, nemzetközileg is jól látható tudományos projekteket, mint ami egyébként éppen most ebben a percben is zajlik itt a Nemzeti Múzeumnak a könyvtárában. Az illegális régészeti feltárásokról tartunk egy uniós finanszírozású ICON projektet. Nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a nemzetközi gyakorlatokat megismerjük, ehhez a magyar jogszabályi gyakorlatokat megvizsgáljuk, javaslatokat tegyünk nyilvánvalóan a döntéshozók felé, de ehhez mi azt a munkát tudjuk elvégezni, ahol összegyűjtjük a haza és nemzetközi kapcsolatokat, tudásokat, tapasztalatokat, módszertanokat, és ezekkel nyilván tudunk a fenntartóink felé fordulni, de én azt hiszem, hogy a terepen ezeket azért mi látjuk, de akkor látjuk szerintem csak helyesen, hogyha mindig ott van előttünk az a horizont, hogy valójában a magyar múzeumoknak mégiscsak ott kell lenni a nemzetközi környezetben, jelen kell lennie, ez nagyon-nagyon fontos. A másik pedig, hogy ott legyünk a társadalomban. Tehát, hogy valójában azok a látogatói igények és látogatói elvárások, amelyeket te is utaltál, ezek változóak, nagyon gyorsan változnak. Tehát, hogy akkor, amikor te, nem tudom, először gyerekkorodban megnézted a Nemzeti Múzeumot, vagy most megnézed, és nyilvánvalóan látható, valóban hát sokkal több interaktív, nem sokkal több látogató. Tehát a Covid előtt 300 ezer látogató környékén jártunk, most 600 ezer látogató környékén járunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle programmal igyekszünk minőségi tartalommal igyekszünk megjelenni. Mind a ide költözött külföldiek számára vannak például réteg programjaink, akik még nem tanultak meg magyarul, de ide költöztek, expatok mondjuk, és azt tudjuk mondani, hogy nekik is vannak olyan programok, ahol meg tudjuk nekik mutatni a magyar kultúra, a magyar identitás, a magyar tudomány, a magyar történelemnek a legfontosabb pillanatait. Szóval nagyon sok rétű program skálánk van. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és az is fontos végezetül, hogy ezeket a már említett látogatói elvárásokat és igényeket, ezeket értsük, figyeljük, nyomon kövessük, ezek legyenek akár kulturális, turisztikai, gazdasági, múzeumszakmai, vagy régészettudományi, vagy friss tudományos kérdések. Ezért fontos, hogy a múzeum, ahogy mondtam, a társadalmi párbeszédnek a tere legyen, és ezért is van az, hogy az ICON, mint múzeumi világszervezet, ahogy mondtam, nagyjából 10 évente valamelyest korrigál egyáltalán a múzeum szó jelentésén, a múzeum definíción. Nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a vitákat, amik a nemzetközi fórumokon lezajlanak, és amelyekben részt veszünk, ezeket beemeljük a napi gyakorlatokba, lehetőség szerint a magyar jogszabályalkotás is figyelembe vegye, tehát hogy mi az a múzeum, hogyan kell működni majd múzeumnak, emögött nagyon komoly módszertani kutatások és viták zajlanak, nekünk is folyamatosan meg kell újulni, láthatjuk folyamatosan, hát nem volt mondjuk social media jelentős mondjuk 20 évvel ezelőtt, de mondjuk a TikTok sem volt még 10 évvel ezelőtt ilyen szervesen része, mondjuk annak a kommunikációnak, ahol már nekünk is oda kell figyelni, hát ha a fiatal látogatóink ott vannak, akkor nekünk oda megfelelő tartalmat el kell tudni helyezni, hogy most csak egy példát mondjak, hogy érzékeltessem azt, hogy mennyire sűrűn, mennyire gyorsan tudnak változni a látogató igények, hol érjük el őket, milyen tartalmakat tudunk kínálni, milyen tömegturizmus van, tehát hogy egyre és egyre több külföldi turista jönnek meg, el tudjuk-e őket érni. Ez mind nagyon-nagyon fontos. Mindennek az alapja az a hitelességünk. Ez az igazi versenyelőnyünk. Erre kell mindig odafigyelni.

0: Szóval visszatérve arra, hogy mitől lesz egy múzeum múzeum, tehát hogy én csinálok valami egyszerű kis gyűjteményt, és kiállítom a konyhában, hogy ez, és elnevezem múzeumnak, akkor ezt megtehetem-e? Ugye mondtad, hogy tudományos háttérnek kell lenni, egy meghatározott gyűjtőkörnek kell lenni, és így tovább. Hát ugye a Magyar Nemzeti Múzeum az egy nagy gyűjtőkörű, általános, régészeti, művészeti, akár nagy kulturális tár az egész múzeum, de például, hogyha csinálok egy lámpamúzeumot, egy babamúzeumot, egy faragványmúzeumot, akkor én erre kiírhatom a kapura, hogy ez egy múzeum.
1: Hát ebben a pillanatban kiírni ki lehet, ettől nem lesz múzeum. Nemrégiben készítettünk a Múzeum Café folyóiratban egy vadmúzeumok számot, ezt jó szívvel ajánlom egyébként a hallgatóknak is, ebben számos múzeumi szakember igyekeztünk ezt a kérdést körbejárni és megvizsgálni. Nyilván vannak olyan gyűjtemények, amelyekben egyébként kétségtelenül van jelentős szelete a múzeumi munkának, a múzeumi szakmai munkának. Gondoljuk csak néhány olyan példára, a Terényi Orsós Magnó Múzeum. Tehát számos olyan gyűjteményt látunk, ahol nagyon komoly, elhivatott gyűjtőmunka volt, egy-egy lelkes, lelkiismeretes és precíz kutató, vagy a témának szakértője olyan gyűjteményt hozott létre, ami maga módján akár világszínvonalú is. Itt szerintem a két probléma tud lenni az, hogyha a közgyűjtemény rendszerrel nem lát rá, tehát nincs meg a társadalmi szövet, nincs meg a párbeszéd, a magángyűjtők és a hivatalos múzeumok között, hogy így mondjam. Tehát ez tud lenni az egyik probléma. Ugyanis mi történhet ilyenkor? Pont ez az Orsos Magnó Múzeum, most egy példaként tudod csak az imént eszembe, tehát hogy számos alkalommal látjuk azt, hogy akkor, amikor a gyűjtő meghal, akkor ezek a gyűjtemények vagy kikerülnek az országból, vagy felvásárolják őket. Most nem konkrétan itt a Terényi gyűjteményről beszélek, hanem általánosságban beszélek. Nagyon sokszor, hogy ez a probléma. Tehát van egy ilyen megközelítés, ami mondjuk úgy, hogy jó indulatú, és tényleg látni kell benne az értéket. Természetesen vannak olyan vadmúzeumok is, amelyeknél kifejezetten az látszik, hogy ezek a gyűjtemények felülnek egy trendre, és egyszerűen csak a nagyszámú tömegturizmusnak a jelenséggel reflektálva próbálnak, hogy a Balatonparton van rengeteg ilyen múzeum, volt ilyen méltatlan múzeum itt a budapesti belvárosban, és szerencsére ez meg is szűnt már. Tehát, hogy azért ugye vissza is lehet élni a múzeum brenddel. És akkor persze előjön az a kérdés is, hogy a múzeum szó, amire sokan, vagy néhány a legjobb, azt mondják, hogy egy poros intézmények, és eljárt fölöttük az idő, a múzeum brand. Ebből is lehet, a múzeum szót mi még mindig úgy társítjuk valamihez, hogy a hiteles tudáshoz tudok hozzájutni. És akkor itt megint csak azt tudom mondani, hogy akár melyik oldalról közelítjük, mert szerintem fontos látni azt, hogy vannak hiteles és jó magángyűjtemények, amikre oda kell figyelni, amikre a munkára oda kell figyelni. Meg kellene valahogy adni azt a társadalmi és közgyűjteményi támogatást, amivel ők a múzeum szakmai tevékenységüket akár jobban vagy hatékonyabban el tudják látni, akár gondoljunk egy restaurálási, állományvédelmi, múzeológiai nyilvántartási kérdésre, legtöbbször, hogy ezek szoktak hiányozni. Tehát ahol jó szándékkal készít valaki ilyen gyűjteményt. És van olyan is, amikor, ahogy mondtam, egyszerűen csak nettó profit szerzésből. Na most ugye ebben megint csak az ICOM múzeumi definíció, de egy világos, egyértelmű mankót, ugye ez azt mondja, hogy a múzeum a társadalom szolgálatában álló, nem profitorientált, állandó intézmény, amely kutatja, gyűjti, ahogy beszéltük, megőrzi, értelmezi, interpretálja, kiállítja ezt a tárgy és szellemi örökséget. Ez egy nagyon fontos szavak, bármilyen furcsa, ezeken mi különböző ICOM kongresszusokon éveken át dolgoztunk, vagy vitattuk ezeket a szavakat, bármilyen furcsa is ez, de nagyon fontos a belegondolni, minden egyes szó benne, hogy a társadalom szolgálatában áll, hogy nem profitorientált, az, hogy állandó intézmény. Tehát, hogy nem létrejött egy pár hónapra, vagy egy néhány évre, ameddig ebből pénzt lehet csinálni. Szóval ezek mind nagy, és az, hogy értelmezi, és kutatja, és gyűjti a tárgyi és szellemi örökséget, az, hogy nyitott és hozzáférhető, hogy fontos a fenntarthatóság, a sokszínűség, a nyilvánosság, az, hogy részt az oktatásban, minőségi szórakoztatásban, a reflektív gondolkodásban, a tudásmegosztásban, ezek nem véletlenül kerültek be ezek a szavak. Nekünk volt egy konferenciánk pár évvel ezelőtt, itt az ICOM-mal, ahol egyenként vizsgáltunk meg ezeket a szavakat. Pontosan azért, hogy ezzel értelmezés segítséget adjunk a társadalom felé is, meg a politikai döntéshozatal felé is. Tehát, hogy ezeket érdemes egyenként végignézni, és ezek nagyon jó iránytűk. Tehát, ha valaki abban gondolkodik, hogy múzeumot hozza létre, akkor azt gondolom, hogy ebben a legfontosabb szellemi horizont az ICOM múzeumi definíciója. Ebbe kell kiindulni.
0: De ezt feltétlenül figyelmébe ajánlom a kisebb múzeumoknak, akik most ilyesmit csinálnak. Ugye ennek a műsornak keretében eddig meglátogattam egy olyan 60-70 különféle kiállítást, múzeumot, részben Budapesten, részben vidéken, részben külföldön is. Sikerült egy-két igazán nagy múzeumba eljutnom. Na most ugye tudjuk, hogy olyan múzeumok, mint mondjuk a berlini Pergamon, vagy a British Museum, sőt a New Yorki Met, azért nem minden dolgot teljesen legálisan szereztek meg, és most elég nagy viták vannak arról, hogy vissza kell-e adniuk ezeket a tárgyakat azoknak az országoknak, ahonnét elhozták, vagy nem kell visszaadniuk. Ráadásul ugye nagyon sok esetben nem is arról van szó, hogy egy gyarmatáról hozta el az adott múzeuma, vagy az adott ország műkincset, hanem konkrétan egy másik európai országból, ahol nét nem megvásárolta, hanem egyszerűen fogta és elvitte. Tehát szerinted a máshonnét szerzett műtárgyakat, ha egy ország, egy magánszemély, egy csoport megpróbálja visszakérni, akkor ez mennyire jogos, vagy azt lehet mondani, hogy hiszen a British Museumban mindenki láthatja, az eldugott görög faluba meg nem?
1: Ugye nem láthatjuk ezeket, az a helyzet. Tehát, hogy a nemzetközi számok alapján azt látjuk, hogy egy múzeum a maga gyűjteményének 5-10%-át képes kiállítani. Tehát sokkal több tárgyunk van műtárgyraktárakban, mint amit ki tudunk állítani a kiállítótereinkben. Tehát ha ezt a számot megfordítom, akkor azt mondom, hogy a gyűjteményeink, ez egy globális szám, egy nagy átlag, a múzeumokban őrzött gyűjteményi tárgya 90-95% a raktárakban van. Beszéltünk a British Múzeumról, vagy a hazai múzeumokról, vagy a koreai múzeumokról, ugyanezeket a számokat látjuk. Egy picit a műszaki múzeológiában általában, amire szerint egy kicsit jobb, mert hogy ott nagyon-nagyon sok tárgyféleséggel dolgozik, tehát kicsit ezek a látványraktárak, ami ott egy gyakori műfaj, ott ezek ezt oldják. Nem véletlen az egyébként, hogy az elmúlt 10 évben nagyon sok múzeumban kezdtek el látványraktárakat létrehozni, Hollandiától mondjuk Szöulig, jó pár példát láthatunk, pont azért, hogy ezeket az arányokon javítsanak, hogy minden inkább hozzáférhető legyen az anyagi kultúra, amelyeket a múzeumainkban őrzünk. Azt gondolom, hogy egyébként ebben nagyon sok változás várható, de hát persze meglátjuk, hát jósolni nem lehet ebben, de az biztos, és érdemes odafigyelni rá, hogy azok a nagy múzeumok, amelyek sorra nyitnak meg, már nem a nyugati világban, hiszen megszoktuk, a múzeum az valahol mégiscsak egy nyugati dolog volt nagyon sokáig. Ha belegondolunk, akkor nagyjából a bő olyan 250 év, amit úgy vissza tudunk követni, amióta valóban már nem az arisztokrácia wunderkammereiről beszélünk, egy-egy szűk rétegnek hozzáférhető gyűjteményekről beszélünk, hanem a társadalom számára nyitott múzeumokról beszélünk. Ez alig több, mint 200 éves műfaj, de a nyugati világban jönnek ezek létre. Ma már azt látjuk, hogy sorra elképesztő múzeumi boom van Kínában, az arab államokban. Gondoljunk csak akár a most elkészült hatalmas kínai régészeti parkokra, akár a egyiptomi nagy múzeumra, amit ugye most adtak át néhány hónappal ezelőtt. Szóval, hogy sorra készülnek el ezek. Nyilván eddig az volt az álláspont, hogy a nagy nyugati múzeumokban biztosítottak azok az állományvédelmi biztonsági szempontok, és egyébként a hozzáférhetőség is alapvetően a látogathatóság, amelyek végül is ezt valamelyest, hogy mondjam, adtak erre egy választ, hogy miért vannak ott. Azért ma már ezek a múzeumok világszerte, és akkor nem is beszéltem még a dél-amerikai múzeumok, szintén hatalmas nagy múzeumprojektek voltak az elmúlt években. Szóval, de egyébként még dél-afrikai múzeumot is mondhatnék, szóval nem is akarom most itt hosszúra nyújtani ezt a sort, csak azt akarom érzékeltetni, hogy a világ számos pontján hihetetlenül korszerű, látványos, nagyon komoly múzeumok jöttek létre, ahol pontosan ugyanúgy tudják biztosítani az állományvédelmi feltételeket, a raktározási körülményeket, akár a látogatható raktáraknak a folyamatos működtetését. Tehát, hogy egyáltalán biztos, hogy ez ne lehet neki nyitható. Én azt látom, és személyes kapcsolatom is van jó néhány olyan ICOM nagyszervezetnek a elnökével, elnökségével, magam is ott ülök ezeken elég régóta, akár az ICOM arab, akár a brazíliai kollégákra, ha gondolok. Folyamatosan fölmerülnek ezek a kérdések a posztkolonialista logika mentén, hogy hogyan lehetne ezeket a műtárgyakat visszerezni, hiszen az ő identitásuk része. És hát akkor itt jön be még egy szegmens, amiről kevesebbet beszélünk, az ellopott és eltulajdonított tárgyaknak a kérdése még nagyobb léptékben, részben az illegális régészeti feltárások kapcsán, amiről az előbb említettünk egy mondatot, részben pedig egyébként a múzeumokból ellopott műtárgyakra vonatkozóan. Az UNESCO-val van egy nagyon szoros együttműködésünk, nemrégiben nyitott meg egy virtuális múzeumot az UNESCO, ahol több mint 800 ezer múzeumból ellopott műtárgyról számolnak be. Ugye ez egy olyan virtuális kiállítás, ahol azt látjuk, ami nincs a múzeumban, amit onnan loptak el. Szóval itt szerintem nagyon sok mindenről érdemes egyszerre beszélni. Egyrészt intézmények közötti partnerségről, egyrészt azt, hogy hogyan lehet viszonyulni akár az aktív régészeti feltárások, akár a random ilyen régészeti fémkeresős elidegenítések kapcsán, és a múzeumokból elhagyott műtárgyakról. Ugye ezekről azért kell szerintem nagyon őszintén beszélni, mert a múzeumok mindannyiunk intézményei, megint csak az, hogy társadalmi intézmények, közintézmények, ezek társadalmi felelősséget kívánnak meg. Tehát azért kell erről nagyon sokat beszélnünk, és egyébként mi bőven fogunk beszélni. Most, ahogy mondtam, zajlik ez a projektünk, amit érdemes szerintem követni. Ez kifejezetten az utóbbi kérdéseket járja körbe. Tehát a illegális régészet, vagy éppen ezek az eltulajdonítási esetek a nemzetközi és hazai példákon keresztül, most éppen itt a mai konferencián francia-osztrák példákon keresztül vizsgáljuk ezt végig. Évvégén pedig hát készülünk egy olyan kiállítással, ahol évvégén kiállítások formájában is fogunk beszélni erről, egy társadalmi párbeszédet szeretnénk nyitni, hogy társadalom lássa ezeket, érzékelje ezeket, érezze fontosnak ezt. Ez túl is nő bizonyos szempontból a múzeumi szakmán, vagy akár régészeti szakmán is. Ez egy társadalmi közös ügy, hogy erre odafigyeljünk, és ezekről beszéljünk, és ezekre megfelelő protokollokat találjunk ki, és ehhez meg kell, hogy vizsgáljuk azokat a nemzetközi példákat is, meg hazai példákat is, amiket látunk. Ebben indult egy projektünk, ennek nagyjából az év végén lesz egy kicsúcsosodása. Erre szerintem érdemes ezt figyelni, és erről igyekszünk tájékoztatást adni.
0: Hát ennek kapcsán, amiről az előbb beszéltünk, hogy előbb-utóbb azok a tárgyak, amik egy nemzet identitásának a részét képezik, visszakerülnek azokba a múzeumokba, azokba a városokba, ahonnét azok elszármaztak, vagy azokba az országokba legalább. Na most innét jön a következő, hogy ha én ezeket mégis szeretném megnézni, és nem akarok oda utazni, akkor hát ugye létrejön egy olyan kiállítás, ahol különféle múzeumokból kölcsön eljönnek ide a tárgyak. Tehát itt volt jó példa most éppen azért még most is látható Attila kiállítás, ami hát számos múzeumból jött össze. Hogy folyik egy ilyennek a szervezése?
1: Ugye 13 ország 64 múzeumával dolgoztunk együtt, British Múzeum, Louvre, Budapest, Samarkand, Speyer, Mainz és itt tovább. Hasonlóképpen vagyunk tárgyalásokban most a Mohács 500-ra készülő nagy kiállításunkkal. Azt hiszem, hogy ennek igazából így van, csak jól értelme, hiszen ha egy konkrét kiállítást nézünk, tehát ugye nem egy egész múzeumnak az állandó kiállításáról beszélünk, hanem egy konkrét kiállításnak a létrehozását nézzük, akkor meg nyilván az a fontos, hogy egy-egy téma kapcsán össze tudjuk gyűjteni, le tudjuk tárgyalni, be tudjuk mutatni az ahhoz a témához kapcsolódó anyagi kultúrát, megőrzött anyagi kultúrát és a mögöttük rejlő történeteket. Ez egy nagyon rigorózus és hosszú ronyuló tudományos munka az, ami ezt meg tudja alapozni. Gondolj csak akár most itt a közelgő Mohács 500 évfordulóra, milyen komoly kutatások zajlanak ebben a témában már nagyon-nagyon régóta, vagy akár most itt a Nagy Lajos 700 kapcsán is, ugye ez majd másik fontos évfordulónk, ugye ennek kapcsán is készül egy nagy kiállításunk, és van ennek már egy kamaratárlata itt a Nemzeti Múzeum középkori lapidáriumában, de volt erre ennek kapcsán egy konferenciánk, és lesz még egy nagyobb nemzetközi konferenciánk Visegrádon. Tehát, hogy ezek nagyon komplex munkák. Én azt mondtam, hogy az örökségmenedzsment az mindig egy olyan módszertan, mint az örökségi lánc, tehát egy olyan munka, ahol együtt kell, hogy tudjon dolgozni a kutató, a tudományos gyűjteményi terület, egyébként a tudomány kommunikációs terület, és egyébként akár a jogi terület is, és nyilván ez költségvetés is kell. Tehát itt ez egy nagyon komplex termék. És ez csak úgy működik, hogyha ezeket az egyeztetéseket úgymond sikeresen tudjuk lefolytatni, és közben ezek az emberek képesek úgy együtt működni, hogy világszínvonalú produktumot hozunk létre.
0: Hát konkrétan, amikor elkezdesz megtervezni egy ilyen kiállítást, mint az Attila kiállítás, majd egész konkrét dologról beszéljünk, akkor a múzeumi szakember, a kiállítás tervező, a régész, a történész, egyebek, akik ebben közreműködnek, megtudja azt, hogy hol van egy adott tárgy, amit még jól be lehetne illeszteni, megkeresi az adott múzeumot, elmegy, megnézi, tényleg szeretném ide behozni, letárgyalja vele, hogy ottan hozzák elő a raktárból azt a dolgot, vagy vegyék ki egy állandó kiállításból, és megjelenik helyette egy kis kártyácska, hogy ez éppen kölcsön van adva. Szóval ez gyakorlatilag hogy megy? Föl kell értékelni azt a tárgyat, meg kell határozni, mekkora biztosítási összege lesz, hogyha ezt tényleg ideadják. Kérje érte pénzt mondjuk a British Museum, hogyha kölcsön ad egy képet egy ilyen kiállításra.
1: Nem becsüsként dolgozunk itt, tehát hogy nem, ilyen típusú munkát nem végzünk, de természetesen nemzetközi protokollok vannak erre. Nemzetközi műtárgyszállítások, műtárgybiztosítások vannak, és valóban az a tudományos munka kell, hogy legyen interakciónk egymással. Tehát ha megint csak osztom, ha nem vagyunk ott jelen, az ICON-ban, az UNESCO-ban, a múzeum szakmai közegben, a konferenciákon, a nemzetközi tudományos projektekben, ha nincsenek, nem tudom, EU-s projektjeink, most is van számos kitűnő EU-s projektünk a Nemzeti Múzeumnál, Budapesten és vidéken is. Tehát, hogy ha nem vagyunk benne ebben a szakmai körforgásban, és itt jön elő a nemzetközinek a jelentősége, akkor ezeket azért nagyon nehéz letárgyalni. Tehát nyilván egészen más, számos, mondjuk a Smithsonian Múzeumtól kezdve a Tokiói Mirai Kanig számos olyan múzeumvezetőt ismerek személyesen az elmúlt 20 évből, akikkel nyilván egészen más egy tárgyalás, mert ez kell egy bizalom. Tehát, hogy ez nem egy műkincs piac, hogy oda bárki bemegy, csak azt mondjuk, hogy akkor most nekem ez kell, nekem az kell, és akkor... Tehát, hogy ehhez azért kell egy nagyfokú bizalom, ezért fontos, hogy az intézmények hitelesek maradjanak. Tehát nem lehet kurzuskiállításokkal, meg nem tudom micsodával terhelni. Tehát nagyon fontos, hogy az intézmények, a múzeumok, a közgyűlemények megtartsák azt a hitelességet, azt a tudományos hitelességet, amitől tárgyalóképesek maradnak, megbízható partnerek maradnak a nemzetközi múzeum szakmai világban. Szóval ez egy nagyon rigorózus és nagyon komplex szakma, amire most kérdezel. Kétségtelenül ez csak így. Ennek nagyjából ez a gyakorlati valósága. És ami pedig magát a kiállításoknak a létrehozását illeti, ott én nagyon fontosnak tartom mindig azt, és mondjuk például a közlekedési állandó kiállításában nagyon széles csapattal dolgoztunk így, nagyon széles körű csapattal dolgoztunk így. Most itt is ezt csináljuk ezeket, nyilván kisebb léptékben abban a szempontból, hogy itt egy-egy időszak kiállításról beszélünk, nem egy nagy több ezer négyzetméteres kiállításról, de hát ott vannak a tudományos szakemberek, gyűjteményi kollégák, múzeumpedagógia, én nagyon fontosnak tartom, aztán az egy legjobb példa mondjuk a London Transport Múzeum, ahol tényleg gyerek szemmagasságban is végig tudja élvezni a látogató, hogy mit is akar üzenni a múzeum, mi a missziója, miért, mit is látunk ott valójában, és felnőtt szemmagasságban is ugyanezt látom, de a gyerekek nem rángatják ki a szülőket, a szülők sem akarnak rögtön feltűnő idő előtt elmenni onnan, tehát nagyon ügyesen adották ezt meg, és ez egy nagyon fontos, hogy tartom a múzeumpedagógia, a modern tudás közvetítésnek ezeket az elemeit, de ott legyen a kommunikáció, a tudománykommunikáció, hiszen ma már el kell, hogy érjük a látogatókat ebben a digitális információ zajban. Szinte másodperceink vannak arra, hogy egy kiállítás kapcsán fel tudjuk hívni a figyelmüket külön legkülönbözőbb platformokon, tehát a sajtó hagyományos elemein keresztül egészen a social media vagy a TikTok világáig. Szóval, hogy ehhez a konkrét kiállítás, konkrét létrehozáshoz pedig az kell, legalábbis ebben a módszertanban hiszek, hogy a kiállításon dolgozó szakemberek sokfélesége legyen jelen. Hiszen ezt a kiállítást valóban nemzetközi tárgyalásokra van szükség, jogi szerződések megkötésére van szükség, jó látványtervezésre van szükség, tudományosan hiteles kurátori tartalomra van szükség, jól érthető tudásközvetítésre van szükség, múzeumpedagógiai munkára, kommunikációs munkára és kivitelezői munkára is. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex munka. Én azt szeretem, hogyha ezt együtt végezzük el közösen. Tehát mi ezt itt azzal a módszertannal végezzük, hogy ezeket időről időre együttesen vitatjuk meg, együttesen beszéljük ki, együttesen polemizálunk rajta, és így születne a kiállításaink.
0: Még egyszer azért visszatérnék arra a kérdésre, amiről most nem kaptam választ. Tehát van-e annak valamiféle anyagi vonzata, hogyha egy külföldi múzeumból egy kiállításhoz kölcsön kérsz valamit, vagy akár itt egy másik múzeumból? Tehát van-e ennek a dolognak egy olyan piaca, egy tarifarendszere, hogy igen, odaadom neked ezt a képet, 6 hónapra fizetsz ennyi pénzt, vagy cserébe elkérem tőled azt, amit én szeretnék egy másik kiállításon kiállítani. Tehát van-e valamiféle ilyen üzleti láncolata ennek?
1: Nem, igen, ezt akkor hosszúra nyújtottam a válaszomat, de ezzel én ezt megválaszoltam, hogy ezek nemzetközi szállítások, nemzetközi műtárgy biztosítások vannak, de nincsenek erre ilyen tarifák, tehát ez nem egy kereskedelmi, nem egy profit tevékenység.
0: Mondjuk azt mondod, hogy szeretnél egy olyan munkát megkapni valahonnét, ahol egy híres ember csinál az adott tárgyat, és akkor azt mondják, hogy jó, $3,000 odaadom egy hónapra.
1: Ugye más a dolog filozófiája is, tehát, hogy szóval induljunk ki abból, hogy itt Magyarországon a múzeumok ezek állami fenntartások, tehát bármilyen kitűnő múzeumi szakember csak az állami szférában tud dolgozni, nem tud máshol dolgozni. De például az Egyesült Államokban a múzeumnak a meghatározó többsége magánmúzeum. A teljesen más regulációk vannak, teljesen más szabályozók vannak, ott el tudom érzi, hogy lehet ilyenek, sőt, tehát nagy kiállításokat kölcsönöznek egymásnak pénzért, ha nem is profit alapon, de bevételi alapon pénzért készítenek nagy múzeumok ilyeneket. Ez létezhet, ilyen van természetesen. Ugye itt Magyarországon eleve az a alapállás, hogy itt a múzeumok, az állami fenntartású múzeumok egymás között egyébként díjmentesen adnak kölcsönműtárgyakat.
0: Sok mindent megtudtunk a múzeumokról, valamint ugye az elején megismertük Zsigmond Gábor álláspontját arról, hogy a múzeumok szép lassan visszakapják az önállóságukat, ami egy rendkívül fontos dolog, hogy egy múzeumot meg akarunk látogatni, akkor tudjuk is róla, hogy ő egy önálló múzeum, és felelős azért, amit csinál, és nem valaki majd a feje fölött eldönti. Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést Zsigmond Gábornak, ugye, aki a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központnak az elnöke. Hallgatóknak köszönöm a figyelmet, és Bicó Tamásnak a technikai segítséget. Grosmit Pétert hallották, találkozunk 2 hét múlva.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Variáció 1.
1: Akartam beszélni anyámról. Most is, mint 1973 óta oly sokszor. Nem önöknek, magamnak. Magamtól. És most sem sikerül. Mint egy elő nem hívott kép, mint egy ezerszer látott film, ami el sem készült. Lehetetlen megfogalmazni a hiányt. Mint egy illat, amit őrzök, ami van, de még sincs. Nem érthetik. A könycsepp bent szorul. Megint.

0: Variáció 2.
1: Gyerekeim, anyját látom, de boldogok voltunk. Virágot adnék neki minden nap, de titkolom. Elfújt. Elfújt messzire tőle a szél. Vagy magam.

0: Variáció 3.
1: Anyák napján talán van virág, meg van köszönöm, meg van könycsepp, néhány. Meg van egy jegyzetféle, most, hogy de szép. Dicsérjük az életet magát, az anyát, ezen a napon. Ezen a napon hirtelen fontos lesz ő. Ha nincs már, azért, ha van, most gyorsan pótolható hisszük balgán, ami elmaradt. Pedig dehogy. Az elmúlt nincs, soha nem simítható.

0: Variáció 4.
1: Mama, ne haragudj. Nem mondjuk, talán nem is gondoljuk, csak tudjuk, hogy sok az elmaradt figyelem, a berrekedt szó, a be nem fejezett mozdulat. Pedig megérdemelnéd, hogy simogassunk. Úgy, mint te. Rég. Csak tudod, rohanunk. Most azért itt a virág, a szó, a tiéd. Elhervad majd, de jövőre megint lesz nap, meg virág, meg köszönöm. Arcodon legördül egy könycsepp, jövő ilyenkor is. Ha még vagyunk, ha ráérünk, ha nem rohanunk kép, észrevesszük majd. Ne félj, letöröljük.

0: Köszöntjük a hallgatókat, kezdődik a retro műsor. Amint azt már megszokhatták, hétfőnként 1-3-ig merengünk a múlton, amely szándékaink szerint nem csak a mi múltunk, már résztvevőké, itt a mikrofon előtt megszólalóké, hanem egyik másik darabka az önöké is, és így gondoljuk, közös hullámhozra kerülhetünk. A mai műsor munkatársai egy kicsit, munkatársi gárdája kicsit hiányos, mert Varjú Tamás nem ért vissza még Kijevből, ahol a BL döntőt nézte, de egyik meg a Solid reklámot a Mozaik című műsorban volna beszámol erről, lesz miről mesélnie, akár Kijevet nézzük, de hát főleg a fociról. És apropó foci, azon beceneve Fodor Jánosnak, aki viszont itt van, Mohácsi Miklós szintén itt van.
1: Igen, itt vagyok.
0: És én pedig Rékai Gábor vagyok. Tehát számítsanak arra, hogy most is merengünk, beszélünk, okoskodunk, élményeket mondunk, és remélhetőleg élményeket keltünk önökben is, ami a múltat, vagy akár a jelent illeti.

0: Nem mondtam el, mert igazániból eléggé Tamás vagyok az ügyben, hogy érdemes nekünk, hogy mondjam, témát kijelölni a beszélgetésünk közben, mert úgyis azzal szoktunk dicsekedni magunk előtt, meg néha önök előtt, hogy hát ilyen szabad asszociációk vannak, és hát eszünkbe jut valamiről valami, és annak már a harmadik vagy a negyedik lépcsőnél vagyunk, akkor már régességen nem az eredeti témához van közünk. Na jó, hát ez azért mégiscsak valahogyan valamicska felkészülés azért van, és ahol maradtunk, hogy most talán ezekből a régi tárgyakból kellene valami képzeletbeli virtuális kiállítást tartani, vagy nekünk elővezetni, és ami a régmúltban nagyon-nagyon jellemző volt, az is emlékeztet minket most azokra az időkre, hát azokat most szép sorban elsoroljuk, illetőleg azoknak egy részét, és aztán ami eszünkbe jut, azt majd hallják.
1: Nagy dolog ez, Gábor, ha még eszünkbe jut valami.
0: Jó, hát nem akartam így kezdeni, eleve lelombozzam a hallgatókat. Ezzel egyébként jól elszórakozunk ezzel, de tényleg úgy van, azt azért áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi már a 50. évünkön túl vagyunk bőven, és állandóan ezen szórakozunk, hogy most mire emlékszünk, és mire nem, és sajnos tényleg úgy van azért, hogy viszonylag frissnek tűnik az ember agya, de már én tudom, én például a saját tapasztalatomból tudom, hogyha nem jut eszembe egy szó, akkor egy szinonimát próbálok mondani. Erre nagyon jó. Erre nagyon jó, hogyha az ember elég sok mindent olvas.
1: Tréning ezzel. De hát még

0: az itt van. Jut eszembe jó szó, komputer. Emlékszem.
1: Ez nem retro szó.
0: De.
1: Na.
0: Abszolút retro szó. Én emlékszem, amikor megjelent az első Commodore.
2: 64. Igen. Az volt már a komoly komputer
0: hát
2: nálunk.
0: Igen, az még basic nyelven, nem tudom, hogy mindegy. És én emlékszem, képzeljétek el, hogy én akkor ezt a magyar rád, szereztem egyet, vettem magyarán, és bevittem a Magyar Rádió kronika rovatába, és azt mondtam az ott lévő embereknek, csupa írógép, villanyírógép, ezen csináljunk egy közös könyvtárat, ez a szó talán még nem volt így használva, és mindenki beírja a riportalany nevét, titulusát, és mellé tud egy jelzőt tenni, mondjuk Dadog ne hívjátok. Ne elkésett, nem tudom,
1: vagy remek, nagyon jó, nagyon
0: remek
1: jó
0: zseniális, ilyen és ilyen témában ifjató, és így, és egy telefonszámmal, mert hát akkor még nem volt ugye internet, meg nem tudom, ez bonyolultabb dolgok voltak elérni, mondom, milyen jó lesz. Na most ezt senki nem volt hajlandó használni. És nem csak azért nem, mert a tudást, az információt nem volt hajlandó átadni, ez ma is jellemző lenne amúgy, azt hiszem, tehát a notesz az egy nagy érték, a kapcsolattőke egy nagy érték, ezt sem voltak hajlandók átadni, nem voltak hajlandók ezzel a technológiával, technikával de, foglalkozni.
1: De technikai okok miatt? Nem hiszem,
0: igen,
1: elvi.
0: Hát de bonyolult volt, hát egy új valami odajön.
1: Hát amikor én adatbanknak is szívesen hívtam én ezt, mert én meg úgy kerültem ezzel kapcsolatban, most túl az aktív korunkon, hogy amikor megtisztelő felkérést kaptam, hogy a Bécs Rádió munkatársa legyek, akkor felhívtam egy kedves kolléganőmet az Magyar Rádióban, aki gyártásvezető volt, és ezek a gyártásvezetők azt, hogy tudni kell, hogy óriási emberek voltak, kapcsolattartás ügyben iszonyatos hálóval rendelkeztek, pláne akik nem 21 évesek voltak, hanem idősebbek, mert hát ugye gyűltek az adatok is, felhívtam, és mondta neki, hogy hát Áikám, Évikém, Juliskám, tedd már meg nekem azt, hogy...
0: Nézd meg ki az a fodor.
1: Neki. Fodor kéri, mert akkor biztos sikerült volna. Na, summa-summarum egy olyan öt oldalt össze, pontosan így. Tehát, Németh Lajos, nem a Németh Lajos volt, csak az ő neve jutott eszembe, meteorológus, rohadt jó telefonszám.
0: Tehát, hogy ossza meg a jó riportalanyokat.
1: És nem csak a jókat, tulajdonképpen olyat is írt, akinek extra foglalkozása volt, gyűjtött valamit, vagy kutatott olyat, ami érdekes, arra meg odaadottam elé, hogy nehezen beszél. Vagy. Csak, ha muszáj.
0: Ugyanez.
1: Hát onnan jutott eszembe. Úgyhogy én ezt egy jó darabig használtam, és hát most már úgy átalakultak a dolgok, de ez marha jó dolog volt. Jó, és ez a legkézzel, legkisipari módszer.
0: Látod, milyen érdekes, azt mondjuk, hogy egy szó, egy tárgy, ugye most tárgya körül, nekem beugrott az, hogy Commodore, hát a Commodore-ról is majd eszembe jött valami, de azt talán... Tehát, hogy egy régi számítógép, és akkor ugyanígy majd a következő is jöhet természetesen. Én egyébként már ki is találtam a következő szót egy zene után, szerintem onnan lódjunk neki, a fűzős fotballlabda, a fűzős foci, hármas volt, meg négyes, meg ötös, és a gumáruházból lehetett hozni.
1: Most sem pészi be a focit, de nem baj, nem baj.

0: Rádió B és retro, csupa retro figurával. De szerintem ti is rúgtátok annak idején, vagy legalábbis vágytatok, vagy álmodtatok egy ilyen lasztira. Szóval ez már bőrlabda volt, nem rongylabda, nem pelenköltés és újságpapírok becsomagolásával, erről épp most írtam a napokban valamit, szóval olyan is volt. Nem, ez igazi bőrlabda volt, és én arra emlékszem, hogy én egyszer kaptam, Moszkvából valaki jött, nem tudom, és hozott nekem egy ilyen hármas, ez a méretet jelenti.
1: Igen, igen.
0: Tehát nem túl nagy, nagy labda volt, de fűzős, bőrfűzővel volt valahogy, mint a cipőfűző összehúzva, ami hát, ha képen találta az embert, hogy ebbe fejelt, az a halál volt.
2: A fűzősre visszatérve, biztos akkor emlékszel, most be fog ugrani, ha mondom.
0: Mohácsi Miklóst hallják.
2: Hogy az úgy lehetett befűzni azt a bizonyos rajt, de hogy csavarhúzót képzeljenek el, a vége egy picit meg volt hajlítva, és lukas volt. Abba kellett befűzni azt a bőr...
3: Ilyen horgoló tűzszerű.
2: Igen, olyasmi, de hát ugye jó erős volt, abba kellett befűzni ezt a bőr, tulajdonképpen cipőfűzőszerű valamit, tehát labdafűzőt, és akkor keresztül dugni azon a, hát legalább 8-10 dupla soros lukon.
0: Te, ez a fűzni, ez milyen jó szó, mi?
2: Nagyon tisztán emlékszem rá most, hogy említettem.
3: Mire? Fűzés?
2: Erre az egész.
3: Hát a János közben tovább lépett.
2: És még egy, én is Moszkvából, a Szovjetunióból kaptam annak idején.
3: Szóval a labdáról eszembe jutott az, hogy valamelyik világbajnokságon már valami olyan labdát csináltak, mert mindig az egy nagy poén, hogy melyik sportszergyártó nyeri el a világbajnokság, vagy a óriási nagy versenynek a... Mert akkor ott egyforma labdákkal kezdve. És akkor benne volt, hogy szitál. Akkor elkezdték, hogy az direkt szitál, hogy nehezebb legyen a kapusnak védeni. Szóval olyan... Ez kicsit nekem a Forma 1-es gumikhoz
0: hasonló. Illiszitál. Illiszitál.
3: Szóval egyszerűen annyi féle van, és fociba is.
0: Jut eszembe. Láttad a mostani meccset?
3: Hát meglepő, de láttam.
0: Real Madrid a Liverpool ellen.
3: Így van.
0: Harmadik gól. Ott citált a labda, vagy nem?
3: Nem nagyon. Nem nagyon. Én a hátsó képből láttam, hogy egy kicsit, mint a másképp mozogna, mint egy egyszerű labda, de ez valószínűleg befér. Szóval minden, ez nem ilyen különleges
0: nem
3: dolog. Hát a kapus háta mögül. Ilyen van, hogy beverik a sarokba, csak hát pont egy BL döntőn eléggé kínos.
0: Aki nem követte ezt a sporteseményt, és nem is tartja annyira fontosnak, azt nem akarom ebbéli hitéből kirángatni, bár nyilván a férfi emberek jelentős részének ez nagyon
3: súlyos
0: fontos. De amiről viszont beszélni szeretnék itt, ha már a foci kapcsán, vagy a labda kapcsán idejöttünk, hogy van egy csapat, eljut a csúcsok csúcsáig, ott van a kapuba, és a kapusa, hát ki kell mondanunk, a kapusa hibájából nem jut fel a hegy legtetejére. Ezt túl lehet élni természetesen a csapatnak, nincs ezzel semmi gond, még így is jut nekik pénz, dicsőség, televíziós közvetítés, stb. De a kapusnak túl lehet-e élni azt, hogy ez a fiú 24 éves, ez bármikor a hátralévő életében egy rosszat álmodik, már pedig sokszor fog, akkor mindig ez a két gól lesz az álmába, ez biztos, ez felejthetetlen számára. Nem, ha ugyan megúszza élve, mert lehet, hogy holnap után már nem védhet, akár sehol se.
3: Valahol azt olvastam, hogy a Liverpool játékosai a meccs után az okogó kapust nem vigasztalták, hanem a Real Madridosok vették körül. Hát körülvették, mert ők nekik nem jött rosszul, hogy szerencsétlen ekkorákat hibázott, de össze, szóval ezt én nem figyeltem meg, mert a megjegyzés az volt ehhez a hírhez, és most már a fene se tudja, hogy mi igaz és mi nem, és én nem nagyon láttam, hogy hát a Liverpool himnuszában benne van valami olyasmi, hogy együtt egymásért, stb., és hogy ennek a fényében milyen ciki, hogy ezek nagyon annyira sportszerűnek tűnnek ezek a palik, az ellenfélet is, hát ott néha már röhögnek, hát nem ilyenkor, de mégis meccs után az ember azt, hogy megeszi a másikat a meccs alatt, és egyébként pedig hát kifogástalanul viselkednek a legkemény, vagy legalábbis én, amit látok, vagy a tévé, amit közvetít, tehát nyilván anyáznak is, de azt nem a nyilvánosság előtt, nem?
0: Hát azért ez a Ramos nem volt annyira...
3: A meccsen.
0: Ja, a meccsen.
3: Végig arról beszélek, hogy a meccs az az egyik dolog, és utána...
0: Hát persze, feszültségek után már békülékeny a társaság. Jó, mindegy, az a dolognak a lényeg, hogy egy olyan 21. századi drámát láthatott több millió ember, ahol volt egy igazi áldozat, és ez az áldozat, aki egyébként maga gyilkos volt, mert a hibás,
3: igen.
0: Ugye? Tehát aki Hát az túlélhetetlen traumát szerzett szerintem, de ennyit a futballról.
3: Nem, mert a retro, most ne haragudj, de szóval ha a retro, akkor a magyar foci, annak idejéni magyar fociról is beszélhetünk, tehát a 60-as évek fociáról, ha éppen akarunk, de most még ehhez azt szeretném hozzátenni, nincs mese, a futball elszabadítja az indulatokat, szóval, hogyha erről ilyesmiről van szó, tehát kapushibáról van szó, akkor azért eszembe jut, hogy hallatlan igazságtalan a sors. Szóval már a tekin hallatlan igazság, foci ügyben. Egy csatár, azért az többször előfordul, hogy egy ajtóablak helyzetbe szívja.
0: Ezret hibázza. Hát persze.
3: Hát kihagyta. Kapus egyet kihagy, gól.
0: Így van.
3: Na most. Hát ezt tudniuk kell mind a kapusoknak, mind pedig a játékosoknak.
0: Jó, de...
3: Hát ettől még ez a látszat.
0: Ettől még az utókor, hogy mondjam, nem így fogja ezt.
3: Jó.
2: De azért emlékeztek rá a magyar fociban, valamelyik világbajnokságon, nem a Szimcsákkal volt az, hogy kihagyott valamit, és nagyon sokáig mellőzték.
3: Magyar szovjeten a golvonalon luftot rugott talán és, a Rákosi. Nem a Szimcsák nem a Szimcsák.
2: Nem, de mindegy, de bal oldalon játszott, tehát akkor stíme, igen.
3: Azt többször említették. Na,
2: és állítólag sokáig viselte.
3: Igen, középpályásnak, mindegy.
2: Az egy kivétel lehetett.
3: Még egy valami a bőrfociról, és akkor befejezhetjük, mert János már finoman felszólított, hogy elég volt a fociból, nem érdekli, nem ért hozzá, nyilván van. Ez bőven elég volt. Hidegkuti Nándor, akinek a nevét azért Magyarországon eléggé ismerik, az olyan csapat középcsatára, még bőrfocival, vagy lehet, hogy rongylabdával, de valamelyikkel a kettő közül még Óbutától Firenzeig címmel egy könyvet írtak róla, és abban le van írva, hogy gyenge volt a bal lába, hát egy joglábas játékos volt, és hogy erősítse a bal lábát, a gyengébbik lábát, arra cipőt vett az edzésen. De a másik, a jobb, az vagy mezitláb, vagy zokniba. Na most azokkal a labdákkal, azokhoz zokniba hozzá nyúlni, és az úgy focizni, hát nyilván nem nagyon forszírozta, hanem a bal lábával dolgozott. Tehát én nekem ez bevonult a balcó vasmellénye, meg nem tudom, és abban való kilométeres futásai mellé, Hidegkutinál, hát akkor még nem volt nagy spíler, ugye, akkor kezdett, így edzett, hogy mesztelen volt a jobbik lába.
0: Azért, hogy ne avaruljon, mert az fájdalmas.
3: Hát az fájdalmas.
0: Tehát akkor a cipős lába
3: inkább a cipős és lába, és szépen megtanulgatott valamelyikre.
0: Így aztán az technikailag jobb lett.
3: Hát, így világklassz is sem. Na, foci?
0: Nem, elég a fociból, a hölgyhallgatóink nekünk nagyon fontosak, és bár a női foci is egyre erősített. Azt gondolom, hogy akkor most elég. Hát persze bemutatót tartanék, de úgyse látják, hogy én is tudok olyan hullózó gólt rúgni, mint a Bél, szóval minden esetre volt egy nagy mérkőzés, megint van győztes, mindenféle. És a világ legmázlisabb csapata a Real Madrid, azt gondolom, a leggazdagabb is amúgy.
3: Még a tetejében.
0: Abszolút veri a mezőnyt, tehát az egész világ leggazdagabb csapata most jött valami, nem tudja hány milliárd, még annál az embernél is gazdagabb, aki most majdnem eszembe jutott.
3: Zene? Az mesterember, az egymás. Ezek igaz, hogy ezek mesterfocisták, és micsoda különbség.

0: Ahogy halad az idő, észreveszem magamon, és csak bízom benne, vagy reménykedem abban, hogy ez nem lesz nagyon fárasztó. Én nekem mindenről a könyv jut. Na, majdnem mindenről, és majdnem mindig
1: a könyv. Van az akkor, amikor
0: igen,
1: már csak.
0: Igen, a könyv jut eszembe, tudtam, hogy ezt nem lehet kihagyni, próbáltam közben átfogalmazni a mondatot, de már hiába. Még ébre van a János sajnos még. Szóval a lényeg az, hogy a könyv így, a könyv úgy, könyv amúgy. És amikor ugye elgondolkozom azon, hogy tulajdonképpen mi van olyasmi, ami azért jellemzi a korunkat, nem feltétlenül olvasta mindenki Arthur C. Clarke A jövő körvonalai című könyve, de ha megnézzük, 840-be került, úgyhogy innentől kezdve el lehet képzelni, hogy mikor jelent meg, de meg is mondom, gondolat 1969, és csak azért mesélem el.
1: És már akkor 840 forint.
0: 850! Mondom, 8 forint 50 fillér.
1: Hát azért meglepett.
0: 85-50 fillér. Most ez a Clarke-ról csak azért hoztam el, mert az én világomhoz ez a könyv, akármi csináltam, akármi volt a foglalkozásom, vagy valami más miatt, ez mindig elkísért, mert ebben a Pali, aki, bár bocsánat, a szerző, aki ugye író és műkedvelő, hát csillagász, értette ez az egész bizniszhez, és a stacionáris műholdak, hogyha ez neked mond valamit, ugye, ezek a stabilan együtt keringők bizonyos magasságban.
1: Azok stacionárisak?
0: Stacionárius, az itt föl. Jó, és akkor megnézheted. Szóval nem ez a lényeg. Az a lényeg, ez csak a nagy képüsködés volt, hogy ez a Pali, ez írt egy jövő térképet. Most ezt nem fogom természetesen felolvasni, de azért a érdekesség kedvéért, ez, hogy mondjam, ízelítőt adok neki, adok belőle. Tehát mondjuk, hírközdésbe beírta 1915-re a rádiót. Ez nem nagy kuszt, mert később írta ezért. És ezt a, ugye felsorolt egy ilyen időtáblát, hogy mikor mi történt, igen, mikor mi történt, és miben tranzisztor, aztán 1960 űrhajó, így megyünk előre. Magát a könyvet azt meg is nézem, hogy mikor írta. Illetve hát 69-ben adták ki, úgyhogy nyilván valamikor hamarabb. És aztán, mikor hát az az érdekes, és az az izgalmas, amikor napjainkhoz jut, 62-ben írta egyébként a könyvet. Na és akkor, hogy miket kalkulálgatott ő? 2030 földönkívüliekkel kapcsolat.
1: Hát ez meg lehet.
0: Biomérnöki tudomány. De 2020-ra írta az öröklés szabályozást. 62-ben. 2020-ben. Nukleáris katalizátorok. Intelligens állatok 2040-be. Csak úgy mesélem, hogy retro műsorban, hogy mikkel foglalkoztak már 1960-ban. Felfüggesztett élettevékenység, mély állulás 2050-ben. Azt mondja, hogy...
1: Ez jó, várjál, felfüggesztett élettevékenység.
0: Mély állulás.
1: Tehát ez egy hosszú alvás, hogy aztán
0: igen,
1: majd...
0: Igen, hogy hátha. Hát amit csinál? Hát amivel jó üzletet csinálnak már most. Hogy szépen majd megfagyasztunk téged, és így szép fagyasztás, jó, persze.
1: De ez már van igaziból?
0: Hát a fagyasztás igen, csak a fölkeltés nincs. Hát ez az már bőven van. Hát ez
1: jó, de nem az élőt fagyasztják.
0: Nem.
1: Hát jó, mindjárt olyan gyorsan változik mindent a géntérképekkel, meg a nem tudom, minden lehet már, persze.
2: Hát egy kicsit ilyen vernés előre
0: erősebb.
2: Jó, persze.
0: Nem azt mondom, hogy igaza van, mert világagy 2090. Hát ugye Európai Unió esik Google. Szép. Okay. Nem, hogy, na de a,
1: hát figyelj, erre gondolom,
0: robotika itt van, nem tudom, 2050-nél, hát ez már igencsak előbbre vagyunk, mint Clarke jóslata. Találkozás földönkívülekkel 2100. Igen. Ezt még
1: most
0: meg kéne próbálni.
1: Mindenről nekem a könyv, ugye az jutott eszembe, hogy én meg végignéztem az otthoni könyvtáramon, és a könyvem nagy része olyan szinten avult el, ellentétben ebben a könyvben.
0: Hát ez nem avult el.
1: Jó, nem jó szó ez az elavulás, nem jó szó, hanem hogy már nem nyúlok hozzá. Tehát ott van nem tudom, a Révai nagy lexikon, vagy ott van a film lexikon, vagy az operák.
0: Bármilyen
1: lexikon. És már nem veszem elő egyetlen egyszer, évek óta nem nyúlok hozzá, mert odaülök a számítógépemhez, sőt a telefonomhoz, beütöm, és egy másodpercben azt az információt megkapom.
0: Tudsz arra válaszolni, hogy miért a számítógépedhez ülsz oda, és nem...
1: Mert gyorsabb.
0: Vagyis kényelmesebb.
1: Igen.
0: Mert én nekem az a mániám, és majd biztos műsort is fogok szentelni ennek, hogy minden találmány, vagy majdnem minden, hát nyilván nem tudom azt én áttekinteni, arról szól, hogy hogyan lehetne az életünk kényelmesebb. Ez egy abszurdum.
1: Igen, de azért ez nem egészen így van. A reggeli műsorban az egyik kollégám rollerrel jön be. Az Asztóriától idáig rollerezik. Jól lehet 60 éves, vagy nem tudom én mennyi. Mindegy, tehát nem 20 éves. Hát az nem kényelmesebb, mint felszállni a buszra, metróra, villamosra.
0: Jó, de figyelj, én arra gondolok, hogy minden olyan találmány, minden olyan technikai újdonság, az nem minden, mert nem merek ilyet mondani, hogy minden, de hát egy csomó dolog a vezető nélküli autótól kezdve, a mindenféle olyan házhoz, tehát kereskedelemben a házhoz szállítás, ne vásárolja, hanem házhoz szállítanak. És egy csomó más dolog. Én nekem az a benyomásom, hogy minél egyszerűbb legyen, minél könnyebb legyen az élet, ami nem kritizálható nagyon, de mégis az én engem nagyon izgat, és hát nagyon izgat. Érdekelne, hogy azért ez hogy lesz majd a később.
1: Jó, helyes, hogy Gábor, miközben beszél, kiszól, mert nem tudja hallgatni. Kösz, majd beszél tovább.
0: Hát hallgató. Ne becsüld le a hallgatót. Hát azt biztos tudja, hogy valakinek valamit, és nem magamnak, ahogy dumálok, közben megköszönöm a utolsó mondatot.
1: Engem ez se lehetne meg, de kávét kapott ez a dolog lényege.
2: És ami a korosztálynak a sajátossága, hogy automatikusan, nem is oda kell figyelni és gondolni rá, hanem automatikusan.
0: És igaza van.
2: Miért? A János is korosztály.
0: Ez egy óriási csapda. Én csapdának nevezem, más meg azt mondja, hogy ez a fejlődés. Yeah. Érdem, jó, hát ez komolyan meg kéne vizsgálni, hát ez így csak egy ötlet, jó, vagy
1: hogy ez fejlődés, vagy nem valóban. Szóval ugyan... Jó, hát ez izgalmas dolog, akkor ugye rögtön eszembe jött a karbid lámpa, amit még a kezünkbe vittük, amikor barlangászni indult a anyámmal, aki egyébként szintén jövőkutatással is foglalkozott. Nem tudom, hogy van-e még karbid lámpa, valószínűleg már régen csak elemlámpa van, nem nincs szükség a kézre, meg a
0: nem, telefon van, és az a világ.
1: Jó, mondjuk a barlangban talán nem, de ott a sisakra felszerelett egy fejlámpát már, igen. És egészen más különbözők vannak. Igen, hát igazad van, kényelmesedünk, hízunk, kövéredünk, lustulunk, gyengülünk.
0: Több ember hal meg elhízás, mint éhhalál következtében.
1: Biztos, hogy...
0: Hát ha Harari, aki az én új kedvencem, és nem csak az enyém, ez egy a Jeruzsálemi Egyetemen tanító, ilyen intellektuális szupersztár lett belőle, mert elsöprő a sikere. Hát én beálltam a fanok közé, mert elolvastam az egyik könyvét, és majd elolvasom a másikat, és itt a Bécs Rádióban vendég volt a fordítója, akivel hát megpróbáltuk átfogni, mert ez az emberiség, a történelmek egy olyan összefüggését, most nem mondok el, mert elalszik a hallgató is, meg ti is, de nagyon érdekesen gondolkodó figura, és ez tőle vett adatok. Hát most itt megint beleütköztünk abban, mi a másik, ha már jó messzire eljutunk persze a tárgyaktól, hát beleütközünk abba, hogy hát most mi igaz? Most én higgyem el neki? Hát egy nagyon profi, és nagyon ismert, és nagyon jó színvonalon író, azt tudom tanúsítani, de más is. Na és hát mi van rossz, olyan adatokkal dolgozik, ő át van vágva, ő át akarja vágni a hallgatót, mert most már az van, hogy hát ki tudja, hogy igaz-e a hír, vagy nem. És ezt hogy fogjuk megoldani?
1: Hát akkor az alapkérdés talán, hogy mi a való világ?
0: Hát az alapkérdés,
1: megismerhető-e a való világ, vagy folyamatosan olyan befolyásolás alatt vagyunk, olyan hatások érnek minket, hogy mindig azt látjuk, amit más láttatni akar velünk. És akkor eljutottunk a kommunikáció lényegéhez, eljutottunk a sajtóig, eljutottunk Közép-Kelet-Európáig, Magyarországig, de hát akár Észak-Koreáig, nem tudom, a világ attól függ, honnan nézed, és kiadja az információt, ha ugyan az információ.
0: A zene előtt akkor még egy fél mondattal, de csak egy fél mondattal emlékeztetek az én saját filozófiai tanulmányaimra, az a retróba bőven belefér, mert az akkor valóban a 60-70-es évek voltak. Egyáltalán ez a világ, ami körülöttünk van, és amit részben mi csinálunk, az egyáltalán megismerhető-e.
1: Vagy létezik.
0: A világ megint, na jó, igen. Ez Berkeley püspöknek a koncepciója, a szubjektív idealizmus, hagyjuk, mert itt túl okoskodjuk a dolgot.

0: Hát ugye ott tartottunk, és ha még van valami asszociációnk, akkor azért mondjuk el, mert ez egy óriási nagy kérdés, mi nem fogjuk tudni megoldani, már tudnék, az egy óriási kérdés, hogy annyi áttételen átkapjuk a világot, és annyira egyre kevésbé közvetlenül, egyre inkább kisebb része az, ami közvetlen tapasztalat, hogy az ember lassan elkezd tamáskodni, és ezt megtámogatják a mindenféle politikai és egyéb események, elkezd tamáskodni, hogy és akkor ez igaz? És akkor vajon az tényleg úgy van?
1: Nagyon fontos dolgot mondasz. Annyira megkérdőjelezetnek dolgok, hogy például, és akkor most egy kicsit kulisszatitok, vagy nem tényleg a rádió belső élete,
0: műhely.
1: Vagy a műhely, igen, nem tettitok, hogy amikor én ezt átgondoltam, hogy akkor most mi legyen itt a Bécsbe, akkor én arra a következtetésre jutottam, hogy én nem akarok híreket. Sok ok miatt. Egyfelől azért, mert nagyon érdekel, bármi furcsa, és abban a pillanatban, hogyha valami nagyon érdekel, akkor azon a nyomvonalon kezdesz el tovább menni és tovább mennem. Ezt nem akartam. Kettő. Azt hiszem, hogy már nem tudom, hogy mi az igaz. Hát, és hogy kitől kapjuk ezeket a híreket, és kitől vegyem át, és hogyan. Tehát, hogy... És van egy harmadik dolog még, hogy telítődtünk a hírekkel, az információkkal, szóval, hogy a világ sokkal inkább Clarkról szól, a jövő körvonalairól, a szerelemről, a csókizéről, a nem tudom én, a biftekről, mint arról, hogy melyik párt, hova, mit, merre, meddig, nem tudom. Miközben ez is egy marhaság, mert hogy holnap kitör a harmadik világháború, és nem tudunk róla, vagy nem tudósítunk róla, szóval nagyon nehéz itt egy normális egyensúlynál maradni, de hát...
0: Jó, hát ez jó, ez indokolt is lehet, és nem is árt, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem is árt, hogy van egy ilyen rádió. Annál már a
1: méreknél
0: azért mondom, hogy ez egyáltalán nem rossz, és egy unikális mozzanat, ha tetszik. A műsorok maguk azonban persze nem hunják be a szemüket, és itt és most készülnek.
1: Igen, tehát de ez már van... a Rékai szemüvege.
0: Igen, ez és már bevallottan. Persze.
1: Ez már a mi döntésünk, hogy a kollégáink és a meghívott vendégeink szemszögéből láttatjuk a világot, és ez vállalható, nem pedig egy kapott valakitől, akár politikai befolyásolásot, akár már, vagy butaságból, bármi lehet, vagy információ hiányból. Lényeges különbség.
0: Miután megbeszéltük, hogy a politikát távol tartjuk, vélemény szinten működik a dolog, de távol tartjuk, ezután hagyd mondjam el azt a példát, ami nem is a legjobb, de ennek én azt nem felejtettem el, és arra emlékszem, hogy hogyan hamisítódnak, vagy hamisítatnak meg, én nem feltétlenül, mert miért is csak politikai dolgok. Emlékeztek ti arra, hogy valami tüntetés volt az Operaház előtt? Nem tudom, én nem emlékszem már pontosan micsoda, mert volt ott olyan, hogy a gazdagok bent vannak, és itt kint vannak a szegények, de volt
1: hát
0: más is.
1: Ez a bajnai féle, nem a...
0: Nem emlékszem, mert nem a tüntetés volt az érdekes, már abban az értelemben most a számunkra, hanem egy volt kollégám, aki a Magyar Rádióban volt kollega, ez már utána volt, egy olyan tévétudósítást adott le, ahol nem úgy volt, ahogy ez általában szokás, hogy elől az arca, őt veszi, és mögötte ott van az esemény. A sok ember, ami kiabál, feliratokat, mit tudom, nem, hanem beálltak az emberek közé az operatőr, vagy az emberek elé, a pali háttal fordult a tömegnek, és a Hősök tere felé beszélt, és akkor felvettek egy üres Andrássy utat. És mondták, hogy hát van itt valami ízé, de hát ez nem érdekes. Most ezt honnan kéne tudni ennek, aki mondjuk nem Budapesten lakik, mert nem tájékozódik sehonnan. És ez csak azért mondom, nem ez volt a legjellemzőbb. Nem...
1: Miközben a másik irányba ott volt 100-200 ezer.
0: Hát van egy csomó ember. Nem volt az egy 100 000-es tüntetés, de hát azért de. A semminél, ez, hát akkor másról beszélünk.
1: Ha nem 2 millió.
0: Hát, vagy igen, de ez megint egy másik számolás. Na jó, hát ennyi csak erről is.
1: Jó, hát ez már a manipuláció.
0: Ez már manipuláció. Most... De miért nem manipuláljon 1000 ember, és nem kizárólag politikai jogból? Hát még az üzletről egy szót sejtettünk, főleg, mert nem értünk hozzá. De hát gondold el, kellő pénzmaggal mit lehet művelni, hogy ennek, annak, vagy amannak a cikknek az érdekében, áru cikknek
1: hát
0: az érdekében.
1: Csodálva, persze. Na jó, hát ezért nehéz az, amit tett, meg én, meg sokan csinálunk, és ezért van nehéz helyzetben még egy szülő is, tehát nem kell, hogy mögött egy rádió legyen, vagy tévé, vagy újság, vagy hatalom.
0: Hát mit?
1: Hát a szülő, mit mond
0: jól
1: a saját gyerekének?
0: Jól tudja ő?
1: Igen.
0: Hát nem biztos. Na hát menjünk azért szerintem egy fokkal lejjebb.
1: Jó, akkor mondj egy szót, jó, ami egy tárgy természetesen, hogy erről hogyan asszociálunk mi itt, és aztán a hallgatókat is megpróbáljuk bevonni ebbe a játékba.
0: Jó, hát az én az egyik kedvencem a múltból az a jégszekrény, illetve a jégtábla, amit a jeges hordozott egy zsákkal a vállán, ordított a utcán, hogy jeges, akkor lerohantam lövdörrel, mint lovas család kiscsávója. Hát igen, igen, most, hogy mondod, igen, lehetséges.
2: Külső területekben biztos.
0: Pali levágott le egyet, csákánya, jégcsákánya, ilyen hasább szerű volt az a jég tömbe, ugye, már egy méter hosszú talán, és egy olyan 20x20 centi, igen, az a oldalai a négyzetnek, és akkor amennyit nagyjából kitettem, de károm érte, és kivérte, és akkor fölvittem, és akkor beraktuk
1: a bár. A jégszekrény,
0: ami... A jégszekrény, az egy jégszekrény volt.
1: Ez egy szekrény volt?
0: Ez egy bádog tartó volt a tetején, fölnyitottad, és oda betetted, jó esetben befért, rossz esetben még ott neki kellett esni egy kicsit, és akkor úgy, tehát legegyszerűbben a bádogot átütötte a jégszek, és alatta lévő kaját, hát az egész az egy ilyen más, én úgy emlékszem, hogy másfél méternél biztos nem volt nagyobb. És hát a szélessége. A Szaratov-szerű volt, ha erre emlékszünk, a hallgatók nem tudják. Ez meg egy orosz, az is jégszekrény volt, de az
1: minden
0: már...
1: Minden orosz, igen.
0: De az, az
1: Strapabíró volt.
0: Strapabíró volt. 45 éves Szaratovot láttam dolgozni.
1: Kilincs volt egy, rajta, igen.
0: 40, gazdája megmutatta, 45 éves Szaratov eszelő hangos volt. Hát ahhoz képest egy jégszekrény volt. És tökéletesen működött, a hideg volt benne, mint a nyolja.
2: Igen, és az a bádog az ilyen horganyzott anyagból hát volt, hogy ne, csak azért, hogy ne rozgásodjon, és elég vastag falufából készült
1: a szekrény. Csak az beleolvat, ott maradt a víz.
0: Hát gondolom, ott
2: nem,
0: maradt a víz.
2: Volt egy leeresztő,
0: egy lefolyó, egy ilyen, nyilván volt
2: igen,
0: egy lefolyó.
2: És le lehetett ereszteni.
0: Amikor már csak ott lötyögött a víz, de az eléggé a kor körülményeihez képest elég jól volt szigetelve. Tehát nem az ott egy óra múlva elolvat az
2: igen,
0: egész jégtöm, szóval az nem így, ennyire nem volt primitív. Hát, hogy ennyi ideig tartott,
1: arra már nem emlékszem, hogy a Hajós utcában lakó nagyszüleim mentek le és vettek
0: éget.
1: Ott egyébként Bajcsizinszki körút, vagy nem tudom, tehát ott Nyugatihoz közel, a Hajós utcának az a része, ott még lovaskocsi volt, hát és 60-as éveket írunk, azt gondolom, már még békekölcsönt jegyeztek, meg nem tudom én, ez egy külön.
2: Kezdetben ugyanúgy volt, mint a később a tévével, hogy a szomszédok átják, hogy kicsi, nem tudnám a...
0: Is.
2: Persze, hogy hát betenni. Hát nyilván az idősebbek az annó. Igen, tényleg, én erre emlékszem, hogy...
0: Én egy zárójeles megjegyzést szeretnék tenni, ez a különbség a főnök úr és én közöttem, hogy ott a nagymamáik mentek le a égért, nálunk mi?
1: Hát mert te annyira öreg vagy, hogy már elbírtad a jeget, én meg akkor még kisfiú voltam.
2: Egy, és amiről én beszélek, az újpesti udvarház volt.
0: Ja, hát az már biztos.
1: De ha már, most bevillant valami gyerekek, hogy viszont már felnőtt ember voltam, talán már apuka is, amikor a Dunán lévő egyébként redőnyökből összerakott kis ócska faház, vagy nem is tudom mi, amit megboldogult apósom rakott még össze a nem tudom én, a világháború előtt, és ott úgy volt megoldva a hűtés, hogy a ház alatt, amit szölöpökön állt, hát ház, viskó alatt, ez csak egy ilyen nyári használatú valami volt, ott volt egy gödör kiásva, a gödörbe be volt téve téglából egy, ki volt támasztva, a, nem tudom, és akkor a vajat, meg a nem tudom, az egy 40 centivel le kellett térdelni, benyúlni, még a kezeddel elérjed, oda volt letéve, mert így valamivel lassabban folyt el.
0: Lassabban,
1: igen.
2: Én emlékszem, hogy elmondtam egyszer, csak a zene miatt fogom elmondani még egyszer, hogy annak idején én is, és ez 70-es évek, tehát nem is olyan nagyon régen.
1: Hát azért
2: hogy
1: az vidéken, már nagyon régen volt.
2: Hát jó, de igen, mihez képest, igen, hogy vidéken valóban a kútból, mikor mondták, hogy na, eszel vajas kenyeret, mondom, persze, azt akkor 20 a kútból, tessék a vaj, ez meglepő.
1: Mert a vödörbe berakták.
2: És a vödörbe berakták, és leengedik, és ott olyan hideg volt. Na, most fitoktattam egy kicsit a memóriámat, úgyhogy Barbara Streisand énekel.

0: ismeretlen.
1: Nincs O.
0: Barbie?
1: Barbra. Streisand, de tényleg?
0: Nem hiszem.
1: De tényleg, és mindenki hibázik itt nálunk.
0: Ez a memória, ez egyébként lassan himnusz is lehetne.
1: Hát a mi himnusz.
0: Hát az a természetesen.
1: Na de ezt a point már előtte Mohácsi úr.
0: Jól
1: átkötött. Na, egy szó, mint száz. Most itt beszéltünk ugye tárgyakról, régi tárgyakról, retro műsor címe, és arra gondoltam, hogy hát azért ez döbbenetes, de tényleg hát szinte elmúlik, kivész. Tehát, hogy a tárgykultúra folyamatosan csorbul. Én már nem egy olyan lakásba jártam, de okos embereknél, ahol nincsenek könyvek.
0: Fura látvány.
1: Én már nem egy olyan lakásba jártam, ahol kidobták a CD-ket. Már nincs CD. Én gyűjtögetem be, hogy adjatok, mert én abból szeretek dolgozni, mert a kezemben van jobb, mint hogyha MP3, MP4, meg nem tudom, nekem jobb. De hát ilyen már nincs. Mint hogy nincsen lovaskocsi, mint hogy már nincsen jegeskocsi, mint hogy nincs már olyan jeges vagy jégszekrény. Nincs ószeres, vagy másfajta formában van. Persze minden átalakul, mert a funkció azért szükség van a hűtésre, meg a tudásra, meg a sok mindenre, zenére. De hogy elvesznek a dolgok.
0: Régi filmet néztek, egy utcai felvétel, hát a forgalom, az mondjuk, de az nem ide tartozik, amit te mondasz, nem szorosan. De az, hogy milyen típusú autók voltak. Tehát Magyarországon bőven a mi életünkben, mondjuk 30-40 éve, ez fel sem tűnik az embereknek. Én nem azt mondom, hogy tapsolni kéne, hogy de jó nekünk, hogy már nem Trabantunk, meg kis polszkink van, meg fölforró hűtővízű kocsijaink, hanem hát mi most az, aki tud autót venni, de hát annak a népautó az már nem ilyen, hanem annak az már Opel. Ha én ezt nagyjából jól tudom.
1: Suzuki.
0: Opel, mindegy. Suzuki. Szóval, na de hát zenélni bár tudnánk a különbséget.
1: Én csak egy automárkát mondtam, hogy én kevesebbet fizetek.
0: Igen,
1: csak beszéljetek nyugodtan.
0: Akkor valami gazdagabbat kéne mondani, azt meg mondtuk.
1: Jó, igen, igazad van.
0: Észre sem veszi az ember, pedig hát...
1: De nézd meg az órák, már nincsenek köztéri órák. Hát minden... Azelőtt kerestem az órát, hány óra van, nem néztem föl. Hát egy csomó dolog változik.
0: Nemes, vége lett volna a műsornak, ha hagyom ennek az első óranak. Azt is észre nekem megmondani, hogy szerintetek azok az órák és hőmérsékletjelzők, amik úgy váltogatják egymást. A hőmérsékletjelző milyen hőmérsékletet jelez? Mert egyesek azt mondják, hogy mikor 32 fokot írnak ki, és 25 van, mert tudjuk, hogy 25 van, mert érezzük azért, hogy ez nem 32, akkor azért, mert a nap süti. Most ennél nagyobb marhaságot, mint hogy egy órát napsütésre rakjanak, és hogy ha valóban ez az ok, ezt nem tudok elképzelni. De hogy akkor miért mutat 32?
1: Hát meg akkor most, hogyha árnyékba raknák, és te napon
0: hát az
1: megfordítva.
0: Jó, de hát azt még hát... úgy el tudom képzelni. Ez egy nagyon fontos kérdést így a retro műsor első részének engem muszáj volt föltenem, mert...
2: Lehet, hogy elektronikusan megy, úgy, mint az óra, és központ beírja, hogy 30, hát mit tudom én.
1: Azt írják be, amit a hatalom oda akar érni.
0: Na, nagy riasztást ad, nem? Meteorológiai szolgálat. Mert elkezd esni valahol az eső.
1: Igen.
0: Az egész országra fehér, zöld, sárga, narancssárga.
1: De az órára pillantok, és azt kell, hogy mondjam, hogy közép-kelet-európai idő szerint 13 óra 52 perc van 2008. 5. hó 28-án,
2: igen,
1: hétfői napon, de önök persze bármikor meghallgathatják ezt a műsort, de azért mi azt szeretnénk, hogyha velünk most maradnának. Egy rövid időre elbúcsúzunk, de aztán jövünk vissza, úgyhogy maradjanak velünk, az a tiszteletteljes kérdésünk. A retro közel 7 perc múlva folytatódik.

0: Rádió Bézs.
1: A lágy vonalak hangja.
2: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang, ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Igen, igen, itt a Retro. Egy olyan műsor, ami, hát hogy is mondjam, csak nincs előre felkottázva, nincs előre megírva, a pillanat szüli, hogy mikor, miről, hogyan lesz szó. Miközben persze vannak elképzeléseink, ha úgy tetszik, vannak témáink. Varjú Tamás most igazoltam van távol, de hát a csapat többi tagja természetesen itt van, úgyhogy velünk van
1: Vékai Gábor,
2: Mohács Miklós,
0: és Fodor János is beszél még önökhöz.
1: Varjúhoz, bocsánat, muszáj hozzátenni, ez itt a reklámhelye, holnap jön a Mozaikba délelőtt, és
0: Tamás,
1: és ő tanulja lehetett ennek a röviden érintett megdöntőnek, ami szombaton este zajlott, és az ottani drámának. Testközelből, ha tetszik, egy stadion lelátóján, és gondolom előzményekről, utazmányokról is fogunk majd beszélni.
0: Úgyhogy ő is igazoltan van ma távol tőlünk, mi pedig ugye ma azt gondoltuk Rékai Gábor tanácsára, hogy hát tárgyak körül matassunk, fogjuk kézbe, nézzük meg, forgassuk meg, azt nem mondom, hogy ízleljük.
1: Hát az már de, kicsit idősecske lenne.
0: Igen, de azért erről eszembe jött rögtön az unokám, vagyis a kisgyerekek, ez a dolog, hogy mindent a szájukba raknak, és hogy milyen fontos dolog.
1: Érzékszervés.
0: Igen, és én különben tényleg az, tehát amikor visszagondolok a cigarettára, hát már nem dohányzom 10 éve, még mindig megőrülök, ha rá gondolok, és akkor éreztem az ínyemen azt a kis füstszűrős, vagy akár, hogyha mezitlábas szívtam, azt a tárgyat, a cigarettát magát.
1: És az is egy pozitív elem volt a dohányzásodban? Mert én persze, nem persze, hanem életemben nem cigarettáz, rüheltem, hallgatom a költői magasságban a lírai mondatokat, igen, a János, és én pedig azt a büdös facakot...
0: Fényleg, például gondolj a pipásoknak mindig ott van a szájukban a pipa, akkor is, ha nem ég.
1: Igen, jó,
0: valamilyen módon.
1: Szenvedély.
0: Jó, de akkor tovább megyek. Én emlékszem, és akkor mondok egy tárgyat rögtön, jó? De mi a neve? De nem azért, mert annyira szenilis lennék, hogy nem emlékeznek, hanem azért nem volt neve. Az a tárgy, ami a játszóterekre, a grundokra ki volt téve, ha megnyomtál egy gombot, akkor jött belőle spritz, fölé hajolva tudtad inni a vizet.
1: Hát a ivókút
0: lehet. Hát,
1: jó, igen, igen.
0: Nincs igazi jó szó erre.
1: Nincs rá.
0: Tehát ugye
1: az olyan is volt, hogy folyamatosan jött a víz.
0: Igen.
1: Tehát nem is kellett nyomni, hát micsoda.
0: Hát az még olyan.
1: De tényleg volt ilyen.
0: Pártállami időkben, jó, hát nem számított. Volt. Orosz víz volt. Na. Jó. Na, egy szó mint száz, én emlékszem az ízére.
1: A víz?
0: Annak a víznek is, de amikor hozzáért az ajkam ehhez a hideg vashoz, és ott a hármas bőrfocit épp ellopták tőlem, és ment a bunyó, vagy add vissza, vagy nem tudom, és egymás Szofiát rángatták még a csajok is. Hát én emlékszem, hogy milyen fontos inger volt, hogy megtapintsál valamit, de most egy szép tárgyat a kezedbe kapsz, egy új telefont. Azt jó megfogni.
1: Igen, kétségtelen. Egyébként, ha szabad, akkor te nézd át nyugodtan a telefonodat.
0: Akkor mondom rögtön, hogy a Zorán hívott vissza, mert gratuláltam a születésnapjára, nem tudtam fölvenni, mert nem is mondom már, hogy hány éves, hát áll a jó Istennek.
2: Ez is elférne itt az asztaltársaságban.
0: Aki minden nap fölhívnánk.
1: Igen.
0: Lehetne fölhívni most?
2: Szerintem?
1: Hát, persze.
2: Próbáljuk meg.
0: Próbáljuk meg. Közben ti beszéltek.
1: Beszélünk és zenélünk, de a beszédet még annyival szeretném kiegészíteni, te János mondod, és arra emlékeztek, te most föl vagy mentve, mert telefonálsz.
0: Nem, rájöttem, hogy majd zene alatt tárcsázok, nem most.
1: Hogy volt egy ilyen műanyag szipka, benne valami fehér íze, és mentol, de nem, mentol íz. Tehát azt lehetett utánozni kvázi, hogy cigizik, és mentol ízű volt, hát valami egészen primitív.
0: És annyira primitív volt, hogy a végére pirossal volt az a felső, mintha iszadat.
2: Különben én azt hiszem kettőtő közötti állapotú vagyok a dohányzás tekintetében, ja. Én se cigarettáztam soha, viszont nagyon izgatott, hát nyilván még sráckoromban a filmeken, hogy a szájukba a pipa vagy a szivar. Na, engem a szivar fogott meg, úgyhogy szivarral próbálkoztam. Hát megmondom őszintén, inkább 90%-ban olyan, inkább keserű, csak olyan férfiasnak tartottam,
0: nektek,
2: és képes voltam. Ezt, hát nem lehet üdőzni természetesen.
1: Hát, hogy a nagy fiú.
2: Nem szivarka, fuvarka.
0: Na most akkor kicsit adatja meg. Ha meséltem volna, szóljátok mindjárt.
1: Jelzem, hát van nekünk egy egyezményes.
0: Schwarzenegger és a szivar, nem mond semmit? Nem meséltem. Itt volt Schwarzenegger. Itt forgatott a budai oldalon a Rácz, nem valamelyik fürdőben, már nem tudom. az Erzsébet hídtól, ha balra fordulok, hogy megyek át Budára, melyik fürdő van ott. Mindegy.
1: Lukás?
0: Jó, nem, lényegtelen. És képzeljétek el, hogy a Balló Juli szervezte meg nekem, emlékszem, hogy én egy interjút tudjak csinálni, sőt, jött segíteni, tolmácsolni.
1: Két izomember. Fodor meg a srác meg.
0: Na most főfújtam magam. Gondoltam, azért ez nem akármi lesz, Fodor meg Schwarzeneggerrel interjút csinálni, akkor azért ez egy nagy dolog volt. És egy lakókocsi volt ott neki az ő rendelkezésére, bocsájtva, és betessék el.

0: interjúnak. A szivar még mindig égett. Kocsival voltam, emlékszem, beültem a kocsimba, és nem tudtam vezetni, mert ahogy a kormányhoz hozzányúltam, még az ablakig elért a szivar, érted? Még akkor is olyan hosszú volt.
1: De kéz nélkül tudtad tartani?
0: Hát kézzel tartottam, de csak ezzel, csak illusztrálom, hogy akkor a szivar igen, volt olyan hosszú, hogy a volánt fogtam két kézzel, akkor beleütközött az ablakba. Visszamentem a rádióba, még égett a szivar, érted? És hát égett, mit? Hát, tehát ezt 4 napig szívtam volna, én az még akkor sem. De azért az ember nem dob be. Hát már rég rosszul hát, voltam, már így látvány. Hát karikák táncoltak a szemeim előtt. Hát persze, rettenet, véletlen letüdőztem, mert nem tudok szivarozni. Na de azért mégis az ember nem dob el egy havannai kubai szivart, ami ekkor és a Schwarzenegger gyújtja meg neki. Érted? Hát azért az ember életében egy ilyen van. Na, ez is egy tárgy, látjátok?
1: De hogy érdekes, hogy a szivar az, vagy nem érdekes, de ez egy sajátságos pályafutás, mert Magyarországon tudomásom szerint a fanokon kívül mégis nem terjedt el.
0: Hát, de
1: van, a szivaroznak a nálunk az emberek? Látni nem nagyon látni.
0: Hát először is vannak olyan a fanok, a gazdag emberekre gondolsz, hát most, vagy a hírességekre, vagy a Bajnára, akit mindig hát szivarral lát.
2: Hát, legtöbben nyilván státusz szimbólumban, most nem akarok bántani
0: nem,
2: senkit.
0: Nem, de, nem. Szerintem erre ugyanúgy rá lehet szokni, mint másra. És én emlékszem Csűrös Karola édesapjára, aki a Műszaki Egyetemen a szerves kémiai vagy szervetlen kémiai tanszéknek a vezető volt, már nem tudom a kettő közül melyik, én diákként még egyetem előtt mentem dolgozni oda, és Csongor szivarral átitatott volt, az, nem a szobája, a folyosó. Az olyan bűzbe volt, érted, hogy hihetetlen, de hát egy nagyon nagy tekintélyű, kicsi, köpcös ember volt, ez a klasszikus, régi vágású, tudós ember. Hát bent volt ágya a munkahelyén, meg külön fürdőszoba, meg nem tudom én, tehát ez akkor másképp voltak ezek a tudományosan, meg voltak becsülve nagyon, és akkor engem fogadott a Csongor szivarjával, emlékszem, és a végén odaadott egy öltönyét, na, megint egy tárgy. Magam, mit csinálják én ezzel az öltönyel?
1: De milyen meggondolásban, jól feleltél?
0: Mert ő megkedvelt engem, és azt gondolt, hogy örömet okoz nekem, az egyik öltönyét nekem adja.
1: Hát ez valami.
0: Na most azóta se hordok öltönyt, de hát különben még nem volt jó rá, meg akkor én voltam 19 éves rác, hát most egy kétsoros öltöny, akkor érted, hát akkor is már farmerba, trikóba.
1: Ez egy nagyon aranyos dolog, még egy percre. Egy ilyen ember volt mással is, vagy nem, ez nem egy hétköznapi dolog, hogy most egy egyetemen, hát képzelj egy egyetemi tanárt most, Csaba László fogja magát, és egy jól felelő palinak oda egy öltöny.
0: Igen,
1: hát,
0: de nem felelő, én nem oda, én nem egyetemista voltam.
1: Én azt
0: voltam,
1: értem, hogy nem mindegy, akkor egy kedves hát munkatárs.
0: Igen.
1: Egy fiatal srác.
0: Igen, ő úgy döntött, hogy...
1: Hát,
0: igen. Hát csuda pofa volt. És ráadásul akkor elmesélem, ha már itt ennyi magánélet belefér, hogy Schwarzenegger, meg Csűrös professzor, rövid leszek, hogy nem vettek fel az egyetemre, tehát én egy évet dolgoztam. És ez egy különleges munkahelyem volt, mert beléptem az első nap, tehát hogy adta az öltönyt, már mondtam.
1: Valamit most, valamit a
0: különleges. Neked vagy, akkor lerövidítem. Beléptem az egyetemre első napon munkaviszonyban ott, el kellett menni egy autóval valahová, az autó karambolozott, nem csak én ültem benne, betegállományban voltam, nem tudom én meddig. Végre letelt a betegállomány, visszajöttem, Csűrös professzor nagyon szomorú volt, hogy velem ilyen eset itt előfordult, nem tudom én, nem ekkor kaptam az öltönyt, majd még rá 10 percre hatosával mentem le, nem tudom, melyik lépcsőn, aláfordult a bokám, inszalagszakadás, újabb 3 hónap gipszbe, meg nem tudom én, miben.
1: Hát egy igazi szimulás.
0: Majd amikor letelt az újabb betegállomány, visszajöttem leszerelni, és akkor bementem az öreghez, és azt mondom, hogy nagyon sajnálom, professzor, mert nagyon szimpatikus volt nekem maga meg ez az egész, de így adódott, egyszer elgázoltak, egyszer.
1: Én
0: nekem ebből elég, már nem reszkíroznék 3. esetet. És akkor volt ez az, hogy megkínált egy szivarral, ezt udvariasan visszautasítottam, mert azért megfulladni nem akartam búcsúzol, és akkor adott nekem egy öltönyt, búcsúzol emlék, vagy ez biztos jól jön magának, fiatal ember volt.
1: És legközelebb ebbe törje ki a bokája.
0: Igen, fogalma nem volt, teszem azt hozzá arról, párhuzamosan, hogy ki vagyok, mert az anyám ugyanazon az egyetemen akkor tanszékvezető egyetemi tanár volt.
1: És ezt így volt, se öltönyt nem osztogatott.
2: Hát megmondom őszintén, nincs információm arról, hogy a következő zene szám előadója szivarozott-e vagy nem. A hangja alapján még el is tudom képzelni. Nem is mondtam a nevét.
0: Nő?
2: Nem.

0: Hát akkor közben kaptunk egy kedves kollégától egy kedves értesítést.
1: Igen, mert Cohen és az ő műsorának a címe az valami módon csak összefűződik, szóval jön majd ma is.
0: Négykor.
1: Igen, Kerényi úr, és szabad egy fordulóra a műsorának a címe, úgyhogy érdeklődve fogom várni, mert most már 2 órásra ízik ez a műsor, legalábbis próbálgatjuk, hogy mennyi van benne, hogyan van benne.
0: Izókúra.
1: Izókúra, igen, amit én ugye már nem vállalnék.
0: Nekem de... már megvan.
1: Igen, minden esetre ha már itt tartunk, akkor még ilyen szolgálati közleményként azt is elmondom, hogy az előbb említettem Zoránt, hogy itt keresett közben, próbáltam visszaívni, de már nem vette föl. Úgyhogy őt most nem tudjuk adásba kapcsolni. Tulajdonképpen csak gratulálni akartam neki születésnapja alkalmával.
0: Na, Zoránról jut eszembe, hogy ugye itt vagyunk a retróban, és hát óhatatlan az ember azért a saját világán keresztül is emlékszik azokra a régi évekre. Rádiós élmény egy időben elég rendszeresen az akkori, és ez 70-es évek eleje, az akkori nagy sztárokkal, vagy már 70-es évek vége. Ilyen nyilvános adást csináltunk, ifjúságin, ami azt jelentett, hogy elmentünk táborokba, és ifjúság építőtábor, ezt nem tudom pontosan, és akkor ott egy olyan 80-100 srác, és hát valami színpadszerűség, de ez nem ilyen előadás volt, hanem mégis kiült valaki, meg én. És akkor a műsor címe szerintem az volt, hogy háromszög, ez egy zseniális találmány, a háromszög ugye a közönség, a illető híres ember, és a riporter, a rádióképviselő. És az Zoránnak nagyon
1: nagy... van itt egy háromszög című műsor.
0: Igen, csak én a retro részét mondom most, és azért gondoltam, hogy ezt ilyen részletesen elmondom, mert ezt nem ismerik annyira, mint a miénket. Szóval ott tartottunk, hogy a Zorán is egy ilyenbe vendég, és ez egy frenetikus sikere volt, és ezt nagyon élveztem. Én egy valamilyen kis rádiós voltam, a közönség az adott volt, és hát az orrá volt, és nagyon-nagyon értelmesen és kedvesen beszélt
1: és
0: már
1: jó,
0: akkor.
1: Jó fej. Egyszer jól csinálja. Kalipszó rádióban, akkor ez is egy régi szó, ugye? Kalipszó és rádió. Kalipszó zokni, kalipszó matrica. Hát ott is dolgoztunk együtt az Zoránnal, és ott a szónak a igazi értelmében, mert ő ott műsorvezetést vállalt. És olyan bájos volt, úgy volt profi, hogy amatőr maradt.
0: Hát igen, Zorónak egy fantasztikus produkciója volt a Kalipszó Rádióban, amelyet a közönség is meghallgathatott, már a mazohista része. Ugye csinált a rádió, a Kalipszó Rádió egy CD-t, amelyben a műsorvezetők énekeltek. Na most hát ne tudjátok meg, hogy ezek milyen produkciók voltak, úgy natúrba pláne, és az Zorán volt a zenei rendező, és csodát művelt. Tehát az elviselhetetlenből elviselhetőt csinált. Nem azt
1: Szulzol.
0: Mondom, hogy... Nem. Elviselhetet. Egyszerűen én akkor tudtam meg, hát semmi közöm nem volt, se remez csinálsz, se semmi. Ez sok fahangú szerencsétlen hülyéből, akik mi voltunk, persze voltak jól énekelt. A Novotny máig emlékszem, hogy azt képtelenség volt énekeltetni, ő ilyen parlandóba mondogatta a párjával. De hát a mások is, és minden, beleértve én is, hát borzasztó rosszul éreztem magam. Soha életemben fülhallgatók, a Komár volt a partnerem, és hát azt hallgattuk, ugye
1: Komár.
0: A jó zenét, a profikat hallgattuk fülhallgatók, és próbáltuk valahogy követni, és hát az Zoró az angyali türelemmel. És mi lesz ebből? És nyugi? Hát gondolom dolgoztak vele egy izét.
1: Behozom a lemezt, jó?
0: Hát jó, mert érdekes, csak úgy illúzó, nekem is valahol megvan. De nem
1: még lesz. Albert Györgyi.
0: Ja, hát az akkori társaság. Jó pofa ötlet volt. Hát aztán,
1: tényleg retro.
0: Ennyit Zoránról, abszolút üdvözlés.
1: Jó, boldog születésnapot neki, boldog születésnapot Presszernek, és egy nagyon jó műsort ma a Szabad egy fordulóra valamennyi hallgatójának, és így tovább. Úgyhogy azt gondolom, egy nagyon furcsa körbeérése van a világnak, hogy amikor itt egy tárgyra bedobunk, akkor kiderül, hogy ez elindult valahonnan a mi életünkbe, és eljutott valahová. Egy név fölmerül, mondjuk Zorán, nem tudom, és akkor ez körbeér, és végig szánkázik, és itt van a mindennapokban, és már hány évtizede. Úgyhogy egészen furcsa véletlenek, vagy nem véletlenek vannak, hogyha úgy tetszik.
0: Hát bevezetőben mondtam, hogy itt persze mi olyan rendesek vagyunk, hogy igyekszünk valamilyen vázlatot, vagy kitalálni valamilyen központi gondolatot, semmit nem ér, mert ugyan elindulunk valahonnan, és néha-néha visszatérünk, tehát aztán ezerfele ágazik.
1: Egy dolgot semmit csúrni, csavarni. Most például 2,5 perc ezt tettük folyamatosan, mert integetett Mohács, hogy beszéljünk, mert ő egy számot keres. Szerintem Presszert kereste, de nem vagyok ebben biztos.
0: Zorán.
1: A kettő közül valamelyik nyilván, hiszen ők születésnaposak.

0: Mondok egy ilyen, egy tárgyat, jó? Hogy
1: jó.
0: Levél.
1: Jó.
0: Képzeljétek el, jó. Most kaptam egy levelet. Tegnap adtam.
1: Igazit tegnap, postán?
0: Tegnap hozta be Kovalik Andris. Zárójel, hogy értse mindenki a történetet, ugye Kovalik Márta a Magyar Rádió aranytollal kitüntetett, és nem tudom, legendás alakja, aki itt a Bézs Rádióban, a Rádió Bézsben is segített, dolgozott, meghalt, és egy ilyen vándordíjat alapítunk most éppen. És én kértem a fiától egy hivatalos, nem tudom, lemond jogi nyilatkozatot, hogy ő ezt hozzájárul, stb. Természetesen igen. Elég az hozzá, hogy az Andris bejött, hogy aláírja ezt a jogi csodamicsodát, és hoz egy levelet. És ott van egy el nem küldött levél nekem a Mártától. Amit még a Márta írta oda, hogy egy fel nem adott levél. Biztos akkor már nem tudom, hogy akármi. Nem biztos, mert előbbre nyúlik vissza a dolog. Ahol megmagyarázza, hogy hát ezt tudja, hogy ez már nem szokás, mert egy írógéppel írt levél. És olyan nagyon szép, és olyan nagyon jó, és egy oldalon keresztül azt írja, arról szól a történet, hogy ő mennyit gondolkodott azon, hogy milyen legyen ez a Rádió Bézs. Uh-huh. Hogy jó, nincsenek hírek, jó, de mi lesz az, ami becsalogatja, ami jó, nem szenzációhajház, de... És
1: hát egy ilyen igazi szép, szakmai töprengés, átszűrve.
0: Igen. És akkor kezedbe fogsz egy levelet, ami 3-3,5 évvel, 4 évvel ezelőtt született, csak nem lett elküldve, mert most 3,5 évesek vagyunk. És akkor ott látod azt a régi Erika írógépen nyomokat, vagy nem tudom én. Hát mi már olyan ritka, mint a holló. Vagy egyet, hogy valaki egy borítékba berakjon valamit. Hát előki elektromos postán, vagy e-mailen, vagy mi a csodán.
1: Hát igen, túl az érzelmi részén, hisz mindannyian ismertük, ugye Máté, de hogy a levél, mert ugye a műsorhoz így passzolódik, és te is ezt mondtad, hogy egyáltalán levél, mint műfaj, ami hát egy borzasztó fontos volt, hát én most nem akarok itt tudálékoskodni, csak most hitán az jutott tényleg eszembe, hogy a 18-19. Században inkább a magyar kultúra nagyjai, én nem tudom, hogy a fenébe leveleztek, mert én azt gondolnám, hogy nagyon lassan megy, és kiderül, hogy a Vörös Martitól kezdve a Kölcsein át, tehát a világ különböző, a világ, Magyarország legkülönbözőbb részén, ezek levelezgettek egy érdemi dolgokat, és akkor még fogalmuk sem volt róla, hogy ők kötelező olvasmány lesznek a gyerekeknek. És ez teljesen szinte kiment a divatból. Én a Bélyeg Múzeumról alkalmanként adok, mert nagyon színvonalas hely, mindegy, és kérdeztem tőlük, hogy nem mondom, ezt a bélyeget, amivel maguk foglalkoznak most, mert hogy a régiek az oké, de hogy most, hogy de használják, hogy meg ezt a hermentesítésre, vagy valami ilyesmi.
0: Bérmentesítés.
1: Igen. Hát, mondta az igazgatónő, és aztán ebben maradtunk. Mert még változatlan mennek azért, nem tudom, a világnak.
0: Horroráron.
1: Bár a bélyeggyűjtése az, ami régen volt, hogy egy igazi tezaurálási, tehát kvázi vagyont lehetett bélyeggyűjteményből, adott esetben eladva, szerezni, hát ez most már messze nincs így. Részben már sokat adtak ki, részben meg nem. Szóval egy kék Mauritius kell valami, ami nagyon elcseszett bélyeg, ami a világon 3-val, vagy 4, és akkor azt nyalogatják a szájukat a bélyeggyűjtők. Ha még vannak ilyen.
0: Nem a szájukat nyalogatják, hanem az enyvet.
1: Az enyvet nyalogatnak. Na, enyv. Például enyv. Így van, az íz. Na, az az íz. Na, te itten a szivar szagát, meg nem tudom miért. Tényleg, tessék visszaemlékezni, hogy volt. És nem csak bélyeg volt, hanem hogy hívták a gyerek
0: takarékbélyeg.
1: Igen, még ott nyomogattuk azokat a kis izéket, a kis bélyegeket, és gyűjtögettük a forintos.
2: Egy forintos
1: takarékbélyeg. Hova tűnt ez?
0: Jó, akkor tárgy még van állítólag.
1: Takarékbélyeg?
0: Gyerekek. Képkocsi nyeremény könyv.
2: Hát... Én nekem hiszem, is van még otthon, de van, működik, de megmondom őszintén, hogy 2-3 éve nem néztem, lehet.
1: De most csinálják, lehet nyerni most hiszem, könyvet?
2: Igen,
1: tehát
2: biztos.
1: Tehát ez egy pénzmetek. Autó. Bocsánat, hülyeséget mondok, persze. Szóval kiváltok egy valamilyen összegére.
2: 10 000-es, 5 000-es volt régen, aztán most már csak 10 000-es
0: van. 500 000 nem tudom, hogy van-e, csak hát ez megint bevillant.
1: Eltűnő tárgyak, eltűnő dolgok, és akkor a békekölcsönvére
0: szólt. Vagy a szülők, nem tudom, most van-e ilyen, utána kéne nézni. Hát arra emlékszem, hogy a szülők, nagyszülők, azok ilyen takarékbetétkönyvbe a gyereknek, így a gyerek van nevére, és amikor 18 éves lett, akkor mit tudom én, meg tudta venni a jogosítványnak az 1/10-ét, nem tudom én.
2: Hát a mi korunkban biciklit. Arra gyűjtöttünk mi is, a nagyszülők is, mindenki tette fél, és abból lehetett a biciklit venni.
0: Az jó, akkor hadd mondok neked valamit, te Spiller forint vagy a bicikli. Igen? SR 26.
2: Az egy Csepel márkájú kerékpár, és méghozzá ilyen, azt úgy hívták, fú, én félversenykormánynak hívták.
0: Félversenybriga volt, de nem Csepel, nem baj. Nem. Azon volt az első francia váltó, és egyébként meg cseh volt a szerkezete, és egy nagyon professzionális gép volt.
1: Favorit.
0: Favorit, az teljesen cseh volt.
1: Eltaláltad,
2: mert az otthon van a garázsom
0: falán. És azon már ez a hajlított kormány.
1: Igen, mondhatjátok, mert fogalmam.
2: Figyelj, égszínkék volt, az eredeti az égszínkék volt, és ott lóg a garázsom falán, azért falon van fönt, hogy a gumi ne menjen tönkre, mert ugye hát ha azon állnak, akkor azért tönkre. Tűnik, nem használom minden nap.
1: Hát a hülyeség, de nézegeted.
0: És a váltója igen, még a vázon van.
2: Igen.
0: És csak áramsebességes volt.
2: És akkor visszatérek még a te az SR, volt egy R26-os, a Csepel, akkor azzal kevertem össze ezek szerint. Az S.
1: Ez hiba.
0: Egyébként lehet, hogy neked van igazad, és én emlékszem.
1: Nem szeretem, hogy ilyen tájékozatlan a dolgot.
2: De az is, nem mondom, félverseny volt, váltóval együtt.
0: Na látjátok, mennyi minden.
1: Mennyi minden van.
0: Tudjátok, mit találtam most? Meg ezt még el kéne mondjam nektek. Pakoltam a limlomok között. Megvan az első szöges cipőm. A szöges cipő, futócipő, amit még a Mihályfi
1: László
0: tanárúrtól kaptam, aki akkor 10-3-mal tartotta a magyar csúcsot. Tehát 100 méteren 10-3 volt, és akkor kaptam tőle ezt a csukát, a Beazba, engem is leigazoltatott, és akkor kaptam tőle ezt a csukát, amikor 30 méteren megvertem az akkori országos bajnokot. Na! De 35-ön már utolért,
1: és
0: 100 méteren 50-et.
2: Akkor te jó sprintelő voltál, tehát a startod jól sikerült.
0: Igen, 35-en.
1: Robbanik.
2: Jó, hát robban, igen.
0: Tömegkel, meg lépéstávolság.
1: Beac. Egyetemi sportklub.
2: Igen.
1: És tessészesen elképzelni, nem annyira személyes, de mégis is ugyanakkor igazi retro, azt hiszem, tessék elképzelni a most már nem is Kála áruház helyén, hanem az Allé helyén egy futballpályát, amelynek beton lelátója, teteje az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a Bercsényi utcában egy nagyon híres kolesz.
0: Így
1: a Bercsényi, ahol az legendás volt, hogy ott olyan bulik vannak, hogy de azt nem tudom, hogy pont az illése, de valami menő zenekar. És én Beac focista voltam, és az, amit elmesélni szeretnék, az az, hogy hát a városnak annyira nem volt azért centrális helye még a Móricz, de hát azért nem is egy külterület volt, és mondom, Skála, és a Skála előtt pedig ez a Beac stadion, és ott lépcső, ugye a nézőtéren természetesen lépcsők vannak, és ott télen, tök sötétben, hát utcai lámpák bevilágítottak, stadionvilágítás, hát szó nincs. És egy téli délután van bennem, amikor már sötét van, és fél lábazunk a lépcsőn le, vissza, és Kakó Gyula bácsit átkozzuk, ami csak eszünkbe jut. Kakó.
0: A fél lábazás, hogy egy lábon szögdel, és a lépcsőn edzésen
1: a fia kollégánk volt, a Gyuszi. Na mindegy, szóval azt szeretném el, és azt a hangulatot valahogy visszaadni, az nem biztos, hogy tudom, és hát ez embernek mind csomó ilyen élménye van, és a mostaniakhoz, akik akkor nem is éltek, azok az jut eszükbe, hogy egy ütött, kopott, faszerkezett. És hát ez egy elég gyér kis pálya volt ez a Beac pálya, amit aztán ugye, hát ugye eltűnt, és most ott körülnéz az ember, csillog-villog az Allé, meg az összes többi az isteni kis csarnok, ami nekem isteni volt, mert hangulatos volt, de gondolom az eladóknak, meg a vevőknek, na de az most már fedett, emeletes, és egy kicsit arrébb is van. Szóval a Beacról nekem meg ez jut eszembe. Ahogy vagy a retro részéről.

0: is van a zenének, és ez azért fontos megjegyezni, illetve kérdeztük Mohácsi Mikit, hogy mennyi van hátra, és aztán kiderült, hogy vége
1: már
0: van.
1: Is vége, igen.
0: Közben Jánosnak telefonálni valója akadt, és elnézést kérünk, de ez rádiós feladat, hogy ezt megcsináljuk, hogy lassan úgy fogunk kinézni, mint egy búcsú szimfónia, ugye vagy az eleve nincs itt, a János az most kiment, úgyhogy ketten vagyunk, részben tartani kell a frontot, részben pedig te semmiképp sem henyel, mert nem lesz adás. Én még lehet, hogy kilépek innen, de hát azért még van 20 perc, úgyhogy ezt azért valahogy megpróbáljuk elintézni. És azon gondolkoztam, mielőtt itt ezekről a régi tárgyakról, meg közlekedési eszközökről beszéltem, te emlékszel arra, és ezt megint csak szerintem már eltűnt, arra lábbal hajthatós kis autóra, mert itt már autókról, biciklikről volt szó, tehát kisrácoknak lábbal lehetett hajtani, mert pedálszerűség volt, de beült a kis autóba, és akkor ment előre.
1: Ez
0: és
1: a kormányzó. Tudod, előre-hátra
0: kellett tolni. Igen, nincsenek valami hivatalos neve, hogy ez milyen rendszer, mert nem pedál, tehát nem körbe ment, előre-hátra, és hát tudom, hogy az nagyon sokaknak, köztük nekem is, egy nagyon régi álmom volt, hogy egy olyat szeretnék. Apámnak. 20 évesen, valamilyen apropóból, nem az, hogy milyen szörnyűek voltatok, hogy ennyit nem tettetek meg a fiatokért, akkor rám nézett, és azt mondta, hogy ez fogalma se volt erről, hogy én nekem ilyen. Annyira, hogy nem is tudom, nem is szégyeltem, mert hát biztos mondhattam, annyira mélyen elástam magamba ezt a vágyat, hogy nekem milyen jó lenne, hogy lenne egy ilyen kis autóm, hogy hát, hogy aztán nem is tudták. Úgyhogy így aztán nem is lehetett a meglepetések sorába.
1: De mondjuk nem volt olyan nagyon tömegesen elterjedve a gyerekek között, mert mondom, játszott élen egy-egy...
0: Drága volt, hát mit foglalkoztam?
1: Elképzelhető, igen. Egy-egy olyat lehetett, úgyhogy...
2: Elmondom, mert közben...
0: Elmondtam, hogy szolgálati utad van kifele.
2: Nem, visszahívott az orán, csak itt közben kerülgettük egymást, és nagyon helyes volt, azt mondja, ő baromira örül, hogy én gratulálok neki, de nem most van a szülinapja. Mire előveszem gyorsan, mert a technika ugye márciusban van a születésnapja, mint ő ezt mondja, és hát tele volt a Facebook és mindenhol mindenkivel, hogy ő neki szülinapja van. Úgyhogy mondom, hát elnézést, ezentúl tényleg átküldhetnéd már a születési anyakönyvi kivonatodat, hogy akkor
0: megőrizzem. Hát most beszéltünk a hamis hírekről, meg
2: igen.
0: Nem tudom.
2: Na most, hát hihetetlen, azért nem kapcsol, fölálltam gyorsan, kimentem, igen, mondom, ne gratuláljak már neki akkor, hogyha nincs mire.
0: Mondtuk, hogy
2: de azt mondja, hogy épp most indulnak Salgótarjánban, minden rendben van, örül, hogy köszöntöm akkor is, amikor nincs szülinapja. És koncertezik, és jön majd a Bécsbe, amikor időt tudunk egyeztetni.
0: Szolid ünneprontás, nem a Zoránnal kapcsolatban, hanem a Facebookkal és a születésnappal kapcsolatban. Én megmondom őszintén, én egy maradi vénember vagyok, én tudom. De ez, hogy a Facebookon ott vannak a születésnapok, most tételezzük, hogy helyesen, mert biztos a nagy része pontos, hát ez valami adminisztratív izé. De most mondjátok meg nekem, hogy én az én születésnapom nincs ott fönn, mert nincs, mert nem vagyok Facebookon.
2: Már fölteszi a csapat.
0: Az egy másik, hogy a lányok mindegy. De ha az, hogy mennyit ér az, hogy te születésnapodat ünnepled, és akkor rányomnak egy lájkot.
2: Sokat.
0: Mennyit? Mennyit ér az? Neked miért fontos az, hogy csak abból tudja, hogy születésnapod van, hogy ott olvassa? Mert nyilván van 10-20 ember, a család, stb., akik maguktól tudják. De hogy olyanok, akiket nem láttam évek óta, de a Facebookon partnerek vagyunk, persze.
2: Az ember éhes, szerintem mindenki, nem csak mi, aki bizonyos mértékben exhibicionisták vagyunk, éhes arra, hogy figyeljenek rá. Az jól esik mindenkinek, hogy egy fényképet fölrak magáról, vagy másról, és odaírja 11 ember, hogy jaj, de cuki vagy, vagy de jó, igen, hogy látlak, vagy milyen csinos, vagy nem tudom én. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, nem is azt mondom, hogy szeretet hiány, nem, ez nem egy pótlék, de egy megerősítése annak, hogy emberek figyelnek rád. Hogyha én valamit írok, és azt kiteszem a Facebookra, és hogyha az jó, vagy okos, vagy vicces, vagy nem tudom én, vagy nagyon rossz, akkor az egy jól eső érzés, hogy ezt elolvasták, és visszajeleznek. És a születésnap is ilyen, persze nem fontos, meg mit tudom én, de hát te döntöd el, hogy fölrakod-e.
0: Persze, én nem is azt mondom, én csak azt kérdeztem, hogy ti akik ott vagytok, ti nektek az milyen érzés, hogy régen látott, vagy éppen tegnap előtt látott ember azt írja, hogy ja, gratulálunk, jaj, örülünk, hogy megérted, hogy nem tudom, valami szöveget. Te hogy vagy ezzel?
1: De az igazság, hogy én ezzel az egészen...
0: Ez automatikusan van benne, ugye?
1: Na, én azzal szembesül...
0: Nem ő dönti el, hogy...
2: De. Tehát amikor az adatlapodat kitöltöd, hát, akkor érte. Te eldöntöd, jó. Hogy beírod a születést.
0: Igen. De ha már beírtad, akkor az megy.
1: Na, én viszont avval szembesültem, hogy régebben volt már, hogy küldtek mindenféléket a születésnapomra, és akkor valaki, lényeg nem is emlékszem, de nem mondanám a nevét, akkor se, letolt, hogy hát te nem köszönted meg, hogy én gratulálok. Hát mondom, gyerekek, hát én, amikor egy levelező, annak idején, ugye manuális, egy levelező, a levelező lapon kívántam valakinek kellemes ünnepeket, vagy névnapot, születésnapot, bármit, akkor nem kell írtál vissza, hogy köszönöd azt a lapot. Szóval ezt nem értem.
2: Mert
1: az egész,
2: is, az, el megmagyarázom, igen? Ő is jó. Figyelemre vágyik. Ő is azt szeretné, amit te, hogy te azt szeretnéd, hogy tudjanak róla, hogy te még élsz, hogy meg vagy, hogy jól vagy, hogy születésnapos vagy. Mm-hmm. Ő meg azt szeretné, hogy tudja róla, hogy ő még van, hogy ő megköszöntött, hogy ő odafigyelt rád, egy pici energiát oda. Tehát hihetetlenül távolodnak az emberek egymástól. Régen ez nem így volt. Régen egyszerűen
0: több... Fölhívták telefonon.
2: Most. Meg több idő volt vagy... találkozni, hát több közösségi ilyen. Program volt, és így tovább. Jó, hát mi alakítjuk a saját életünket.
1: Na, még egy mondatot a végén. És aztán elmagyarázta valaki, egy lányom korabeli fiatal, hogy hát azt kell csinálni, hogy írsz és szétküldöd mindenkinek. Mondom, de ne viccelj, az már megint személytelen. Akkor most teljesen minden kisebb válogatom, hogy aki nekem küldött valamit, annak írjam, és az megkapja. Hát mondom, mert ez megint olyan személytelen.
0: Az is
1: nekem.
0: Egyébként az egy megoldás, vagy nem.
1: Igen, de nekem
0: lehet
1: személytelen.
0: Lehet ezen filozofiálni, hogy kapja gratulációkat, és utána ír egy összefoglalót. De nem egy formálisat, hanem hogy nagyon köszönöm mindenkinek, tehát egy normális öt mondatot ír le, és akkor azt megkapják mindazok, akik őt így vagy így vagy a mondatot.
2: Hát vagy egyenként köszönjük meg, hát csak
0: egyenként meg 150,
1: az más,
0: hát
1: igen.
0: Azért én nem vagyok szakértője.
1: Ez a tömeges, az nekem személytel.
0: Na jó. Szóval, jó. Maradjunk abban, hogy ahogy ezt mondani szokták, mindenkinek elgondolkodható ez egyébként, amit hallottam, mindenki kialakítva.
1: Ja. Úgyhogy ezúton köszönöm mindenkinek, aki már eddig is, meg ezek után is.
0: Előre is.
1: Köszönöm szépen.

0: Köszönjük, hogy követik az adást. Belekukkantottam most ugye az előbb említett Facebook világ. Azt mondja, autónyeremény betétkönyv van még. A legnagyobb címletű most 50 ezer forintos. Az autó jelenleg egy hónapig vehető át, utána már csak az árát adják. Már az 50 ezernek, uh-huh. vagy az autónak, ezt hát, nem tudom.
1: Az autó.
0: Hát vagy az 50 ezernek, ezt nem tudom. És hát afelől is megnyugtatott az egyik kedves hallgatónk, hogy a hallgató, már bocsánat, nem így írta, csak én mondom, nem hülye.
1: Igen, igen.
0: hogyha hall egy köszönömöt, mert te mondtad itt adásban, hogy kösz. Csak ennyit, de utána hall egy koccanást is egy pohárba, akkor össze tudja rakni, hogy kaptál egy kávét.
1: Na látod.
0: Én meg csak csendben mondom, hogy hát ez is lehet meg az is, hogy az orvosságot keveri éppen fel a vízbe. Na jó. Köszönjük szépen, hogy figyelnek ránk, hogy hallgatnak minket.
1: Gyorsan mondok még valamit,
0: igen.
1: Amit szintén inspirációra mondunk. Nagyon fájlalom, hogy nem sikerült a gombfociról beszélni, mint egy kor jellemző nem tudom miről, mert ez egy egészen különleges műfaj, és nagyon fájlalok még valamit, de az most már nem jut eszembe, hogy szintén kihagytuk, de szerintem elég sok tárgyat kihagytunk azért.
0: Na, rengeteget.
1: Na, mindegy.
0: Akkor még megtoldott a hallgató az autónak az árát. Adják, ha nyert is játszhat tovább, ezt nem tudom. No, egy szó mint száz, azért néhány tárgyon csak.
1: Csak össze, igen, igyekeztünk.
0: Fűzős focitól, a jeges
1: kocsiig,
0: nem tudom, sok-sok mindenről szó esett. Remélem, hogy önök jól szórakoztak. Hogyha minden igaz, és nagyon remélem, akkor egy hét múlva teljes lesz a létszám, és újból...
1: Hát újabb BL döntő nem lesz, ugye Varjónak ki kell találni valamit. Hát, hogy éppen miért, mivel lóg.
0: Igen. Ja, hát remélem, hogy mindenki egészséges lesz a hallgatók közül is. Mi is itt leszünk, úgyhogy izgalmas műsorral készülünk majd akkor is. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, búcsúzik önöktől.
2: Mohácsi Miklós.
1: Rékai Gábor.
0: És Fodor János, természetesen Varjú Tamás nevében is, aki holnap jön a Mozaikba. És amúgy csendben mondom, hogy van neki egy Katarzis című műsora is. Azaz az volt, mert előttünk volt halható, de jövő héten is lesz. Na minden jót, viszont hallásra.

0: Rádió Bézs.
1: A lágy hangok vonala.
2: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs. A te hangod.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: Kultúrmorzsák. Bayer Ilona vagyok.

A Lencsén túli világ, avagy Kamerás kalandozások című sorozatunkban Molnár Péter televíziós operatőr kollégám legfontosabb expedícióinak emlékeit hallhatják. Igazi kultúrtörténeti barangolásokra invitáljuk Önöket ebben a sorozatban. Tartsanak velünk négy kontinensen keresztül Kasul, Belső Ázsiától Kaliforniáig, az északi sarkörön túlról Brazíliáig vagy Erdélyországig. Sorozatunk részei tulajdonképpen Molnár Péter emlékező könyvének meghangosított fejezetei. Ma a fáraók földjére utazunk. Nem állom meg, hogy ne idézzem Kányádi Sándor a Pergamentteker Csekre című örökbecsű versének első két szonettjét. Én, a fáraó írnoka ezennel kijelentem, bár kényszerítettek, soha semmit se szépítettem. Utáltam, mit a hivatal naponta rám rótt, packázásaival a gyáva előjárót. S mert szóval szólnom nem lehet, s mert törvény sincs mi védene, kivághatják nyelvem. A számadások szélire versekbe szedtem, amiket le kellett volna nyelnem. A fáraó nem hallgatott a paraméterekre, maga döntött, és az alapot túlméretezte. Aki tehette, megszökött. Hiába hajcsárolják a népet a felügyelők, rabszolgákat a szolgák, nem jön össze a mű, pedig az idő egyre sürget. A munkát már csak mímelik az arra kényszerültek. Bőrük akár a pergamen, melyre írom az énekem.

Legutóbb a magyarok őshazáját kereső Körösi Csoma Sándor által el nem ért ujgurok földjén kalandoztunk. Azt az expedíciót Péter Kiszeli István

0: kéne menni, mert ott van egy magyar ásatás, a Kákosi László professzor vezetésével, és annak a csapatnak ő az antropológusa és a felesége, Hankó Ildikó, és hogy nagyon-nagyon szép filmet lehetne ott csinálni. Így jött
1: igen,
0: az
1: a
0: egész.
1: Munkamódszereidet már látta, megtapasztalta ugye a hosszú utazás során.
0: Igen, nagyon sokat számít az emberi kapcsolat.
1: Hogy a fenében?
0: Hogy milyen a
1: különösen.
0: Milyen a stressztűrő képességed, mennyire vagy rugalmas, nem azt nézed, mikor jár le a munkaidő, stb.
1: Kákosi László professzor nevét említetted, ugye a világ egyik leghíresebb egyiptológusa. Ő a 80-as évek elejétől majd két évtizeden át vezetett sikeres régészeti ásatásokat a fáraók földjén. Legfontosabb felfedezése II. Ramszesz fő hivatalnokának, Dzsehutimesz szarkofágjának megtalálása volt. A nagyhírű professzor hogyan fogadta a tévéstábot? Nem volt ellenvetése, hogy a nehéz munkálatoknál ott lábatlankodtok körülötte?
0: Nagyon kedves ember volt Kákosi professzor. Ott találkoztunk Thébában, a régészek munkahelyén. Volt egy gyönyörű szép épületük, a Stoppler ház, ez a Carternak volt a restaurátora. Carter ugye,
1: Carter
0: talált,
1: fel Tutankhamon sírját, igen.
0: És ez volt a magyar csapat szálláshelye, a régészeti csapat. És ott dolgoztak, és ott várt minket a kapuban. És nagyon kedves, magas, őszbe csavarodó, göndörhajú, szemüveges, olyan igazi tudós külsejű, és nem is foglalkozott ilyesmivel, hogy ne lábatlankodjunk. Tudta, hogy profik vagyunk, érezte, hogy profik vagyunk, és úgy elmesélte.
1: Meg számára gondolom Kiszter István közreműködésre azt, hogy ő hívott meg benneteket, téged főleg. Azt hiszem, ez sokat jelentett, sokat nyomhatott alatba.
0: Igen, nyilván ez volt a garancia, és röviden leültünk, és elmesélte, hogy mit tervez, milyen munkálatok vannak, és másnap el is kezdtük a munkát. De azért én sokat tudtam erről már, aki szerint sokat mesélt. És talán sokat, hogy mire számítsunk.
1: A igen. Felkészülésed.
0: Igen. És
1: de a körülményekre azért csak nem tudtál felkészülni, te sem rendesen, nagyjából.
0: De, mert olyan munkaruhát vittem, még a katonai málhazsákból a gyakorló ruházatot, és ami nagyon fontos, a surranót. A surranó az a bakancs volt, de ez volt a beceneve. Nagyon fontos volt, hogy magas szárú volt, magas bőrszárú volt. És,
1: hogy védjen a viperáktól?
0: A skorpióktól. Mert azok még mindig lehetnek. Évszázadok után is lehetnek ott a sírbarlangban.

0: sokféle nehézséggel kellett szembenéznetek, de például hogyan jutottatok le a szarkofágig, tehát a sírhelyig? Hogy kell elképzelnünk a sírhoz vezető utat, amely voltaképpen, ahogyan te leírod a könyvedben, egy 3 emelet mélységű vaksötét járat volt? Hogy mentetek le egyáltalán? Gyalog, vagy valami liftszerűséggel?
1: Hát a lift az nem volt.
0: Gondolom, én a naív pesti nő.
1: Képzeljétek el, hogy ott álltunk egy nagy barlang szájánál, és körben a munkások körbeállták a professzor urat, és ő arabul igazította el őket az aznapi munkálatokra. Ott voltak az ősi szerszámok, az ősi bőr szatyor, vagy nem tudom, minek nevezzem, amiben a törmelék. De évezredek óta ugyanúgy nézhetett ki.
0: Hát szerintem a ruhájuk is ugyanúgy nézett ki, mint 200, igen, meg 500, meg 600 évvel ezelőtt. Ez a fehér gyolcs ruha.
1: És akkor beléptünk a barlangba, és egy óriási nagy csarnok várt minket, és a falakon állványok, és ott dolgoztak már a munkások, meg a régészek, és találtunk egy nagy falfelületet, ami tele volt hieroglifákkal, és a Kákosi professzor odalépett, és elkezdte nekünk fordítani. Ez a nap himnusza volt. Jobbról balra lefelé, és jobbról balra haladva.
0: Ez a japánírás is ilyen egyébként, meg az arab is. Igen.
1: És hát szóval úgy olvasta ezt a hatalmas falat nekünk, mint én a nemzeti sportot, fantasztikus tudású ember. És akkor bejebb haladtunk, akkor jött az érdekesség. Ugye ez egy 90 méter hosszú alagút, nem túl magas, de azért még nem kellett kúszni, és teljesen sötét, és egy idő után spirális fordulat jön be, és megy még mélyebbre. Na most ezt old meg kamerán, hogy ez a fő része a filmnek, hogy jutunk el a szarkofágig.
0: És hát világítani kell, sötétben nem lehet filmet forgatni.
1: Igen, vittünk 2 akkumulátoros lámpát, ilyen külön hordozható lámpákat, tehát nem a kamerán, hanem a Guszti segített, a gyártásvezető, akivel voltam, és még egy régész fiú ment előttünk, és tulajdonképpen a sötétben fedeztük fel a lámpák fényében ezt az alagutat. Elég sokat dolgoztunk, és eljutottunk egy egész napi munkával egy aknáig, de addig is lefelé vezetett az út spirálisan.
0: Igen, ezt mondtad.
1: És már nagyon meleg volt, és már nem volt levegőnk, és akkor ott volt egy aknanyílás lefelé, és egy létra, és lent volt végül is a sírkamra. Na, akkor ott megálltunk, hogy holnapra is hagyjunk valamit, és másnap.
0: Hát
1: másnap.
0: Elég fárasztó út lehetett azért ez, tévés cuccokkal felszerelve.
1: Igen, hát nem volt segédoperatőrünk, 2 voltunk a gyártásvezető kollégámmal.
0: Ezt erre szokták mondani, hogy magad uram, ha szolgád nincs.
1: Igen, nagy vita volt egyébként, mert ugye ez CDF koprodukcióban készült. Nagy vita volt előtte, hogy most már videókamerával dolgozzak. Ezt
0: a német koprodukcer cég.
1: Igen, ez
0: kötötte ki.
1: 88-ban vagyunk. Már 1988-ban, és akkor már a Magyar Televíziónak is voltak Sony Betacam profi videókamerái, de én ragaszkodtam a filmhez. Egyrészt a film nyersanyag, a negatív sokkal érzékenyebb, nagyobb az átfogása, és én tudtam, hogy kellenek majd disztagon optikák, ezek a nagy fényerejű optikák. A videókamera még nem bírta ezt a fénykülönbséget és a gyenge világ. Úgyhogy végül is filmmel mentünk.
0: És milyen volt a maga szarkofág, tehát a temetkezési hely, mert ugye az embernek múzeumokban időnként lát hasonló dolgokat, de azért ott a helyszínen...
1: Igen, hát már csak a szarkofágnak az alapja volt meg, a gránit szarkofág. Lemásztunk ugye a létrát, és végül is egy teljesen kirabolt sírkamrát, képzelj el, ott már semmi nem volt. Tudnélik, a tébai lakosok, a nekropolis lakosai évszázadokon át azt a foglalkozást tűzték, hogy felépítették a házukat, de mindig egy-egy sírbarlang fölé. És
0: volt eszük, és azt kirabolták.
1: Generációról generációra azt kipucolták, és kirabolták, és abból éltek.
0: Igen. Milyen kincsek lehettek ott, hiszen Dzsehutimesz második Ramszesz fáraónak az első embere volt, az írnoka, mondhatni, a gazdasági vezetője.
1: Igen, ma úgy mondanák, hogy kancellária miniszter, és Ez egy óriási felfedezés volt az egyiptológia történetében, hogy megtalálta.
0: És ezt Kárkosi, egy magyar régész, igen, Kárkosi László professzor találta meg.
1: És második Ramszeszről is ejthetünk egy szót.
0: Hát az egyik volt, legnagyobb fáraó volt.
1: Igen, 66 évig uralkodott.
0: Milyen furcsa, hogy akkor az emberek azért sokkal korábban haltak, ugye betegségek által, háborúk által, és egyáltalán, és hogy valaki, ha 66 évig uralkodik, regnál, hát akkor hány éves, hát akkor nem is tudom, 70-80 éves lehetett, amikor meghalt.
1: Igen.
0: Második
1: igen.
0: Ramszesz.
1: És ugye megtalálták a Carterék a Tutankhamon leleteket, véletlenül szinte, egy beomlott fal mögött, és az egy 18 éves fáraó volt, és miket találtak, micsoda kincseket. Most képzeld el, hogy második Ramszesznek mi lehetett.
0: És nem találták meg a kamarásának.
1: A mumiája az előkerült, már nem ott abban a sírban, mert voltunk a Királyok völgyében is forgatni, nem az ő sírjában, hanem odébb menekítették, mert jött valami áradás, vagy ilyesmi. A mumiája az megvan, azt hiszem, hogy a British Múzeumban. És de hát mekkora uralkodó lehetett, hát ő fejezte be a Karnaki templomot Luxorban, a Ramaszeumot, ami egy halotti múzeuma tulajdonképpen.
0: Óriási, csodálatos emlékművek ezek.
1: Igen, hát oda elvitt engem a Kákosi, átmentünk vissza a keleti partra, és hát csak ámultam 25 méteres oszlopok között. Én olyan, le is vagyok fényképezve,
0: hát azt hiszem
1: ember.
0: A Lilliputban, ugye?
1: Igen.
0: Igen.
1: Hihetetlen,
0: hogy... Lilliputin méreteknek érzi az ember magát ilyenkor.
1: Hogy tudtak 3000 évvel ezelőtt így építkezni? Hihetetlen.
0: Hát azért nagyon sok olyan csoda van a világban ma is, aminek nem tudják az eredetét. Hát ugye nem menjünk túl messze, ugye Angliában Stonehenge, húsvétszigeteki szobrok, és hát az egyiptomi templomok, a Karnaki templom, és a többi. Hát valami olyan, és a piramisokról már megint nem is beszéljünk, szóval azért nagy csodákat láthattatok. Kákosi professzor mennyit mesélt nektek? Hát ugye téged utaztatott, úgyhogy gondolom közben is beszélgetett, meg amiket mutatott, azért egy egyetemi tanulmánnyal felért.
1: Így van, így van. Tehát mi a nyugati partra mentünk át, Luxorból, akkor még komp volt, de azt hiszem erről már meséltem, nagyon romantikus volt az egész kecskékkel és birkákkal átutazni a Holtak városába, a nekropoliszba.
0: Nekropoliszba, igen.
1: Tehát oda temetkeztek, és ott volt egy kicsit odébb a Királyok völgye is, ahová szintén elmentünk, és megvan a második Ramszesz sírja, de ki van írva, hogy látogatni tilos, mert omlásveszély van. És hát a Kákosi tekintélyének köszönhetően én bemehettem, de ott már tényleg kúszni kellett kamerával a kezemben, és a sisak is volt kobak a fejemen, és egy teljesen üres beomlott, de hatalmas csarnok. Gyönyörű, impozáns volt az is.

0: az imént meséltél Dzsehutimesz szarkofágjáról, de még nem eleget, mert közben elkalandoztunk, hogy merre jártatok Kákosi László régész professzorral. Úgyhogy térjünk még vissza II. Ramszesz főhivatnak síremlékéhez, illetve az odavezető úthoz, amiről mondtad, hogy tök sötét volt, és hát nem volt veszélytelen ez a spirális lefelé menet. Én tudom, hogy te nem nagyon hiszel a szellemekben, de azért a fene tudja, hogy egy ilyen rejtelmesen, sötét, veszélyes alagútban járkálni kamerástól, szóval nem féltél, nem tartottál valamitől?
1: Nem, mert velünk volt egy régész, egy fiatal régész, ő ment elől az egyik aksis lámpával, és én eszembe se jutott, a feladat lekötött, úgyhogy nem is gondolkodtam ezen, hogy milyen veszélyek várhatnak.
0: Nem volt időd, lehetőséget félni.
1: Azon, de
0: milyen reális veszély leselkedhetett volna rátok? Belegondoltál?
1: Hát esetleg egy beomlás, nem volt azért annyira szűk a járat, a folyosó már szépen kitisztított volt, de lent lemászni egy hosszú létrán az aknába, na ott egy picit tiszteletlen voltam Dzsehutimesszel, mert felfedeztem, hogy a sírkamra plafonján is van felirat. Vannak hieroglifák, és egyszerűen nem tudtam másképp fölvenni, bocsánat, de befeküdtem a szarkofágba, le is van fényképezve. És csak onnan tudtam fölvenni. Igen, csak onnan tudtam fölvenni a...
0: Hát én azt gondolom, hogy egy operatőrnek az a dolga, hogy megörökítse a látványt, és ha nem megy másképp, akkor be kell feküdnie a szarkofágba. Minden esetre tudod, de van egy mondás, hogy akinek mondjuk nem igen passzol ide, vagy nem teljesen passzol ide, de akinek halál hírét keltik, az sokáig fog élni. Emlékszel?
1: Igen.
0: Na,
1: igen.
0: Hát, aki a szarkofágba befekszik, annak az élete hosszú lesz, és sikeres. Te ezt elmondhatod magadról. Egyébként személyes tapasztalatom, hogy mennyire irigylik az emberek a külföldön forgató televíziósokat, miközben nem panasz, hanem tény, hogy számtalan kultúrsokkal kell szembenéznünk, sokszor viaskodnunk egy idegen országban, pláne hogyha az Európán kívülre esik. Te ezt igen gyakran megtapasztaltad a fáraók földjén is. Hát volt mit leküzdeni az utazásban, hadakozás a porral, most nem is a hivatalokra gondolok, mert hiszen megszervezték az utatokat, de hát mesélj a hétköznapokról. Evésről, ivásról, szállásról, mert hát azért ezek nagyon fontos feltételei annak, hogy valaki egy jó filmet forgasson.
1: Igen, hát el kell felejteni az itthoni kényelmes életünket. És
0: nem egy csillagos komfort fokozatú szállodákban vagytok.
1: Igen, átkeltünk a Kompal a nyugati partra, és ott eljutottunk a szállodáig, ami már egy fantasztikus élmény. Tényleg Rejtő Jenő jutott eszembe, hogy egy magas kőfallal körbevet egyemeletes épület, ilyen poros pálmafák szegélyezik a kerítést, és ki van írva, hogy Hotel Sheikh Ali. És maga az igazgató, a Sheikh Ali fogadott minket, aki ilyen burnuszban, barázdált arccal, szakállal, és hát úgy nézett ki, mint egy ilyen szimpatikus rabló vezér. És a szállásunk, a szobánk Augustival az emeleten volt, nagyon puritán, vaságyakon újnyi vastag por, két szék, egy asztal és egy lavor, és két oldalt a szoba.
0: A lavor volt a fürdőszoba.
1: Igen, és két oldalt volt két pici lőrésszerű ablak, zsalugáterrel. Az egyiken kinéztünk a Nílusra, és a Nílus által öntözött zöld sávra, a másik meg a sivatag volt már. Tehát pont a határán voltunk az öntözött területnek és a sivat szélének.
0: Viszont ez a nem túl komfortos szálloda, vagy szálláshely nagyon közel volt ugye az ásatáshoz, pontosabban a II. Ramszesz első emberének szarkofágjához. Tehát logisztikailag azért jó volt megoldva. Kákosi professzorék hol lak?
1: Ők a Stoppler házban sokkal elegánsabb körülmények között.
0: De együtt ők évekig dolgoztak.
1: Így van. Aztán nagyon érdekes volt az első vacsora, például már besötétedett, fáklyák világítottak az udvaron, és ilyen lócákon üldögélve hozták a vacsorát, ott üldögéltünk. Alig láttuk, hogy mi van a tányérban, de úgy nézett ki, mint valami aszott csibe. És akkor mondta a Kiszeli, hogy hát tudjátok, mit eszünk? Nem. Ezek vadgerlék. Hát nem volt rajta hús, csak csont és bőr, és ez volt 2 hétig a vacsoránk rizssel.
0: Férfiaknak, akik azért fizikai, kemény fizikai munkát végeznek.
1: Igen, és az ebéd is ez volt, azt inkább kihagytuk, és helyette nagyon finom, ezt a 7 deci sört ittuk, mert szomjasak voltunk. A reggeli az egy másik...
0: Hát azért folyékony kenyér, tudod, igen. Ezt adja a mondás.
1: Igen. A reggeli az meg úgy nézett ki, hogy kihoztak brinzát, tányéron, fölvágott brinzát paradicsommal, azt azonnal ellepték a brinzát a legyek. És az volt a titka az egésznek, úgy tudtunk reggelizni, hogy bal kézzel elhesegeted gyorsan a legyeket, és jobb kézzel meg a villával levágod a brinzát, és gyorsan bekapod. Na, szóval ilyen. De azért nem törődtünk ezzel.
0: Hát igen, mert az embert ilyenkor hajtja a munka, meg hát az élmény, hogy mit sikerül kamerával rögzíteni. És végül is hány perces film lett ebből a...
1: Ez egy 50 perces film lett, a Fáraó írnoka.
0: Ja, a Fáraó, igen, ez volt a címe.
1: És lement a CDF-en is a következő évben, és nagyon büszke voltam, mert németországi ismerősök írtak, hogy látták most németről nem tudom idézni, a Fáraó írnokát, egy film von Péter Molnár. Nagyon büszke volt.
0: Molnár Péter filmje. Németországban sikert aratott, de gondolom, hogy itthon is örömmel vették.
1: Igen, igen, jól fogadták. Hát még annyit egy kicsit, nem csak a sírban forgattunk, meg nem csak Kákosi vezetésével eljutottunk.
0: Hát gondolom, azért életképek is voltak benne, meg tájképek, hát azért óhatatlan, hát az hogy a környezetet bemutasd.
1: Igen, az a falu, az úgy nézett ki, hogy középen volt egy főtér, egy ivókúttal, és esténként, meg reggel oda jártak az asszonyok korsóval a fejükön. Hát Csontvári jutott eszembe, mert körben a homokdombok, azokon a kis házak, amelyek ugye már mondtam, mindegyik egy sírbarlangra épült, nagyon festői volt az egész. Nagyon tetszett.

0: Péter, másodszor is eljutottál később Egyiptomba. Kamerás kalandozásodnak ezúttal igen drámai címe lett, a túlélés művészete. Úgy hiszem, erről a népcsoportról, Egyiptom őslakosairól viszonylag keveset tudnak az emberek. Nem tudom, te mennyire ismerted őket, de azt igen, hogy ez a forgatás, a velük való találkozás erős hatással volt rád a későbbien is.
1: Igen, ez a következő év munkája volt, tényleg egyik munka hozza a másikat. A CDF nagyon meg volt elégedve a Fáraó írnokával, és Ravasz Ákos rendező, a Münchenben élő magyar származású rendező és producer.
0: Ez is német koprodukcióval
1: készült. Igen, igen. Ő kért fel erre a munkára, illetve a Magyar Televízióból szervezett egy stábot. Részben onnan jöttek, Németországból kollégák. Ez már egy nagy stáb volt, komolyabb költségvetéssel.
0: Nagyon kényelemmel.
1: 5 csillagos szállodában laktunk a piramisoktól, nem messze. Úszó medencés, pálmafás, gyönyörű helyen. És a koptokról, az Egyiptom kisebbségeiről kellett filmet készíteni, dokumentumfilmet. Ezt a koptok valójában tényleg az őslakosok, a fáraó népének tartják magukat. A nevük a görög Egikoptoszból származik, és azt el kell mondani róluk, hogy ez volt az első keresztény egyház Krisztus halála után. Márk evangélista alapította a kopt egyházat Alexandriában az első században, és azóta tartják magukat, függetlenül a római pápától és a bizánciaktól, egy önálló egyház. Eljutottunk a katedrálisukba, ahol harmadik Senuda, a kopt pápa fogadott minket. Vendégül is láttak minket, nagyon impozáns vendéglátás volt, és ezt már mondtam, hogy ez egy nagy stáb, 2 operatőr ment. Az Abonyi Antal volt a másik operatőr, ők csinálták a nagy lámpás felvételeket, például a nagy misét a kopt katedrálisban,
0: Kanyarulban. Az eseményeket.
1: Igen, igen, és nekem olyan szerencsém volt, hogy mi voltunk 4 az utazóstáb, akik elmehettek vidékre, és tulajdonképpen Egyiptom szépségeit kellett bemutatni. Nagyon
0: sokkal
1: hálás
0: több
1: feladat
0: helyre
1: volt.
0: Eljutottatok.
1: Igen, igen. És így elutaztunk Asszuánba elsőnek. Ott egész különleges felvételeket csináltunk. Például volt egy egynapos feluka túra. A feluka az egyiptomi nílusi vitorlás. De előtte még elmentünk kíváncsiságból az asszuáni gáthoz is, hogy most mi van ott. És tényleg hemzsegtek a krokodilok a felső részén. De hát a gáton túl már nem jutottak. Szóval nyugodtan utazhattunk a felukán, de nagyon meleg volt, és ez a háromszög alakú vitorla valami árnyékot adott, de már délben már megsültünk, akkor már forgatni sem érdemes, mert akkor a fények nem szépek, délben szürke lesz minden. És akkor engedélyt kértünk a hajóstól, 2, a Ravasz Ákos fiával, a Balázsa, volt 2 nagy kötél a hajó végében a tatom, és az rátekert a csuklónkra, és fürdőruhában voltunk természetesen, és csobbantunk, és húzattuk magunkat a felukával.
0: Hát ez nagyon-nagyon jól eshetett abban a hihetetlen hőségben, mert ugye délben tetőzik a nap.
1: Igen, igen. Ez egy nagy élmény volt. Más kérdés, hogy a rendező mikor ezt megtudta, akkor nagyon mérges lett, és mikor hazaérkeztünk, elzavart minket a László kórházba, hogy nem szereztünk valami betegséget. Szóval eljutottunk aztán a Vöröstenger melletti kolostorokba, ami óriási élmény volt, a Szent Pál kolostor a leghíresebb. Erről a remetéről, Szent Pálról kapta a nevét. Fönt, a kolostor fölötti hegytetőn élt egy barlangban. És bemutattuk a kolostor életét. Nagyon szimpatikus emberek ezek a abunák, úgy hívják, a szerzetesek, jellegzetes fekete ruhájuk van keresztel, és fekete sapkájuk szintén keresztel.
0: Érdekes egyébként, van a nagy hőségben, mondjuk a kolostorokban már nincs akkora hőség, de azért az utcákon nyilván van, és érdekes ez a fekete ruha, mert ugye az szívja magában a napot.
1: Így van, így van.
0: Ahelyett, hogy fehér lenne például, igen. De hát nyilván ez valami vallási előírás lehetett, tradíció.
1: Igen, és volt még ott egy nagy élmény, föl kellett mennünk, úgy éreztem, föl kell mennünk a hegytetőre a Szent Pál barlangját megmutatni. És
0: hát nyerő ötlet volt, idézőjelbe téve, hatalmas melegben megmászni azt a hegyet.
1: Napfelkeltére szerettem volna fölérni, 4 kell föl a nap, Ehhez el kellett indulni éjjel 2-kor.
0: Örültek a kollégáid.
1: Hát csak a Tubai Laci, a segédoperatőr, mi ketten cipekedtünk föl, és micsoda látvány tárult elénk, úgyhogy a film egyik legszebb képe onnan a hegytetőről. És aztán, mikor visszaértünk, akkor már szomjan haltunk. Elfelejtettünk vizet vinni magunkkal is.
0: Fú, az durva dolog.
1: Szomjan ez a kirándulás elég meredek volt, és ott nagyon szép képeket tudtam még csinálni a kolostorban, és van egy zárókép, a filmnek a záróképe, amikor az egyik szerzetes elindul a sivatag felé, és elveszik a porban.
0: Az alakja.
1: Igen.
0: Ez egészen lírai gyönyörűség. Ez volt a záróképe?
1: Ez volt a filmnek a záróképe, igen.
0: Én amikor ehhez a témához közelítettünk, akkor említettem, hogy a koptokkal való találkozás az egy kicsit, nem is kicsit meghatározta a te érdeklődésedet a későbbiekben, és az elhivatottságodat mondhatni a kisebbségek iránt.
1: Igen, köszönöm, hogy ezt fölvetetted, mert az első ilyen találkozás volt egy elnyomott kisebbsége, az ujgurok Kínában, és hát a koptok Egyiptomban, mert most képzeld el, hogy a 100 milliós arab tengerben egy 10 milliós nép vívja tényleg élethalál harcát, mert történnek támadások, kellemetlenségek. Szóval azért nehéz kereszténynek lenni Kairóban,
0: egy arab Egyiptomban.
1: Tengerben. Igen.
0: A későbbi munkáidban visszaköszön ez az empátia.
1: Igen, majd erről még mesélek, volt az a híres sorozat, a Minoritatis Mundi, a világ kisebbségeiről szóló sorozat a Cselényi Lacival.

0: kétszer is jártál a fáraók földjén. Milyen szépségeket őrzöl a forgatásokról, a városokról, az emberekről? Mit őriznek a filmjeid? Hát ugye az a legfontosabb, a filmjeid örökítették meg, nyilván ez volt a munkád. Mit őriznek a filmek, és mit csak az emlékezet?
1: Érdekes, hogy amikor a könyvet írtam, akkor szándékosan nem néztem vissza a filmeket. Ugyan a forgatási naplók megvoltak segítségül, de az emlékezetemre hagyatkoztam. Mi az, ami lerakódik, ami megmarad? És így írtam a könyvet. Egyiptom, de a többi ilyen egzotikus helyszín is akkora élmény és akkora lehetőség egy operatőrnek. Olyan képeket lehet csinálni, ami egész életedben végigkísér. Tényleg nagyon szerencsés vagyok. A minden nehézség ellenére, ami egy külföldi forgatással jár, ellensúlyozza, hogy kárpótolja a szép és érdekes képek készítése.
0: És főleg, hogy eljuthattál olyan helyekre, ugye a kopt pápa például fogadott benneteket. Tehát olyan helyekre, ahová a földi halandónak nincs bejárása.
1: Így van, nagyon, nagyon szerencsések vagyunk mi filmesek, és még a filmezésen kívül is olyan történetek vannak, például, hogy véget ért a forgatás, az első filmről beszélek, a Fáraó írnokáról, kifutott az utolsó centi film is, és még volt egy hosszú hétvégénk, mert ez péntek délután volt, reggel, és csak hétfőn volt repülőjegyünk Kairóba. És mit csináljunk? És akkor ajánlották a régész barátok, akikkel már összebarátkoztunk, kérdezték, hogy voltatok már a Vöröstenger? Nem, még életünkben. Hát itt az Ahmed, a régészeti expedíció sofőrje levíz benneteket. Éreztétek jól magatokat egy kicsit. És a könyvben is írok erről. Hát hatalmas élmény volt, hogy lejutottunk, kaptunk egy motoros bárkát, és elvittek a hajósok minket egy korálszigetre, ahol semmi nem volt, csak ilyen pálmalevél napernyők, adtak elemózsiát, innivalót, és kiraktak minket, és ott hagytak estig. Ja, és búvárfelszerelést. Könnyű csak egyszerű búvár, szemüveget és lapátot. És hát egy ideig pancsoltunk, meg napoztunk, aztán mindenki bement a vízbe, és amit ott láttunk, hát az hihetetlen, jöttek szembe velem a különböző színű és formájú halak, barátkozni, úgy kellett őket elhesegetni. Egyszerűen nem tudtunk kijönni a vízből, olyan élmény volt, és rájöttem, hogy hát ugye a földünket 70%-ban víz borítja. Akkor lehet, hogy ők vannak többségben, a vízi élőlények, és mi vagyunk kisebbségben. És fantasztikus világ a víz alatti víz.

Eddig tartózkodtunk a Fáraók földjén Molnár Péter operatőr kollégámmal. Ha a kamerás kalandozásait folytatni szeretnék, olvassák el könyvét, a Lencsén túli világot, ez a címe. Viszont hallásra, viszont látásra itthon és a nagyvilágban Bajer Ilonát hallották.

0: Rádió Bézs.
1: A nő 024-ben.
2: Műsorismétlést hallottak.

0: a lágy hangok vonala.
1: A lágy vonalak hangja.
0: Rádió Bézs.
2: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.
1: Rádió Bézs. A lágy vonalak hangja.
3: A mi adónk az ön adója 1%-ával jobban szólna.
1: Rádió Bézs. A te hangod.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik. A műsor 2016-ban készült.
1: Ezer egy és nem éjszaka. Szemezgetés kultikus és közkedvelt lemezekről előadóktól. A tárlatvezetője Madár Tamás.
2: Garage House, country, sample, dub, hip-hop, experimental rock. Nem csak szavak, stílusok, zenék, jó zenék. 1001 és nem éjszaka 2000-ben. Szeretettel köszöntöm a Rádió B-s hallgatóit, a mikrofonnál Madár Tamás, és remélem, hogy a következő egy órában velem tartanak, és 1001 és nem éjszakázunk együtt a 2000-es évben, ahogy ezt tettük a múlt héten is, és a következő hetekben is a 2000-es években leszünk, de ma kifejezetten 2000-ben fogunk barangolni. És itt tettem egy felsorolást, hogy Garage House, Country Sample és a többi. Mondtam, hogy nem csak szavak. Ezek valóban nem csak szavak, és szépen lassan majd a helyére tesszük, hogy melyik fogalom mit is jelent. Ezeket majd zenével nem is szemléltetni, de fülleltetni próbálom. Tehát nyissuk ki a füleket, hallgassunk, figyeljünk, és élvezzük a jó zenéket. Rögtön kezdenék is a Garage House fogalmával, mely az Egyesült Királyságban alakult ki, és a house-nak az egyik elterjedt irányzata. Egyébként UK, azaz UK House-nak is hívják, azaz a United Kingdom beli house zenének, azaz Angliából származó, onnan eredeteztethető. Legfőbb jellemzője, hogy a zene hangulatát, dallamát, a mély lüktetése és a dallama határozza meg, a fő dallamsáv pedig nem a középtartományban valósul meg. Vidám, hangszeres, énekes, telt dallamok zúzós, mély sávval. Most a zúzást a Garage House-ból egy picit félretenném, és elmegyünk a finom vonalas Garage House jeles képviselőjéhez, MJ Cole-hoz. Sincere, ez az album címe, amit 2000-ben kiadott Cole, és a dal, amit kiválasztottam, az pedig az Attitude.

MJ Cole és az Attitude, és hogyha valaki egy komolyabb hangrendszeren tudta ezt hallgatni, akkor az megtapasztalhatta a mélyeket, a basszusokat benne, ami egy nagy jellemzője a Garage House-nak. Ebből a finom vonalas garázs képviselőt hallgattuk meg a Science-er című 2000-es lemezéről, és a mai dátumunk az végig a műsor alatt 2000. És a 2000-es Heartbreaker Ryan Adams debütáló nagy lemeze. Az albumot 14 napon keresztül rögzítették a Nashville-i Woodland Studiosban, és Adams elmondása szerint az album címe egy Mariah Carey poszterről származik. És akkor, ha Ryan Adamsről beszélünk, akkor meg kell, hogy említsem a country zenét, mint olyan, és ugye a műsor elején felsoroltam különböző szavakat, kifejezéseket, hát a következő a country, amit egy picit leporolunk, tisztába teszünk. A country zene az Amerikai Egyesült Államok déli részén élő, főleg skótok, írek zenéje, akik a saját népzenéjüket az Amerikában halott blues-zal keverték. A stílusnak ezen kívül gospel gyökerei is vannak. A country amerikai farmer zene, mely elsősorban a fehérek körében népszerű. Kezdetben a gyapott földeken dolgozók zenéje volt, munkadalok formájában. Nézzük meg, hallgassuk meg, hogy Ryan Adams hogyan értelmezi a country-t. Come pick me up.

0: 1001 és nem éjszaka. Zenetörténeti időutazás Madár Tamással.
1: És hogy egészen pontosak legyünk, 2000-ben utazunk a mai napon. Én nagyon bízom benne, hogy a hallgatók nem feledkeztek el arról, hogy van nekünk egy Facebook oldalunk, és abban is bízom, hogy egy-két jó szót, vagy akár egy-két rossz szót is, de oda bígyesztenek, és akkor így elindulhat közöttünk egy interaktivitás, egy kommunikáció. 2000. Tehát a 2000-es Since I Left You ad Avalanche's debütáló nagylemeze. Az albumon különböző stílusokból és műfajokból hallhatóak szemplők. Az albumot eredetileg nem a nyilvánosságnak szánták, így nem kellett a jogdíjakkal foglalkozniuk. A lemez elkészülte után halogatták a megjelentetést, így az Egyesült Királyságban és Észak-Amerikában csak 2001-ben jelenhetett meg egy kissé átdolgozott formájában. 5 kislemez jelent meg róla, a megjelenés pedig egy turné követte. Azaz több is, ugyanis Ausztráliában kezdtek, aztán Európa és az Egyesült Államok. A turné alatt Darren Seltman mindkét lábát eltörte. Azt gondolom, hogy ez egy pech, de igazából ülve is lehet zenélni. Ha valaki figyelemmel követte például az AC/DC-s váltást, hogy Brian Johnsonból Axl Rose lett az, aki oda ült a helyére, mert nem állt, ugye a kezdetekben ő is ült, mert neki is láb problémái voltak. Szóval nem egy újdonság ez a történet. Viszont elhangzott egy olyan kifejezés, hogy sample, és megismerkedtünk a Garage House-zal, megtudtuk mi az, hogy country, most tudjuk meg mi is az, hogy sample egyébként egy nagyon egyszerű értelmezhető dolog, más rögzített hanganyagokból átemelt és módosítva vagy anélkül újra használt elem, részlet. Na most a The Avalanche's 2000-es lemezéről hallgatunk meg egy ilyen szempölökből összegyúrt dalt. A dal címe, akárcsak a lemeznek a címe, Since I Left You.

Ezek a szemplőzések, ahogy azt The Avalanches bemutatta nekünk most a címadó, album címadó dalon, a Signs I Left You-val. 2000 a dátum, és egy német színésznő énekesnővel folytatjuk, akit úgy hívnak, hogy Ute Gertrude Lemper. Az 1990 óta Amerikában élő előadó művész minden műfajban otthon van, több nyelven beszél, zongorázik, énekel, táncol, dalokat ír, fest, és szerintem még hosszasan lehetne sorolni, ha az ember mélyen kutakodik. Katolikus családból származik, 16 éves korában tagja lett egy punk zenekarnak, a The Panama Drive Bandnek. Kölnben táncművészeti akadémiát végzett, Bécsben a Max Reinhardt szemináriumban tanult színművészetet, a Stuttgarti Állami Színházban 2 éven át játszott Csehov és Fassbinder darabokban, Jérôme Savarinál a Kabaréban játszott, Maurice Béjartnál a Hirtelen Halálban. Legnagyobb ismertséget Kurt Weill dalok előadásával szerzett, 4 gyermeke van. The case continues.

0: és nem éjszaka. Zenetörténeti időutazás Madár Tamással.
1: A 90-es évek egyik zenei csodájával folytatjuk, mégpedig a Red Snapper nevezeti formációval. Ali Friend bőgős, David Ayers gitáros és Richard Tarr dobos az alkalmi vendégfúvósokkal kiegészülve ritka, feszes és izgalmas zenei kombinációt állított elő. Ráadásul produkciójuknak külön ízt adott, hogy élő, organikus hangzást nyújtottak egy olyan korban, amikor látszólag minden más legyűrt az elektronikus tánczene, és tették ezt úgy, hogy annak elemeit és mindenek előtt ritmusait szervesen integrálták saját füstös, jazzre, funkra, dubra, sőt a nemes progrock hagyományokra épülő muzsikájukba, és elhangzott itt megint egy-két stílus, kifejezés, jazz, funk, dub. És itt a dubnál meg is állnék. A dubot egy már létező zeneszámból úgy készítenek, hogy előtérbe keverik a ritmus szekciót. Kihagyják, vagy csak részleteiben használják fel az énekhangokat, és különböző effektek alkalmazásával teszik érdekesebbé az összhangzást. A hangszeresen előadott számokat stúdiókban, elektromos hangrendszereken dolgozzák fel, amikor is extra vízhangot és ütős hangszereket adnak a zenéhez, amire a többi hangszert és az énekhangokat helyenként rákeverik. A dub másik fő jellemzője az erős és mély basszus használata, ehhez néha még kevernek egyéb hangeffekteket és zajokat, mint például madárcsicsergést, mennydörgést, vízcsopogást és a producerek utasításait is. Élő DJ pedig tovább fokozhatja a hatást. Mi pedig most meghallgatjuk, hogy a Red Snapper milyen hatásokat tudott fokozni a dubbal és egyéb stílusok keverésével. Bassing!

Stories from the City, Stories from the Sea. Ez is egy 2000-ben megjelent lemez címe, és erről a lemezről kiválasztottam egy dalt, ahogy azt szoktam, The Mess We're In, ez a dal cím. De hogy ki énekli? Az alternatív rock koronázatlan királynője, PJ Harvey.

0: 1001 és nem éjszaka. Zenetörténeti időutazás Madár Tamással.
1: És hip-hoppal folytatjuk. A hip-hop gyökerei a nyugat-afrikai és afro-amerikai zenére vezethetők vissza. A hip-hop zene fő történelmi kora az úgynevezett old school kor 1970 és 1985 között. Ezután következett az úgynevezett aranykora a hip-hop zenének 1985 és 1995 között, ami magába foglalta a keleti part és a nyugati part zenéit, és ezeket tovább vitte a modern korba. Itt inkább a nyugati parti zene volt a dominánsabb, így alakult ki az úgynevezett gangster rap vagy G-funk. 1993 után pedig megjelent az úgynevezett kemény hip-hop. Mi az Outkastet fogjuk meghallgatni a hip-hop képviseletében, és azon belül is nem egy kemény vonalasat, nem egy gangster rappet, nem egy G-funkot, hanem egy szerelmi, vagyis egy megbocsájtó levelet, egy vallomást. Ugyanis az Outkastből André 3000 volt az, aki, hát volt olyan szerencsés, hogy a csodálatos hangú és remek külsejű Erika Badunak volt ő a férje, de aztán egyszer csak ez a frígy, ez a kapcsolat megbomlott, és itt kér bocsánatot a hölgytől. Miss Jackson.

Az Outkast nyelvén hallhattuk, hogy milyen az, amikor valaki a hip-hop világában kér megbocsájtást. Most pedig a Radiohead negyedik nagylemezével, a Kid A-vel folytatjuk, amely világszerte óriási sikert aratott. Az Egyesült Királyságban már a megjelenést követő első héten platina lemez lett. Annak ellenére, hogy nem jelent meg mellé sem hivatalos kislemez, sem videóklip. Sőt, ez volt az első Radiohead album, amely lista vezető volt az Egyesült Államokban. És itt a kísérleti rock, vagy avantgarde rock a zene egy olyan fajtája, amely azon a rockon alapszik, amely a műfaj alapelemeivel kísérletezik, vagy amely a közös kompozíció és előadási technikák határait feszegeti. Ugyanis a Radioheadet nagyon nehéz besorolni, így hát mondjuk nevezzük avantgarde rocknak, vagy kísérleti rocknak. Az előadók szintén megkísérelhetik zenéjük egyediesítését nem megszokott ütemjelzésekkel, instrumentális hangolással, kompozíciós stílusokkal, dalszövegtechnikákkal, más zenei műfajok elemeivel, éneklési stílusokkal, hangszeres effektekkel, vagy személyre szabott kísérleti zenei hangszerekkel. Füleljünk bele, hogy milyen a Radiohead, amikor kísérletezik.

0: Egyszer egy és nem éjszaka. Zenetörténeti időutazás Madár Tamással.
1: Azt gondolom, hogy a Radiohead szépen elvarázsolt minket, legalábbis engem mindenképpen. 2000-es év volt, ahol ma kalandoztunk, és az utolsó állomást tesszük meg a mai napon ebben az évben. A YouTube 2000-es albumával, az All That You Can't Leave Behind-dal, ami a 90-es évek kísérletező időszaka után egyfajta visszatérést jelentett az együttes korábbi stílusához. Az elektronikus zene szintetikus elemei továbbra is jelen vannak, de már kellőképp feloldódnak a dallamos rockban. Walk On! Ez az, amivel búcsúzom a mai napra. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, hogy ma is velem tartottak. Én azt is remélem, hogy a nyár is kitart mellettünk, és továbbra is ilyen szép idő lesz, és elindulunk a kánikula felé. Strandolás, fürdőzés, jó zenék. Madár Tamás műsorát hallgatták.

0: Rádió Bézs.
1: A lágy vonalak hangja.
0: A lágy hangok vonala.
1: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
2: A poptarisznya.hu és a Rádió Bézs bemutatja. Fodrok. Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodrok.

2026. negyedik hó, 28-a van, Fodor Jánosnak hívnak. Ennek a műsornak az a címe, hogy Fodrok.

Szóval fodrok, mint a szoknyán, vagy mint a vízen, hogyha kavicsot hajítunk belé. Két rádióban is hallható ez a műsor. A Poptarisznyában, érő egyenesben, hogyha ma, vagyis 4.-28-án hallgatják ezt a műsort, és néhány nappal később majd a Rádió Bézsen. Hát én remélem, hogy kellemes két óra elé nézünk. Tartsanak velem!

Minden műsort a Hotel California című dallal kezdek most már időtlen idők óta. Nos, ez is egy feldolgozása az Iglesz együttes csodálatos dalának, egy úgynevezett harp gitárral. Érdekes felvétel, valami módon a folytonosságot azért megadja, és néha-néha szerintem nem baj, hanem az eredeti felvételt halljuk. Szóval Hotel California.

Hát annyi minden történik itt körülöttünk, Közép-Kelet-Európában, ebben a kis országban, Magyarországon, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Úgy tűnik, ma a leendő miniszterelnök megnevezett újabb három leendő miniszter, szóval úgy tűnik, hogy a kormány lassan-lassan összeáll. Ahogy figyelem a világhálót, ahogy nézem a közösségi oldalakat, a többség eddig elégedett, hála jó Istennek, és azt gondolom, hogy addig semmi se történik, ameddig valóban nem kezdődik el a munka. Bár a munka már most elkezdődött, gondolom, hogy őrült ütemben dolgozik mindenki, azok is, akik menekítik a vagyont. De hát ez a műsor ugye nem arról szól, amiről az életünk gyakorta, nem arról, hogy kapcsolódjunk ki, hogy pihenjünk és hallgassunk tökéletes, finom, nagyon-nagyon jó muzsikákat. Így válogattam én is ma estére, és remélem, hogy tetszeni fog. Creedence.

Időnként lassítunk a tempó után. Hát James, csodálatos dolog következik.

0: Azt gondolom, hogy az élet az, az egyszerűen valami csoda. Ma azt éreztem elég sokszor, hogy, hogy olyan nagy nyugalom vesz körül, megillatok, és olyan igazi tavaszi nap volt. Mondjuk a csapadék hiányzik egy kicsit. De szinte tökéletes nap volt. Még egy orgonát is letéptem, egyetlen egy ágát, hogy beleszagoljak, és aztán vázába raktam. Majdnem azt mondtam, hogy tökéletes ez a nap. Magamnak mondtam majdnem ezt, amikor bevillant, hogy, hogy a veszteségek azért óriásiak. Hát igen, szóval, hogy, hogy sokan haltak meg. 3 éve Vágó Pista ezen a napon, 74 éves korában hagyott itt minket, és ez a nap 4.-28. egy ilyen furcsa nap, mert ugyanazon a napon halt meg, de már milyen régen, 1992-ben Déri János, aki akkor 41 éves volt. És eszembe jutott, hogy, hogy örvendeztem, hogy süt a nap, és a tavasz illatok az orromban, és hogy milyen tökéletes ez a nap, és aztán valahogy, nem is tudom, bevillant, de olyan erővel, és csúnyán, és durván, hogy közben meg hát ez a nap egy kicsit szomorú. Bár nem szabad sebeket tovább vinni magunkkal feleslegesen, és az emlékek amúgy is megszépítenek mindent. De hát azért a hiány az ott marad. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most azt a dalt játszom le, amivel Déri mindig indította a Kalipszóban a műsorát. Hát vagy legalábbis én úgy emlékszem, hogy ezzel a dallal nem egy napon dolgoztunk akkor ott a Kalipszóban, de egy szerkesztőségbe, meg hát a tévébe is együtt voltunk. Na szóval jöjjön Janis Joplin, és akkor emlékezhetünk.
1: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
2: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok ma is.
0: A fiatalabbak kedvéért mondom el, hogy Déri János egy televíziós személyiség volt. Rádióban is dolgozott, és olyan elképesztően jól írt, mert mindig a lényeget láttam. Ha valaki, aki most hallgatja ezt a műsort, és nem ismerte, akkor nézzen utána. Érdeklődjön a szüleinél, vagy a nagyszüleinél. Régen halt meg. Nagyon elrohant az idő.
3: Busted flattened Baton Rouge, heading for the train.

ezt a mai estét abból kezdtem, hogy a közösségi oldalra annyit írtam, hogy itt, nem, hogy itt vagyok. És köszönöm szépen azoknak, akik visszajeleztek, és itt vannak velem. Pontosabban nem is biztos, hogy velem, akik itt vannak ebben a közösségben, mert a valahová tartozás érzését érzem, ami egy fontos dolog, és jó dolog.

Kris Kristofferson. Utána jöjjön két olyan dal, ami hát imádok én legalábbis, de szerintem önök is kedvelni fogják. Mert fontos dolog, hogy az az este, amit arra szánnak, hogy hallgassák a rádiót, az olyan legyen, ami körbeöleli önöket zeneileg mindenképpen. Ezért aztán egyáltalán nem mindegy, hogy milyen muzsikákat hallgatunk. Én legalábbis ezt gondolom. És a most következő dal két világhírű, csodálatos ember közös alkotása, Ray Charles és Diana

0: Fodrok a szoknyán, az éterben, a keddekben.
1: Hát igen, egy meccsről le is maradok rendszeresen, emiatt vagy kettőről is. Ez egy kicsit ma fáj is, mert két kiváló csapatmérő összerejét, amiről lemaradok. Ha valaki nézné, akkor néha adjon hírt ezen a bizonyos közösségi oldalon. Nem baj, azaz egy kicsit baj, a lényeg, hogy itt vagyok, meg vagyok, és teszem a dolgomat. Szóval egy csodálatos páros után jön, két férfi ember egymást erősítik, és egy világhírű dal feldolgozását teszik emlékezetessé.

Hát a dal csodálatos, és természetesen John Mayer és Urban, két Urban is nagyon-nagyon együtt működik, úgyhogy jó hallgatni ezt a dalt.

0: There's magic everywhere.
1: Ez a dal arról szól, amivel kezdtem ezt a műsort.
0: Look at me standing.
1: Arról tudnék, hogy az élet az csodálatosan szép dolog. A világ, ami körülvesz minket, hát ez maga a csoda.
0: And how it's a wonderful, wonderful life. No need to.
1: Persze mindent megteszünk azért, hogy leromboljuk, hogy tönkretegyük, hogy elrontsuk. De akkor is.
0: The sun's in your eyes, the heat is in your head.
1: Remélem, hogy gyengék és tehetetlenek leszünk ahhoz, hogy elrontsunk mindent.

0: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok. A poptarisznya.hu-n.
1: Nem győzöm eleget mondani, hogy a hatás mennyire fontos. Nem győzöm elégszer magammal is elhitetni, hogy tenni kell dolgokat, hatni kell másokra, és hát persze, hogyha lehet, akkor jó dolgokra kell serkenteni saját magunkat és másokat is. Hogy mi a jó? Ez a nagy kérdés. Vannak olyan krízis helyzetek, amikor az ember nem nagyon tudja ezt megmondani. Én beszoktam számolni önöknek néha arról, hogy mit csinálok napközben, vagy mi foglalkoztat, vagy éppen milyen munkáim vannak, és ebben most egyet kiemelek a sok közül, mert most aztán tényleg nagyon sok van, hogy készülök egy műsorra, ami azt hiszem lopott módon, persze majd elmondom, hogy miért, azt a címet fogja viselni, hogy Védőháló. Ez egy színházi előadás volt, és egy remek fiatal színésznő rendezte. És arról szól, hogy mi mit tehetünk azokért, akik olyan krízis helyzetben vannak, hogy arra készülnek, hogy az életüket is akár eldobják. Vagyis az öngyilkosságról. És hát a segítő szándékról, és a rendszerbeli hibákról is remélem, hogy fogok tudni szólni. És itt fülidéztem, és majd ebben a műsorban is hangot, szót kap az az ember, aki nekem nagyon-nagyon fontos volt, és egy nagyon csúnya, rendkívül súlyos sztrókot kapott. És emlékszem, hogy amikor sok hónap, sok hét, de hónapok teltek el, még egyáltalán magához tért, hát az első és elemi vágya az volt, hogy lehetne ezt a dolgot befejezni már, mint az életet. És akkor én tulajdonképpen azt megértettem. Természetesen segíteni nem tudtam. Nem, mint hogyha akartam volna, csak legbelül talán inkább a megértés. De hát... Szóval, hogy ilyen helyzet is van, meg olyan helyzet is van, amikor az ember csak néz, mint a moziban, hogy mi történt, mi nem történt, tehettem-e volna valamit, vagy sem. Egy közeli, majdnem családban történő, vagy távoli családban történt tragédia is eszembe villam most, nem mintha el akarnám rontani a kedvüket, sőt, tehát egy csodálatos dal után, ugye a Wonderful Life után beszélek én itt a halálról. De hát eszembe jött egy történet, amikor egy nagy kamasz kislány felakasztotta magát, és a környezete semmit nem vett észre, vagy hogyha igen, akkor nem figyelt eléggé oda. Hát ilyen dolgok is foglalkoztatnak, meg olyan dolgok is foglalkoztatnak, hogy mennyire fontos, hogy az emlékeket ápoljuk és megőrizzük azokat az embereket, legalább az emlékezetünkben, akiket szerettünk. Úgyhogy egy furcsa kettősség van bennem mindig, miközben süt a nap, miközben itt a tavasz, miközben hát annyi jó dolog történik, például az egyik unokám holnap ballag, és boldogan fogok menni természetesen erre az ünnepségre. Aközben egy csomó nagyon-nagyon vacak dolog is van. Irdatlan nagy fájdalmak, nagy tragédiák, nagy bajok az egyik oldalon, és sok-sok boldogság a másik oldalon. Ez az élet. Tudomásul kell venni. Na mindegy, hát remélem, hogy majd meghallgatják például azt a műsort, amiről én most beszéltem önöknek. De most akkor jöjjön egy újabb dal. Gondolkodom, hogy el tudom-e magyarázni önöknek egyáltalán, hogy miért válogattam ezt a dalt, meg az összes többit is ide ebbe a műsorba, de tulajdonképpen nem tudom megmondani. Annyit kell, hogy mondjak, hogy csak.

Na, meg kell magyarázni, hogy miért került ebbe a műsorba ez a dal, vagy ez összes többi, aligha. Hallgassuk, élvezzük az életet, és ámuljunk, hogy mennyi tehetséges ember van, hogy milyen hangulatokat, milyen életérzéseket képesek helyettünk elmondani, mert helyettünk énekelnek ezek az emberek, helyettünk írták a zenét, szerintem zsenik. Úgyhogy hát olyan szép a világ.

Ez egy szomorú dal. Te sem szeretsz engem, ez a címe. És hát persze az emberek döntő többsége akkor jön rá, hogy mégiscsak lehet, hogy szerették, amikor már késő. Volt egy idő, amikor azt hitte talán, hogy nem szerették. De hát tévedni, ez nagyon is emberi dolog. És hát persze szembesülni, ha igaz az állítás, hogy te sem szeretsz.

0: Fodrok. Fodrok. A szoknyán, az éterben, a keddekben.
1: Ne szomorkodjunk, hanem ünnepeljünk. Van a hallgatóink között egy ember egészen bizonyos, mert tudom, akinek születésnapja van. Most már elég rendszeres hallgatónk, Tikka beceneve, és itt megsúgta egy másik hallgató. Azaz hát nem súgás volt ez, hanem kiírta erre a bizonyos üzenőfalra, hogy neki születésnapja van, és én nagy nyilvánosság előtt köszöntöm. Legyen egy szép estéje, egy izgalmas éjszakája, meg majd egy nyugodt, boldog ébredése. És azt is megkérdeztem, hogy milyen dalt játszhatnék le ajándékgyanánt, és választ is kaptam, azt mondta, hogy ő Etta James, akitől ma már egy felvételt hallott, nagyon szeret, és örülne, hogyha még egy ilyen dal elhangozna ebben a műsorban, és hát nincs lehetetlen. Úgyhogy boldog szülinapot, Tikka!